0: tied. Emlékszel? Emlékszel? Azt mondta, nem vagy elég.
1: Azt mondta, nem vagy elég.
0: Türelmes belé.
1: Türelmes belé.
0: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja, ki, ha nem én? Emlékszel? Emlékszel? Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
1: Talán most.
0: Na már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen is, a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
1: Ott, vagy a közepén.
0: Ott vagyunk veled. A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
1: ott vagyunk
0: mindig,
1: veled.
0: Mindenhol.
1: Mindenhol.
0: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad, neked nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
1: Emlékszel.
0: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
1: Elfut az élet.
0: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
1: csak
0: vagy,
1: te emlékszel vagy?
0: Rád is emlékezne?
1: Rád is emlékezne?
0: Ne félj, kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
1: Lép feljebb a zenével.
0: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
1: ott
0: mindig,
1: vagyunk veled mindig,
0: mindenhol.
1: Mindenhol.
0: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál.
1: Ha neki elhitted,
0: tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet.
1: Nem tudsz többet.

0: szabadságnak van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen. Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem. Jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Római Fürdőn, az FM 98-as frekvencián.
1: Sziasztok! Kismari vagyok. Én imádom a Rádió Cafét. Szeressétek ti is. Szép napotok lesz tőle.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Sziasztok, Fehér Balázs vagyok, ez itt a Rádió Café, és tényleg van barátod.

0: jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hodges Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a meleg, nyári idő. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat, az amerikai kérésnek engedve. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Közben a Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint holnap indítanák újra a járatokat. Oroszország elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vladimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására. Közben újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól Ukrajna, erősítette meg az ukrán kormányfő. Julija Svyridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. 40%-kal csökken az országgyűlési képviselők fizetése. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, az európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, és így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma napos gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
3: Elindult a Városmajori Szabadtéri Színház nyári évada. Az idei programban a prózai színház, a koncert, elsősorban a koncertszínház, a tánc, a stand-up, a gyermekelőadások, filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Benkő Nóra igazgató elmondta, a saját produkcióként létrejövő, Horváth János Antal rendezésében látható Emberek, helyek és dolgok, Duncan Macmillan darabja a függőségekről és a valósághoz való viszonyunkról szól. Kiemelte, hogy a kínálatban megtalálható többek között a Budaörsi Latinovics Színház a Répa király című előadása, az Orlai produkció előadásai, a Csengetett Milord színpadi adaptációja és az Éjfél tájt című Agatha Christie krimi, valamint a Magyar Színház a Fedáksári ügy, avagy Minden jegy elkelt című produkciója is. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciójaként a Lili Bárónő című operett is látható lesz a Városmajorban. Megemlítette tovább az improvizációra épülő házastársas című előadást, Neil Simon Pletykafészek című bohózatát és a Delta produkció Mindent bele, avagy a Lelkek nyugalma című előadását. A koncert és koncertszínházi programok között megtalálható Marie Froes első magyarországi koncertje, emellett fellép többek között Zsédenyi Adrien Zséda, Falusi Maria, a Budapest Klezmer Band, valamint Lovasi András is, aki

0: A táncprogramok között a Szegedi Kortárs Balett Dante isteni színjátékának inspirációjára készült új produkciója mutatkozik be.
1: Fesztivál.
0: Előadások, filmvetítések és kiállítások is várják az érdeklődőket. Június 12-én és 13-án a CEU Élhető Világ Fesztiválon Budapesten. A Central European University budapesti Nádor utcai épületében megvalósuló programok ingyenesek. Egyes események előzetes regisztrációhoz kötöttek. A fesztivál egyik kiemelt vendége Tari Anna Mária klinikai szakpszichológus lesz, aki Kéri Csabával, a Haver vagy közösség alapítójával beszélget arról, mitől válhat igazán tartalmassá a nyár, milyen szerepe van a közösségeknek a jól létben, és hogyan találhatunk egyensúlyt a feltöltődés és a tudatos jelenlét között. A bűnügyi tény, irodalom és az oknyomozó újságírás iránt érdeklődők Dezső András új könyvének bemutatóján vehetnek részt. A Magyar tenger kalózai Alvilág és felvilág a Balaton partján című kötet a rendszerváltás utáni Balatonpart legendás szórakozó helyeinek, a siófoki diszkók világának, valamint a veszprémi alvilág történeteinek kevésbé ismert fejezeteit dolgozza fel. A fesztivál kulturális programjai között szerepel a Reberzió dokumentumfilm sorozat záró vetítése is. Olga Kosanovics Kicsit sem Lipicai című filmje az állampolgárság, az identitás és a hovatartozás kérdéseit vizsgálja, a vetítést szakértői beszélgetés követi. Az egészségtudományi programok középpontjában a mikrobiom kutatás áll, Schwab Richard előadásában bemutatja, miként járulhat hozzá modern életmód a civilizációs betegségek kialakulásához, a bélflóra megváltoztatásán keresztül. Kós Krisztina a korai immunprogramozás és a mikrobiom fejlődésének szerepéről beszél, majd interaktív dietetikai workshop segít a résztvevőknek abban, hogyan alkalmazhatják a tudományos eredményeket a mindennapi életben. A fesztivál ideje alatt folyamatosan látogatható a CEU története című kiállítás. A látogatók tárlatvezetéseken, épületbejárásokon és történelmi városi sétákon is részt vehetnek, amelyek a CEU épületeinek és a környező városnegyed örökségének történetét mutatják be. A programot jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi egészíti ki. A fesztivál zárásaként a CEU tetőteraszán a Változás valótája című német filmet vetítik majd.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Kisgyerekes szülőknek alig ha szükséges bemutatni a középső triász korszakát, mi több, a fiús szülők nagy része még egy diplodokusz testfelépítését is anatómiai pontossággal tudja leírni. Dinoőrülteknek, a téma expertjeinek, kicsiknek és nagyoknak hoztunk egy hiánypótló toplistát, amelyben az ország kiváló dinoszauruszos kiállításait, parkjait mutatjuk be. Budapest közelében a Budakeszi Dino Parkban izgalmas kalandok várnak ránk. A Dino lovaglás, az interaktív tanösvény és a tematikus játékvölgy csupán néhány a számtalan őslényes attrakció közül. A közel 2 hektáros vadaspark területén több tucat élethű dinoszaurusz modellt pillanthatunk meg a fák és bokrok között megbújva. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dino Park. A parkban 35 különböző dinófaj tekinthető meg. A mozgó és hangot adó dinoszaurusz modellek mellett élő dinósók is színesítik a programot, de van dinós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték, ami ideális egy családi nap eltöltéséhez. A Balaton déli partján Kerekiben található dinópark egy igazi őslényes mesevilág. A hátborzongató, mocsaras területeken átverekedhetjük magunkat az egykori lápokat idéző ártéri erdőn, miközben az ősvilág leghatalmasabb élőlényeivel találkozhatunk. A Kereki dinóparkban a stegosaurusoktól a T-rexig sokféle példányt megleshetünk, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogatóközpont, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A látogatók interaktív kiállításokon keresztül ismerhetik meg a bányászat történetét, valamint a város fejlődését. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Gyuraszi Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus Carbonist is. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A domboldali erdőt ugyan

0: félelmetes dínók lakják, amelyek úton útfélen ráordíthatnak a gyanútlan kirándulókra. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk. Nem messze a dínó völgytől remek játszótér csábít további élményekre, a Malomvölgyi Szabadidőpark északi részén hatalmas játszótér található csúszdákkal, mászókákkal és várral, amellyel megkoronázhatjuk a dínó vadászatot.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Sziasztok, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, ez itt a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
3: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Vályi Istvánnal, de széget szerintem senki nem hív Istvánnak, Pista, ugye? De nem ez van?
3: Sziasztok, én szeretettel köszöntelek titeket.
2: A felvidéki betyár. Újságíró vagy, ugye?
3: Én azt mondanám, hogy újságíró vagyok, de hát szeretném, a tanult szakmában soha nem dolgoztam.
2: Mi a tanult szakmában?
3: Kérlek szépen, hotelmenedzser vagyok.
2: Aztán!
3: Idegenforgalmi szakreferens, és hát küzdöttem egy darabig a felsőoktatással, de aztán elengedtem. Ezzel szerintem vagyunk így egy páran.
2: De miért, figyelj, ez egy tök jó izé.
3: De amúgy érdekel, szóval nem véletlenül lettem én hotelmenedzser. Menedzselni egy szállodát, ez tényleg mint egy kis város, és mindenhez értened kell egy picit, tudnod kell, hogy mi van a konyhán, hogy épül fel, hogyan kell teríteni, tudnod kell az etikettet azért, meg ilyesmi. Engem ez érdekelt, én szeretek így menedzselni dolgokat, meg mozgatni dolgokat, de az újságírás az meg kalandosabb, az meg a másik énem. Te miért lettél színész?
2: Hát igen, ezt nem tudom, nyilván ennek van egy ilyen rossz közhelyű gyerekkorban. Igen, mert többen megkérdezték, hogy egyáltalán színész. Hogy lett, hogy alakult ez az egész életi? Nem, hát nincs erre konkrét válasz valóban, de én értem, amit mondasz, de hogy azért mégis az a szakma, amit most csinálsz, ami újságírás, ugye az tulajdonképpen az újságírás az én lemez, hogy már reflektálsz valamikre, ugye? Történetesen mondjuk elsősorban autókra, és autókkal kapcsolatos dolgaira, aminek ugye mégiscsak jött az, hogy a hotelmenedzselés az egy nagy átfogó dolog, te pedig itt inkább az a szintetizálás, ha mondhatjuk ezt, amit meg te csináltál meg a kis műhelyben, meg a kis csufniben, mit tudom én, az meg az analizálás, tehát amikor szétszedni az egész cuccokat, és akkor azt mondani, hogy figyelj, amit lehet megtudni ezekről a jószágokról.
3: Az a jó az újságírásban, hogy ha nem akarod, akkor nem kötöd bele magad egyfajta C5-ös betonba, hanem kavarogsz. Én nagyon sok írtam, rengeteg cikkem jelent meg, közéleti témákban is, autós témákban is, és én ezt szeretem benne, hogy ami engem érdekel, én azzal tudok ennek okán foglalkozni. És én marhamázista vagyok emiatt, mert azzal foglalkozok, ami érdekel, meg amit szeretek. Nekem a monotónia tűrésem botrány. Az nekem a végem. Így meg ugye megvan az a mozgásterem, hogy tényleg azt csinálom, amit szeretnék, és marha szerencsés vagyok, hogy ez így alakul.
2: De azért mégiscsak a fő profil az az autók.
3: Az az autó, de az autó történelem, a technika. Nagyon szeretem megérteni, hogy miért és hogyan működnek a dolgok. Legyen ez egy mechanikus dolog, legyen ez egy társadalom, legyen ez egy politikai rendszer, vagy bármi.
2: Azért mondom, ez az analizálás.
3: Igen, ezt én nagyon szeretem, mert ha megérted, hogy hogyan működik, akkor onnantól kezdve nem egy kérdőjel lesz a fejedbe. És ezt szeretném megmutatni az embereknek is. Most például tökre gondolkodom egy olyan sorozaton, hogy nagyon egyszerű dolgok, amik mellett elmész csak az utcán, vagy találkozol velük, de már föl se kapod rájuk a fejed. Például egy hordó. Hogy milyen tudomány van egy hordó mögött, generációk tudománya, abroncsos munka, asztalos munka, és nagyon kevés ember van, nem tudom, tudtad-e, hogy a legnagyobb skót meg angol viszki főzdékben Magyarországról viszik a hordókat, mert egyszerűen zsenik vagyunk ebbe, és hogy egyszerű dolgok mögött évszázadok meg generációk olyan tudása van, amit óriási kár lenne hagyni elkótyavetyelni egy búbos kemence mögött, egy kád mögött, egyszer ceruza, vagy valami, hogy úristen, hogy ez, és te meg csak így dobálod, meg olyan csak egy hordós. Nem, ezek engem nagyon-nagyon érdekelnek, mert ezek értékek. A tudás az érték.
2: És akkor mondjuk, hogyha ebbe beleszállsz, mondjuk ebbe a sokrétű dologba, akkor háttérbe szorítod a kocsikat, vagy az autókat?
3: Abszolút.
2: Tényleg?
3: Aha, igen, hát rengeteget utazunk például nekünk, ez az egyik ilyen fő profilunk, ez látszik, hogy szeretik az emberek, messzebbről indítom, mert most így kicsit katyvasz lesz. Ami nincs a tévében, azt meg tudod csinálni az interneten. Hol van a Delta? Hol van Kudlik Júlia Dauerolt? Ha jár valaki a tudományos technika világába elkalauzol, érdekesen. Csorgott a nyálunk gyerekként, ha ti is úgy néztétek. Persze. Nekem ezek a fajta műsorok nagyon hiányoznak. És mi ezt próbáljuk megcsinálni. Elutazunk távoli helyekre, ismerkedünk emberekkel, megmutatjuk, hogy ott valóban, hogy milyen az élet, hogyan élnek a reklám nélkül, a megrendezettség nélkül, úgy, ahogy van, nyersen. És szeretik ezt az emberek, mert magukénak érzik, mert visszük őket virtuálisan magunkkal. És ebből nagyon sokat tanulunk mi is, meg talán egy picit kinyitod az emberek szemét is, hogy lám, azért ilyen is a világ. És ez nagyon-nagyon jó, azt én nagyon élvezem.
4: Igen, egyébként biztos van, mert most csak nem tartozik pontosan ide, de a pamkutyáiknak ez az egyik nagy erősségük. Hát az én gyerekeim ott függők, vagy az legkisebb azon, hogy amiket ők elmesélnek, a nem tudom mi, a legnagyobb darú, a legkisebb izé, ide utazunk, oda mentünk, ezt csináltuk. Tehát ők is foglalkoznak egyfajta ismeretterjesztéssel, és ez tényleg hiányzik a tévéből.
3: Abszolút,
4: mert igen. Most már két vetélkedő, meg egy reality közé nagyon nehezen fér be. Az meg mindig úgy érzik, hogy elveszítik azt a közönséget, mert hogy talán erre ma kevesebb igény volna, de én ezt nem tudom.
3: Meg nézd meg, nem kell ahhoz messze menni, hogy csodát találj. Egyrészt egy gyönyörű országban élünk. Olyan helyek, meg olyan emberek vannak itt, és jó emberek, nagyon érdekes, gyönyörű helyek, hogy nem igaz. Vagy figyelj, voltunk lent, kitaláltuk, hogy menjünk le a Duna-deltába halászni. 10 nap autóval keresztül Erdély, Románia, minden, és figyelj, olyan embereket ismertük meg, olyan sztorikat, úgy ismered meg az adott országot, meg a népét, ha ott vagy velük, őket hallgatod. A lipován halászok, akik 1000 éve ott élnek a Duna-deltába, és már fizikailag...
2: Harcsáztatok?
3: Igen. És fizikailag is alkalmazkodtak már a hajós élethez. Hát gondolj bele, hogy az 3400 négyzetkilométer, az egy megye, mondjuk. De biztos, hogy nagyon, nagyon sok. És ott egy nép él a vízen. Szóval az, amit a Kevin Costner a vízvilágban, az ott van. Azok ott léteznek. A gyerekek motorcsónakkal járnak a suliba. A bolt az úgy néz ki, hogy kikötsz, kiszállsz a mólon, és felmész a két emeletes párba, mert van. És az egész testalkatuk ilyen imbolygó járásuk van már, amikor szárazföldön is mennek, mert hozzászoktak. Tudod? És a kezük is, hát az egy ujjuk olyan, mint neked a kettő. Marha vastag tömszti ujjai vannak, mert húzzák a hálót. Évszázadok óta ugyanazzal a komótos mozdulattal, nincs órá a kezén, mégis tudja, hogy pontosan 20 perc mikor telt el, néztem. Húzzá a hálót, olyan kajáik vannak. Az egész kultúrájuk, ami ott van, és tisztaság van, és rend van, mert a vízből élnek. Ha ők tönkreteszik a vizet, vagy a turista ott szemetel, biztos, hogy halaled el lesz belőle. Minden ilyen halászkolóniának, falunak van egy szakasz kijelölve. Mi a Szent György ágon voltunk, és azt mondja az állam, ez a tiétek, ezt lehalászhatjátok, de ti is tartjátok rendbe. Oké. Okay. Ott nem lát egy eldobott papírfesznit, csak ott csupa ilyen Markon arcú izé, halászok néztéget, kettő szót szólnak egy nap, de látod, hogy zokszó nélkül ugyanúgy beleznek ki, mint a pontyot, vagy valami. És rend van, és szépen viselkednek egymással, ridegek, de nagyon emberiek. Szóval zseniális. Ezek itt vannak a kertek alatt. Csak mindenki Majorkára mágyik, nem a Duna-deltával, pedig kevés szebb hely van a világon, mint a Duna-delta.
2: Hát képzeld, én is voltam, majdnem voltam, de ez történt, hogy majdnem voltam, mert egy barátom járt oda harcsázni, tehát az volt, és akkor azt mondta, hogy menjünk le, és valahogy elgyávultam egyébként attól, hogy hú, milyen, ez másik volt, hogy a Pódelta, ez a másik helyzet, ami ugyanaz. Egyébként dettó, igen, ugyanaz, de egyik helyre sem mentünk el, aztán utána már ez már sajnos nem is tudott összejönni. Szóval magyarul
3: még
2: akkor
3: összejött.
2: Azt mondod, hát még összejött egyébként, igen. Szóval azt mondod, hogy akkor föl a tehát magyarul mindig az van, hogy legyen valami olyan érdekesség a világban, ami téged érdekel, de közben van egy olyan célod, talán, most ezt érettem meg, hogy ezt megmutasd másoknak is, amiből egyébként azért ne felejtsük el, meg lehet élni. Tehát mondjuk az van, hogy akkor ez az újságírásnak a célja.
3: Hát igen, az újságírás ugye klasszikus újságírás, mert nem írunk mi hát már újságot, igen. Videózunk.
2: De videós újságírás az már
3: jellemzően, van, de ha kell, ha írhatnék onnan, akkor a Facebook oldalamra írok. De igen, meg hogy maradjon utánad valami, ami valami érték.
2: Ez fontos neked?
3: Ez fontos. Fontos. Én például szeretem a családfámat kutatni, nézni, hogy ki után mi maradt, kit hol emlegetnek. Hát valamit tegyél már. Nem mondjunk csak el úgy nyomtalanul, mint erdőbe a vadnyom, ugye, hogy a vers mondja, hogy valami legyen itt, ami miatt emlékeznek rá, hogy ó, ez egy jó fejcsávó volt, mert ezt csinálta, azt csinálta, vagy emlékszünk rá. Szerintem ez fontos. És ugyanez nektek is, ha filmekbe szerepeltek, bár az megmarad.
2: Persze, igen, de ez egy jó filozófia egyébként, és ezt mondod a gyerekeidnek is, hogy ők is vigyék ezt tovább?
3: Nem pusolom őket egyik irányba, és elég baj az, meg szerintem nem is jó, hogy főleg a fiamra, ugye azért rávetül az árnyékod. Okvetlenül hasonlítja magát hozzád, és nem akarom, hogy...
2: Hány éves a fiad?
3: 15 lesz jövő héten.
2: Hát akkor meg pláne.
3: Igen, és látom, hogy küzd ezzel. Mi is mindig mondom neki, hogy önmagad legyél, ne akarja olyan lenni, mint apád. Nem vagyok egy hibátlan ember, egyrészt ezése, másrészt meg önön jogodon harcolt ki a helyedet a világba. Nem azért, mert és ő nem is akarja, és tudod, küzd ez ellen, és van egy, látom rajta, hogy
2: és mit csinál, mi akar lenni, azt tudod már?
3: Ő se tudja.
2: Nem tudja.
3: De te tudtad, én se tudtam.
2: Nem, persze nem.
4: Én tudtam.
2: Te tudtad?
4: Én tudtam.
2: Mi akartál lenni?
4: Operatőr.
2: Tényleg?
4: Igen.
2: Az is lettél?
4: Igen.
2: Hát akkor mákod van.
4: Igen.
3: De akkor te egy szerencsés, boldog ember vagy.
4: Igen, de figyelj,
3: ez a gondolat az egy picit.
4: Nem, mert hogy nem csak ez a része a dolognak, ez lett a kevésbé fontosabb ügy, de én ebben szerencsés voltam, hogy viszonylag hamar rátaláltam valamire, amit tudott vinni, amitől aztán persze eltértem, mert ma már nem operatőrként dolgozom, stb. De az szerencsés volt, és én meg azt látom a gyerekeimen, akik küzdenek ugyanúgy ezzel, amiről beszéltél, hogy ott az apjuk árnyéka, hogy ők is megpróbálnak ugye saját jogon azok lenni,
3: igen,
4: akik.
3: Ez nagyon fontos.
4: És de hát azért közben meg mégiscsak van egy szívóerő, amit teszel magad után, tehát ami őket is beszívja. Hát a te gyereked is azért a médiával foglalkozik, tehát hogy közben nyilván, ez pont ugyanolyan, mint mondjuk a hordókészítés, amiről persze, beszéltünk az elején, hogy apáról fiúra tudsz szállni, közben meg mégsem mindegy az, hogy mit szívsz magadba.
3: Igen, de azt is vett figyelembe, hogy nyilván az erre való affinitásukat, meg tehetségüket öröklik valahonnan, valószínűleg persze. Tőlünk, meg az édesanyjuktól, és hát törvényszerű, hogy előbb-utóbb rájön, hogy miben jó, és én is látom, hogy miben jó a gyerek, de soha nem akarom pusolni, mert lehet, hogy ő egy hasonló dologgal fog foglalkozni, mondjuk pap lesz, érted, mert jó tud beszélni, bár szerepelni meg nem szeret, szóval ez megint egy ilyen
2: visszás. De vitted már magaddal ilyen útra?
3: Volt már velem dolgozni, igen. Igen, meg most már lehet, mert már nagy, tudod, és tök jó, hogy imádok vele lógni. Egyrészt nagyon sokat tanulok tőlük, az ő világukról, nagyon más, hát te is nagyon jól tudod.
2: Hát persze.
3: Jézus Máriát, hol van?
2: Le vagyunk maradva, persze.
3: Látom, mocskosul, és ezért nem is tudsz neki tanácsot adni. Hát lehet, hogy itt 10-15 év múlva olyan munkákkal, meg ízékkel lehet pénzt keresni, nem is álmodsz
2: róla. Pista, figyelj, pont ez a lényeg. Na. Te ugye most, ugye, te azért mégiscsak már nem a lineáris televízióban létezel, hanem az internet világában létezel, amiről szerintem mi elég frankon le vagyunk maradva. Talán, hogy azt a gyorsaságot, akkor ezeket a műsorokat, vagy ezeket a újságírói ténykedés, ez kinek szánod? A te korosztályodnak? Mert ugye a fiadénak, az én lányoménak ott már valami más kell, vagy pedig azt mondják neked, hogy figyelj, apa, ez egy kicsit pörgessétek meg, vagy valamit csináljátok, mert így nem
3: pont
2: olyan...
3: Pont ma tették fel nekem ezt a kérdést, és nagyon-nagyon érdekes, hogy szerencsére ebbe, amit mi csinálunk, itt, hogyha bent belül gyerek tudsz maradni, akkor ez átjön. Nagyon-nagyon sok fiatal követőnk van, de úgy képzeld el, hogy 5-6 éves gyerekeket hoznak oda a szüleik, és mondják, hogy így a Pista bácsi mögül a Zsolti, mármint a Csikós, igen. és akkor autóval, meg ezzel, hogy én nagyon örülök ennek, amikor fiatalok jönnek oda hozzám, a fiam korabeliek, hogy láttam ezt a tesztet, meg az de jó volt, meg amikor az anyahajón voltatok, meg amikor a tankkal szétlőttétek a BMW-t, mert ilyeneket csinálunk, érted? A bennünk élő gyereket képernyőre visszük nagyon sok esetben, és óriási széles a spektrum, és ez is volt a cél, mert a kezdünk becsatornázódni egy irányba, hogy csak az autó. Ahogy az autózás kezd egyre inkább hétköznapig, meg kevésbé fancy vagy menő dolog lenni, úgy kopik el alólunk is, elfogy egyszerűen a talaj. És próbáljuk szélesebbre nyitni az olót, és nagyon-nagyon sok fiatal követ minket, de ott van a Top Gear, a Grand Tour, Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, igen, 70 éves emberek, és milliárdok nézik őket, és az nem mindenki.
4: És mindenféle és dolgokat csinálnak.
2: Igen, pusztító, amiket csinálnak, az a Grand Tour-t, az végignézte, az elképesztő.
3: Kitalálta magának, hogy elkezd farmerkedni, és nézi 1 milliárd ember, és az nem mind nyugdíjas.
4: Persze, és az én gyerekeim nézik, és ráadásul ugye ők nagyon ügyesen kitalálták a, már annak idején is, már a végén a Top Gear-nek is, hogy az már nem csak az autókról szólt.
3: Bőven
4: hanem
3: nem.
4: Annyi minden másról.
3: Igen, meg az a finom angol humor, ami benne igen van, azt nagyon nehéz lefordítani. Meg hogy szórakoztatni. Szórakoztatni. Amikor azt látod, hogy szórakoztató műsor, és csak ilyen vergődést, meg kínlódást, meg erőltetett poénokat, meg...
2: Jó, de hát is, hogy ezekben belőled fakad, mert egy igazán szórakoztató ember vagy.
3: Igyekszem, nem vagyok én sem mindig ezt. Hát, dolgoztunk együtt, igen, szerintem jókat nevettünk.
4: Igen, de jókat nevettünk. Pont arról beszélünk, és ez a másik nagyon fontos dolog, hogy azért ezek a műsorok, ezek mindig valamilyen személyiségre épülnek. Tehát, hogyha az a személyiség nem magával ragadó valamilyen formán, és nincs valamilyen sége, amitől én követni akarlak téged, meg érdekel, ahogy mondod, amit mondasz, ahogy csinálod, akkor az egészet megette a fene, mert akkor különben tényleg egy iskolai tananyaggá változik. Így élnek a izék, bekapcsolom a nap.
3: Voltunk iskolai tananyag is, amikor ugye brutális sorozatot csináltuk a Spektrumnak, azzal azt hiszem 3-szor nyertünk Kamera Hungária díjat, legjobb ismeretterjesztő sorozat volt, szerintem nem is neveztek más a kategóriába, talán azért, de sok, nagyon sok iskolában beemelték a haladó gondolkodású tanárok a tananyagba, és használták, és a mai napig kapok visszajelzéseket, hogy onnan ismernek, képzeld el, mert láttak a suliba, közben már felnőttek lettek, hogy mekkora öreg szatyor vagyok már én is, hogy közben felnőtt egy generáció.
2: Jó, de figyelj, az biztos, hogy nagyon sokat számít, tehát a te személyiséged, ez egy különleges személyiség, én szerintem azt gondolom, ha mondtam ezt neked, rendkívül szórakoztató, rendkívül színes egyéniség vagy, az tényleg kell hozzá egy ilyen, mivel azt mondod, hogy figyelj, tegyünk már össze egy izért, és akkor odahívod, most majdnem mondtam valami nevet, tök mindegy, a Lacikát, aki és elmond egy valamilyen dolgot, egyébként marom jó tartalmat,
4: és lehet, hogy baromi jó
2: tartalmat, még ért is hozzá, de egyszerűen nem tud átjönni.
3: Erre ezt mondják, hogy megosztó. Ennek okán.
2: Meg sokan nem szeretnek?
3: Hát most egyre többen nem, de szerencsére egyre többen igen. Tudod, van az az érdekes, hogy aki magabiztos, az rögtön pökhendinek tűnik nagyon sok ember számára, pedig csak magabiztos, keverik nagyon sokszor a kettőt. Én is megkapom ezt, hogy nagyképű vagyok. Nem, én magabiztos vagyok, mert bízom magamba, és tudom, hogy hol vannak a határaim, mert voltam a gödörája, meg a tetején is. Szóval én jól mozgok ebbe a zárt rendszerbe.
2: Igen, de olyan erős egyéniséged van, egyébként szerintem ezt otthonról hoztad még, tehát onnan van ez a dolog.
3: Szóval nagyapám református lelkész volt.
2: Nyakasok vagytok.
3: Abszolút. Kálmisteg, és itt mindenki hársány, meg hangos, meg a mi családunk az kicsit ilyen olaszos volt, és én imádom. Mai napig, ha hazamegyek, szerintem nem telik el másfél óra, és a két húgommal, édesanyámmal hangosan röhögünk már, meg úgy mást ugratjuk, és egyszerűen annyira jó a vibe. Meg a flow, hogy tényleg a mai napig, és óriási jó társaság. Például szilveszterezni basszus a húgáimmal, meg édesanyámmal megyek, és jönnek a barátaink, a kedvesem, a gyerekeim, és óriási
2: parti lesz. Hol mentek? Valami házhoz, vagy kocsmáztok?
3: Nem. Ugye gyerekek okán is, meg hogy legyen hó, ezért felmegyünk az Alacsony Tátrába, azt tőlünk onnan már nincs messze, és képzeld el, hogy kibéreltünk egy egész panziót. Mert kiszámoltuk, hogy annyian vagyunk, hogy a 20 szobából 17-et lefoglaljuk, akkor meg már mély ne foglaljuk le azt a maradék 3-at, és majd valaki még beesik. és ott leszünk, fönt a hegyekben, 4 nap, ember, seggen szánkó, gyerekek leszünk, és nem kell, nem számít más.
2: Én családom is van egy ilyen, ők a Mátrába járnak egyébként, azt hiszem, hogy mindig húsvétkor mennek oda, és szintén ugyanezt csinálják, kivérnek egy panziót, és az egész nagy népes család ott vannak 20-valahányan.
3: De hogy ezek annyi, nekem olyan mocskosú hiányoznak ezek a gyerekkoromból, annyira emlékszem, hogy összejöttünk a nagyiméknál, most hunyt el 2 hónapja, 93 éves volt. Összejöttünk az unokatestvéreim, édesanyám testvérei, ott volt az egész nagy család, én ott nem emlékszem, hogy ott valaha veszekedés lett volna, vagy hangos szó. Éjszaka kártyázott a nagyapám, a két nagybátyámmal verték a blattot, gyerekek sertepert éltek, hogy az egy... ropogott a cserépkályhába a tűz, hogy az egy igazi ilyen Last Christmas story volt, és imádtuk az egészet. Ez nagyon hiányzik a mai világban.
2: Egyébként igen, mert ez fölgyorsul. Nálunk is ilyen volt, hogy volt ez, nálunk...
3: láttam kis, a Schwabiban.
2: Igen, hát az tényleg az történt, és az volt, hogy jött a cigány, zenéltek, ment a izé, mi voltunk a kispincérek, vittem a fröccsöket, a unokatestvérekkel minden
3: együtt. Nagy anyám kocsmában volt, és én jártam neki segíteni, csapra verni a hordót.
2: Isteni volt, és tényleg én szerettem, és milyen érdekes, egyrészt azért, mert nekünk már kevesebb gyerekünk van összességében.
3: Meg mi is tehetünk róla,
2: hát, hogy ez... igen, valószínű ez. Na figyelj, erre visszatérünk mindjárt, hogy is kéne jó kocsmázni, meg hogy is kéne jó összetartani a családot, de most kell tartanunk egy kis szünetet, de nem sokára jövünk vissza a Rádió Café 98.0-án, ha megmondtuk előre műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral
2: és Vályi Pistával. Jövünk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre című műsorkánkkal, Kapitány Ivánnal,
3: Hevér Gáborral,
4: és Vályi Istvánnal,
2: és Vályi Istvánnal, Pistával, hello. Na figyelj, ott hagytuk el, mert egyébként előtte, mielőtt bejöttünk volna, ti itt stikába beszélgettetek valami jó kis kocsma kultúráról, és kicsit siránkoztatok is azon, hogy mennyire jó más országokban, mondjuk magunkhoz képest, vagy valamilyen helyzetben, ami ugye hát a te szülőföldedet is érinti, akár Szlovákiát, akár Csehországot, hogy az ottani kocsma kultúra, meg ugye ez, hogy így összejönnek az emberek, és hogy tényleg így van rá hiány, és mindig azzal azt hazudjuk magunknak, meg talán el is hiszük, hogy hát nincs rá időnk. Ugye? Mert ezt szoktuk mondani, hogy olyan, annyira nincs rá időnk.
3: Ott se dolgoznak kevesebbet az emberek.
2: Ugye?
3: Szerintem. Nagyon érdekes, hogy mennyire van igény még egyáltalán a szociális együttlétre. Mennyire vagyunk elidegenítve egymástól, mennyire gondoljuk azt a másikról, hogy akar tőlünk valamit, vagy rosszat akar, ne talántán. Ezt valahova ide vezetném én vissza ilyen alapkérdésekhez, mert nincs az az Isten, hogy tényleg haját tornájára megyek Szlovákiába, a 7000-es kisvárosba, ott a kávézóba ücsörögnek az emberek, pletykálnak. Ezt mondtam, hogy olyan jó, hogy nem politizálnak, hanem pletykálnak. És bejössz oda a sarokba újságot olvasni, kikéred a kis kapucsinodat, és te is hallgatod a pletykákat, és tudod, így annyira jó, mint régen ilyen kisvárosi kávézókban pletykálnak a csajok, és kacarásznak, és Csehországba kimegyünk forgatni egy hétre, és kedden este a helyi étterembe fiatalok leülnek, isszák a üdvetlen csapolt pilzenit 1200 egy liter, csak mondom. És így ülsz ott, és belegondolsz, hogy ha 1200 forint egy liter csapolt szűretlen pilzeni, ami tényleg, mint hogyha a vért innál olyan finom, akkor mi az anyámé üljek én otthon? Hát nem érdemes lemennem a boltba megvenni, mert lejövök ide, és itt vannak legalább a barátaim, családom, gyerekek, rokonok, és nézték a helyi hoki meccset, és beszélgettek. Hozzánk is nyugodtan lehetett, honnan jöttetek, mi van? Oda jött kedélyesen a pincérnő, ugyanúgy cetlire írta fel, mint régen, nem értetlenkedett ott ilyen tablettel, húztás, trigulákat, és figyelj, és így néztünk egymásra a srácokkal, hogy régen ilyen volt, és nekem ez a fajta polgár?
2: Igen, egyébként igen, abszolút az.
3: Hogy nem azért járnak a kocsmába, hogy felejtsenek, meg itt ordinári módon berúgjanak, mert szárkedvük van, hanem hogy találkozzunk ott, és nézzük meg. És mindenütt ezt láttam. Mindenütt, ahová elmentem idén, Texasztól, Románián át, Szlovénia, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, zseniális jó hely, mindenütt ezt láttam.
4: Igen, van egy kávéházi kultúra, van kocsma kultúra, ilyen pub.
2: Hát milyen érdekes, hogy belegondolsz, akkor pont az történik, hogy ez a gazdaságot is élénkíti, mert ugye fizetőképes kell, fogyasztasz, ott van, viszont termeled a dolgokat, tehát hogy föntartod ezeket a kávéházakat.
3: És ugye itt mondtad ki a lényeges szót, hogy kultúra. Mert hogyha belehallgatsz ezekbe a beszélgetésekbe, vagy ha csak leülök odaháza beszélgetni a volt magyar tanárnőmmel, vagy valami, akkor nyilván olyan témák kerülnek elő, amik azért építik egy kicsit a szellemet, meg a jellemet, hogy könyvekről beszélgetünk, filmekről, versekről, stb. Hogy nem okvetlenül a legalja, mert valaki, mikor azt mondja, hogy kocsma kultúra, akkor mire gondol egymást keresztbe hányó részek támadó emberekre?
4: Svájci sapkás, tudod, aki a 10 fillér rajta van a kis csúcsocskáján.
3: De hogy pont itt is volt egy ilyen korszak, mikor Karinti, Kosztolányi, Krejtőjenek ültek a kávézóba, és így hátra beledőlsz ebbe az egész sörgyári kapricsóba, és így azt mondta, hogy miért akarok otthon?
2: Ha már itt tartottunk, hogy filmek, könyvek, mindenfajta dolog, te egy kultúrafogyasztó vagy már ebben az értelemben? Szerintem igen.
3: De abszolút. Igen.
2: Mi olvasol inkább, sorozatokat nézel?
3: Nagyon sok zenét hallgatok. Színházba is szoktam, bár ugye hozzá nem jutok el soha.
2: Nem jöttél.
3: De most ez az új darabod, ez nem érdemes? Jó.
2: Köszönöm.
3: De nem, hát beszéltük már 100-szor, csak hát tudod, hogy milyen az élet itt. Olvasok is.
2: És zenét hallgatsz, mert zenét ezt sokat. Most tudtam meg rólad, képzeld el, ezt tényleg nem tudtam, hogy te gitárgyűjtő vagy, meg gitározol is, meg mindenféle.
3: Jó, most az, hogy gitározom, megsértenék minden gitárost ezzel. A gyerekeim kedvéért megtanultam pengetni, mert ugye zongorázni tanultam 7 évet, és záróvizsga előtt rúgtuk össze a port az akkori tanítónővel, és akkor ott hagytam, nem dicsértek meg otthon, de azt is nagyon szeretek, csak megdobolni tudtam régebben, most se a zongora, se a dob, nem az, amit a tábor tűzmelé csajozás szándékkal magaddal viszel.
2: Hát igen, hülyén néz ki, tudod, hogy egy férpiről csak összerakom a szerkót.
3: Hozod a Vermonát, tudod, azt a villanzongorát. Úgyhogy én elkezdtem így autodidakta módon tanulni, gyakorlózgatni gitáron, és a gyerekeimnek is vettem két kis ilyen feles gitárt, és akkor játszogattunk, és ez nekem így megmaradt, és van egy pár gitárom, de most jó,
2: de miért van pár? Miért, ha azt mondod, hogy csak elkezdtem meg, miért van
3: mert
2: pár
3: gitár? Mert kell egy jó akusztikus gitár, akkor kell egy elektroakusztikus gitár, ami nem akkora, de már tudod vinni magaddal. Akkor egy nagyon kedves barátom egy Fender Telecastert épített be nekem, egy gálfos olajos hordóba, és egészen fantasztikusan szól. Gondolod, gálf színű, narancskék színű. Meg van egy összecsukható kis gitárom, amit ugye fel tudok vinni a feladós bőröndbe magammal a repülőn.
2: Mert akkor elviszed magaddal, amikor utána?
3: Mert párszor ráfaragtunk erre, kint voltunk Amerikában, kéne egy gitár, és vettünk egy gitár, tehát nyilván a repülőre már nem tudott hazahozni, és ott kellett adnunk. Oh. És vérzett a szívemért, mert 25 dollárért olyan gitárt vettünk, hogy nem igaz. Ezeket én szeretem, de most már rég nem voltak ezenben, és tök jó, hogy mondod, mert mindig hallok valami jó zenét, rögtön leakordozom, és el is mentem a telefonomba, hogy el ne felejtsem.
2: De jó.
3: Minden jó szám, az tényleg 3 vagy 4 akkord.
2: Az komoly, és akkor ezek, de akkor ez kikapcsolt téged, és akkor azt mondod, hogy figyelj.
3: Jaj, nagyon, és én körbe-körbe a új begyvérzésig tudom játszani azt az egy dalt, hogy volt már, hogy rám szóltak, hogy most már valami már
2: elég lesz.
3: Igen.
2: És sorozatokat nézel?
3: Nézek.
2: Mit?
3: Nézek. Hát a sorozat nézés nálunk az egy ilyen esti rituálé. Ez az elcsendesedés, mikor így fel vagy pörögve egész nap, és egy kicsit offline teszed az agyad. Csak olyan sorozatot szeretek nézni, belefutottam már egy pár szóra késbe, ami már kész. Már nem lesz több évad. Mert engem az idegileg megvisel, hogy ott maradsz egy cliffhangerrel, és akkor várnod kell megint két, másfél évet, vagy kettőt, hogy mikor jön már ki a Fallout, vagy a nem tudom. És most például a Homelandet nézzük végig. Az egy ilyen kémes CIA már lement, de a Faudával ugyanígy voltam, az is egy nagyon jó sorozat, és kitört nyilván közben az arab-izraeli háború, és kész, vége, és most vár így az ötödik évadot. Azokat szeretem, de mindent. Csak olyan, hogy én rácsavarodok nagyon.
2: És együtt nézitek a jelenlegi pároddal?
3: Igen, együtt.
2: Pont ezt beszéltük az előző adás, valamelyik előző adásban, hogy nálunk ez nehézkesen megy, mert az asszonyok nem ugyanazt akarják nézni, mint amit.
3: Amikor ilyen van, akkor megvárom, míg elalszik, és fogom a laptopot, és kimegyek a nappaliba nézni a Love, Death and Robots-ot, meg az ilyeneket. Az egy nagyon érdekes sztori. Független filmesek 20 perces kisfilmeket csinálnak, ilyen posztapokaliptikus témában, de nagyon csapongó. Van, aki animál, van, aki rajzol, van, aki bábozik. Love, Death and Robots, azt hiszem 3 vagy 4 évad, zseniális. De a régi klasszikus filmeket is ugyanúgy. Most például a Szállakakuk fészkerét néztem meg, megint, hát ez
2: zseniális. Én most képzeljétek el, nemrég jöttem az Amerikából, és Colorado-ban voltam.
3: Nagyon jó, voltam, zseni.
2: És képzeljétek el, hogy azon a helyszínen voltam, ahol a Shiningot forgatták. Ez a ragyogást? Igen, a ragyogást.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: És ott ültél a hóba belefagyva?
2: Hát majdnem, de teljesen véletlen volt. A Törös Balázsral voltunk kint, vagy ő is kint volt a Baskával, és egy fantasztikus csávó, mert ellentétben velem, hogy mentünk ide-oda, a Sziklás egységben voltunk, és akkor az történt, hogy ő neki van egy, elfelejtettem az applikációt, de kvázi egy útikönyv, ahol megnézi, hogy ott a környéken milyen valami, és azt mondta, hogy figyelj ide.
3: Pont az Google-nek hívják ezt.
2: De nem, mert az történik, hogy a helyi nevezetességeket mondja el, és elmondta, sajnos elfelejtettem a nevét, és azt megmutatja, hogy mit tudom, 20 kilométeres körzetben van olyan érdekesség, amit meg kell nézni, és azt éppen jöttünk le egy nemzeti parkból, és abba a városkába mentünk be, ott fogunk majd ebédelni. És azt mondja, figyelj meg, ebbe a városkába, ahol az ebédlés helyzet 1 kilométerre van, ez a híres Stanley Hotel.
3: Beszenes.
2: Ahol egyébként a Stephen King, mert ugye ott nem akarom hosszabb beszélni róla, ott kapott ihletet arra, hogy megírja ezt a dolgot, mert a rémálmai voltak, mindig így írta a könyveit, és az volt a rémálma, hogy egy tűzoltó fecskendő életre kell, és hatalmas kígyóként őt megfojtja, és nem tudom micsoda, és ettől fölébredt, és azt mondta, hogy akkor elkezd írni a ragyogást. És valóban ott van, ezért meg van csinálva az ajtó, tudom, be van törve a kis ezével, és magát a baltát, azt egy páncélszekrényben őrzik, az eredeti baltát. Ottan, és elmentünk oda, egy csodálat, ma is működő hotel egyébként, a 217-es szobában azt nem adják ki, mert ott állítólag szellemek vannak.
3: De ez milyen fura, nem? Mikor ott állsz egy ilyen helyen. Én például ott álltam azon a helyen, ahol az első világháborúban az első embert lelőtték. A Glejvici rádióadónak az oldal bejáratánál, és mikor ott vagy, és mondja neked a helyi kurátor, aki amúgy imádja a magyarokat, hogy ott a sarok, ott lőtték le a No Youngs-ot. Mondom, ott kezdődött az egész. Ott kezdődött az egész. És így nézed egy darabig azt a 3 metlaki csempét, hogy basszus, ott kezdődött, ezen az által jöttek be, és oda dobták le, és ott lőtték, és ezek olyan nagyon, nagyon mély, meg megrázó dolgok.
4: Én Normandiában voltam úgy, ott például ott kifejezetten, is. De ott nekem az volt a bajom, amikor oda elmentünk Normandiába, és elmentem ugye a jutak partszakaszra, és persze teli van emlékekkel, meg van egy csomó minden, de azért ott éppen napoztak, strandoltak, szörföltek,
3: ezt csináltak. Voltál fent bunkerekre?
4: Voltam, megnéztük azokat is, de tudod, olyan, valahogy olyan fura érzés volt, hogy úristen, hát itt meghalt egy csomó ember, ami szabadságunkért,
3: 17,
4: ami
3: jövőnkért,
4: igen, fiatalok. És mi itt strandolunk, ami persze nagyon teljesen normális, de közben
3: de
4: mégis.
3: Akkor is egy kicsit ilyen paradox helyzetnek érzed.
4: Miközben ott egy lankán, meg ott van fönt az a hatalmas katonai temető.
3: Igen.
4: És,
3: én Dieppe voltam így.
4: Igen.
3: A Dieppe 42-es Dieppe partaszállásnál, és ott állsz egy bunkernél, és úgy képzeld el, több százféle bunker típusa volt a németeknek. Erre volt egy katalógus. katalógus szerint építették a bunkert. Milyen szintű védelmet kérsz, vagy miért akarsz, milyen minőségű beton kell, mennyi acél, mennyi fa, katalógus volt. Mindenre volt egy szabvány. A bunkerekre is volt egy szabvány.
4: Hogy kell összekötni hogy őket. Kell,
3: és a mai napig, ha ott fölmész, látod, ránézel, és azt mondod, mert nekem ez a hadtörténelem a hobbim, hogy na ezt tudod, hogy akkor ez egy 1942-35/B szabvány a bunker, mert ennek 30 centi beton, hogy annyira átgondolt volt, és ez az igazán rémisztő ebbe, és ez most a legújabb darabodról jutott eszembe. Ugyanez, amikor elmész egy Auschwitzba, nem, a, nem maga az rémisztő, hogy ott mi történt, nyilván az is, de amikor megérted, hogy ez egy szisztematikus, átgondolt rendszer szerint történt, az úgy elborzaszt, az földbe gyökerezzik a lábát, hogy tényleg mind egy csirkefarmon, a feldolgozóba, és ezek emberek voltak, évszámok vannak ott, fényképek vannak ott, hogy ilyen szisztematikusan tényleg csak az ember tudja írtani hát a másik abszolút. Embert. Döbbenet. És ezek azok, ahová én el akarom vinni az embereket, hogy megértsék, hogy nekik Auschwitz ne csak egy legyintés legyen, nekik Normandia ne egy strand legyen, nekik mit én tudom, mondhatnék ezer ilyen helyet, az ne csak egy hely vagy egy történés, hanem érezzék át, hogy mi ez. Mert ettől leszünk szerintem okosabbak, meg empatikusabbak. Azt hiányzik belőlünk.
2: Szóval azt mondtad, hogy a hadtörténet is, de hogy a hadtörténetnek a technikai része is az egy hobbid.
3: Meg a hadtörténet, a politológia, a hadtörténelem, ezt is tanultam, engem ez érdekel.
2: Mert ez megint ugyanúgy van, amit az előbb, a legelején mondtad, hogy megérteni a dolgokat, hogy ez hogy történhetett meg. Igen. De úgy tudom, hogy kertészkedni is szeretsz.
3: Nagyon, az meg az, amikor offline-ba teszed magad, mikor hazamész, becsukod a kaput, és
2: valami... Azok nem nagyon dumálnak vissza.
3: Nem, meg teljesen más csinálsz, és olyan jó, hogy az agyad megpihen, mert végre valami igazán fontosra fókuszálsz, arra, hogy most akkor hogy nő a tornádó paradicsom, vagy...
2: De miket csinálsz? Haszonnövényeket termelsz?
3: Hát nézd, építettem egy magas ágyást, összeraktam szépen.
2: Magyar, mitől jobb a magas ágyást, mint az, hogy...
3: Nem
2: a...
3: kell lehajolni hozzá. Én erre jöttem rá.
2: Azt gondolom, valami szuper tudományos azért van.
4: Semmi. A feleségem csinált egy ilyen magas ágyást a kertben, volt egy darabig, aztán valami történt vele, valami és én is csak azt gondoltam. Jó,
2: locsolni nem locsoltuk, de valami történt
4: vele. Valami történt vele, hogy ez csak ennyi, hogy nem kell.
3: Nem, hát ugye teraszosan elrendezett, szépen csináltam kalodákat is, felfuttattuk a paradicsomot, stb. Szeretem, amikor a sajátomat teszem. Ez is gyerekkor.
2: Hát igen, persze.
3: Hát, mikor a büdös életben nem vettünk a boltba paradicsomot, hát van a kertben, meg retek, meg ilyen, hát hol? Hát felülünk, éhen halhatott volna a zöldséges a faluba. És megcsináltam teraszosra, a csöpögtető öntöző rendszert kiépítettem, a kertbe is, a magas ágyásba is, de most vettem két rendes épített magas ágyást, azt is elraktam el alakba, ácsoltam teraszt, csináltam egy motorgarást. Otthon csinálni, alkotni, fával dolgozni nagyon szeretek. És megmarad, és törődsz vele, és szép, és örülsz.
2: De ilyenkor az nyugtott meg, hogy egyedül vagy?
3: Nem vagyok egyedül, de az is. Az is, hogy egyedül vagyok, meg hogy a saját tempom szerint sem, meg azt, amit én akarok, nem azt, amit a közvélemény szeretne, vagy a munkám megkövetel, hanem most ezt így magunknak csinálom. És teljesen laikus, autodidakta módon tanultam meg alapotásni, meg geotextilt fektetni, meg milyen pilisi murva kell bele, meg mély jó ez, meg én imádom ezeket nagyon.
2: És akkor a kert az egy saját, igen, meg egy saját, hogy mondjam, birodalom.
3: Igen.
2: Azt mondod.
3: És nagyon szeretjük, mert ilyen zegzugos, vannak kis lépőkövek, és akkor hol itt van ez, rejtett ilyen kis világítás van, hogy este tudod, ilyen tökre kis utacskák vannak benne, be van futtatva, most kedvesen biztos mondaná, hogy nem az, de mit én tudom, micsoda. A növényekhez nem értek.
2: Ja.
3: Ezek, ilyen nevek nincsenek, amiket ezek csetelnek a kedvesem a barátnőjével, olyan jufark kóró, cickány, mokány, meg...
2: Zöld hosszú.
3: És olvasom, hogy ilyen nevek, ezt most találtátok ki, hát ilyen nincsen, és de van. De ő, ezekhez ő ért, én meg szeretem kialakítani ezt a teret.
2: Kerti tőpéd van?
3: Nincs.
4: Nincs. Kell, ez az állás még szabad.
2: Egyiket tényleg.
3: Nincs, de van például három rigó, fekete rigó, meg kettő süni. A két sün az ott lakik, kivágtam ott egy 9 méteres fenyőt.
2: És a kutyák a sünökkel?
3: Nincs kutya.
2: Nincsen?
3: Ugye a kutyák azok itt vannak a volt feleségemnél, ők itthon vannak. Máskánk volt, de már eltávozott, mert öreg volt, de hát ott van a polton urnába. A sünök viszont nagyon-nagyon érdekes élőnek. És például a sün, hogy így elmész mellette, hogy olyan süni, de aranyos kis tetves izé. De nem, a sün az egy olyan aljas mocsok ragadozó, hogyha a sün akkor lenne mindegy kutya, akkor futnál előle, mert egy éjszaka a testsúlya 30%-át megeszi. Tele van 30%, hány kiló vagyok? Én most vagyok 110. Akkor megennék basszus.
2: 35 kilót.
3: Egy éjszaka.
2: Igen.
3: Azért az nem kevés. Tele van a, nagyon jó a szaglása, ugye hosszú hegyes orra van, tűéles fogai vannak, és mocsok jól lát a sötétbe, és nem is hal rosszul. Ez a sün. Hogyha ez nem ekkora lenne, hanem akkora, mint mondjuk egy úszkár, akkor simán megtámadna téged is.
4: Hozzánk bejött a nappaliba beszaladt.
3: De jó.
4: Mert elment a teraszon, ültünk a teraszon,
3: rosszul vette be a kanyart.
4: Elment mellettünk, és nyitva volt a teraszajtó.
3: Körülnézett,
4: és bement a nappaliba. Mondom, bement valami, még akkor nem is láttam pontosan, hogy de bement valami a nappaliba. Szólok a családnak, mindenki előjött, és a sün beszaladt a ülőgarnitúra alá.
3: De egész fürge tudám lenni.
4: Nagyon, és várjál, de hát ugye az egy állati vékony hely volt ott, és hát nem akartuk neki semmilyen bajt okozni. Hogy vesszük ki onnan, mert hát nem akart kijönni, tudod felemelni a komplett ülőgarnitúrát.
3: Legalább ilyen sarokgarnitúra volt?
4: Hát persze. Felemelni az ülőgarnitúrát, minden csetresz hozzá van építve, izé, hogy a sűn picit próbáltuk ösztökélni az egy partfissal, vagy tudod, hogy de hogy nehogy megnyomjuk, nem tudom, és akkor emlékszem rá, hogy a középső fiam egy ilyen sütőkesztyűvel fogta meg, nem lehetett hozzányúlni. Hát, és tudod, egy ilyen sütőkesztyűvel fogta meg végül, amikor már olyan helyre tudtuk vinni, és már mindenki rogyadozott az ülőgarnitúra alatt, hogy alányulni, de nagyon helyesek, és igen, nálunk is van a kertben.
3: Nagyon-nagyon hasznos.
2: Egy dolog, vigyázzatok, hogy tele van kullancsal. Ő a kullancsoldozó,
3: rendkívül hasznos. A mesztelencsigát imádja, és mindig ugyanott mennek, ketten vannak, igen. És ugye egy rohadt 9 méteres fenyőt ki kellett vágnom, ott laktak a sarokba, visszajönnek. És ülök kint, éjszaka, vagy este dohányzok, én nagyon késő járok adni, vagy inkább korán. És kezdődik a motozás ilyen 11 körül. És
2: mert hangosak, mint az ördög, egyáltalán nem érdekli őket.
3: Csörögök, a levelek között. Az egyik az megy a kerítés mellett körbe, a másik pedig a terasz mellett, így a háta mögött, így, ahol van a járó lap, vagy a kő, ott megy el a vonalon, és néha rám néz, de teszünk ki nekik inni, meg dinnye héjat, meg ilyesmi. Nagyon örülök, hogy ott vannak, mert nagyon nagy rendet tartanak a kertben. Zseniális. Ezeket szeretem.
2: Hát figyelj, de ezek tök jók, mert ugye ez a egyrészt a vidéki élet, másrészt pedig, amit te is mondtál, ez azért a gyerekkorunk. Tehát, hogy itt tudunk visszatérni.
3: Homoki Nagy István, Hegyen Völgyön, Cimborák Nádi Szélben, Tüskevár, Fekete István.
2: És akkor ebben az őrületben, amiben vagyunk, mondjuk, ami ide láncol bennünket ez a fővároshoz.
3: Na, ugye?
2: Hát igen, de én is azért költöztem ki, tehát ezért élek én is Nagykovácsiba, és ott vagyunk kint, te meg ugye Monoron ész, ha jól tudom.
3: Monor mellett, igen.
2: Igen, Monor mellett. És akkor azért csináljuk ezt szerintem mi, miközben macera, mert van egy csomó macera bejárás, meg nem tudom, mert az sokkal többet ér, hogy van egy ilyen kis saját dzsungel.
3: Megvesszük a szabadidőnket. Azért keresünk pénzt, hogy megvehessük ezt az időt, amikor egy jó pohár borral hátra ülsz a teraszon, és így sóhajt az egyet, hogy de jó.
2: Hát figyelj, egyrészt ezt csináljuk meg, mert ígéretet is tettünk magunknak, valamikor találkoztunk tavasz elején, és mégse találkoztunk a nyáron, de itt most örülök, hogy itt voltál. Lejárt az időnk, de tényleg most már, hogy tegyünk egy ígéretet itt országvilág előtt, hogy valamikor egymásnál, valaki valakinél egy pohár bort, ti is gyertek át, ígyünk meg egymással. Jó. Köszönjük, hogy itt voltál. Ez volt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre. Látod, Pista, megmondtuk előre, hogy itt leszel, és megmondtuk előre, hogy jó lesz. Kapitány Ivánnal.
4: Hevér Gáborral.
2: És Vályi Istvánnal.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu per Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a meleg, nyári idő. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat, az amerikai kérésnek engedve. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Közben a Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint holnap indítanák újra a járatokat. Oroszország elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására. Közben újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól Ukrajna, erősítette meg az ukrán kormányfő. Julija Szviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. 40%-kal csökken az országgyűlési képviselők fizetése. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezen túl. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, az európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, és így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma napos gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Lejárt mégpedig tegnap az Európai Unió bértranszparencia irányelvének átültetésére rendelkezésre álló határidő. Ugye ez egy uniós irányelv, és a hazai jogrendbe való átültetés folyamata az átmeneti időszak miatt, ugye a választások és az ezt követő időszak miatt egy időlenesen megrekedt, és 2026. június 7-i implementációs határidő nem született meg a végleges magyar szabályozás, ami azt jelenti, hogy hát most akkor egyáltalán ez a bértranszparenciáról szóló irányelv, ez mikor kerül majd átültetésre, vagy mit tartalmaz? És hogy
8: tavasszal.
3: Majd ezt megkérdezzük a szakértőt.
8: Nem tudom, hogy a jogszabályoknál is irányadóak a kertészeti elvek, de majd megkérdezzük Szűcs Andreától, a KPMG magánszemélyek adózása csoportjának vezetőjétől. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, szia!
9: Sziasztok, jó reggelt!
8: Indulhatunk nagyon messziről? Mi a logika emögött, hogy egyik ember tudja a másik fizetését?
9: Hát ez nagyon egyszerű. Az Európai Uniós vezetők ránéztek arra a statisztikára, hogyha kiszámolják, hogy mennyi egy átlagos európai nőnek és egy átlagos európai férfinak az órabére, azt vették észre, hogy a különbség európai szinten valahol 13%, Magyarországon majdnem 18%, és elkezdtek azon gondolkozni, hogy ennek mi lehet az oka. Az egyik oka valószínűleg az, hogy a jól fizetett állásokban több a férfi munkavállaló, tehát ez azt eredményezi, hogy eleve magasabb a férfiak átlaga, a másik pedig az, hogy arra gondoltak, hogy elképzelhető, hogy azonos értékű munkakörökben lehetséges, hogy a hölgy munkavállalók kevesebbet keresnek, mint a férfi munkavállalók, ami uniós szinten a legtöbb országban jelenleg is tiltott, tehát az egyenlő bánásmód elve az most is alkalmazandó. A bértranszparencia, pont a transzparencia szóval, arra szeretne egy fegyvert adni, és egy tájékoztatást, hogyha én munkavállalóként szeretném látni, hogy az én átlagkeresetem hol áll a velem egyenlő értékű munkát végző kollégákhoz képest, akkor ezt meg tudjam nézni, és már csak egy érzésem legyen arról, hogy engem nem jól fizetnek, engem nem objektív alapon diszkriminálnak,

0: hogyha nem sikerült ezt átültetni a magyar jogrendbe?
1: Igen, először nézzük meg, hogy áll az Európai Unió. Tehát itt azért nem volt teljes a siker. Ha megnézzük a térképet, igazából Szlovákia és Olaszország az, aki teljes egészében átültette az irányelvet a tegnapi nappal, tehát megtörtént a teljes implementáció. Van még néhány ország, ahol történtek lépések, és a tegnapi nappal néhány része életbe lépett, ilyen Litvánia és Málta, illetve részben Lengyelország. És akkor itt a lista lezárult azoknál, ahol valami történt június 7-tel kifejezetten az irányelvből kifolyólag, míg az összes többi Európai Uniós országban jellemzően vagy megkezdődött az előkészítő munka, vagy már társadalmi egyeztetésen van egy tervezett jogszabály. És mi Magyarország, amúgy Horvátországgal együtt vagyunk, az a két uniós tagállam, ahol hivatalosan nem került még kommunikálásra semmiféle tervezett jogszabály szöveg. A magyar helyzetet nézve, és aki nem egy kő alatt volt az elmúlt két hónapban, azért látja, hogy voltak itt változások, tehát ez most jelen pillanatban szerintem viszonylag érthető, hogy itt állunk, és maga a jogi következmények is azért nem eszik azt a kását annyira forrón, tehát az első lépés az lesz, hogy felszólítanak bennünket, hogy kezdjünk ezzel az üggyel valamit, aztán adnak nekünk néhány hónapot, aztán újra felszólítanak, és ha ekkor sem teszünk valamit, a nap végén elindulhat egy kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen, de én nem gondolom, hogy jelen helyzetben erre fele mennénk.
0: Tehát hát úgy vagyunk, mint a gnúk, a csorda megvéd bennünket.
2: Hát lehet, hogy igen, megvéd a csorda, de közben pedig valószínűleg vannak fontosabb problémák, de azért rajta tartja a szigorú tekintetét ezen az Európai Bizottság? Mert maga az egész bértranszparencia irányelv azért egy fontos dolog.
0: Nem lehet, hogy ez egy jelzés, hogy a tagállamok többsége ezt se kiköpni, se lenyelni nem tudja, hogy valami nem jó itt?
1: Én azt gondolom, hogy a legtöbb tagállamban vannak már a bértranszparenciához hasonló intézkedések, tehát ha mondjuk nézzük Belgiumot, Németországot, valami már van, vagy Hollandiát, tehát nekik valamilyen módon a meglévő rendszerükbe kellene ezt beimplementálni, és ez okozhat nehézségeket. A többi országban pedig lehet, hogy egy picit későn kezdtek el ezzel foglalkozni, noha 2023 óta tudjuk, hogy jönni fog. Én azt gondolom, hogy meg lesz ez. Ahogy a magyar nyilatkozatokat nézzük, én bízom benne, hogy ebben az évben ez még meg fog valósulni, illetve az nem teljesen igaz, hogy semmi nem történt Magyarországon, tehát igenis foglalkoztak ezzel a témakörrel, csak valószínűleg az van, hogy sok minden változott, bármi is készült el, mint tervezet, az át kell nézni, hogy megfeleljen a jelenlegi elvárás.
0: Ami ennél érdekesebb, mert ez egy, szerintem, ha most a homlokára üt az új magyar kormány, akkor talán egy viszonylag rövid időn belül be tudná vezetni ezt az uniós irányelvet, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a cégek meg a munkavállalók fel vannak-e készülve. Erről van bármiféle információ? És biztos nem hallottad azt a poént, hogy Magyarországon mindenki elégedett a fizetésével, a munkavállalók a főnök fizetésével, a főnök meg a munkavállalóival.
1: Bizony hallottam, az egyik első konferenciánkon ezzel indítottunk, hogy két emberről tudunk, aki elégedett a fizetésével. Amúgy nagyon vegyes a kép, de rengeteg munkavállaló döntött és munkáltató döntött úgy, hogy előre szaladt. Tehát most elég sok olyan magyar cég van, ahol akár az évelejével, akár tavasszal megtörtént ennek az irányelvnek a elvei alapján történő bértranszparencia kimutatás bevezetése, tehát ők vállalták azt, hogyha esetleg a magyar implementációban lesznek speciális elemek, akkor hozzáhúzzák a rendszert, de viszonylag sokan állnak ott a nagyobb cégek között, tehát itt a 250 fő felettiekre kell inkább gondolni, akiknek amúgy is lesz majd egy jelentési kötelezettsége is, mind a mellett, hogy van egy információ és tájékoztatási kötelezettsége a munkavállalók fele. Sok ügyfelet tudunk, ahol már most be tud lépni a munkavállaló, és meg tudja nézni, hogy mennyi az ő teljes bércsomagja, beleértve minden extra és változó elemet, és hova van ő besorolva, mint egyenlőértékű munkát végző emberek, munkavállalók csoportja, annak mennyi az alja, mennyi a teteje, és hol vannak az átlagok, illetve van olyan munkáltató, aki mutatja a mediánt is. Úgyhogy vannak olyanok, akik már ott állnak, hogy várják, hogy

0: megnyomják a gombot, hogy élesbe állítsák a rendszer, de addig, amíg nincs meg az implementáció, a munkáltató...
1: Tehát nincs elég szabályok, amihez lehet alkalmazkodni, így van, gondolom.
0: Vannak ugye nemzetközi példák, illetve az irányelv azért a sarokpontokat leszögezi, tehát tudjuk, hogy mit kell megmutatni. Tudjuk, hogy az egyenlőértékű munkát végző kollégákat kell egy csoportba tenni, tudjuk, hogy milyen objektív elvek alapján kell ezeket a csoportokat képezni, tudjuk, hogy átlagot kell mutatni, tehát csomó minden megvan. Persze vannak ilyen kérdések, hogy mit kell csinálni a gyümölcsnappal, mit kell csinálni a sportnappal, beleszámolom, nem számolhatom bele, ha akarom, beleszámolom. Részletek persze nincsenek tisztázva, de alapvetően van mit jelent.
1: Egy felelős vezető kérdezi, legalábbis így apostrofálja magát, nem egy újabb észszerűtlen nehezítés az európai vállalkozások számára? Többet használ, mint amennyit árt. Korán sem vagyok róla meggyőződve.
2: Többet árt, mint amennyit használ, azt akarta írni, de igen.
1: Igen, de én most felolvastam, amit ír.
0: Azt gondolom, hogy a transzparencia oldaláról kell felfogni, tehát igen, szoktuk, vagy szokták többen a GDPR-hoz hasonlítani. Talán annyi a legjelentősebb különbség, hogy kevés munkavállaló volt rendkívül felvillanyat, vagy meglássa a rá vonatkozó adatkezelési szabályzatot, míg azt minden munkavállaló szeretné látni, hogy helyese az az érzése, hogy ő megfelelően, megfelelő kategóriában és megfelelő bért kap azért. Ezt valószínűleg ki fogja kényszeríteni a piac, és ki fogják kényszeríteni a munkavállalók, illetve ha belegondolunk, a közalkalmazottaknál már most is így megy, tehát Magyarországon évek óta a közalkalmazottak fizetését elméletileg a betöltött pozíció, az évek és a képzettség alapján ki tudjuk számolni forintra. Tehát ott sem dölt össze a közigazgatás. Kultúraváltás.
1: Igen.
0: Csak azt szerettem volna mondani, hogy kultúra és szemléletváltás, illetve kommunikációt fog igényelni, de nem gondolom, hogy ha belemegyünk, és így is úgy is be fogja vezetni magát. Tehát ha már van egy cég, aki csinálja, a többi is fogja.
1: Néhány kérdés felmerült. Miért ne adhatnék annak a munkavállalónak, aki fontos, magasabb fizetést, mint a piaci átlag? Azaz, amennyit vele hasonló pozícióban dolgozó kolléga keres, ez szerintem nincs kizárva, csak azt indokolni kell, hogy az miért van, nem csak úgy.
0: Igen, illetve nem a piaci átlag, hanem az én átlagomat kell nézni. Tehát ha én alapvetően a piaci átlag felett fizető munkáltató vagyok, akkor az én átlagomat kell nézni, az én egyenlőértékű munkáért besorolt sávban lévő dolgozóimhoz hasonlítok, illetve igen, adhatok többet, csak ott azt valóban objektív módon kell indokolni. Objektív az, hogy milyen a teljesítményértékelése, amit le kell tudnom dokumentálni, objektív az, hogy neki van olyan speciális képzettsége, ami nincs meg a többieknek, akik ugyanebben a csoportban vannak. Objektív lehet az, hogy mondjuk neki rengeteget kell utaznia, és ez olyan nehézség.
1: Egy nagyon fontos kérdés. Mi az, amit látni fognak a kollégák, kérdezi a hallgató, mert hogy névre szólóan meg lesznek a fizetések, és az adott munkakör átlagát kell közzétenni. Tehát mivel fognak szembesülni? Itt azért nagy az információs gap, ahogy látom, tehát hogy az emberek nagy többsége hallott ugyanerről, de hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni, azt szemlátomást még a cégvezetők, vagy nekünk író cégvezetők sem mindegyik tudja.
0: Igen, nagyon fontos, hogy a bértitok az azért megmaradt. Tehát nem úgy van, hogy holnap bemegyünk, ha életbe lépett volna a magyar implementáció, és elkérjük a főnökünk fizetését. Egy dologra van, vagy kettőre lehetőségünk, és lesz lehetőségünk, mert olyan pillanatban ugye még nincsen magyar implementáció, az, hogy megláthatom, hogy én mennyit keresek, de nem csak az alapbéremet, hanem minden egyebet, amit juttatásnak kezel az én munkáltatom, legyen ez pénzben vagy nem pénzben adott ellátás, akár egy biztosítás, és megláthatom, hogy az a sáv, ahova engem besorolt a munkáltatóm, annak mennyi a teteje, mennyi a belépő szintje, és hol vannak a férfi és a női kollégák átlagai ebben a sávban, és én az átlaghoz tudom hasonlítani magam, illetve ha szeretné, a mediánt is megadhatja a munkáltató, ezt ugye azért adná meg, mert az átlag az egy becsapó statisztikai fogalom, de a mediánt nem kéri az irányelv szövege jelen pillanatban.
1: Oké. Hát a puding próbálja az evés, ha implementáljuk, és megvannak a részletszabályok, legalább akkor biztos, hogy fogunk jelentkezni. Köszönjük szépen az információt.
2: Köszönjük rendben, szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Szép napot, jó munkát. Szűcs Andreával, a KPMG magánszemélyek adózása csoportjának vezetőjével beszélgettünk a bértranszparencia irányelvről és annak hiányzó implementációjáról, azaz nem ültették át a magyar jogrendbe.
2: És ezt az egész témát nagyon jól körbejártuk a Millás reggeli YouTube csatornáján, meg lehet nézni azt a 4 részes vodcast sorozatot, amelyben a bértranszparenciáról szóló irányelv főbb részleteit megtárgyaltuk a KPMG szakértőjével, például Szűcs Andreával, és ott részletesen megbeszéltük azt, hogy azokat a kérdéseket, amiket írtatok, erre válaszul, szerintem ott mind megtaláljátok a válaszokat.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
1: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggeli egy véget nem érő műsorfolyam formájában. mégpedig itt a Rádió Café 98.0-án. Ma kaptam erősítést, kivételesen, vagy gyengítés, ez majd kiderül szerintem a következő napokban Ács Gábor személyében. Igen, tessék, tiéd a terep, végre dolgozzál a pénzedért, pörögjük fel, ez egy reggeli műsor, ne aludjál bele rögtön a rajtba.
6: Na, köszönöm. Ne vicceljünk, kérem szépen, Mihálovics András természetesen egy nagyon komoly gyengítést kap, egyértelmű szerintem, de mint ahogy mindig, azért a gyengítő tényező igyekszik fölzárkózni, hogy ha esetleg levegőhöz jut a fő tényező, akkor esetleg megpróbál bele furakodni a műsornak a bizonyos fennmaradó aprócska lyukaiba, és hogyha a szokásoknak megfelelően zajlanak az események, akkor lehet, hogy az utolsó fél órára, amikor már főtényező is kezd elgyengülni az idők törvényeinek engedelmeskedve, akkor esetleg még több szerep is juthat itt a gyengítő tényezőnek. De majd, nem majd kiderül, majd a végén térjünk rá vissza, majd akkor megítélhető.
7: Segítség! Egy ideje próbálok rájönni, hogy a se telefon, se levél, se semmi szlogen végén mit mondanak, ennyit érteni, Megumi, Megumi. Írja a hallgató, nem ezt mondják. Most azért írok, mert megírtam neki is, de az a biztos, hogy elhangzik adásban, hát ha többeknek ez a kínzó problémája van. Memory, memory, azaz, hát ugye, hogy jegyezzük meg ezt az információt, ami előtt elhangzik. Mert hogy ez a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber szám éppen a WhatsApp üzenőfalunkra jött. Aztán itt van D-kartárs, meglepően erős forgalmi viszonyokat tapasztalt az M2-esen Dunakeszitől. A Kagylós kúttól lassul a forgalom, majd szinte lépésben halad. Nem számoltam, hány váltás volt a lámpa. 28 perc, 45 másodperc volt Gödről Zugló Hermin a mező. Aztán nehogy elmenjetek csapatépítő tréningenre, sokat rontana a műsor színvonalán. Ebben egyetértek, ebben... és a stáb háromnegyede fúrja is ezt. Én csapatépítő tréning párti vagyok, a másik három mókus meg nem.
6: Mint ahogy az lenni szokott, az igazság pont fordítottja az iméntieknek, de hát nagyon nehéz összehozni ennyire különböző időbeosztással
7: rendelkező.
6: Te szoktad mondani. Én csak idézek.
7: Most egymást találjátok, kérdező hallgató. Igen, kedves hallgató, jól hallom.
6: Egy négyfős csapatépítő kapcsán, igen. Természetesen fölmerült.
7: Természetesen észlelvén a maihoz hasonló adáskezdéseket a rádió vezetése is szorgalmazta ezt egy időben. Aztán megteremtette ennek minden feltételét, de a másik három mókusnak eszébe nem jutott összehangolt tanrészt venni a megteremtett lehetőségek.
6: Mindig a másik három mókus.
7: Így van.
6: Mindig a másik. Ez a lényeg. Mindig a másik három mókus.
7: Így van. A rigófütyre általában hangulatos dologként gondolunk. Én ma hajnalban speciál arra gondoltam, hogy valami hangerő gombot el tudnék rájuk képzelni, a kakasra nem, arról csak egy kikapcs hiányzik, írja Gézu, aki szemlátomást találkozott a természettel. Aztán nem akarásnak nyögés a vége, írja a hallgató, nem tudom mire értve ezt, de ez kétség kívül egy nagyobb bölcsmondás.
6: Hát komolyan véve a te eszmefuttatásodat, abból fakadt ez a vélemény, meglátásom szerint.
7: Na! Június 9-e van az Úr 2026. esztendejében, egy keddi nap, úgyhogy hála Istennek morogni ma nem fogunk. Félixeket viszont meg kell, hogy köszöntsük, hiszen, vagy fel kell, hogy köszöntsük. Nem tudom, melyik a helyes. Meg kell köszönteni, vagy fel
6: holnap
7: kell köszönteni?
6: Holnap nem vagyok itt, és nem tudok morogni. Akkor elhalasztom csütörtökre, mert hogy most már nem rontom tovább vele a hangulatot.
7: Én sem vagyok itt, ugyanis elhatároztam, hogy mindenféle felkészültség és vezetés nélkül megpróbálok az Alpok-hegység bércein A-ból B-be eljutni gyalog.
6: Fú! És nagy távot nyomtok? Föl 3-4 kilis meg lesz?
7: Kint alszunk kettőször is, random menedékházak, vagy egyéb létesítmények, majd meglátjuk.
6: Tehát foglalás nélkül menetközben derül ki?
7: Természetesen.
6: Jó,
7: és hiszen nem rettenünk meg a hegyek a barátaink.
6: És ha nincs hely?
7: Akkor még nem tudsz lefeküdni a földre és aludni?
6: De nem engednek be.
7: Hova? A hegyekbe?
6: A házba.
7: Minek kell házba aludni? Az a baj, hogy korunk.
6: Hát te mondtad, fehér hogy menedékházba,
7: kizárólag abban tud gondolkodni, hogy nem menedékháztól menedékházig megyünk, hanem hogy majd ha esetleg ott van lehetőség, akkor ott, ha nem, akkor nem.
6: De sátor?
7: Sem.
6: Semmi? Bivak? Csak úgy?
7: Így van.
6: Időjárás?
7: Hát honnan tudjam? Én a kalantúrákat ezt nem úgy szokta az ember megtervezni és végrehajtani, hogy mindent kiszámol patika mérlegen, nem, hanem meglátja, hogy milyenek a körülmények.
6: Nem patika mérleg, hanem egyszerű alapvető biztonsági.
7: Nem érdekel a biztonsági.
6: Ja, értem. Jó, hát akkor hajrá.
7: Úgyhogy ez van. Mi van még itten, ami még esetleg érdekes lehet és közérdekű? Fel kell köszönteni, írja mérnök hallgató, illetve Bogi írja, hogy ne hagyd magad, Gábor. A Gábor az már rég hagyja magát. Az a baj, hogy mindenhol és mindenkor. Na! Félix! Félix Pipa!
6: Az x-edik övönöl ütésre már nem reagál.
7: Ez az. Ez az. Jacques Cartier felfedezte a Szent-Lőrinc folyó törvendjünk. Ennek mihez kezdenénk, ha Jacques Cartier nem fedezte fel, volna fel a Szent-Lőrinc folyót, akkor most ott folyna valami, és nem tudnánk, hogy ez a Szent-Lőrinc folyó, de ez 1534-ben esett ám meg, úgyhogy jókorán. Biztos ő is ezen gondolkodott, hogy vajon milyen lehet az időjárás a Szent-Lőrinc folyó mentén, illetve vajon van-e menedékház, és van-e benne hely a Szent-Lőrinc folyó mentén? Hát Jacques Cartier már csak ilyen volt. Aztán 1898, Kína 99 évre engedte át Hongkongot Nagy-Britániának, hát azóta ez ugye letelt bőségesen, és hát azóta már Hongkong ilyen speciális övezetként ugyan, de Kína része. Aztán Donald Kacsa születésnapja vagyom ma, 1934-ben ugyanis június 9-én esett meg az, hogy feltűnt a mozivásznon Walt Disney népszerű rajzfilm figurája. Azóta kettő dolog jut eszembe róla. Egyrészt az, hogy nem lehet érteni, amit mond, ezt nem tudom, hogy szándékosan csinálják-e. A másik pedig, hogy névadója egy otthoni viseletnek, amikor a Donald kacsázás, mint olyan remélem megvan mindenkinek, amikor ugye egy szál pólóba és alul semmibe járkálnak az emberek. Ez a Donald kacsázás, ha valaki nem tudta volna, szívesen. Aztán 1958 már nem volt ilyen vidám nap június 9-e, hiszen Nagy Imre és társainak a pere ezen a napon kezdődött. Az zárt tárgyaláson halálra is ítélték rajta kívül Gimes Miklós, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet és Losonci Gézát is. Aztán 1992-ben egy komoly dátumnak számított június 9-e, mert az országgyűlés hatályon kívül helyezte a Bős-Nagymarosi vízlépcső megvalósításáról és üzemeltetésről szóló 1977-ben kötött magyar-csehszlovák államközi szerződést, illetve az ennek a módosításáról szóló 1983-as jegyzőkönyvet is. És egy rekordról is be tudunk számolni 2013-ból. A Dunán levonuló árhullám a korábbi rekordokat megdöntve 891 cm-es magassággal tetőzött Budapesten. Kérem szépen, a Duna. Ennyi, 891 cm. Micsoda katasztrófa turizmusnak adott helyet Székesfővárosunk. Abban az időben mindenki fotózkodott, ahol elérte a lakpartokat a víz, ugye? Na!
6: Minden egyes alkalom, amikor a lakpartot eléri, ez történik most már, igen. De a akkor születés, az tényleg nagy volt.
7: A születésnaposok. Mi történik?
6: Kezd a cároddal.
7: Miért az én cárom?
6: A kedvenc cárod.
7: Nem az a kedvenc cárom.
6: Melyik a kedvenc cárod?
7: Rettegett Iván.
6: Miért?
7: Hát mert rettegett volt. Ennyi elég nekem, hogy aztán miért volt rettegett?
6: Az, hogy nagy volt, az nem elég.
7: Nem, a rettegett jobb, mint a nagy, szerintem.
6: Na oké, hát akkor Petit.
7: Lehet valaki egészen háttérbe. Kicsi és rettegett, meg lehet valaki egészen nagy és jelentéktelen. Nagy Péter Szár azért nem volt jelentéktelen, természetesen, ha hinni lehet a történelemkönyveknek, mert én nem voltam ott, amikor ő bregnált az orosz birodalom élén. Első Nagy Péter születésnapja van ma, 1672. június 9-én született ugyanis. Aztán itt van
6: az én hírom.
7: A George Stevenson, igen, Ács Gábor, nem Sabrina, nem Samantha, nem Nena posztereket, még csak nem is Európa kiadós lemezborítókat, hanem George Stevenson skicceket rakott gyermekkorában a szobája falára. Az angol gépészmérnök ugyanis feltalálta a gőzmozdonyt,
6: nem és egészen.
7: Enélkül Ács Gábor félkarú óriás lenne.
6: Nem egészen.
7: Mert a másik kar,
6: kicsit hibázik.
7: Nem tudom, a másik karját a Wright fivérek.
6: Nem a Stevenson fotóját, hanem a mozdonyét, amit ő összerakott.
7: Ja.
6: Yorkban van az a múzeum, amit mindenkinek... Egyébként York egy csodálatos város, amúgy is, oda érdemes elmenni. Ingyenes egyébként a nagy brit vasúti múzeum, ahol a rakét megtekinthető, meg még egyébként sok más. Az első mozdony a világtörténelemből, amit Stevenson összerakott. Úgyhogy tényleg, ha valaki a környéken jár, kihagyhatatlan. Igen.
7: Aztán Hunfalvi János, a Magyar Tudományos Földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság elsőnek 1820-ban született, június 9-én Hűvösvölgy Ildikónak, Kisztihánd, magyar színésznőnk Kossuth díjat is begyűjtött, 1953-ban született, aztán Michael G. Fox, Golden Globe-díjas kanadai színészre is jó szívvel gondolunk, 1961-ben van ma a Ács Gábor felmutatott egy Flying Scotsman feliratú
6: szemüvegtokot,
7: de hogy ennek mi köze és ebből nekem mit kéne érteni, azt így nem vágom.
6: Ez Yorkból jött.
7: Yorkból.
6: És az első szemüvegtokom, amihez annyira ragaszkodok, hogy a szemüvegtokok életében van az a bizonyos időszak, amikor elszakad a vissza. Hogy hívják ezt, amikor már így fityeg, és nem zár vissza, és nem tartja? Ez a biztonságosságát, illetve a ellenálló képességét, azt meglehetősen rontja, és a felhasználhatóságát, hát az értékét, azt meglehetősen csökkenti, de ehhez annyira ragaszkodom, hogy ennek még ezt is megbocsátottam, úgyhogy ameddig ez bírja, addig ez az én kis szemüvegtokom, úgyhogy csak annyira, mennyire ragaszkodom a kis mozdonyos élményeimhez Yorkból. Szóval a Flying Scott, mert az meg a leggyorsabb gőzmozdony volt, és hát az is ott egyébként egyik más alatt még közlekedik is egyébként nosztalgia szerelvényként. Na jól, leállítom magam.
7: Johnny Depp Golden Globe díjas amerikai színművészről is meg kell emlékeznünk. 1963. június 9-én született. Ő, ugye Jack Sparrow kapitány megformálója, hogy az egyik legismertebb szerepét említsem. Miklós Erika Kossuth díjas magyar opera énekesnőnek is nagyon jó egészséget kívánunk. Születése napja alkalmából, illetve Natalie Portmannek is nagyon jó egészséget és sok vidámságot kívánunk.
6: Vége?
7: Igen.
6: Akkor kérlek szépen, néha időnként egyszer-egyszerűen előkerül az IMF zenekar nosztalgikus okokból a 90-es évek első felében elég sokan rá voltunk, elismerem cuppanva. Szerintem a múlt héten vagy ezelőtt is valamikor volt, általában szoktunk rá kapni hallgatói észrevételeket, pozitívakat is. Aztán tegnap, amikor megkaptam ezt a üzenetet, hát neked semmit sem mond, azért fölmutatom neked. A lényeg az, hogy azt... Ez a zenekar nem szűnt meg, illetve megszűnt, de újjá alakult, és időnként játszogatnak meg új lemezeket is egyébként csináltak, de most Európában, idén, novemberben, decemberben a klasszikus Schubert Deep albumot előveszik, és egy túlki mini turné keretében eljátsszák az egészet, amit sokan annyira szerettünk. Úgyhogy, és lesz egy másik része az összes többi részéről a pályafutásoknak. Úgyhogy akkor most a legnagyobb slágerük, a legelső, amivel indítottak, és amit azóta sem sikerült megugrani, de sokak számára kellemes emlék abból az időszakból.

0: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: No kérem, akkor a sajtó szemle pillanatai következnek. Én a Nyuszi Motor G-tel kezdeném, ugyanis kiderült, hogy háromszoros áron vettek Nyuszi motorokat, igen, azokat a műanyag Nyuszi motorokat Balázsi cégeitől, a Hankó Balázs minisztérium. 15.000 forintot fizettek, a boltban 5-6 ezer forintért megvehető kis műanyag motorokért. Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium vette ezeket, az Átlátszó ír erről egyébként, és hát ugye ezt osztották. 12 ezer kis motorról van szó, úgyhogy nem ukmukfuk dologról, és ezek 185,3 millió forintba kerültek, és még 3 millió forint volt a járgányok felmatricázása is.
3: És te még ezen föl tudsz akadni?
2: Én nem fölakadok, hanem ezt itt kell élned, hogy elhidd, hogy Nyuszi motorokra el tudunk pattintani 200 millió forintot.
3: Jó, szerintem ezen már túl vagyunk, nem?
2: Én nem vagyok túl ezen.
3: Bármit túlárazva, nem tudom, mint lehet meglepődni még, ami kiderül itt, hogy mi volt.
2: Ez
3: háromszorosan
2: megmosolyogtatónak
3: szántam. Nagyértékű. Ja, jó.
2: Az elmúlt napokban több Telex olvasó is arról számolt be, hogy akadozik a Fox Posttal érkező csomag küldeményeknek a megérkezése. Van, aki 4-5 hetes késéseket is tapasztalt. Még másoknál nemes egyszerűséggel eltűnt a csomag. A lap kérdéseket küldött a Fox Postnak, és válaszában a cég vezérigazgatója azt mondta, hogy kettős hatás miatt van ez így. Egyrészt két számjegyű karácsonyi szezont idéző váratlan forgalom növekedést tapasztaltak a nemzetközi elkereskedelemben. A kínai csomagok mennyisége is megnőtt, ami időben egybeesik azzal, hogy az Európai Unió július 1-től vámot vetett be a kísértékű küldeményekre. Másrésztől részleges kapacitás csökkentés is nehezíti a helyzetet, hiszen a Fox Post és a Paket a csomagautomata hálózatának egységesítése az utolsó szakaszában jár. Egy olyan időszakra tervezték eredetileg, ami alacsonyabb csomagforgalom jellemző, de hát ez most ugye a fenti okok miatt nem jött össze. Úgyhogy csak türelem, Fox posztosok.
3: Hát én lehet, hogy mert hogy ellenvéleményed van, én azt, amit a lapszemlébe szántam, és említettem is neked az adás előtt, azt majd kicsivel későbbre eltoljuk, mert anélkül, hogy az érveket, illetve a cikk, a vélemény tartalmát ismernéd, kapásból sikerült levisful thinkingezned azt, amiről Gyurcsik Attila ír a Telexen, úgyhogy szerintem ezt majd később a érvekkel együtt, mert most már kevés az időnk, ezt most nem csatornázom, de viszont majd hirtelen lesz rá időnk. Amúgy meg a sajtó tele van természetesen a vagyonnyilatkozatoknak az elemzésével.
2: Ja, igen, kinek milyen van, csomunk ezen. De viszont egy fontos dolgot engedj meg, Gábor.
3: Bocsánat, csak még ehhez egy fontos, aztán utána, hogy ez még a régi rendszerben, tehát ez még a kamu rendszer, tehát gyakorlatilag blöffölhetek bármit, és röhögök a markomba rendszernek a vége, majd az új, az nem sokára jön. Tehát itt még van, aki beírja tisztességesen, van, aki az elmúlt sok év gyakorlatának megfelelően így nagyjából poénra veszi az egészet, és szóval még ebből szemezget a sajtó, ezek jelentek meg most. Úgyhogy majd nem sokára jön az.
2: Én ugye kiberbiztonságilag eléggé érdekelt vagyok, mármint hogy így érdekel az az egész dolog, nem üzletileg. Teljesen átszabja a kiberbiztonsági auditok piacát egy friss rendelet, ezt is a Telexen olvasom. Eddig egyetlen auditor cég volt jogosult arra, hogy a legveszélyeztetettebb vállalatok rendszerének biztonságos működését auditálják, és csak a következő kategóriába tartozó cégek esetében is csak néhány további szereplő jöhetett szóba. Viszont a szabályozott tevékenységgel felügyeleti hatóságának elnöke eltörölte azokat a feltételeket, amelyek elsősorban a kormányhoz kötődő auditorok előnyét biztosították. Az új szabályozás könnyített feltételeket teremt a piac szereplőinek, amivel Rogán Antal és Mészáros Lőrinc közeli cégek kiváltságos helyzete megszűnik. Erről majd szerintem mi is fogunk beszélni, hogy eddig mit végeztek ezek a bizonyos X és Y hoz közeli cégek.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: No kérem szépen, a budapesti értéktős, de feljebb gyötörte magát kemény 40 ponttal a tegnapi kereskedési napon. Ez 300% kapaszkodjatok. A vezető papírok közül három is erősödött, csak épp az OTP nem, ami a legnagyobb súllyal esik a latba. Az 1%-os mínusz hozott össze 40.370 forintig ment vissza. Így aztán hiába volt a Richternek az 1,8% fölötti plusza és a 12.140 forintos záróértéke, meg a MOL 0,72%-os plusza, 3.936 forintos záróértéke, és a Telekom 0,6%-os plusza, 2.650 forintos záróértékkel, így összejött a mínusz. A negyedik, a vezető papírok mögött ott lihegett a 4IG forgalomban mindenképpen, mert hogy az is esett 4% fölötti mínuszt hozott össze. Gyorsan a devizapiacra, 355 forint 80 fillér körül jár nemzeti fizetőeszközünk az euróval, és 308 forint 20 fillér környékén a dollárral szemben.
3: Azt mondja, hogy Amerikában, hát nem lehet önmagában nézni ezt az egy csimmel egy fordítottat, mert hogy ha csak a számokat nézzük, akkor 0,1% mínusz a Dow Jones-ban, és 1%-ot közelítő plusz a Nasdaq-ben, 0,3% az S&P-ben fölfele, de a péntekiből érdemes kiindulni, amikor a nagy beöntés volt, tehát a 4,5%, aztán 4,5% volt ugye a Nasdaq-nak a idei év legnagyobb zuhanásába csapott át a tőzsdei kereskedés, és ebből jött vissza, ebből jött a visszapattanás, annak ellenére, hogy rossz hírek voltak, de a befektetők túlzottnak érezték az eladási hullámot, amely a félrevezető szektorból indult, és egy kicsit megnyekkent az AI sztori. Érdekes volt, hogy annyi előzménye azért volt, hogy előtte való napokon, tehát a múlt hét közepétől azért egyre kevesebb részvényre korlátozódott az emelkedés, és ami korábban még jó hírnek tűnt, arra is eladásokkal reagáltak a befektetők. A cégeredményekre is, és a pénteki nagy eladást az inflációs félelmek, illetve egy napra átvette hatalmat az, hogy jaj, a kamatok emelkednek, és ez azért leértékel mindent, aminek nagy növekedése van.
2: Nem nézted, hogy az hogy szerepel tegnap, mert tegnap késő este bejelentették, hogy tőzsdére megy, bizalmas tőzsdére menetel, rebegtetnek. Bizalmas IPO kérelem, ez a hivatalos megnevezés, ami azt jelenti, hogy a tőzsdei bevezetés részletei egyelőre titkosak.
3: Akkor hogy kellett volna szerepelni, ha még nincs a tőzsdén? Már hogy minden
2: hát,
3: másnak.
2: Hogy arról hallotta, igen.
3: De más. Hogy már másra nem hatott, legalábbis én azt nem láttam. Na mindegy, lényeg az, hogy visszapattanás volt még hozzá nem is kicsi. Olajár emelkedése ellenére, háború elhúzódására utaló jelek ellenére, rossz hírek jöttek a Közel-Keletről is, de mégis visszapattant. Viszont a korai visszapattanásnak a felét leadták, és ebből egy kicsi visszapattanás kamaradt a végére. Tehát ez a lényeg a tegnapi napról már, ami a Wall Street-i kereskedést illeti, és egyre több amerikai befektetési bank szólal meg, hogy na most kell óvatosnak lenni, vagy pedig most kell profitot realizálni, úgyhogy óvatosságra intő jelből van bőven. A legutolsó az a Bank of America, és azt mondta, hogy a jeleknek a 70%-a az már arra utal, hogy rosszul fognak teljesíteni a részvények. Az S&P 500-as a 20 mérőszám közül 17 alapján abszolút túlértékelt, 8 szerint pedig már buborék kategóriában van. Úgyhogy óvatosnak kell lenni a tőzsdén most a BOFA szerint is.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: És itt jön a felmentő sereg. Andi, kapd el a távirányítót. Kérlek szépen, megint rám rohasztotta a jegesmedvéket.
4: 21. Átértünk a 22-ről a 21-re.
3: De miért?
4: Normális ez, szerinted?
3: Hát, abszolút nem. Tehát még sunyulás is megy. Lehet, hát 22
4: jó,
3: is.
4: Nem baj.
2: 22 édes is jégbalangó. Édes jó Istenem, tényleg. Öregedtek, az a ti bajotok.
4: Szerintem én soha nem szerettem fázni, sőt, már jobban bírom, mint régen.
3: Kikapcsolom én ezt a macit.
2: Nem kell fázni.
3: Na. attól, hogy kint 30 fok van, nem kell.
4: A távirányító az én kezemben van, hogy csak innentől
2: nem az a baj, hogy kikapcsolod, hanem hogy nem kapcsolod
4: mindig
2: vissza.
4: Mindig visszakapcsolom mostanában, ha észrevetted volna.
2: Ezt mondtad Szoller Andi is, egyszer visszakapcsolta, utána nem? Úgyhogy most figyelni fogok én is.
4: Jól van. És hogyha meg nem, akkor meg fogod is visszakapcsolni. Ugye?
3: Add ide nekem azt az irányítót. Okay. Na jó, jöjjenek a hírek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
7: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
8: Premium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni Gyula utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé. Nem érinti a tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Sávlezárásra kell készülni Újpesten az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Elutasították az új béketárgyalási javaslatokat az oroszok. Csökkent a képviselők tiszteletdíja. 3,4 milliárd forint jut a kórházi klímákra. Folytatódik a meleg nyári idő. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Oroszország elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására. Közben újabb 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott eszköz hatodik részletének kifizetése. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és azt állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. 40%-kal csökken az országgyűlési képviselők fizetése. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakció vezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca nyilvános felhívást tett közzé, kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulás támogató tartalmak bevonására. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetők lehetnek. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyv ellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi. 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra a kormány, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-éig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Már több mint 2,3 milliárd forintba került a Covid idején beszerzett lélegeztető gépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca, mintegy 300 milliárd forintért. A gépek jelentős

0: Balázs a Rádió Cafén.
1: Ma sok napsütéssel és kevés felhővel indul a nap, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a déli szél. Délután 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap további záporok és zivatarok jöhetnek majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd! Minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Természetesen Schmidt Andra nem vette vissza a légkondicionáló berendezés, de magad, uram, ha szolgád nincsen, itt a Millás reggelinek akár a mottója is lehetne. Ez itt a Rádió Cafén, mikor Ács Gábor van adásban.
6: És Mihálovics András. Hát sajnos annyira sztoriban volt Andi, hogy lerakta András elé.
5: Én megmondta, nem lerakta elém, eldugta előlem, de én megtaláltam. Aha. Na mindegy, 0630-as, 6-os, 98-0, 98-0. Tamás hallgató a legnagyobb barátom, ugyanis mondta, hogy a telefon is lehet távirányító, nincs is annál jobb szórakozás, mint amikor a pubban, sutyiban átkapcsolod a meccset, vagy nemrégében voltam kórházban látogatni, az is nagyon vidám tud lenni, mikor sorozat közben kikapcsolod a tévét, de a hivatalokban a klíma átlítás is így történik. Bravo! Bravo! Még egyszer bravo!
6: Ez. Kérem,
5: imádom
6: szépen
5: az ilyeneket! Parádésak vagytok, papikáim, minden műsorperc arany, Andinak puszi és kitartás. Aztán Nyuszi Moci, tegnap megpróbáltam utána nézni, hogy mennyi volna a Széchenyi folyószámla hitel, adtak volna 25 mirkát 3%-os kamattal, de havi 40 KRS díjért, magyarul a támogatott hitel is 9% a lap alján, hogy lehetne így csak kétszeres áron adni a Nyuszi Mocikat? Debilség! Írja a hallgató. Aztán születésnapi szóvic, az rádióképtelen a hallgatótól, illetve igen, nem dőlök be annak az átlátszó trükknek, mi szerint az egyik hallgató, jelesül Gábor, megkérdezi, hogy Yorkba hogyan érdemes eljutni, nem tesszük fel ezt a kérdést, majd pénteken lesz erre deklarált rovat, igen, ott tessék érdeklődni, itt most ez se tér, se idő nincsen rá. Aztán Néger és Eszkimó, valamint Maci és Ács mindenben meg tudnak egyezni, kivéve abban, hogy hideg van-e vagy meleg. Hát, ha csak ez lenne. De van ezen kívül más is. Ez a probléma. Na, 0636-os 98-0, 98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Ide lehet minket szerencsételtető üzeneteket írni, mínusz szóvic. Haladhatunk is tovább, Gabikám.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Majdnem 50 év után megújul a nyugati téri aluljáró. De jó hír ez! Mindig megdöbbenek, hogy egy világvárosnak hogy lehet ilyen elhanyagolt az aluljárója. Nem tudom, törpe minoritás vagyok-e, de tényleg, mintha megállt volna az idő a nyugati aluljáróban. Kövezzetek meg, ha így van, de vagy nem így van, de én szerintem ráfér erre a
6: mit
5: dologra. Keresel, a kérdés, hogy a színvonal
6: ott fent... és milyen gyakran? Az ember, aki életében nem ült tömegközlekedési eszközön, mit keres a metró kijárat környékén?
5: Ott szoktam csencselni. Change money. Ezt szoktam mondogatni. És akkor van pénzem nyugdíjra. Na, a tervezett beruházások érintik többek között az utasforgalmi és az üzemi tereket, a közvilágítást, az utas tájékoztatási rendszert és a közmű infrastruktúrát is. A BKK szóvivője mondta az Inforádióban, hogy a pesti fonódó villamos projekt keretében körülbelül 2 kilométeren építenek új villamospályát is. A Bajcsi-Zsilinszky úton a Nyugati téren és a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. 2000 28 második felére készülhetnek el a munkával. Esztétikusabb lesz egy ennek keretében a nyugati aluljáró, és nyugodtabb környezet várja majd az utazókat. Én nekem, hogy mondjam, 45 éve épült a nyugati téri aluljáró, ez még az igazsághoz tartozik, azóta inkább csak esztétikai, építészeti megújítások történtek. Az elmúlt 5 évtizedben átfogó, nagyszabású felújítás nem történt, ezért kezdeményeztek most több beruházást is egyszerre, mondta Kovács Bendegúz.
6: De hogy miben lesz más? Vagy hogy mit?
5: Hát élhető meg. Szebb meg.
6: Hát az emberek ugyanazok lesznek ott a környéken, nem?
5: Na, ezt akartam hozzátenni szerkesztői jegyzetként, már ha apostrofálhatom magamat szerkesztőnek, hogy ez egy dolog, és nagyon sok magyar beruházásnak a rákfenéje az, hogy szépen megcsinálnak valamit, aztán meg utána, amivel nincs pénz a karbantartásra, rohadt szépen tovább le, újabb ki tudja mennyi ideig, még újra oda kerül a sor, hogy már fenntarthatatlan és élhetetlen lesz az egész. Én nem tudom, hogy ezt más országokban hogy oldják meg, de nálunk ez elég nagy rákfene, és biztos mindenkinek van egy olyan sztori, amikor megcsináltak szépen egy parkot, ma már rondább, mint volt, nem tudom én, megcsinálják a peront a vasúti átjáróban, megcsinálják az aluljárót, aztán rohad, stb. Nem hergelném itt a nagy érdemét ilyenekkel, de én nagyon féltem a nyugati aluljárót is ettől, hogy vissza fog szlömösödni a felújítás után.
6: Szlömösödni.
5: Ha szabad ezt a kifejezést használom Ács Gábor jelenlétében.
6: Nehéz. Most gondoltam, hogy megyek tovább, csak most még emésztem a szlömösödést. Na mindegy, előkapom akkor a Budapest megszabadul. Mennyitől? 2,5? Nem több az. Szóval az iparüzési adó, hát megvan, 3,7 milliárdot vont el a kormány tavaly, akkori kormány természetesen. Hogyan sarcoljuk meg még az önkormányzatokat pofára jelszóval, de kitalálták, hogy hát milyen jól működött már önmagában a szolidaritási adó, akkor gödi módszerrel még az iparüzési adókat is így csaklízzuk be, így ránézésre, hogy akkor ettől annyit, attól annyit, és akkor tavaly elindult ez a rendszer. És most a rendszer az ugyanaz maradt, tehát a rendszer még nem változott, nyilván majd megfog, de az, hogy pontosan ez a pofára beszedés, ez mennyire kit mennyire érint, arról a rendelet tegnap jelent meg. Tehát ezt már az új kormány hozta, összességében jóval kevesebbet szed be ezen a jogcímen, és Budapest és a megyeszékhelyek teljes egészében mentesülnek, tehát tőlük elég sokat csaklisztak tavaly. Az új kormány úgy döntött, hogy a megyeszékhelyektől és Budapesttől nem von el iparüzési adó többletet. Ugye itt is az volt a mondás, hogy majd mi megmondjuk, hogy hogyan kell ezt igazságosabban elosztani és azoknak átcsoportosítani, akiknél nem települt meg annyira az ipar, és nem fizetnek be annyit a cégek, de aztán a sorsa az követhetetlen volt ezeknek a pénzeknek is. Szóval vannak, akik kapnak, nyilván a legnagyobb ipar, Kazinc Barcika továbbra is elég sokat fizethet, például őket láttam. Berente, az Kazinc Barcika mellett van, nyilván ott is gondolom, hogy a Borsodkám fizet be sokat, és akkor ebből azért 787 milliót és 469-et elhoz az állam, vagy átcsoportosít, de a lényeg az, hogy Budapestnek 3,7 volt a tavalyi fizetési kötelezettsége, és idén ez nullára lemegy, ahogy az összes többi megyeszékhely is.
5: Aha, akkor Maci szolmizál a nyugati aluljáróban, dollár eladó. De én nem, én dodomiti szót szoktam mondani. Nem dollár eladó. Na mindegy, menjünk tovább, ha értitek.
6: Megnéznélek.
5: Újabb nemzetközi elismerés söpört be a magyar főváros.
6: Na.
5: Méghozzá felkerült a top 10-be a múzeum városok listájára 2026-ban. A legjobb ebben a kategóriában Párizs, a második Madrid, a harmadik pedig London lett. Budapest a 8., megelőzve Bécset, de lemaradva Prágától. Egyébként úgy csinálják a Time Out-nak a friss felmérését, hogy több tízezer helyi lakost megkérdeznek, és hát a párizsiaknak a 97%-a nyilatkozott pozitívan a francia főváros kulturális intézményeiről. Nem meglepő, hiszen ott van a Louvre, meg stb. Meg a Pompidou központ, ezek amúgy is a világ legismertebb kulturális helyszínei közé tartoznak. Úgyhogy így alakult ki ez a lista, amiben hát elég szép helyezést ért el Budapest is, mint mondtam.
6: azt mondja, hogy 15-24 éves fiatalokkal közösen 15 millió forint értékben valósít meg klímavédelmi projekteket a főváros, jelentette be a főpolgármester. A Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund kezdeményezéshez csatlakozott
5: nem én
6: ehhez.
5: Kattintottam erre.
6: A főváros, ők tőlük kapják a szakmai támogatást, és ezek a városok innovációs versenyeket hirdetnek, vagy kiválasztják a legjobb ötleteket, és ezt finanszírozzák 50 000 dollárral, meg szakmai segítséggel, és ha valaki ezzel ügyesen és gyorsan arad, akkor még további gempát is kaphat, ha jól látom, ez a lényeg ennek. Aha, eddig 5 kontinensen 300 000 fiatal vett részt, és akkor ebben a programban az idei évben 300 város van benne, és akkor ehhez csatlakozik most Budapest, tehát.
5: Lehet ingyen csobbanni a Lupán, de csak a kerületi lakosoknak. Óbuda Békásmegye önkormányzat Budapest tengerpartjára hívja a polgárokat június 21 és 22-én vasárnap és hétfőn, de ha rossz idő lesz, akkor átteszik június 28-29-re. Úgyhogy ez is egy fontos információ. Miképpen azt mondják a hallgatók, hogy a Blaha aluljáró is pusztító, aztán egy másik hallgató de azt mondta, hogy a Hungária ülői felüljáró is borzasztó állapotban van. Tehát, hogy igen, mondjuk ezt, illetve a hallgató megelégedéssel hallotta a kulcsmondatodat, az emberek ugyanazok lesznek a környéken, hajléktanok, örömlányok, futtatóik, akik szemetelnek, isznak, dohányoznak, stb. Írja dohogva is, Tamás igen. Hallgató.
6: Ez valószínűleg így van. Viszont aluljáróknak, a guztustalan aluljáróknak a kikerülhetősége az nagy mértékben nőtt azáltal, hogy a Blahán is, meg az Asztórián is fönt is át lehet menni, és ott felszíni keresztelődésben is megcsinálták az ebrákat és a lámpákat, nem kell mindenképpen aluljározni, mint
5: azt
6: régen.
5: Azt mondja, Macinak megcsináljuk, azt rohadni adjuk, kérdésben 100%-ig igaza van, de amióta az eszemet tudom, 60 éve ez így megy. Ami elkészült, azt senki nem ellenőrzi, javítja, majd újabb horror összegér újraépítik. Na, erre céloztam én. A felújított M3-as megállók már szlömösödnek, a járólapok mocskosak, írja a hallgató. Aztán borítékolható volt, hogy ez a folyamat megindult. A nyugati aluljáró felhagyott ágaira felesleges költeni, új gyalogos funkciókat terveznek. Kérdés, ki akar a föld alá menni, ha nem kötelező? A gyalogosoknak már nem kell lemenniük, csak a metróhoz akarnak lejutni, a tömeg eltűnt, az üzletek egy része pedig bezárt, ugye a nyugati aluljáróról van még mindig szó. Úgyhogy hallgatókat megmozgatta ez a kérdés is.
6: De, és ugye nyilván kézenfekvő példa egy átlagos vasúti kocsi, amit ha akár nagy nehezen kevés van, de sikerült valamennyit azért újonnan beszerezni. Hát azért az a pusztulat, az hiszen egyébként nagyon országfüggő, mert az olaszoknál, akár Észak-Olaszországban is ugyanez megy. Tehát ott szerintem gyorsabban lepusztítják és guztustalanná válnak vasúti kocsik, és ez nem magyar specialitás azért.
5: Nem, mert
6: jók vagyunk benne, az biztos, tehát hamar tönkretenni azt is, ami jó és új, de ugye ez pénzhiány és odafigyelés hiánya, karbantartás hiánya is, de azért az utazóközönség is azért vaskosan benne van ebben, ahogy használják és viselkednek, tehát ez így közös.
5: Teljesen megdöbbentem azon, mikor a Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesülettel Pompeiből a vonattal mentünk el Herculaneumba tanulmányi kirándulásra, és valami egészen elképesztő állapotban voltak azok a szerelvények.
6: Ó, hát azok kérlek szépen. Az a kis vasút a Sorrentói, hát az még úgy Nápoly környékén az emberes kategória szerintem egyébként. Vagy honnan még délebbre mész? Hát igen.
5: Igen. Lehet, hogy sok dologban nem értetek egyet, de számomra a legjobb, leginkább szórakoztató páros vagytok a Millás reggeliben. Ács Mihálovics Rulez írja a hallgató. Köszönjük szépen az elismerést.
6: Akkor veszekedjünk gyorsan egy kicsit.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
6: Hát el kell, hogy mondjam ezt, amit Levi Schwolfinkingeztél lapszemlébe, hogy a Telexen Kapitány István is ott van a Telexen, mint a leggazdagabb kormánytag, a vagyonnyilatkozatok alapján, de amúgy ők mindenhol ott van. Ellenben a névérték rovatban, ami egy vélemény rovat, gazdasági vélemény rovat gyakorlatilag, Jócsik Attila, az Akkord alapkezelő vezérigazgatója írt, akit egyébként mi is gyakran vendégül látunk itt a műsorban. Szóval ő azt rakta össze, hogy több jel is utal arra, hogy a végéhez közelíthet az ukrán-orosz háború, és nem azért, mert az oroszok annyira szeretnének leállni, és hogy a hírekben, amik elhangzottak, ezenek pont az ellentétje, tehát lenne békülékenység az ukrán oldalról, tárgyalásokat javasoltak, és éppen lepattintották őket. De Attila azt mondja, illetve azt írja, hogy a kényszerek és korlátok határozzák meg a döntéshozatalt, és most az oroszok vannak inkább kényszerhelyzetben. A katonai realitás, amit te máshogy értelmezel, azt mondja, és ez tényleg tényszerűen is így van, csak hogy majd mondd el, hogy szerinted ennek miért nem lesz következménye. Egyre nagyobb veszteségeket szenvednek el hónapról hónapra, az emberhiány egyre nagyobb, ebből vagy kényszersorozás következik, vagy békekülönben elfogynak az emberek, akkor a három rétegben is rendkívül javulás van az ukrán oldalon. A drón technológia elsősorban, amiről sokat olvasunk, annak a fejlődése. Tehát gyakorlatilag a közelharcban, tehát a front vonalon drónokkal tudják nagyon pontosan kiiktatni az ellenséges katonákat. A logisztikát a második vonalban nagyon profin tudják támadni, mármint az ellátási láncokat, a front vonalhoz vezető, és a hátországban is az energetikai infrastruktúrát brutális hatékonyság növekedéssel tudják támadni. És időt nyert az orosz gazdaság azáltal, hogy kitört ez a bizonyos másik háború, és elszállt az olajár, és az oroszoknak a bevételeit ezt növeli, de a gazdasági törvényszerűségek is arra utalnak, hogy ott sincsen már túl sok játékterük, szóval havi 30-40 ezer halott, vagy súlyos sebesült árán is veszíti a területeket most már Oroszország, és akkor Attila azt mondja, hogy ez igazából fenntarthatatlan, és ő azt látja, hogy nyilván ilyenkor bejön a nukleáris ijesztegetés, karcsörtetés, de hogy fél évük van arra, hogy még a nyugattal tárgyalási pozícióból beszélhessenek. Na, szóval miért mondtad, hogy ez vágyálom?
5: Az a baj, hogy így in medias res nem fogom tudni elmondani a véleményemet, mert disclaimert kell kitenni, mert a hallgatók háttér rádióznak, és azt fogják mondani, hogy orosz barát vagyok, és akkor meg nem tudom, nem vagyok orosz barát. Ez egy agresszor államról van szó, megérdemelné, hogy veszítsen, és természetesen szívemből kívánom azt, hogy az oroszok bukják el ezt a háborút,
6: de
5: több szempontból
6: a moralizálása.
5: Is. Ez nem moralizálás, ez a disclaimer, ez ennél sokkal komolyabb. De biztos vagyok benne, megrögzött militaristaként, egyrészt, másrészt az úgynevezett mély Oroszországot meglátogató idézőjelbe tett turistaként, hogy fogalmunk sincs arról, hogy ők hogy gondolkodnak. Nem ismerjük az orosz néplelket ebben a dologban. És azt gondolom, hogy ez még nagyon messze van. Tehát ők én sem ismerem, én sem ismerem, csak láttam azt a nagyon nagy kontrasztot, ami van egy átlag és abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben voltam, hogy jártam nagyon mély szegénységben élő magyar vidékeken, az agrár kötődésem miatt, és jártam a nagyon-nagyon mély szegénységben élő orosz vidékeken, és a kettőnek sincs semmi köze egymáshoz. A lényeg, amiért én ezt botorságnak gondolom, a háború maga. Ugyanis a háborúban mindig próbálnak ugye kényszerből mindenféle trükköt, tippet, technikát bevetni, és erről szól a háború. Erre viszont az ellenfél nyilván átmeneti, ha valami működik, akkor nyilván átmeneti zavarodottságot okoz. Hogyha ez nagyon nagy ez a zavarodottság, akkor nagyon nagy baj van. Lásd német Blitzkrieg a második világháborúban. Meglepte a franciákat, bár jobban fel voltak készülve, mondjuk páncélos technikák terén, mint a németek. Csak éppen rosszul alkalmazták a páncélosaikat, ez most már ilyen közismert és megerősített tény. Most ezt interpretálva a drón hadviselésre, lépés erőre tettek szert az ukránok a drón hadviselésben, nagyon helyesen felsoroltat, hogy milyen technikákkal, de biztos vagyok benne, hogy az oroszok meg fogják találni ennek az ellenszerét. Ennyit a frontvonalról, a másik meg a hátországban egy háborúban lévő ország azt és annyit és arra költ, amire akarja. Nyilván hát ennek a politikai...
6: kimerülnek az erőforrásai.
5: Az oroszoknál a kimerült erőforrások, nézd rá a térképre, nem ilyen nehezen értelmezhetőek. Én ezt gondolom.
6: De amikor egyre több embert veszítenek és területeket is veszítenek, akkor azt szerintem
5: egy
6: is
5: olyan országban,
6: tehát
5: ahol...
6: Te azt mondod, hogy nem fognak területet veszteni, mert megfordítják a drón.
5: Nem mondom, hogy nem fognak területet veszteni. Én nem azt mondtam, és azt sem mondtam, hogy nem fogják elveszíteni ezt a háborút, de szerintem nem így fogják ezt elveszíteni, hogy kifáradnak.
6: Aha.
5: Vagy a drón technológia annyira hatásos lesz, hogy feladnak mindent, és azt mondják, hogy üljünk le tárgyalni. Drónnal nagyon sok mindent lehet, de ahhoz, hogy egy területről azt mondhass, hogy az a tiéd, ahhoz oda kell küldeni egy embert, meglátásom szerint, aki letűzi a zászlót, ami orosz vagy ukrán színezetű. Tehát ez egy ilyen pat helyzet, felőrlő háború, és az oroszoknak ebben van tapasztalataik az első és a második világháborúban, meg a napóleoni időkben, stb. Szóval én nem írnám le ilyen gyorsan őket, nem tudom, hogy lesz vége ennek a háborúnak, akkor ha tudnám, akkor nem rádiós műsorvezető lennék, hanem valami nyugati stratéga, de bárcsak igaza lenne ennek az elemzésnek, de én kételkedem.
6: Na jó van, oké. Majd beszélünk Attilával is nyilván, meg leginkább meglátjuk a következő évben szerintem, hogy milyen irányba halad ez. Na, szuszanunk egyet, aztán jövünk vissza a pulzus rovatunkkal.
0: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útra való. Napközi a Millás reggeliben.
2: Kisfiam, buli, induljon a banzáj, essen szét a ház. Ha azt akarod, hogy jó fejnek nézzenek a haverjaid, tudnod kell, hogy mikor kell előkapni a rókafarkú fűrészt.
8: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
9: Halló, tschüss, ich bin Günther Tag. És elmond már neked, mi az a rókafarkú fűrész. A rókafarkú fűrész nem annyira rolompos, mint a rókának, de azért, ha húzod és tolod, akkor dolgozik rendesen. Sose felejt, hogyha neked van egy rókafarkú fűrészed, akkor egy rókának nincs farka. Nehéz döntés, de meg kell hozni, ha kell a rókafarkú. Most már tudod, mi az a rókafarkú fűrész? Használd bátran, de leszel te óvatos. Und ne feledd, a jó barkács, egyszer mér, kétszer vág.
10: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
11: Zsebrádió!
12: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
13: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
14: 50-50.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
13: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
15: Ha most mindenki ráér egy-két percre, kérem csukjuk be a szemünket, aki vezet, az ne.
16: Van ennek az éremnek egy éle is, amit tekinthetünk harmadik oldalnak, de ezt csak azok látják, akik gondolkodnak.
13: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
17: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
18: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
11: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
14: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
19: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
20: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
19: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
21: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
22: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
23: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
24: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
22: Millás reggeli.

0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: No kérem, szépen drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetem nemrég felállt fájdalom munkacsoportja alkalmaz. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdő daganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Erről fogunk beszélgetni, erről a módszerről dr. Zelenai Ferenc fájdalomterapeutával, anesteziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika onkointervenciós részlege fájdalom munkacsoportjának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit csinál egy fájdalomterapeuta? Ezt tegyük rendbe a beszélgetés elején.
2: Hát a fájdalomterápia az jelenleg Magyarországon egy nem teljesen kiépített szakterület. Tulajdonképpen a fájdalomterapeutáknak az a dolguk, hogy megfelelő módon diagnosztizáljanak a fájdalom hátterében, főleg a krónikus fájdalomnak a hátterében álló kórokokat, és erre megfelelő gyógyszeres, egyéb kiegészítő, vagy akár ilyen intervenciós, tűzszúrásos beavatkozásokat javasoljanak.
1: Uh-huh. És ez a fájdalom munkacsoport, ez hogy dolgozik a mindennapokban? Ez kutatócsoport, vagy a kezelési munkában is részt vesz?
2: Mi elsősorban kezelési munkában veszünk részt, tehát főként onkológus kollégák referálják hozzánk azokat a betegeket, akik egyébként a többnyire nagyon jól működő gyógyszeres terápia ellenére is fájdalommal élnek, és akkor mi pedig megfelelő vizsgálatok, illetve képalkotó eredmények alapján tudunk nyilatkozni arról, hogy vannak-e olyan lehetőségek, amikkel mondjuk egy idegblokád, vagy egy idegnek a megállításával ezt a fájdalmat tudjuk-e csökkenteni, vagy nem.
1: Hülye kérdésnek hangzik elsőre, de mégis fel kell tennem, hogy külön a fájdalommal miért kell foglalkozni. Nyilván akinek nagyon fáj valamilyen, azt most teljesen hülye kérdésnek gondolja, de szeretnénk egy kicsit higgadtan közelíteni ehhez a problémához.
2: Igen, ez egyébként főleg a keleti világ felől érkezett, az, hogy az a fajta szemlélet, hogy ne csak azok az emberek találkozzanak a fájdalommal, akiknek mondjuk a szakterületébe tartozik például egy ortopédus a térfájós betegekkel, ha legyen egy olyan szakterület, akinek ez a kifejezett kutatási és ellátási fókusza, mert olyan bizonyos tartós fájdalom szindrómákban, ahol a klasszikus szakmáknak nem mindig vannak jó megoldási javaslataik, tehát nem akut fájdalmakban, hanem 3 hónapnál jellemzően hosszabban tartó krónikus fájdalmakban, ott már egy olyan komplex szemléletre van szükség, még egy relatív egyszerűbb esetben is, amit egy szakma nem tud képviselni, és azért jött létre egy olyan szakma, amelyik nagyon sokfajta helyről informálódik, és a beavatkozásokat is nagyon sokfajta helyről tanulja és végzi.
1: Fájdalom és fájdalom között megint csak hülyének tűnő kérdés, van különbség a reklámok szerint és saját tapasztalataim szerint? Igen.
2: Igen, óriási különbség van ugye egyrészt abban is, hogy az emberek között mekkora a fájdalom megélésének a mértéke, illetve amit még ilyen választóvonalként szoktunk húzni, az, hogy ez egy akut helyzet, tehát egy újonnan kialakult helyzet, vagy egy régóta tartó fájdalom. Ugyanis egy krónikus fájdalom esetében már olyan mértékben bejönnek az egyéb pszichés tényezők ebben a fájdalomnak a megélésében, ami nagyon nagy mértékben tudja rontani az adott betegnek az érzéseit, és ezért nagyon fontos, hogy ezt több területről közelítsük meg.
1: És a gyógyulást is nehezíti a fájdalom? Hogyha fájdalommal jár, akkor rosszabb lesz a beteg helyzete értelemszerűen, és akkor nehezebben is gyógyul?
2: Szinte minden esetben elmondható az, hogy biológiailag is levezethető, hogy a tartós fájdalom az milyen különböző szignálokon keresztül rontja szinte bármely betegségnek a kilátásait. Igen. Tehát pusztán csak azzal, hogy valaki jó fájdalommentességet kap, azzal sok, nagyon sokban javulhat akár az életkilátása, akár a gyógyulásra való esélye is.
3: Beszéljünk most ezekről a bizonyos intervenciós módszerekről, melyekről azt olvastuk, hogy rámaian csökkenti, sőt, akár meg is szüntetheti a fájdalmat a legsúlyosabb betegségekkel küzdőknél is. Ezek új módszerek, és hogy most jöttek be Magyarországra, vagy nehezen alkalmazhatók, és azért kevés helyen alkalmazzák? Hogy néz ki ez a terület?
2: Hát én magam egy kicsit kevésbé nagy vonalon szoktam fogalmazni, tehát azt nagyon fontos megérteni mindenki számára, hogy ezek a beavatkozások nagyon nagy mértékben csökkenthetik, néha tényleg meg is szüntethetik a fájdalmat, de ezt megfelelő módon kell elvégezni jó diagnózissal, és ez sajnos nem minden beteg alkalmas erre, tehát ez nagyon fontos, hogy azt látjuk, hogy ilyenkor a betegek azt gondolják, hogy akármilyen betegségben ez alkalmazható, ez sajnos nincs így, és ez világszinten is egy trend, hogy nagyon kevéssé kutatottak, hogy melyik fajta egyébként már viszonylag régóta alkalmazott idegblokád lehet alkalmas például egy daganatos betegnek az ellátására. Ezen kívül vannak olyan beavatkozások, például az idegfagyasztás, amelyek mondjuk 40-50 évvel ezelőtt volt egy fellendülés, aztán az ugye elhalt, és most újra kezd visszatérni a mindennapi orvosi gyakorlatba, és látjuk, hogy egyre nagyobb, vagy egyre szélesebb körben tudják alkalmazni ezeket a beavatkozásokat, és nekünk az a célunk, tehát az ellátásunknak a kutatási része, az pont azt célozza, hogy meg tudjuk mondani, hogy egyébként széles körben alkalmazott ilyen úgynevezett intervenciós beavatkozások közül, mik azok, amik alkalmasak lehetnek arra, hogy egy daganatos betegnek az életén könnyítsenek.
1: Na most, hogy jól értsük, ugye a fájdalomra vannak ilyen tabletták, különböző, így hívja a köznyelv, erősségű tabletták, van, amit lehet közforgalomban kapni, valamit csak orvos írhat fel, sőt, vannak a végső esetekben, ha már ugye a rákos betegségekről beszéltünk, a kábító hatású szerek is. Akkor az önök módszere ezeknek ezek közül választja ki a legjobbat, vagy valami teljesen új dologról van szó?
2: Azt lehet mondani, hogy ha valaki bevesz egy tablettát, akkor ugye annak a hatóanyaga az gyakorlatilag az egész testben meg fog jelenni. Uh-huh. És ezért a fájdalomcsillapítás az nem lesz lokalizált. Amit mi csinálunk, azt úgy is lehetne mondani, hogy ez egy precíziós vagy targetált fájdalomcsillapítás, hogy az adott fájdalmas területnek a régiójából az elvezető érző idegeket, azokat kapcsoljuk ki. De tulajdonképpen olyan, mintha néznénk egy nagy várost, és azt tudjuk, hogy az egyik épülettel van csak a probléma, akkor nem az egész várost kezdjük el kezelni, hanem az adott beteg épületet például.
1: Uh-huh. Ez mennyi időre szól, ez a fájdalomcsillapítás? Ezt is lehet szabályozni? Mert ugye azt mondta, hogy tartós krónikus fájdalomról van sokszor esetben. Sokszor szó. Na.
2: Igen. Hát én a leggyakrabban az analógiát szoktam használni, hogy az ideg az olyan, mint egy autópálya, amin jön-megy ugye a fájdalom információ is például. És attól függően, milyen fajta beavatkozást választhatunk olyan beavatkozást, amivel gyakorlatilag le is bontjuk az autópályát, ezzel megáll a forgalom teljesen. Illetve választhatunk olyan beavatkozásokat is, ami az autópályát, magát, a struktúrát éppen hagyja, csak a forgalmat állítja meg átmenetileg. Ezt megfelelő módon úgy kell kiválasztani, hogy meg kell néznünk, hogy az adott betegség az milyen fajta egyéb kezelésekre reagálhat, éppen az adott beteg hol tart a kezelésében, tehát minden betegnél másik fajta megoldás lesz jó ugyanarra a problémára esetlegesen.
1: Már csak a...
2: Tehát ez szólhat hetektől évekig, attól függően, hogy milyen fajta beavatkozást választunk.
1: Már csak egy kérdésem van a fájdalommal küzdő betegek nevében, hogy és hogyan lehet, vagy hol és hogyan lehet elérni ezeket a módszereket. Ez minden magyar kórházban elérhető, vagy egyelőre csak korlátozott helyeken? És oda hogy lehet eljutni?
2: Én azt tudom mondani, hogy azon dolgozunk, hogy minél szélesebb körben elérhetőek legyenek ezek a beavatkozások. A betegek legegyszerűbben talán azt tudják megtenni, hogy az őt ellátó onkológus orvosoknál érdeklődnek, hogy az adott kórházban van-e fájdalomambulancia. Mi a legtöbb fájdalomambulanciával kapcsolatban vagyunk, ezért ha megjelenik egy olyan beteg, akinek mondjuk daganatos indikációban kell végezni olyan beavatkozást, amit esetlegesen ott nem is végeznek, akkor ők szoktak nekünk jelezni, és mi ezt készséggel elvégezzük. Egyébként itt nálunk az Onkológiai Intézetben, az Országos Onkológiai Intézetben, vagy a Semmelweis Egyetemen, ott pedig nevünkre való rákereséssel megtalálják a bejelentkezési lehetőségeket.
1: Nagyon szépen köszönjük, doktor úr, és nagyon sok sikert kívánunk a tevékenységhez.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, szép napot!
2: Viszont!
1: A dr. Zelenai Ferenccel, fájdalomterapeutával beszélgettünk, ő egyébként anesteziológus szakorvos és a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika onkointervenciós részlege fájdalom munkacsoportjának vezetője is.
0: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
1: No kérem, Schmidt Andi hírei jönnek, aztán nagyon érdekes beszélgetés lesz. Kicsit lamentálunk Kert Attilával, az Euronews igazgatójával arról, hogy vajon szükség van-e még Magyarországon közmédiára, és ha igen, akkor milyen közmédiára van szükség. Jó lesz, tartsatok velünk!
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő Uzsonna Kamat Meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozammaximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügy KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafé98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar 5:30-tól pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő Uzsonna Kamat Meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik Angyalföld kocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között baleset miatt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. Farkas Renáta, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Csökken a képviselők fizetése. Éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Erős földrengést mértek Kuba partjainál. Ma is sok napsütésre számíthatunk, késő délután jöhetnek záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi és Kert Attila.
10: Én is jó reggelt kívánok! Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguknak kell fizetniük a képviselőknek.
9: Ma a szuveneritás védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
10: Emelkednek a stratégiai üzemanyag készletek értékesítési árai. A gazdasági és energetikai miniszter rendelete szerint a készletező szövetség a benzin literjét nettó 238 forint 45 fillérért, a gázolajét pedig 310 forint 41 fillérért adhatja tovább a nagykereskedőknek. Ez a benzin esetében majdnem 5, a gázolajnál több mint 3%-os emelkedést jelent. A módosítás az új szerződésekre és a hatályba lépés után elfogadott lehívásokra vonatkozik.
9: Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint a NAK-nak politikai befolyástól mentesen, szakmai alapon kell szolgálnia a gazdák érdekeit. A cél egy független, hiteles, átláthatóan működő és valódi szakmai érdekképviseletet ellátó agrárkamara létrehozása.
10: Menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét a miniszterelnök. Gál Szabolcs Barna, jelenlegi elnök, mai hatállyal távozik a KEHI éléről, amit 2010 óta vezetett. Utódját egyelőre nem nevezték ki.
9: Mai félig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon.
10: Francia, illetve Franciaországban utazó hallgatóink figyelmében jelentős fennakadások várhatók holnap a francia vasúti közlekedésben. Az Állami Vasúttársaság 4 szakszervezete 24 órás sztrájkot hirdetett. A Super Express járatokról átlagosan 3 közül 2, az Intercity vonatoknak pedig csak a fele közlekedik majd. A szakszervezetek a kiszervezések leállítását és általános béremelést követelnek.
9: Erős földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. Az Amerikai Földtani Intézet szerint a 6,1-es erősségű rengés Mantua településétől mintegy 104 kilométerre a tengeren volt. Károkról és sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Szökőárriadót nem rendeltek el. A földmozgást Kubában és a közeli Floridában is érezni lehetett.
10: És az időjárásról: sok napsütéssel, kevés felhővel indult a nap, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkezhetnek, és egyre több gomoly felhő képződik. A megérkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél, délután 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap további záporok, zivatarok jöhetnek.
8: Időjárás a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
8: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 percen folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
5: Mihálovics Andrással.
4: És sírolvasó kollégánkkal, Kert Attilával.
6: Hello, hello.
4: Szerbusz, köszöntünk a
6: jó
4: stúdióba.
6: Köszönöm
4: és hogy kisegítetted a Schmidt kolléginát ezekben a nehéz időben.
6: Igen. Olyan rég csináltam így.
4: Imádom. De csináltad? És ráadásul rádióban, ugye?
6: Igen. Ott,
5: mikor is?
6: Ez muszáj?
5: Igen.
6: 1992 és 97 között voltam a Kossuth Rádióban a Krónika riportere, akkor még néha dolgoztunk a Petőfi Rádióban is, és talán másfél éven keresztül a Kalipszó Rádió reggeli műsorát is vezettem.
4: Oh. Na tessék,
5: akkor erre nem emlékeztem.
4: Mert hogy a bemutatás, igen, a bemutatás megkönnyítő, hogy Kert Attila ugye az Euronews igazgatója, de volt a közszolgálati média egykori hírigazgatója is, illetve a TV2 Tények főszerkesztője is. Tehát akkor csináltál közszolgálatit, kereskedelmit, tévét, rádiót, kicsit nagyot, rádióban is és tévében is.
6: Nemzetit, nemzetközit.
4: Nemzetit és nemzetközit.
5: Igen. De hát azért akkor... a legfontosabb kérdés, hogy tegyem föl, mennyire zavarna, hogyha a hátadra küldöm a légkondit?
6: Indítsd, majd, hogyha a bajban sikítok.
4: Ja. A kullal, ha szabad, ne az automatával, mert mind megfőlünk.
5: Akkor már el is.
4: Igen. Na most, amíg Ács Gábor birkózik az általam, vagy előlem elkobzott távirányítóval, vágjunk bele mai témánkba, mert hogy melegszik a pite, ugyanis a kormány benyújtotta a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, sőt már kormánybiztos is van Grósz Judit személyében, aki levezényli majd a közmédia átalakítását.
5: Ez egészen friss hír tegnapi, ugye?
6: Igen, hát én akkor olvastam, igen. Akkor jelent meg.
4: Lépjünk egy kicsit hátra. Meglátásod szerint szükség van még közmédiára? Mondom ezt egy olyan korban, ahol a generációk jelentős része a TikTokról tájékozódik, nem fogyaszt hagyományos sajtótermékeket, akik meg fogyasztanak hagyományos sajtótermékeket, azok olyan sajtótermékeket fogyasztanak, amelyek szájuk íze szerint beszélnek a világ dolgairól, és nem...
5: Uh-huh. Bocsánat, hadd vessem közbe azt, hogy ezt a kérdést tettük fel Szabó Stein Imrének is, aki a vendégünk volt néhány hete, és akkor is már ígértük, hogy veled is beszélgetni fogunk erről, sőt a hallgatók is kifejezetten jelezték, hogy kíváncsiak lennének, hogy te mit gondolsz ebben a témakörben. Mind a ketten jeleztétek, hogy ha szükség lenne a szakértelmetekre, akkor szívesen részt vennétek benne, hogy ezt fölépítsétek egy normális közmédiát ezért is.
4: Mi a kérdés, ugye, ilyenkor felmerül? De...
6: Igen, a legaljasabb riportalanyi válasz. Tehát sokan azt mondják, hogy nem vált be, elavult, abba kell hagyni. Nekem más a véleményem. Szerintem soha akkora szükség még nem volt közszolgálati médiára, mint most. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem világszerte, egész Európában. Most csak, hogy egy pici példát mondjak, az úgynevezett Európáról szóló diskurzust, ha végig gondoljátok, amerikai és kínai algoritmusok által vezényelt közösségi médián, amerikai és brit hírcsatornák,

0: csatornákon és hírcsatornák és az orosz trollfarmok vezetik, nincs európai platform. Szerintem szükség van. Szükség van azért is, mert
1: az Euronews nem ez?
0: Az Euronews az egy magántársaság, amelyik hírcsatorna, a közszolgálat nem csak híreket jelent. Uh-huh. Ezért is gondolom, hogy szükség van rá. És szükség van azért is, mert nem tud mindent a piac kiszolgálni, hogyha mondhatok ilyen nagy szavakat, az én hitvallásom az az, hogy közszolgálatra azért van szükség, hogy a legfontosabb információs alapokkal, tehát információval, kultúrával és szórakoztató programokkal, a köz ellássa azokat is, akik nincsenek a kereskedelmi médiumok célcsoportjában, vagy nem tudnak fizetni a prémium tartalmakért. Ez körülbelül az én fejemben olyan, mint amikor egy kis faluba mondjuk nem jut el a szélessávú internet, de azt mondja az állam, hogy ahhoz, hogy a 21. században teljes életet, vállalkozó életet folytathassunk, mindenkinek joga van szélessávú internethez. Igen ám, de egy kis településre nem éri meg elvinni a szolgáltatónak, mert többe kerül technikailag azt kiépíteni, mint amennyit be tudna szedni tőle. Itt van dolga az államnak, hogy eljuttassa a szélessávú internetet ezekbe a településekbe is, vagy ezeknek a településeknek a lakói számára is. Én úgy gondolom, hogy a közszolgálati média arra való, hogy ugyanúgy azok is élvezhessék ezt a három alapjogot. Ugye az információk, amik a demokratikus jogok gyakorlásához szükségesek, az ember nem csak kenyéren, vízen és boron él, hanem, és híreken él, hanem kultúrán is, valamint én azt gondolom, hogy a szórakoztatás is közszolgálat. Amit Gábor, te kérdeztél, hogy már az emberek a TikTokról tájékozódnak, az én véleményem az az, hogy a közszolgálat az nem azt jelenti, hogy tévé vagy rádió, az azt jelenti, hogy tartalomkészítés, amit azon a platformon kell eljuttatni a felhasználónak, ahol ő keresi azt. Amikor a 2000-es évek elején a poprock ipar majdnem bedőlt, annak az volt az oka, hogy az emberek elkezdték nem a hagyományos médián fogyasztani a poprockot, nem vettek lemezt, meg kazettát, meg CD-t, hanem lerántották ingyen az internetről. Jött egy ember, Steve Jobs, és hogy ide keverjen Bonót is, az ő megfogalmazásával élve felfedezte az ásványvizes palackot, és az, ami addig a csapból folyt, onnantól fogva ingyen, onnantól fogva jól be volt csomagolva, oda lett adva azon a platformon az embereknek, ahogy ők fogyasztották. Az iTunes-on elkezdték legálisan pénzért fogyasztani a poprock és klasszikus zenét is. Én ehhez hasonlítom ebben az értelemben a közszolgálati médiát. A dolga az, hogy elő kell állítani ezt a háromféle tartalmat, és olyan platformokon eljutatni a fogyasztóknak, a felhasználóknak, az ügyfeleknek, a köznek, ahol ők azt el akarják érni. Tehát most mi egy rádióban vagyunk, vagy egy podcastben jut eszembe?
1: Hát először egy rádióban, aztán délután már egy podcastben.
0: És lehet, hogy a végén a YouTube-on találjuk magunkat.
1: Holnap megint egy rádióban, és így van.
0: Hát én ezt gondolom a tévéről is, hogy a tévé technikai értelemben már nem létezik. Nincs antennás tévé, mert megszűnt a rádió frekvenciás sugárzás, remélem, hogy nem mondom szakszerűtlenül, de létezik ez a nagy képernyő a falon, ahova különböző módon juttatnak el tartalmakat, nézhetünk YouTube tartalmat és tévéműsort, és nézhetjük az eszközünkön is. Az biztos, hogy sem hangfogyasztásra nem csökkent az igény, mert több podcastet hallgatnak, megnéznek az emberek, mint korábban, és az sem igaz, hogy a videótartalom iránt csökkent volna a kereslet, hiszen egyfolytában a telefonján mindenki videókat néz. Ezeket az igényeket kell összeilleszteni.
1: Oké, meggyőztél, közmédiára már pedig szükség van.
0: Még egy mondatot, igen, hadd mondjak a televízióval kapcsolatban. Ugye mindenki azt mondja, hogy hát de tévét már senki nem néz. Azt szeretném mondani, hogy itt tartom a kezemben a Nielsen nevű cégnek a tavalyi évről szóló jelentését. A Nielsen az a cég, amelyik elektronikus, műszeres módon méri a tévéknek a nézettséget.
1: Tehát nem bevallásos,
0: nem
1: alapon, hanem
0: ez készülékek, igen, vannak a tévékre kapcsolva, és abból mérik. Az egész piac működését ez szabályozza, ez alapján tudják, hogy melyik műsort. hányan nézik, ebből csinálnak olyanokat, hogy reach, meg share, meg rating, most nem akarok ezekbe a fogalmakba belebonyolodni, mert még a tranka is előjön, esetleg vagy az acatoló, vagy esetleg a múltkor hallottam, hogy beszéltél a Szopó termoszról.
1: Így van, hogy, igen.
0: Képzeld el, hogy én tudom, mi az. Hogyha egy pici szünetet tartatunk.
2: Mindenképp.
0: Nekem a nagypapám ügyész volt, még a régi rendszerben, még az előzőt megelőző, azt megelőző régi rendszerben, de aztán előléptették rakodó munkássá, majd a gyapjúbegyűjtő vállalathoz került, és az volt a dolga, hogy Baranya, Somogy és Tolna megyét járja motorral.
1: Hogy tapintással megállapítsa, hány mikron a gyapjú.
0: Ezt nem, mert ezt nem tudta megállapítani, viszont begyűjtötte a gyapjút, és nagyon sokat találkozott ezekkel a birkás emberekkel, juhászokkal, és ők megmutatták nekik ezt az eszközt, amiről te múltkor egy műsorban beszéltél, és aztán gyerekkorunkban nagyon sokat mesélt az élményeiről, különben tök szeretettel, nagyon nagy szeretettel mesélt ezekről a juhászokról, sokkal több sztorit mesélt a gyapjú begyűjtésről, mint az ügyészkedésről, és akkor egyszer elmesélte nekünk
1: na,
0: ezt
1: tessék,
0: az eszközt.
1: Nem beszélek én a levegőbe, köszönjük na. szépen. Na, mit mutat a Nielsen?
0: Azt mutatja a Nielsen, hogy Magyarországon a tavalyi évben, hogyha elő tudom venni, akkor átlagosan napi 4 óra 59 percet néztek tévét az emberek.
1: TV.
0: 4 óra 59 perc tévét, ebben nincs benne a streaming, nincs benne az on-demand, ez tévénézés. 4 óra 59
2: elég
0: perc.
2: Elég hihetetlen.
0: 4 óra 52 perc volt az előző évben, tehát még nőtt is 7-es percet. A 4-17 éves korosztályban ez 2 óra 45 perc, és a ahogy mondani szokták, a kereskedelmileg fontos 18-49-es korcsoportban pedig 3 óra 43 percet. Tehát, hogy a tévé elavult, de nem szabad úgy tekinteni rá, hogy megszűnt. Ha jól emlékszem, ezt most nem kerestem ki, ha jól emlékszem, 6 millió ember néz rendszeresen tévét Magyarországon. Őrülük megfeledkezni, nem csak, hogy butaság lenne, hanem szerintem...
2: Hát nem, nincs megfeledkezve róluk, hát a kereskedelmi tévék azért valamilyen szinten ellátják.
0: Igen, azokat, akik a hirdetőiknek a célcsoportjában vannak.
1: Uh-huh. No, most a bocsánat, közszolgálat is, igen, Gabi?
2: Akkor csak egy közbevetés, mekkora? Tehát, hogyha már csinálunk mi? Egy pici közmédiát, amely már kellő versenyre készteti arra a kereskedelmi tévéket, hogy ők is kénytelen legyenek hasonló és minőségi tartalmakat sugározni, akkor lehet ilyen, hogy adófizetőként is mondhatom, hogy nem költöttünk sokat feleslegesen, mert kicsit motiváltuk a piacot, aztán a piac ezt megoldja. A kérdés tehát az, hogy mekkora közmédiára lenne szükség, és mekkora állami ráforítással, hogyha az adófizetői pénzekre is tekintettel vagyunk.
0: Erre van egy bölcs válaszom, közepes. Tehát nem is túl nagy, nem is túl kicsi. Uh-huh. A jelenleginél kisebb, mondok egy példát, a lengyel közszolgálati tévének 23 csatornája van. Jó, Lengyelország a magyarnál egy lényegesen nagyobb piac, 40 millió lakossal, de ennyivel nem nagyobb. Azt gondolom, hogy ennyi csatornára nincs szükség, és nyilván ennyi pénzt nem lehet ebben az országban erre elkölteni. Az európai országokban Magyarország a második helyen áll, ha jól emlékszem, vagy harmadik helyen GDP arányosan a közmédiára költött költségvetési források rangsorában. Ehhez képest a közmédia hitelességének sorrendjében a tök utolsó helyen áll Magyarország, 23% gondolja hitelesnek Magyarországon a közmédiát, tehát csökkenteni kell észszerű módon. Ezt én most nem tudom megmondani, hogy mennyi, mekkora összegre és hány csatornára, mert ehhez ezt meg kell nézni, hogy mire költötték
1: okay,
0: ezt a pénzt.
1: Akkor beszéljünk a rendező elvekről, hogy milyen fő elvek mentén működjön a közmédia, ha már a finanszírozás szóba került, mert most fogod azt mondani, hogy objektíven, kiegyensúlyozottan, sokszínűen, de hát ugye
0: azt
1: szokták mondani, hogy aki a fizet, az kérje a zenét. Ha érted, mire gondolok, értem. Ha az állam és az adófizetők fogják, akkor a mindenkori állam, tehát a mindenkori kormány minden bizonnyal szeretne a pénzért kapni valamit, és akkor finoman fogalmaztam.
0: Igen, még a pénzhez annyit, hogy ennél a pazarlásnál, és hát bár talán vehetem a bátorságot, hogy azt mondjam, korrupt működésnél ezen változtatni kell, de hasonlóan nagy hiba lenne újra alulfinanszírozottá tenni a közszolgálati médiát, mert az ismét csak a kontraszelekció és a korrupció melegánya lenne. Szóval, amit most kérdeztél, az ugye már főleg a közéleti tartalmakra vonatkozik. Én ugyanilyen fontosnak tartom a fikciós és a szórakoztató és a kulturális tartalmakat. Erre az a válasz...
1: De miért közszolgálati mondjuk egy fikciós vagy egy szórakoztató tartalom?
0: Azt
1: tudják csinálni kereskedelmi alapon is gondolnak.
0: A kultúra az azért, mert mindenkinek jár a kultúra. A szórakoztatás, hát erre is van egy példám. Arthur Koestler 1939-ben írta egy párizsi labba József Attilról megemlékezve, hogy magyarnak lenni kollektív neurózis. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen országban a szórakoztatás közszolgálat, ahogy a Házi Buli című filmben mondta a főszereplő anyukája, amikor az apukájával, aki fogorvos, vitatkozott, és mindig leuralta őt, hogy te nem vagy fontos, és azt mondta, hogy de hát én megnevettetem az embereket. Szerintem megnevettetni az embereket fontos. Kérdés, hogy mivel és milyen színvonalon. A közéleti tartalmakra visszatérve, hogy aki fizeti a muzsikust, az rendeli a zenét. A köz fizeti a muzsikust, nem a kormányt. Ez egy nagy félreértés, hogy a kormány adja a pénzt. A pénzt az adófizetők adják, a kormány azt legfeljebb csak kiutalja. Ez persze nem elég ahhoz, hogy független legyen, hogy ezt tudjuk. Ahhoz, hogy egy közszolgálati vagy egyébként bármilyen médium függetlenül tudjon működni, szerintem két alapfeltétel van. Az egyik az intézményi függetlenség, és a másik a finanszírozási függetlenség. Lefordítva, ha betelefonál a pártelnök, a miniszterelnök vagy az ENSZ főtitkár, hogy nem tetszett neki egy műsor, egy kérdés vagy egy válasz, és azt mondhatja a legfőbb vezető, hogy köszönjük szépen az észrevételt, továbbítottuk a közönségszolgálathoz, akkor az a csatorna, az az intézmény független. Ennek a feltétele az,
1: média filozófiai kérdést fogok feltenni. Létezik független média? Mert a hallgatóktól mindig megkapjuk, hogy ez ugyan nem létezik, ez utópia, nem egyéb.
0: Hát szerintem független létezik, de nyilván mindenki függ az időjárástól is, meg a járványoktól, meg a frontoktól is. Nem akarom elviccelni, természetesen igen, és természetesen nincsen abszolút kiegyensúlyozottság és objektivitás, de erre a filozófiai tételre felépíteni azt, hogy mindenki valakinek a propagandistája, az egy fundamentális hazugság. Ez egy szakma, amit mérhető módon, standardok alapján lehet szakszerűen csinálni.
1: Van ehhez elég ember? Ezt azért kérdezem, megint csak a buborékokra utalva, mert kétfelé szakadt a magyar közélet, a magyar társadalom, van A-párt hívő csoport, aki A-párt narratíváját sugalló embereknek hisz, és van B hívő csoport, ami a B narratívát tartja üdvözítőnek. Ha valaki ebből is, meg abból is időnként kikap magának, és kialakít egy önálló véleményt, az nem szokott népszerű lenni. Mi is időnként megkapjuk, és akkor ez a legjobb kritika számunkra. Ugyanazon az üzenőfalon néhány perces különbséggel, hogy ti kommunisták vagytok, majd jön a következő üzenet, hogy szélső jobb oldaliak vagytok.
0: De ez nem igaz?
1: De.
0: Az én is, nekem is feltűnt. Hogy igen, ez egy társadalmi jelenség mindenütt, hogy nagyobb az igény a véleményekre, és mint a tényekre, és akkor ezt most lehetne hosszú történeti fejtegetésekbe bocsátkozni, hogy mi volt ennek az oka a digitalizációval, az, hogy nagyon alacsony lett a belépési küszöb. Régebben ahhoz, hogy amit mondasz, azt meghallja 10-20-100 ezer vagy 1 millió ember, kellett egy szűrő, ami egy szerkesztett média volt, most kitehetett bármelyik közösségi médiákumra, és bárki elolvashatja, és a pszichológusok, a szociálpszichológusok azt állapítják meg, hogy azt állapították meg már elég régen, hogy az emberek jobban szeretik a saját véleményüket megerősítve látni, meg hallani, mint vitába keveredni, vagy kognitív diszonanciával szembesülve attól eltérő dolgokat hallani. És még azok is egyébként, akik azzal áltatják magukat, hogy ők piszokul tárgyilagosak, és azt mondják, ő meghallgatja az egyiket is, meg a másikat is, és leszűri a következtetéseit. Őnekik is vannak véleményük, és ők is jobban szeretik általában a saját véleményükkel találkozó, vagy abba beilleszthető a vélemény világukba beilleszthető híreket, de ettől még az alaphírekre szükség van, hogy azokat mindenki a saját szája íze szerint elemezgethesse. Én egyébként azt is gondolom, hogy szükség van egy kicsit higgadtabb, igény is van ma már egy kicsit higgadtabb és letisztultabb hírszolgáltatásra, hogy ma már akkora a zaj, annyia a hír, tehát egyrészt a hírciklus zéró, minden pillanatban jönnek hírek, másrészt végtelen számú a hír, és az, aki nem ilyen newsfreak, mint mi vagyunk itt ebben a stúdióban, annak nincs ideje arra, hogy kiválassza mondjuk azt,
1: hogy mi a
0: fontos és mi a releváns. Mert egy nap azért általában nincs háromnál több igazán fontos hír, de ha bekapcsolja egyszer a rádiót, vagy rámegy az internetre egy pillanatba, akkor egy pillanatképet kap arról, hogy mondjuk annak a portálnak a szerkesztője reggel 8 órakor éppen mit tartott fontosnak.
1: De visszajött délután 4-kor, és egy másik szerkesztő, meg más.
0: És nem tudja, igen, hogy nincs egy kép az elmúlt 24 óráról, olyan, mintha az M7-es autópálya forgalmáról úgy szeretnél képet kapni, hogy kiraksz egy fényképezőgépet, és random pillanatban csinálsz egy fotót. De abból nem tudod meg, hogy az elmúlt 24 órának mi volt az átlagos igen forgalma.
1: Még két dolgot igen, tegyünk rendbe. A függetlenség kérdését, ugye mondtad, hogy személyi függetlenségre is szükség van, és anyagira. Ezt hogy lehet elérni? Hiszen valakinek meg kell választani a közmédiának az új vezetőit, azt a pártok fogják eldönteni, a választók által felhatalmazott pártok a parlamentben, ez meg politika. Akkor hogy lehet valaki független? Meg ugye nem lesz egy kavics a cipőnkbe, gondolkodik egy pártpolitikus, ha valaki bocsánat, nagyon független.
2: Én inkább egyes számban beszélnék, tehát párt fogja eldönteni. Van esély egyáltalán arra, amikor kétharmados kormányzás van, és egyetlen erő dönthet el mindent, hogy Magyarországon ez, ha sikerül is összehozni, hogy megmaradjon tartósan egy független közmédia?
0: Hát erre én nem tudok jóslatot tenni, bízom benne, hogy sikerülni fog. Az a helyzet, hogy az, hogy olyan sokszor nem sikerült, még nem jelenti azt, hogy soha nem is fog. Ha ez lenne a szemléletünk, akkor nem lenne repülés sem, mert még mindig a léghajókkal próbálkoznánk, de erre garancia nincsen. Az is történelmi tapasztalat, ha mondhatom így, egy kicsit nagyképűen, hogy ellenzékben a politikusok mindig jobban szeretik a független médiát, mint kormányon. Mégis az a helyzet, hogy most egy páratlan lehetőség van arra, hogy lefektessenek olyan szabályokat, amik később is jók lesznek. Egyrészt technológiailag, társadalmilag és politikailag is talán ez az utolsó lehetőség. Egyszer azt mondta Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke Orbán Viktornak, amikor Budapesten járt 10 éve, hogy minden többség kisebbség lesz egyszer. Elmesélte a Schulz nekem egy beszélgetésben ezt, hogy, és azt is hozzátette, hogy az okos politikus úgy viselkedik többségben, hogy amikor majd kisebbségben lesz, ne bánja, hogy ugyanúgy bánnak vele, ahogy ők bántak az ő kisebbségükkel. Arra akarok kiukadni, hogyha egyszer lesz egy, vagy talán van egy olyan bölcs többség, amelyik alkotmányozó többséggel bír, és esetleg hoz egy olyan rendelkezést, amire azt gondolja, hogy ellenzékben is szeretné. Hogyha 4 év múlva nem nyernek, akkor is szeressék ezt. Hogy van-e ekkora önkorlátozás a politikusokban, az természetesen nem tudom megmondani, de bízom benne, hogy így van.
1: És az anyagi függetlenséget hogy lehet megteremteni? A hallgató például írja, hogy a 90-es években volt olyan, hogy az SZIA bizonyos százalékát automatikusan megkapta a közmédia.
0: Nem teljesen így volt, hanem előfizetési díj volt. Uh-huh. Ez szerintem egy jó módszer, az előfizetési díjfizetés, mert akkor a hallgató és a néző a megrendelő. Erre Magyarországon nem látok esélyt, hogy ilyent lehetne bevezetni. Ennek a lényege az, hogy a finanszírozás olyan értelemben normatív legyen, hogy egy jogszabály leírja, hogy milyen teljesítményhez van kötve, és nem a pénzügyminiszter vagy a miniszterelnök éves költségvetési döntése határozza meg, hogy mennyit kap a közmédia, hanem állandó algoritmikusan kiszámolható összeg érkezik a közmédiához.
1: Azt írja a hallgató, és akkor térünk rá a kérdésekre, hogy nagyon nem vagyok meggyőzve, szerintem nincs szükség úgynevezett közmédiára, ki lehet váltani egyrészt piaci alapon, másrészt decentralizált közösségi médiával, a harmadrészt egy kis plusz szabályozással. A malév az analógia, amikor megszűnt, sokan azt mondták, egy ország nem lehet meg nemzeti légitársaság nélkül, pedig de egy csomó pénzt megtakarítanánk, ja, és az állami média sose lesz költséghatékony és független, és nagyon nehezen, írja az a hallgató például.
0: Tudomásul veszem, hogy neki ez a véleménye, erős érvei vannak. Én úgy gondolom, hogy nekem erős érvei vannak amellett, hogy vannak olyan társadalmi szerepek, amiket nem lehet piaci szereplőkre bízni a kultúrában, de egyébként a kisebbségi, a hazai és a határon túli kisebbségek, a társadalmi csoportok képviseletében szerintem nem megy minden piaci alapon, és azt is gondolom, hogy a közszolgálatnak ebben is van szerepe, amit a kedves hallgató ír, már nem látom a nevét, hogy
1: Gergő hallgató,
0: hogy azokat a kis közösségeket támogassa, akik nagyon kevés forrásból nagyon fontos munkát végeznek. Hadd említsem meg az egyik kedvencemet, bár Budapesten vagyunk, nagyon sok kicsi, gyakorlatilag egy-két fős szerkesztőség működik vidéki városokban, nekem a kedvencem a Szabad Pécs, azért, mert pécsi vagyok, meg ismerem, és nagyra tartom a munkásságukat. 2-3 újságíró végzi ezt a munkát, ami az elmúlt 8-10 évben iszonyú fontos volt. Lényegében adományokból voltak kénytelenek fennmaradni. Szerintem az ilyen alkotó közösségeknek is felületet és vitafórumot, és ha szükség van rá, akár technológiai támogatást is szükséges, hogy adjanak egy szolgáltató média.
1: Egy másik felvetés, ahhoz értelmes tartalom is kellene, hogy rendes tévéműsor lekösse az embereket, holmi ugribugri celebek kornyikálnak, ugrabugrálnak más országokban, szigeteken, stúdiókban, arra nem vagyunk kíváncsiak, érdekelne ebből, hogy mely filmcsatornák viszik a prímet. Van minta?
0: Azért azt hiszem, hogy ez most inkább a kereskedelmi média leírása volt, mint a közszolgálati.
1: Igen, de én például valóságshow, mint műfaj. Ezt nehéz lenne tagadni, de én nekem a kedvenc valóságshow-m, azt hiszem a BBC-n láttam, az, amikor lehet olyan valóságshow-t is csinálni, ami tanítja az embereket, ami tágítja a világ szemléletüket. Beköltöztettek celebritásokat egy vaskori faluba, ahol régészek, történészek mellett,
0: és
1: harcosok felügyelete mellett próbáltak A-ból B-be eljutni. Nagyon tanulságos volt.
0: Én úgy gondolom, hogy a reality az egy műfaj, amit bármivel föl lehet tölteni. Tehát egy regény is lehet hulladék, és egy regény is kaphat Booker díjat. Nem attól lesz egy irodalmi mű magas színvonalú, hogy az egy dráma, vagy egy vers, vagy egy regény, hanem a tartalmától. A reality az hordozója a tartalomnak. Ugye a BBC formátuma volt a Weakest Link, a leggyengébb láncem is. Az is egy quiz show és reality között volt félúton, és az egy tudás alapú műsor volt. Nem, azt gondolom, hogy nem a műfajokon múlik, és azt gondolom, hogy igen, olyan tartalmakat kell a közszolgálatnak prezentálnia, amik pont nem arról szólnak, hogy olcsó sztárokkal tartalmatlan röhítsélést és ugrabugrálást mutassanak, hanem kulturált.
1: Kell versenyezni a közmédiával? Akár ebben az is egy aktuális kérdés, épp most árulja az MLS a labdarúgó közvetítési jogokat. Közmédiás tartalom a nemzeti bajnokság és a nemzetközi csúcsfoszi, vagy nem? A te értelmezésed szerint.
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami tűri a vitát. Ha azt mondom, hogy az a közszolgálat, amit nem lehet kereskedelmi alapon finanszírozni, azt mondom, hogy nem biztos, hogy az NB1-nek ott van a helye. Ennyi pénzért biztos, hogy nem. De lehet azt mondani, hogy a sport az a versenysport, és főleg a tömegsport az egy fontos nemzeti érték, és akkor elképzelhető, hogy lehet minőségi sportcsatornát fenntartani. Még egyszer mondom, ilyen horribilis összegekért nem, de szerintem ez tűri a vitát, hogy kell a közszolgálatban sportcsatorna, mindkettő mellett lehet érvelni. Elsősorban szerintem ez, amit a Gábor felvetett, oda vezet vissza, a megrendelő vagy az ügyfél, tehát a köz, az emberek mennyit szánnak erre? Mert az, hogy van egy sportcsatorna, az 10 milliárdokban mérhető költségekkel jár, még akkor is, hogyha nem vesznek mondjuk olyan kerékpár közvetítési jogokat sok pénzért, amiket ugyanúgy meg lehet nézni más csatornán ingyen is. Szóval az milliárdokban mérhető. Meg kell nézni, hogy mennyit szánunk erre, és az alapján kell eldönteni, hogy hány és milyen típusú csatornát akarunk fenntartani. És még egyszer mondom, nem csak TV és rádió csatornákról beszélünk, hanem tartalmakról és platformokról. Miért nevetsz?
1: Mert most akartam megkérdezni, hogy gazdasági műsoroknak van-e helyük a
0: közmédiában.
1: És elsősorban természetesen mezőgazdaság. Én ott kezdtem a közmédiában, a mezőgazdasági rovatban a tevékenységemet, úgyhogy ezért nagyon várom, hogy legyen újra, ahonnan lehet inspirálódni.
0: Meglátjuk, igen.
1: No, hát ennyi fér bele mára. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Attila.
0: Köszönöm,
1: és kisegítette Schmidt kolléginát. Kert Attilával beszélgetünk, az Euronews igazgatója. Ő egy kicsit arról, hogy hogyan képzelni elő a közszolgálatiságot, a közszolgálati médiát Magyarországon. Köszönjük!
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Szia!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasailtravel. Madeira specialistája.
6: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
8: 1820. június 9-én született Hunfalvi János, a Magyar Tudományos Földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke, kinek aranyköpését nem láttam jönni, ugyanis így hangzik: idegen tőke legfeljebb a szunnyadozó erőket ébresztheti, és a nemzeti jólét forrásait nyithatja meg, de magába véve naggyá, virágzóvá és boldoggá egy nemzetet nem tett még, és nem is fog tenni soha. Azt a leborult szivar végét. Hunfalvi János.
9: Később. Önmagában valóban nem. De azért kiderült, hogy sokat tud segíteni. Ha ügyesen használják.
8: Igen. Are you coming to the tree?

0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Hát, aki jár kell autóutakon és autópályákon, azoknak feltűnik, hogy a különböző kamionokra mi van írva, Willy Betts, az viszonylag gyakran előfordul. Hát nagy bajban van, és a Duvenbeck is gyakran előfordul, ő sincs könnyű helyzetben, hogy mi folyik a logisztikában. Bukta Gáborral, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzleták vezetőjével tekintjük át, ugyanis csőd szélére kerültek a német logisztikai piac óriásai. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
2: No, hát nézzük a színfalak mögé, mi történik a német logisztikai ágazatban, hogy ennyi rossz hír érkezik?
3: Hát jó nagy gáz van igazából, de nem most kezdődött, az elkezdődött már tulajdonképpen évekkel ezelőtt is, de most látszik, hogy elkezdett kicsúcsosodni. Ugye alapvetően strukturális problémák vannak, hiszen az európai ipar, különösen német ipari termelés az már lassan 10 éve konzisztensen zsugorodik, és amikor egy ilyen környezetben elkezdene növekedni egy cég, valamilyen expanziós stratégiát követ, hát azt azért meg kell tölteni megrendelésekkel. És hogyha ezek a megrendelések csak olyan áron jönnek, hogy alá kell kínálnom mondjuk a versenytársaim alá, tehát sokkal alacsonyabb árazás mellett tudom csak megszerezni azokat az üzleteket, akkor előbb-utóbb el fog fogyni a levegő. És most például ez történik a Duvenbeckkel is, és a Willy Betts-szel is, úgyhogy itt könnyen lehet, hogy a több ezer főt foglalkoztató Duvenbeck, illetve a teljes operációját tekintve ilyen közelítőleg 1000 főt foglalkoztató Willy Betts is abban a helyzetbe kerülhet, hogy felszámolás alá kerülnek.
2: Ez akkor leegyszerűsíthető a magyarázat, hogy a német ipar gyengélkedése, melyről Magyarországon is oly sok szó esik, elkezdte szedni az áldozatait?
3: Alapvetően igen, ez egy nagyon jó összefoglalás, és ugye még az is bekavart a képbe, hogy a Hormuz-szoros kapcsán ugye az üzemanyagárak elkezdtek drasztikusan megemelkedni, és ugye amikor a költségeket nem biztos, hogy annyira hatékonyan tudja valaki áthárítani a megrendelőire, vagy csak késleltetve, akkor a problémák nagyon gyorsan elkezdhetnek is felhalmozódni, és hát most ezt látjuk.
2: Na nézzük akkor a két cég példáját gyorsan végig, hogy mert nyilván ahány ház annyi szokás, és a bajok is mások egyik háznál, mint a másiknál. Mi történt a két cégnél? Vegyük külön, kezdjük talán, hát hogyha nem tudom, ABC sorrendben menjünk a Duvenbeckkel.
3: Mehetünk azzal, de szerintem a Willy Betts-nek a problémája az talán egyszerűbb. Én azt venném előrébb, hogyha nem probléma. Ugye ott arról van szó, hogy még nagyon sok évvel ezelőtt, igazából 2000-es évek vége felé különböző slomasztikába került a Willy Betts-nek a tulajdonosa, meg az ügyvezetője, mert hogy itt ilyen lefizetésekről, korrupciókról volt szó, és akkor utána voltak is eszközök, amiket a 2010-es években el kellett adni ennek a cégnek, tehát zsugorodott. De folytatta tovább az operációját, ők ugye folytatnak logisztikai szolgáltatást egészen le a Balkánig, nagyon-nagyon régen, egészen akár Szaúd-Arábiáig, Pakisztánig terjedt a tevékenység, úgyhogy egy nagyon-nagyon széles palettával mentek. És hát igazából most szorultak meg nagyon. És a Duvenbeck az egy sokkal összetettebb szolgáltatást végez, az egy nagy logisztikai cég, amely raktárlogisztikát is végez például, vagy úgynevezett in-house logisztikát. Tehát, hogyha például itt Magyarországon nézzük, a Mercedesre teljesen rá van települve ez a cég. A Mercedesre gyakorlatilag összenőve dolgozik, a Mercedes gyáron belül Kecskeméten ők végzik a benti logisztikai folyamatokat, és az, hogyha egy ilyen cég bajba kerül, akkor ott az ellátás jelent nagyon-nagyon komoly problémát köszönhet.
2: Oké, a másik szereplő.
3: Ugye, hát itt már át is tekertem a Duvenbeckre,
2: ja, először.
3: Igen, tehát, hogy ugye a Willy Betts, mondom, viszonylag Egyszerűbb a probléma.
2: Értem. Akkor viszont kiszedném a fölösleges kérdést az adás testéből, akkor miért egyszer? Ez egy fontos kérdés.
3: Hát itt a hordműzi szoros. Tehát ugye látjátok ti is, meg a hallgatók is azért, hogy a hordműzi szorossal kapcsolatos hírek, azok folyamatosan ott vannak a newsflow-ba, folyamatosan látunk valami szalagcímet ezzel kapcsolatban. Egyik nap az olajára esik 3%-ot, másik nap emelkedik 5%-ot, és így tovább, és ez a volatilitás, meg főleg az, hogy az árak drasztikusan a logisztikai szektor számára megnőttek, az üzemanyag oldalon, ezek azért drasztikusan beleharapnak a profitabilitásba. Úgyhogy amikor szerződésekről van szó, mondjuk ilyen egy-két éves szerződéseket aláírnak, ott az is lehet, hogy fixálják ezeket a fuvarozási díjakat, vagy valami nagyon kicsi variabilitást tesznek bele. Tehát,
2: ezt nem azt is halljuk, hogy nagyon szűk marzsal dolgoznak, ilyen egy számjegyű és közelebb az egyhez, mint a kilenchez számjegyű marzsokkal dolgoznak a logisztikai cégek. Ez is gondolom nehezíti a helyzet.
3: Ez egyértelműen így van. Uh-huh. A logisztikai szektorban nagyon alacsony egy személy jellemző, hogyha hát itt akár a magyar befektetők, vagy a magyar piacot követők, talán a Waberersnek az eredményeivel lehetnek a legjobban tisztában. Hát azért a logisztikai szektornak a profitabilitása végtelenül kicsi, nagyon szűkek ezek a marzsok. Annyira kompetitív a piac, annyira sok szereplő, és annyira fragmentált, hogy gyakorlatilag itt egymás elől happolják el a szerződéseket, és nagyon sokszor ugye az győz ezeken a tendereken, aki a legalacsonyabb árat adja.
2: Na most, mi lesz a két céggel?
4: Mert lehet kimászni ebből?
2: Nem tudom, egy Mercedes csak nem hagyja, hogy a logisztikai partnere leüljön, mert azzal öngolt lőne.
3: Hát képzeljétek el, hogy nagyon érdekes dolog történt tavaly, mert ugye a Düvenbecknek a legnagyobb német autóipari szereplők azok az ügyfelei, mindegy Volkswagen, BMW, Mercedes, vagy akár Magyarországon is gyártást végző CETEF. És az a helyzet állt elő, hogy a három nagy autógyártó direkt tőkebefektetést is eszközölt azért, hogy ne dőljön be tulajdonképpen a Düvenbeck. De tavaly évben így, ha jól olvastam a hírekből, Romániából indulhatott el ez a probléma, és ez egészen elért már Németországig tavaly év végére. Uh-huh. És azt látták ezek a nagy autógyártók, hogyha nem segítik ki direkt tőkebefektetéssel a céget, akkor össze fog dőlni, és gyakorlatilag az ő gyártásuk, meg az ő ellátási lánc is teljesen bedőlhet, hiszen itt nagyon rá vannak állva ezek a gyártók a just-in-time-ra, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Düvenbecknél a raktározás az meg van oldva, bejönnek az alkatrészek, ők akkor viszik oda az alkatrészt a gyárba, amikor már éppen be kell szerelni, és hát hogyha egyszerűen fizetésképtelenné válna a cég, munkavállalóktól meg kéne válni, akkor gyakorlatilag így az egész autógyártás megválna.
2: Mi lehet akkor a sorsuk? Feldarabolják őket? Megveszi valami nagyobb hal a kisebb halakat? Vagy jön a nevető harmadik, és mondjuk ebben még akár a Waberersnek is szerepe lehet itt a vákum betöltésében?
3: Hát igen, nagyon-nagyon sok logisztikai cég szóba jöhetett volna, hogy esetleg rámennek a Düvenbecknek az eszközé. A Willibert az kevésbé attraktív befektetés lenne a Düvenbeck, annál inkább neki raktárlogisztikája is van. Látjuk, hogy azért akár Budapest környékén is a raktár, hogy gyakorlatilag gombomód növekedtek, még nőttek ki a földbőjt az elmúlt években, és a Düvenbecknek is nagyon nagy raktár kapacitásai vannak. Nagyon érdekes befektetés lehetne ilyen szempontból, de én úgy látom, hogy ilyen esetben talán a legjobb stratégia az, hogyha nem egyből akarja valaki felvásárolni ezeket az eszközöket, hanem egy ilyen lassú kivéreztetés zajlik, mert az autógyártóknak valakivel mással le kell szerződniük, hogy a saját ellátás biztonságokat ne veszélyeztessék, és ilyenkor jobb marzsokat ki lehet sajtolni esetleg belőlük, tehát nagyobb jövedelmezőséggel, tehát üzleteket lehet szerezni. Ugye van ez, hogy a stratégiai befektető jön képben, van egy másik, hogy pénzügyi befektető kerülne képbe, de ugye látjuk, hogy pénzügyi befektető volt az is, aki 2022-ben többségi tulajdon szerzett a Düvenbeckben, hiszen egy magán tőke cég jött be, egy ilyen private equity, és ő hajszolta volna a növekedést. Ez nem működik. És ezt láttuk már a 2010-es évek végén a Waberer-nél is, hogy ez nem működik, mert hogyha nem akarok senkit megsérteni, de hogyha egy ilyen nem feltétlenül milyen az egész iparágban benne lévő nem teljesen hozzáértő menedzsment vagy tulajdonos kerül oda, akkor olyan álmokat hajszolhat, amelyek megvalósíthatatlanok egy olyan piacon, ami zsugorodik, és akkor erre meg rá akarja drasztikusan növelni a saját kapacitását.
2: Igen.
3: És akkor még a kínaiak jöhetnének esetleg szóba harmadikként, akik meg látjuk, hogy itt akár Kelet-Európában, de akár most már egyébként Nyugat-Európában is próbálnak terjeszkedni és olyan stratégiai eszközöket megszerezni, amelyek vonzóak lehetnek, de ugye ők is akkor egy ilyen kvázi stratégiai szereplőként jöhetnének szóba. Úgyhogy nagyjából ezek lehetnek szóba, és én szerintem a legvalószínűbb az az, hogy ezt a céget ezt idővel, következő fél egy évben valahogy feldarabolják, és akkor az eszközeiket azokat részenként fogják értékesíteni.
2: Oké. Hát nagyon érdekes szelete ez a gazdaságnak, már sokszor mondtuk. Köszönjük szépen, hogy bepillanthattunk általad a kulisszák mögé. Szép napot, jó munkát kívánunk!
3: Szép napot mindenkinek!
2: Sziasztok. Szervusz! Bukta Gáborral, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletág vezetőjével beszélgettünk a német logisztika piac óriásainak komoly problémáiról.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
4: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Csökkent az éves infláció májusban. 3,4 milliárd forint jut a kórházi klímákra. Elutasították az új béketárgyalási javaslatokat az oroszok. Folytatódik ma is a meleg nyári idő, délután jöhetnek frissítő záporok. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,8%-ra lassult az éves infláció májusban az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a KSH. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 3,3%-kal emelkedett. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet. Az üzemanyagok 2%-kal drágultak. 40%-kal csökken az országgyűlési képviselők fizetése. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők is helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca nyilvános felhívást tett közzé, kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalmak bevonására. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetők lehetnek. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyvellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi. 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra a kormány, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-ig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, és így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere a Hormuzi szoros közelében. Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó két fős legénység biztonságban van, és senki sem sérült meg. A New York Times azt írja, hogy a két pilótát kimentették. Egyelőre nem világos, hogy a helikopter műszaki hiba miatt zuhant ele, vagy más ok áll a háttérben. Trump közölte, hogy a kormány még ma jelentést ad ki az esetről. Elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat Oroszország. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma sok napsütéssel és kevés felhővel indul a nap, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő is képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak záporok, zivatarok. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a déli szél, délután 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap további záporok és zivatarok jöhetnek, főként délután.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy szónak is, száz a vége.
0: Millás reggeli.

change in the weather. I'm waiting for a shift in the air.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, 9 óra 11 perc van, folytatódik a Millás reggeli, és folytatódik benne Ács Gábor birkozása a légkondi távirányítóval, Mékkert Attila kollégával beszélgettünk, addig hűtött-fűtött mindent csinált fent nevezett kollega, tehát ugye minek a parasznak csokoládé, szokták kérdezni.
4: Mióta Mihálovics András kollégától elraboltam, a távirányítót azóta sikerrel vettem az optimális hőmérséklet szabályozás akadályát.
3: Viszont nagyon büdi lett cserébe, tehát, hogy
4: néha. A büdi faktor figyelembevételével zajlik a hőmérséklet optimalizálás.
3: Igen.
4: Szerintem elsöprő sikerrel, de majd megkérdezzük Csabát, hogy mi a véleménye erről.
3: Igen. De csak a rovatnyitó szignál után, Gabi, légy szíves, valami minimális profizmust sugaljunk olyan időkben, hát, amikor épp újra formálódik a közmédia.
4: Na de én ezt csak akkor merem elindítani, amikor te befejeztél biztosan egy mondatot. Miután most eltávolodtál a mikrofontól 10 centinél, jó, most elfogad, most elhiszem, hogy arról van szó.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
3: Katona Csaba történész először helyismerettel kezdi a mai beszámolóját, tehát büdi van és hideg, vagy meleg és nem büdi?
5: Egy pillanatig így éreztem.
3: Nagyon diplomatikus.
5: És mert ezek váltogatják egymást, ezért aztán arra jutottam, hogy igazából egyiküknek sincs jó helyen az a távirányító.
3: Így van. Akkor ragad magadhoz, kérlek.
5: Ne, csinálja a kántor.
3: Ja, igen, az egyetlen felkentő.
4: Jó, oké, akkor most egy picit hűtünk.
3: Na tessék, és még ez is. Na, akkor a következő kérdés, hogy hogyan fogunk a légkondicionálóról átkötni a levéltári egyezményre. 100 éves a Bádeni levéltári egyezmény. Hát, én történelem

0: rajongó vagyok, majdnem csúnyában fogalmaztam, de én bevallom őszintén, nem hallottam a bádeni levéltári egyezményről, ami 100 éve volt ráadásul.
1: Tud erről valaki a levéltárosokon kívül?
2: Hát ugye ez különbözteti meg a rajongót a tudóstól, természetesen.
0: milyen mesteri, tusé.
2: Te feladott labdát, azt
0: ez tudjuk, a... hogy... Katona Csaba nővervágása volt a homlokom közepére, gratulálok.
2: Szívesen gólhelyzetet nem hagyunk ki, de hát mi is a bádeni egyezmény. Nem olyan nehéz átcsatolni a légkonditól egyébként, mert ne felejtsük el, hogy a levéltári iratokat a raktárokban állandó hőmérséklet, fényviszonyok és páratartalom mellett kell őrizni. Tehát az átkötés az már is megvan. Bádeni egyezmény pedig micsoda? 1926. május 28-án egy Bécs melletti kisvárosban, egy fürdővárosban, Baden-Bayern-ben írták alá Ausztria, illetve Magyarország képviselői ezt az egyezményt, és ez egy levéltári egyezmény, kicsit hazabeszélek természetesen. Viszont ez meg azért fontos, mert rendezték azoknak az iratoknak a sorsát, amelyek a közös államiság alatt keletkeztek. Tehát ez alatt azt írtjuk, hogy 1526-tól 1918-ig nekünk alapvetően Habsburg királyaink voltak. Ebből következően voltak olyan iratok, főleg aztán a monarchia idején, amelyek valamennyi államot érintették, tehát aki a monarchia utódállamai lettek. Mi legyen ezekkel a közös iratokkal? Ez volt itt a nagy kérdés a birodalom szétesése után. Menjünk vissza az időbe, 1749-ben jön létre az a osztrák levéltár, ma már osztráknak nevezett levéltár, ami ma azt a nevet viselő Haushof und Staatsarchiv. Ezt ha megnézzük, akkor ez azt jelenti, hogy házi, udvari és állami levéltár. Nem véletlenül válik el így három felé, mert a házi az ugye a Habsburg családot, az úr lotaringiai családot akarja, az udvari természetesen az udvartartás levéltárát, hát az állam az meg a állam működésének az iratait. Na most itt nagyon-nagyon sokféle irattal találkozunk, és ne felejtsük el, hogy a monarchia idején ugye közös volt a hadügy, a külügy, az erre vonatkozó pénzügy, de hát vannak olyan iratok is, mint mondjuk az 1556-ban életre hívott Hofkriegsrat, tehát az udvari haditanács iratai, ami szintén érintette természetesen Magyarországot is. És mit lehet akkor tenni, ha a korábbi állami keretek széthullanak, ez van ugye a monarchia szétesésével, és van egy közös szellemi örökségünk, ez pedig a levéltári iratok.
0: Ezt miért volt ekkora probléma, vagy miért került ez egyáltalán napirendre? Nem lehetett húzni egy vonalat, hogy eddig monarchia volt Bécsben, buktuk. Tehát, hogy miért fontos, hogy valakihez tartozzanak bizonyos dokumentumok?
2: Hát, hogy az iratok kutathatósága az egyrészt jogbiztosító értékkel bírhat, de másfelől természetesen a nemzeti, illetve állami történelem kutatását is tudja segíteni. Tehát, hogy ez egy kettős feladat a minden levéltárnak, hogy a jogbiztosító iratokat is őrizze, meg a történelmi kutatáshoz szükséges iratokat is őrizze. A kettő között egyébként nyilván van átfedés. Na most ott kezdeném.
0: Bocsáss meg, még egy kérdés. Igen? Ez meg már régen érdekelt, hogy ha mondjuk Mohács 500 van, ennek analógiájára felfűzve én szeretném kutatóként kutatni a török forrásokat erről az időszakról, vagy konkrétan erről a csatáról, az így nehéz?
2: Nem, elmész Isztambulba, megkeresed ottani levéltárat, és akkor kutathatsz, ebbe segítséget fog adni, annyira, amennyire tud a isztambuli magyar levéltári delegátus, mert hogy van Isztambulban, Moszkvában, illetve a Vatikánban magyar levéltári delegátus, aki segíteni tudja a magyar kutatók munkáját. Igaz, egyikük sem rendelkezik olyan széles jogkörrel, mint a Bécsben dolgozó magyar levéltári delegátusok, akik pedig pont a bádeni egyezmény nyomán kezdték meg a munkájukat.
0: Most már értem.
2: De igen, tehát ugye ne felejtsük el, nem véletlenül ezeket a városokat említettem, tehát ugye a Vatikánt, Rómát, Isztambult, meg Moszkvát, meg Bécset, ugye ezek azok a települések, ahol a ottani állami levéltárakban elképesztő mennyiségű magyar vonatkozású írás van.
0: Ezek feltártak, vagy részben, nagy részben feltártak?
2: Olyan soha nem lesz, hogy egész évben föltárt, de mindenhol vannak már segédletek, folytak kutatások, természetesen már jó néhány évtizedes, sőt már évszázadokkal ezelőtt is. Úgyhogy vannak természetesen jegyzékek, vannak elektronikus formában, vannak nyomtatott formában, de olyan, hogy teljes feltárás az olyan nem
0: akkor
2: lesz.
0: Lehetnek itt meglepetések is? Ezt azért kérdezem, igen. Mert hogy amikor én hajlott ifjú koromban régész szerettem volna lenni, akkor arra próbált lebeszélni mindenki a történelem tanáromtól a szüleimig bezárólag, hogy ne legyél régész, már mindenkit, mindent megtalált, amit érdemes volt. A levéltár iratokban mondjuk például Mohácssal kapcsolatban lehet, hogy simán, ha valaki rigorózusabban utána nézne, akkor újabb dolgok derülhetnének ki?
2: Hát így a levéltári kutatásnak ez volna a lényeg. Tehát egyfelől nyilván újra gondoljuk a korábbi tudásunkat is, ugyanazt a forrást a más szemlélettel, más források ismeretében másként értékelheti mostani történész, mint egy 30-50 vagy 100 évvel ezelőtti. De igen, az a dolognak a lényege, hogy a mai napig olvasunk olyan híreket, hogy egy-egy nagyobb könyvtárban vagy levéltárban valaki váratlan felfedezésre bukkan, egész egyszerűen azért, mert az ott lapul 50 vagy 100 vagy 150 éve, és vagy még senki nem vette a kezébe, vagy a kezébe vette, de nem figyelt föl az értékére.
0: Na, itt van a Badeni egyezménynek a kutyája elásva, hogy képzavarra.
2: Itt van elásva, pontosan, és az egésznek a lényege pedig a következő volt, hogy hát ugye az iratanyagot megbontani azt nem szerencsés. Voltak olyan levéltári iratok, amiket a osztrák állam átadott Magyarországnak, ilyen volt a 1848-49. Évi iratanyag, hiszen az egyértelműen minket illetett meg, vagy például az abszolutizmus kori iratanyag, ezeket ugye Bécsbe szállították, ha úgy tetszik, elkobozták, de ezeket átadták nekünk, mert ez egyértelműen magyarországi iratanyag volt. Ezzel szemben például mondjuk a közös minisztériumok iratanyagát azt megbontani a létező legnagyobb szakmai atlanság volna. Következésképpen a megállapodásnak a lényege az volt, hogy ezt közös szellemi örökségnek tekintik, épp úgy Ausztria tulajdona, mint ahogy Magyarország tulajdona, de az őrzési helye az maradt Bécs, mert ott keletkezett, oda tartozik, de ezért, hogy ez a kettőség érvényesülni tudjon, tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben tovább vigye a monarchia kialakú struktúráit, ezért magyar levéltári delegátusok kezdték meg a munkájukat 1926-tól a Badeni Egyezmény jegyében Bécsben, ami azt jelenti, hogy van kint egy civil delegátus, akit a magyarországos levéltár delegál, és van egy, akit meg a hadtörténeti levéltár, aki pedig a hadi iratokra figyel oda. Sőt,
0: most tehát ők oda járnak dolgozni. Magyar állampolgárként kint laknak, és 8-4-ig, vagy nem tudom én, meddig bejárnak ide, és ez a munkájuk.
2: És teljes jogú betekintésük van mindent. Tehát ugyanúgy dolgoznak, mint az osztrák levéltáros kollégák, ami egy nagyon nagy fokú liberalizmus jelent, abban a tekintetben gondoljunk bele, hogy egy másik ország állampolgárai ott vannak, és teljes jogú munkaerők a osztrák állami levéltárban. Tehát ez nagyon nagy dolog. A munkaadójuk nyilván itthon, az itthoni levéltár, de a jogosultságuk az mindenre kiterjed. Következésképpen mi a feladatuk, hogy jegyzékeljék, folyamatosan föltárják ezeket az iratokat, és a legfontosabb feladat, hogy segítsék a magyar kutatókat. Képzeljük el azt, hogy kimegyek Bécsbe, tapasztalatlan vagyok, nem igazán igazodom el a Haushofen Staatsarchívba, és akkor ott vannak azok a kollégák, akik a segítségemre vannak, és minden, de tényleg minden segítséget megadnak. Tehát itt azért,
0: mert ők viszont eligazodnak.
2: Mert ők viszont eligazodnak, és ezért vannak kint, és azt kell mondjam, hogy a magyar levéltáros társadalom nagyon kiváló emberei töltötték be rendszeresen ezt a posztot. Most egyébként Orán Krisztina, illetve Kis Gáborról ezredes, akik kint vannak, illetve utóbbi munkáját segíti Süli Attila, ami tényleg azt jelenti, hogy maximális készséggel állnak rendelkezésre. Én jó két héttel ezelőtt voltam Bécsben, azokkal a diákokkal, akik megnyerték a MTA 200 középiskolás vetélkedőt, és például Kis Gábor legnagyobb szívességgel kalauzolt minket végig a hadilevéltár iratai között, és ez nagyon nagy dolog volt azoknak a tizenéves srácoknak, hogy láthatták ezeket a több száz
0: éves iratokat. Példaértékű az az együttműködés, ezt már szavaidból leszűrtem, de van rá máshol is precedens. Ugye közös történelmük van a szlovákokkal, közös történelmük van a jelenlegi románokkal, ott vannak ilyen.
2: Ilyen mértékben nem. Tehát a Badeni egyezmény a maga nemében egyedülálló. 2008-ban ennek az előzményeiről, meg a létrejöttéről megjelentetett egy remek kötetet Resimre kiváló kollégánk. Ő is volt egyébként bécsi magyar levéltári delegátus. Tehát lesz egy olyan családból származik, hogy a horvát, a magyar és a német nyelvet egyaránt anyanyelvként hozta magával, ami azért meg tudja könnyíteni a munkát. Viszont hasonló egyezményt kötöttek még 1920-ban, ha jól emlékszem, Csehszlovákiával, mármint az osztrákok, de az aztán nem igazán kezdett működni. Tehát ott voltak ilyen problémák, viták, és ahogy említettem, ugye vannak máshol is magyar levéltári delegátusok, de messze nem ilyen jogosultsággal. Tehát tulajdonképpen ez a példaértékű együttműködés, ez igazából egyedülállónak mondható, viszont abban a tekintetben is nagyon-nagyon fontos, hogy miközben szétesett a közös államiságunk, azért ennek az örökségét olyan értelemben tovább tudjuk vinni, hogy egy együttes munkával tudjuk a közös múltunkat föltárni.
0: Csak azért, mert mondjuk a meglévő feszültségek, urambocsát gyűlölködések alapját, és erről már beszéltünk Trianon kapcsán például nem egyszer, hogy pont ez alapozza meg, hogy a közös múlt múltat feltárni, a közös múltat objektíven a közelé tárni, hogy egy kicsit ezeket a indokolt vagy indokolatlan sebeket, sérelmeket orvosolni tudjuk. Ez az alap.
2: Ez az alap, így van, és ezt a kutatást tudja segíteni ez az egyezmény. Ugye nem volt arra garancia, hogy amikor a monarchia szétesik, akkor Ausztria meg Magyarország egy ilyen baráti megállapodást kössön. Ezzel együtt mindkét ország szakembereiben megvolt az a fajta készség, az a fajta késztetés, hogy ezt a közös múltat mégiscsak ne szaggassuk szét sem a szó fizikai, sem pedig a lélektani értelmében. És hát itt a szakma győzedelmeskedett, ami azért nagyon nagy dolog. Néhány példát mondanék, hogy mi az, amit kint meg lehet találni, például a 1538-as váradi béke, akkor a szatmári béke példányai.
0: Tehát ezek az eredetiek?
2: Igen. Uh-huh. Igen. És nyilván ezek olyan dolgok, amik a magyar történelem szerves részei, na de éppen úgy szerves részei Ausztria, illetve az elődállamai történetének.
0: Hiszen tetszik, nem tetszik, az osztrákok rengeteg pénzt és embert költöttek arra, hogy
2: hát Magyarországon
0: a maradék Magyarországon, igen. Ez most ilyen új fordulat, ezt én is meghökkenve olvasom ezeket, pont Mohács kapcsán, hogy mennyire nemzetközi volt a haderő, hogy mégis küldték, a gaznyugatiak mégse hagytak annyira cserben
2: hát,
0: bennünket.
2: Hát volna, ugye induljunk ki abból, hogy 1526-tól azért választja a Magyarország gyűlés a Habsburg házból az uralkodót, mert pontosan tudja, hogy egy óriási birodalomban csak egy másik óriási birodalom tudja felvenni a versenyt. Tehát,
1: na, akkor még volt realitás érzé?
2: Volt, ugye, és ne felejtsük el, hogy a 17. század végéig első Lipót uralmája, ugye az országgyűlés megválasztja a király, tehát nem öröklődik automatikusan apáról fiúra, és akkor ilyenkor szokott elhangzani, hogy jó, de hát a Habsburg uralkodó csak azért védte az országot, mert ő volt a magyar király, amire azt mondani, hogy hát igenis, tehát most ezen mi a baj? Ugyanezt az érvet Mátyás királynál dobom be, akkor az természetes, a Habsburgnál meg jó csak azért. Igen, a magyar királynak az volt a feladata, hogy felvegye adott helyzetben a harcot az oszmán birodalommal, volt egy Türkenhilfe nevű segély, beszedtek adót nagyon sok helyről, ezt befetszölték a magyar végvárrendszer védelmébe, és azért azt se felejtsük el, amikor arról beszélünk, hogy mi voltunk Európa védőpajzsa, akkor olyan embereket említünk, mint mondjuk Dobó István, vagy például Szondi György, vagy a Kézrínyi, ők mind
0: a Disten, mind Habsburg zsoldosok voltak, ha nagyon leegyszerűsítjük ezeket a dolgokat.
2: Hogy most ugye mi a narratíva? Habsburg zsoldos, vagy pedig a Regnum Hungariae, a magyar királyság elkötelezett patrióta harcosai. Tehát ugye milyen érdekes dolog ez, hogy a Habsburgoktól szeretünk távolságot tartani, de a magyar királyságot, ami megállítja az oszmánokat, azt viszont szeretjük. Na, most ott van a baj, hogy a kettő az ugyanaz. Tehát ezt 100%-os átfedés van. Ez az egyik. A másik dolog, hogy nézzük a sikertörténetet. Tehát melyik az az első ország itt Európában, ahol nem tud tovább menni a török? Az mi vagyunk.
0: Hát igen.
2: Mert a Balkánon úgy átjöttek, mint kés a vajon. Na hát ennek a múltak
0: és
2: az
0: ugye a
2: Fekete-tenger
0: túlpartján is ugye a lengyelekkel harcoltak.
2: Bizony,
0: erről
2: bizony.
0: Szól a Kislovak című regénye Sienkiewicznek.
1: És ez az osztrák történetírásban hogyan le?
2: Ez természetesen úgy, hogy számukra teljesen evidencia, hogy a magyar király az a magyar királyságot is szolgálja. Tehát ott nem ilyen gyarmatosító megközelítésben vagy hasonlóban. Ugye ne felejtsük el, hogy a nemzetállam fogalma az egy meglehetősen modern dolog, a nemzetállamot visszavetíteni mondjuk a korójkor, vagy főleg a középkor évszázadaiban, az teljesen értelmetlen.
0: Imádom, mikor a Kolumbusz Kristófon a PC-séget, az őslakosokkal szembeni PC-séget kérik számon, és ledöntik a szobrát, vagy Robert Lee tábornagyon az, hogy egy rabszolgatartó elnyomó rendszert szolgált. Ez most Amerikában az elmúlt években elég komoly divat volt.
2: Máshol is vannak ilyenek, mert ugyanezt
0: lehetjük el. De nálunk
2: is,
0: igen. Ne, én meg szoktam kapni, mikor napi csatázok, hogy miért tömeggyilkosokat hózsanázok itt, meg nem tudom én micsoda. Úgyhogy kemény világot élünk, bonyolultat és összetettet, de sokszínű.
2: Hát ugye a modern kornak a, mondjuk úgy, hogy a értékrendjét, meg egyáltalán a elfogadott viselkedési formái számon kérni a régebben élő embereken az olyan, mint a számon kérni Mohács csata harcosai, hogy miért nem használta a géppisztolyt. De például azért, mert nem volt. Tehát ez egy elég erős befolyásoló tényező. És innentől kezdve, hogy is mondjam, csak egy picit torzul a történelmi szemlélet, torzul korábban másról, mondjuk az állami beavatkozástól, de mégiscsak visszakanyarodnék a lényeghez, tehát hogyan tudjuk jobban megismerni a történelmünket a kutatások alapján, és ezt segítette ez az egyezmény. És azt gondolom, hogy az, hogy ez most is érvényben van, így 100 év után, ez mutatja az életképességét. Ugye ne felejtsük el azt, hogy azóta voltak ilyen olyan rendszerváltások. Ausztriának is megvoltak a, úgymond a maga fordulatai. Volt olyan levéltári iratanyag, ami azért sem bűsült meg, mert 1927-ben egy bécsi zavargásnál leégett az igazságügyi palota a benne levő iratokkal, tehát ne gondoljuk, hogy Ausztriában is minden fenéki tejfel volt, természetesen nem. Magyarországnak is megvoltak a fordulatai, de soha meg nem rendült ez az egyezmény. és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos minta, hogy a szakmaiság az felül kell, hogy írja bizonyos helyzetekben a politikának a rezdüléseit, mert ez a normalitásnak az áloga. És hát nagyon örülünk neki, hogy ez így működik. És ennek egyében az Osztrák Maga Magyar Levéltársak egyébként 2026. május 28-án meg is nyitottak egy kiállítást konkrétan Bécsben, a Haushofer Staatsarchívban, ami két nyelven természetesen bemutatja ennek a megegyezésnek a jelentőségét, meg azt is, hogy napjainkban is milyen fontossággal bír. Úgyhogy remélem, hogy majd 100 év múlva is megemlékezünk erről.
1: Meddig annyit van?
2: Nem tudom, de hosszú ideig még ott lesz, mert én jó szívvel javaslom, szerintem egész nyáron ott lesz.
1: Jó, mert valamikor nyáron megyek Bécsbe, akkor ezt fölírom magamnak.
0: Még egy témához csak részint kapcsolódó, de hallgatói kérdés, már pedig a hallgató egy szent, ugye, hogy az AI az felforgathatja a levéltári szakmát?
2: Nem felforgatja, hanem az AI-t használja.
0: Mert hogy például, igen, hogy használjátok, és a segítségével kibukkanhatnak-e eddig elfeledett?
2: Előbukkanhatnak, mondok egy példát, például a 1715. évi országos összeírásnak a neveit, azt már a AI-jól tudtuk úgymond beolvasni a digitális térbe, természetesen össze kellett olvasni az eredetit a AI által mai, ugye nyomtató betűre átírt formával, de az nem ugyanaz, mint ha nekünk kell begépelni. Ez az egyik, amit így rögtön mondani tudok. A másik, hogy modellezzük azt a helyzetet, hogy van mondjuk egy fotó, mondjuk 1896 millennium tömeg, és például meg tudom azt csinálni, nem tudom, volt erre példa, ugye, hogy arcfelismerőt küldök erre a tömegfotóra, és megpróbálom azonosítani olyan fotóval, ahol viszont olyan ember van, akiről tudom, hogy kicsoda, tehát akkor 130 év elteltével lehet, hogy meg tudom mondani, hogy ki volt ott mondjuk ezen a képen. Úgyhogy az AI az egy eszköz, pont úgy, mint minden más eszköz, ami korábban fölbukkant, rettegni tőle az buta dolog, ellenben nem kihasználni, az meg botorság.
0: Van egy ilyen levéltári standard, hogy a törökök lehetőleg ugyanolyan technológiával szkenneljék a levéltári iratokat, mint az amerikaiak, nem. Mert akkor viszont az a baj, hogy ezt az átjárhatóságot fogjuk beszívni, hogy nem tudjuk a magyar vonatkozású, például, hogy a 7. lovas ezrednek hány magyar tagja esett áldozatul a Sioux-nak Little Bighornnál, azt ugye ki lehetne, ha ugye az amerikaiak engednék, és AI-jal erre rá tudnék
2: nem
0: keresni.
2: Nem tudok róla, hogy lenne standard, de szerintem nem is lesz. Ugye a technikai fejlődés az mindig azt diktálja a piacon levő cégeknek, hogy újabb és újabb eszközökkel álljanak elő, ezzel szemben a levéltárs archiválni szeretne. Tehát például nálunk vannak tömegével kislemezek, na most ma már olyan számítógép sincs, ahol én ezt be tudom ezt a lemezt csúsztatni, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt teljesen hétköznapi dolog volt. Tehát miközben a technika abba az irányba megy el, hogy újra jobb és újabb ügyes eszközökkel tudja szolgálni a mindennapjainkat, ezt kellene valahogy lekövetni a levéltárnak. A olyan szintű nemzetközi levéltár együttműködés nincs, hogy mindent egységesen standardizáljunk, de nyilván törekszünk az átjárhatóságra.
0: Oké, érdekes volt ez a szelet is. Köszönjük szépen, Csaba, hogy itt voltál. Tehát akkor menjünk ki Bécsbe, levéltári kiállítás van. Ott a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségek története címmel és a 1926-ban kötött bádeni levéltári egyezmény emlékére tárlat magyar nyelvű változatát. Itthon egyébként június 6-ától levéltári piknik, vagy a levéltári piknikkel is meg, vagy június 6-án meg lehetett tekinteni.
2: Igen, itt volt a Budapest Főváros levéltárában, aha. És ráadásul a korábbi bécsi magyar levéltári delegátusok, illetve a jelenlegiek egy kerekasztal beszélgetésen is részt vettek ezen, tehát itt egy elég komoly áttekintést adtak erről a témáról.
0: Oké. Na, szóval erre az egyezményre emlékeztünk. Köszönjük, Csaba, szép napot!
2: Viszont kívánom, köszönöm.
0: Katona Csaba történésszel beszélgettünk.
3: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
7: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
8: A Grundvíg Színházi Fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grundvíg Színházi Fiúzenekar június 28. Jegyek budapestpark.hu.
9: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
11: Budakeszi Dino Park. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dino Park. A parkban 35 különböző dínófaj tekinthető meg, de van dínós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték. A Balaton déli partján Kerekiben található dínópark egy igazi őslényes mesevilág, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogató központ, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Gyuraszi Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carbonist is. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk.
10: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
12: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
3: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És kedves Hugó üzletkötő van a vonal túlsó végén, akitől azt tudakoljuk, milyen a hangulat a budapesti értéktőzsdén.
2: Szia! És szép reggelt kívánok minden hallgatónak is, nektek is. Nagyon pozitív a hangulat, így is lehet fogalmazni, alapvetően nem nagyon látok olyan vállalatnak a részét, ami piros lenne, talán az Alteo és az Opusza az meg az állami nyomda minimálisan, de az összes többi szinte pozitív tartományban mozog, és forgalom tekintetében talán a blue chip-ek viszik nagyon a frémet ilyen téren. Felszázalék pluszban van jelen pillanatban a Bux Index 134.479 pontnál, és ez nagyban köszönt a Magyar Telekomnak és az OTP-nek alapvetően. 40.570-nél van az OTP, felszázalékos emelkedésben, közel 1 milliárdos forgalom mellett, míg a Magyar Telekom 2664 forintnál van, kicsivel több, mint felszázalékos emelkedésben, 34 milliós forgalommal, szóval kicsit a súlya az OTP felé billen az egésznek, míg a Richter 12.190-nél van 107 milliós forgalom mellett, és a MOL kicsivel 4000 alatt 3940-nél van 105 milliós forgalom mellett, szóval a relatíve alacsony a forgalom most így 9:40 perc körül a Budapest értéktőzsdén, viszont minden pozitívban van, ki lehet jelenteni a szinte.
1: Hát akkor ne legyünk pessimisták, hát ha megjön a forgalom, de marad a jó hangulat. Mik az esélyek, erre lesz-e piac mozgató esemény ma Európában vagy a világban? Minusz Donald Trump, ezt mindig tegyük hozzá, mert ő bármikor bármire képes.
2: Igen, ma volt egy kis inflációs jelentés alapvetően, ma magyar inflációval kapcsolatban alacsonyabb lett a vártnál, ami nagyon jó, kicsivel több mozgásteret ad a jegybanknak kamat döntés esetén, viszont a hét hátralévő részében bőven lesz piacmozgató esemény. Amerikai inflációs adatok, európai inflációs adatok, lesz itt minden, mondhatni. Munkaerőpiac adatok is lesznek, de azok nem mára esnek, hanem szerdcsütörtökre, szóval lehet, addig kivárás lesz a devizapiacon, mondta a részvényeknél is, mert hogyha az inflációs jelentés magasabb lesz, akkor a Fednek megvan a lehetősége arra, hogy egy kamatot emeljen, még nem is sokat, de nincsenek elzárkózva a kommentek alapján a 25 pontos emeléstől. Uh-huh. Szóval kivárás van, van alapvetően.
1: Nézzük a devizapiacot, hogy teljesít a forint.
2: Szuperül muzsikál, mondhatni. 3550 nem a jelen pillanatban az euróforint jegyzése. Ugye tegnap még 357.20 felett is lehetett kereskedni, hiszen füles volt így 9:30 előtt. Azóta ez szépen erősödik a magyar deviz, egy relatíve szűkságban mozog az elmúlt egy hónapban. De jól tartja magát alapvetően. Pozitív hírek érkeznek mindenhonnan a magyar gazdaság szemszögéből, míg nemzetközi szemszögből kevésbé. De hát minél rossznak jó a vége.
1: Így van, legyen így, a proféta szóljon belőled. Köszönjük szépen az információkat. Jó kereskedést mára.
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Szia. Kedves Hugó üzletkötővel nyitottunk tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Egy rövid filmre szeretnénk felhívni a figyelmeteket kvázi programajánlóként, amely elég szép nemzetközi sikereket aratott, meg hazai sikert aratott eddig, és már lassan az Oscar-díj előszobája felé tart. Ez a medvévé változó kamaszlány történetét feldolgozó Valami vad című alkotás, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Dintino Patrícia producerrel. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk, köszönöm szépen a meghívást!
1: Nehéz kérdés következik, spoilerezés nélkül nem tudom, meg lehet-e oldani. Miről szól maga a rövid film? A címe inspiráló, Valami vad.
2: A Valami vad főhőse a Zsófi, aki egy ábrándos tini lány, és aki éppen az egyetemi felvételiére készül. És hát furcsa dolgok történnek vele, és igazából az, hogy ez hogyan hat utána a család többi tagjára, illetve mit indít el ebben a családban, ami látszólag egy szokványos magyar család.
1: Rövid filmről van szó, az játékidőben mennyit jelent?
2: Azért ez egy picit hosszabb, mint az átlag rövid filmek, 21 perces a mi rövid filmünk.
1: Oké, én mondtam nemzetközi és hazai sikert is a felvezetőmben, miről van szó egészen pontosan?
2: Igen, tehát 2025 novemberében volt Tallinnban, ami ugye egy A-kategóriás filmfesztivál, a nemzetközi premierünk, és ott is elhoztuk a fődíjat, azóta pedig számos egyéb fesztiválon volt a Valami vad, nemrég itthon a Friss Húson is fődíjas lett, és júni közepén pedig megy Londonba a Rain Dance filmfesztiválra, Portugáliába és Indianapolisba, az Egyesült Államokba.
1: Mit mondtak a zsűrik, hogy miért adtak elismerést ennek a filmnek? Mi az, ami erőssége ennek a rövid filmnek?
2: Hát szerintem így a történetmesélés az, ami az egyik legerősebb, és ez egy nem szokványos humorral, és közben pedig nagyon jól ráveszi a nézőt, hogy beleélje magát ebbe a történetbe és a szereplők helyzetébe.
3: És mi volt a rendező Konrád Zsuzsanna célja, vagy eredeti ötlete? Honnan jött a történet ötlete eleve nála?
2: Hát őt nagyon érdekelte ez a fajta belső vadság, ami egy tini lánynak tehát, hogy ami ott van benne, és amit a felszínen egyébként nem lát a környezete. Illetve az is érdekelte, hogy hogyan zajlik utána egy ilyen családnak a további élete, és azt szerettem volna megmutatni, hogy ez a két oldal ezután ahogyan, tehát hogy milyen dinamika van bennük, és mindkét oldalhoz ő nagyon tudott kapcsolódni, és ezt bontogatta.
1: Gazdasági műsor lévén egy kicsit a financiális háttérről beszéljünk, ami nem könnyű. Gyanítom, rövid filmek esetében meg pláne nem az. Hogy sikerült forrásokat szerezni ennek az alkotásnak az elkészítéséhez?
2: Igen, tehát ez alapvetően egy amerikai és magyar koprodukció, és privát finanszírozás van benne, illetve a közvetett támogatást, tehát a magyar tax rebate-et is használtuk.
1: Mennyire fogadja jól a közönség? Tehát a közönség reakciója akár a Friss Húson, akár a nemzetközi fórumokon, az milyen volt? Mit lehet látni? Már csak próbálunk kedvet csinálni az alkotáshoz, ez a döbbent és elgondolkodott csend, vagy ez a zajos tapzsihar volt a végén?
2: Szerintem azért elgondolkodtat a film, és amiért tényleg váratlan eszközökkel dolgozik, és ez az egész mágikus, realista történetmesélés ez azért nem ez a hangos, tapsolós, de mégis nagyon sokszor felnevetnek a nézők, úgyhogy nagyon jól reagáltak, és az egy külön öröm nekünk, hogy nemzetközi audience is jól reagált, tehát hogy jól vették a filmet, itthon pedig szerintem különösen nagyon jó visszajelzéseket kaptunk.
1: Én azt is mondtam, hogy az Oscar előszobája felé tart, vagy talán már ott is van a Valami Vad című rövid film. Ez így van?
2: Igen, igazából ez kétszer is kvalifikálta magát arra a listára, ahonnan majd szelektálnak az akadémia tagok, úgyhogy ez már egyszer a Tallinni fesztivál szerepléssel, illetve most a friss húson is ez a díj, ez ezt eredményezte.
3: És akkor mi a további útja a filmnek, akár a bemutatókat,
1: láthatjuk
3: a
1: moziban például?
3: Mikor láthatjuk mi, és hol lesznek esetleg beszélgetések az alkotókkal, hogy jut el a magyar szélesebb közönséghez?
2: Igen, mindenképp tervezzük ezeket is, illetve a friss hússal együttműködve is várhatóak további vetítések az ott díjnyertes alkotásokkal. Most a legközelebb ilyen az a Colorado Fesztiválon lesz, ami július 16-17-18-án Kálozon lesz, illetve a Várkert moziban is július 29-én és 30-án lesz egy ilyen Best of Friss Hús vetítés, de a Cinego streaming platformon is hamarosan elérhető lesz, úgyhogy érdemes figyelni a friss húsnak az oldalát.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük, és akkor drukkolunk, további sok sikert kívánunk.
2: Köszönöm.
1: Szép napot. Din Tino, Patricia producerrel beszélgettünk, és próbáltunk kedvet csinálni a Valami Vad című rövid filmhez.
0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: No, drága barátaim, én nem tudom, hogy vagytok vele, én elfáradtam, nagy menet volt a mai, köszi Gabi a támogatásodat,
3: ennyit nélküled
1: nem sikerült
3: nem
1: volna.
3: Nem jött össze egyébként, az elején mondtam.
1: Mi?
3: Hát az, hogy 9 után már kicsit úgy már rogyadozva, és akkor több szerep jut nekem, nem jutott.
1: Fel vagyok villanyozó.
3: Azért nem magában az, hogy minden beszélgetésben legalább egy kérdéssel be tudtam csatlakozni, az szerintem...
1: Az előrelépés.
3: Hát az én is nálad figyeltem. Azért nem mindig jön össze, amikor te vagy az én társam a bajban, meg nem csak ott, úgyhogy valahol azért eredményesnek tekinthető a napom. Ah, kimondottan az én szemszögömből is.
1: Na, én megyek, mert hívnak a hegyek, ügyet sem
3: vettek. Hogy már most?
1: Holnap reggel indulunk. Ha jövő héten nem vagyok, akkor nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de ez
3: azért,
1: benne van a pakliba.
3: Azért nagyon ellazásztor az elején, szóval azért tiszteljük azt a hegyet, azért az megvan, remélem. Vagy csak ez a
1: Természetesen megvan,
3: mackos...
1: de nyilván keressük a kihívásokat közben, hogy sikerüljön. Nagyon kíváncsi vagyok, ilyen még nem voltam, ismeretlen terep, iránytű, meg ilyenek.
3: Meg
1: nem, ez iránytű, én nem tájolom. Azon
3: nem sokra mész.
1: De, hidd el. A azimut mérés, stb. Ezeket nem magyarázom, mert nem voltál katona, fogalmat sincs, hogy lehet. Ne veszünk már össze a végére, hadd menjek már én az Alpokba.
3: Én a saját érdekedben próbálok egy pontosabb eszközt javasolni neked, szóval csak óvatosan.
1: Nagyon jól esik a féltésed.
3: Ha most jöhetek helyetted, ha valami bajod lesz.
1: Ja, hát ne csak ebből szap. Igen.
3: Hát még jó, Anna.
1: Jó. A mikrobiomra távollétemben is ügyeljünk, a dobozlégzést pedig gyakoroljuk, és attól, hogy mondjuk én nem vagyok, és valószínűleg senki nem fogja felhívni az adásban a figyelmet a GDP termelés fontosságára, ezt azért ne feledjük. Schmidt Andit élőben hibárnáltuk, igen, úgy néz ki, mint Han Solo a Jedi visszatérben, úgyhogy köszönjük a figyelmet, híreivel átköttünk a következő.
4: Ja,
1: milyen
4: jó,
1: Han Solo?
4: Oké, jó,
1: milyen
4: Han Solo? Kicsit az... vagyok lassulva.
1: Hát igen. Mert hibernáltunk
4: tudom,
1: azért.
4: Tudom, igen.
1: Na, köszönjük a figyelmet, szép napot, jó munkát, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszerúzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Nagyon mélyre megyünk a hiperkarmával a Budapest Parkban július 2-án. Ez az a zene, ami szembenéz veled, és te meglátod magad bennem, miközben a dob meg a basszus zakatol az ereidben. Lábas Viki is ott lesz. Te ott leszel? Hiperkarma, július 2. Jegyek budapestpark.hu.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
9: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
10: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Népfürdő utcában a Dráva utca felé az Árpád híd után. Torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. A Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból. Az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt. A Rákóczi úton mindkét irányban. Valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződés felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni Gyula utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
14: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Csökken a képviselők fizetése. Lezuhant az amerikai hadsereg csúcs helikoptere Hormuznál. Sztrájkolnak a francia vasutasok. Ma is sok lesz a napsütés, délután jöhetnek frissítő záporok. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Kiemelt figyelmet fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. 1,8%-osra lassult az éves infláció májusban az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a KSH. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, a háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérséklet adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache helikoptere a Hormuzi szoros közelében. Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó kétfős legénység biztonságban van, és senki sem sérült meg. A New York Times is azt írja, hogy a két pilótát kimentették. Egyelőre nem világos, hogy a helikopter műszaki hiba miatt zuhant ele, vagy más ok áll a háttérben. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen.
14: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Ma is sok napsütéssel és kevés felhővel indult a nap, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében is este előfordulhatnak záporok és zivatarok. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a déli szél. Délután 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap további záporok és zivatarok jöhetnek.
14: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A családi legendárium szerint az óvodában nem énekelni, hanem söprögetni szeretett a legjobban Szeder Szabó Krisztina. Ezért, ha arról kérdezték, mi lesz belőle, ha nagy lesz, habozás nélkül rávágta: takarítónő. Az Óbudai Gimnázium rockzenekarában azonban már vokálozott. Aztán 7 évig tanult énekelni, akusztikus és elektromos gitáron játszani. Első saját szerzeményét, a Blazing Fire című dalt még angolul adta elő. A Melodistic Duo tagjaként Budapest című saját dalával kiemelt díjat nyert. 2013-ban pedig megalakította a 4 tagú Szeder zenekart, amellyel Krista már kizárólag saját szerzeményeket

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dinah Washington a blues királynője. Az énekesnő rövid karrierje alatt forradalmasította a jazz és blues műfajokat. A 20. század egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon. Fájdalmasan fiatalon, 39 évesen halt meg 1963-ban. De rövid karrierje alatt tucatnyi olyan slágert énekelt el, amelyek a mai napig feltűnnek reklámok és filmek aláfestő zenéjeként. A DJ-producer kultúrkör is remek alapanyagként hasznosítja, örökíti tovább a művésznő dalait.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Blaha Louisiana Székesfehérvár ajándéka a magyar beat rock pop szózenének. Az együttes 2011 őszén alakult, első koncertjüket 12 nyarán adták. Zenéjük sikerrel ötvözi a 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált bluesos, country elemeket a rockos alapokkal. Munkásságukat az Artisius is jutalmazta az év junior könnyű zenei alkotójának díjával 2019-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén.
2: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Auto Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A megalakulás idején 2011-ben egy fontos cél tűzött ki maga elé, a Kari-Kari osztrák indie rock duó. Minden vágyuk, hogy valamelyik daluk bekerüljön egy Quentin Tarantino moziba. Ugyanabban az időszakban egy másik osztrák, a korábban Ausztrián kívül szinte teljesen ismeretlen színész Christoph Waltz többszörösen díjazott, visszatérő vendég lett az Oscar gálákon, Tarantino értő irányításának köszönhetően. A 2010-es díjátadón a Becstelen Brigantik 3 évvel később a Django elszabadul hozott neki aranyszobrot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az elektronikus jazz játszó brit The Cinematic Orchestra To Build a Home című dalát az ABC Grace Klinika és a CBS Gyilkos Elmék című sorozata is használta egy-egy epizódjában.

Sziasztok, Kis Adri vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1980-ban az angol synthpop csapat az OMD Enola Gay címmel slágert írt arról, hogy amerikaiak atombombát dobtak Japánra. Az amerikai downtempo duo, a Thievery Corporation és az iráni énekesnő Lulu Gelicskáni 2018-as francia nyelvű dala a párkapcsolati válságról szóló Voyage Libre hangmintát használt fel az OMD felvételből. A szinti témák azonosak, a dalszöveg témák látszólag meglehetősen távol állnak egymástól. Ám az angolok háború ellenes számukban keserűen kijelentik, sosem szabadna így végződnie. A franciául megszólaló szerzemény szereplői pedig időt és teret kérve szüneteltetik a románcot. Legyenek bármilyen konfliktusaink bárhol a világban, nem árt, ha alaposan átgondoljuk a dolgokat, mielőtt megteszünk egy visszafordíthatatlan lépést.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Csökkent az éves infláció májusban. 3,4 milliárd forint jut a kórházi klímákra. Elutasították az új béketárgyalási javaslatokat az oroszok. Folytatódik a meleg nyári idő, frissítő záporok jöhetnek. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,8%-osra lassult az éves infláció májusban, az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a KSH. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 4,3%-kal drágultak. Az eszes italok, a dohányáruk ára 3,3%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet. 40%-kal csökken az országgyűlési képviselők fizetése, a bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az iroda bérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca nyilvános felhívást tett közzé, kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulást támogató tartalmak bevonására. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetők lesznek. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyvellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját tervezi. 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra a kormány, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-éig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, és így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Erős földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. Az Amerikai Földtani Intézet szerint a 6,1-es erősségű rengés Mantua településétől mintegy 104 kilométerre a tengeren volt. Károkról és sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Szökőár riadót nem rendeltek el. A földmozgást Kubában és a közeli Floridában is érezni lehetett.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma délutánra nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében is este előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap pedig további záporok és zivatarok jöhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégem Fekete Judit író, akit köszöntök, szia! És én azért apostrofálok írónak, tudom, hogy nagyon sokféle sapkád van, de azért most már nem az első könyvet kapcsán beszélgetünk, úgyhogy ha megengeded, akkor én most így.
2: Köszönöm szépen, sziasztok, és köszönöm a meghívást.
1: Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni című könyv. Amit szerintem tudni kell rólad, én, mint olvasó, nekem a megélésem mindig a humor. Te ez a könnyesre nevetem magam, miközben egyébként nagyon-nagyon-nagyon helyi. Most majdnem azt mondtam, hogy nagyon magyar. De hogy, tehát, hogy a nagyon-nagyon helyi, nagyon értem, megélem a történeteidet, és ez is mondhatnám, hogy ez, csak még nem vagyok 70 pluszos, ezért aztán nem feltétlenül tudom, hogy pontosan hogy van, de kívülről így néz ki. Kezdjük azzal, hogy mesélj arról, hogy miért ezt a korosztályt, ezt a témát választottad, és amennyit te akarsz spoiler nélkül, annyit mondj is el, hogy miről beszélünk. Aztán én majd ráfűzök olvasói élményből.
2: Jó. Hát a téma az nyilván megint a saját megélés, mint ahogy az előző könyvnél is a munkanélküliséggel foglalkoztam, most az időskorral és a generációk közötti, hát, hogy úgy mondjam, problémákkal foglalkozom. Nyilván saját megélés, tehát amikor a saját nagymamáddal, amik történnek, amikor idősek otthonába kerül, és végignézed ezt az egész folyamatot. De mondhatnék itt egyébként a baráti körben, a szülők, nagyszülők, tehát, hogy amit látsz magad körül, nekem ez valamiért azt hiszem, hogy egy kicsit becsípődött. Nem foglalkoztam én ezzel rengeteget, tehát nem ez kattogott a fejemben, de amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy úgy jó lenne megint valamiről mesélni, vagy valamit üzenni, akkor ez volt az első téma, ami eszembe jutott, hogy ez tök fontos lenne ezzel a korosztállyal foglalkozni.
1: Igen, én is azt gondolom, mert hogy és a generációk közti szakadékkal vagy kapcsolattal, mert valamiért én mindig azt

0: És közben pedig olyan nagy szüksége lenne egymásra ennek a két generációnak, szerintem.
1: Igen, igen, abszolút. És egyébként én saját magamon is tapasztalom, hogy mennyire, ha nem tudatosan, de elfordultam ettől a korosztálytól, tehát pont múltkor döbbentem rá, hogy amikor állok a konyhába, és mondjuk főznöm kéne, és kellene egy recept, akkor ugye annó felhívtuk a nagymamánkat, vagy anyukánkat, és ő segített nekünk, vagy ez a tudás átadás, ez onnan jött. Most mi az első, hogy az AI-t kérdezem. Tehát már nem is azt mondom, hogy az interneten megkeresem, hanem az AI-t kérdezem, és ez pont egy telefonhívással kevesebb lesz így, mint ami lehetne. Tehát, hogy ahelyett, hogy felhívnám, és akkor lesz belőle egy beszélgetés, és aznap kicsit foglalkoztunk egymással, ehelyett fogom a telefonomat, és megkérdezem arról a receptről. Tehát, hogy az embert szinte észre se veszi, és ez nem rossz indulat, hanem egyszerűen így élünk.
0: Hát, és elvész a praktika, elvész a családi hozzávaló, elvész egy ízvilág.
1: Így van. Meg a hagyományok, meg a törődés, igen, tehát minden, amit az idősebb korosztálytól régen, és ezért voltak olyan fontosak nekünk, hogy ezt a tudás átadás, vagy megtanítsanak nekünk dolgokat, vagy régen esetleg szakmákat, vagy a családdal kapcsolatos tudást. Erre ma nincs szükség, hiszen fogjuk és bepötyögjük és megkérdezzük.
0: Igen, igen, igen, igen. De ugyanakkor az is van, hogy én az ő oldalukról is érzékelek, mert hogy azért ők is, tehát köztük is van felhasználó.
1: Igen.
0: Azért ezt is. És náluk is előfordul ez, hogy akkor onnan tájékozódnak, és igazából egyszer csak azon kapott, hogy egész nap azt nézi, és abban van. Nem tudom ki, hogy élte már át azt, hogy az anyukája egyszer csak kommentel valahová, vagy meglátja egy csoportba.
1: Nem is akárhogy.
0: Igen, vagy meglátja egy csoportba, vagy tök mindegy. Ugyanakkor nem éri el, ami ugye érthetetlen, igen, mert elvileg a kezében van a telefon, hiszen bizony, most kommentelt, tehát hogyha nem veszi föl, de mint kiderült, ez le van halkítva, vagy nem látta, vagy tök mindegy is. Tehát hogy a lényeg az, hogy az ő részükről is egy passzivitás előfordulhat, egy bezárkózás, egy máshol van a figyelmük.
1: Máshol is van, meg én azt gondolom, hogy ez egy ilyen pótszer, lehet, hogy a magány ellen, vagy számtalan dolog ellen lehet ez egy pótszer, hogy akkor a közösségi médiában találja meg azt, ami, tehát hogy ott van egész nap mondjuk, és nincs körülötte senki. Hát én is azt hiszem, hogy ezt csinálnám. Tehát hogy ez egy csomó mindenre nyilván tök jó, hogy van a közösségi média, internet, AI, egyebek, de ez az elmagányosodás, ez nem csak egy ilyen nagy mondás, ez tényleg, és ez korosztálytól független szerintem, hogy hogyan magányosodunk el pont emiatt.
0: Igen. Na és te úgy gondoltad, hogy akkor ebből kiindulva lesz egy regény, de azért azt elmondhatom, hogy Dolly élete, aki amúgy egy 70 pluszos hölgy, aki egyedül él, és megvannak a napi rutinjai, és az is megvan, ahogy az egyébként alapvetően már szerintem sokkal hamarabb is, de megvan, hogy ő mit szeret, és mit nem.
1: Igen.
0: Mit bír elviselni, és mit nem. És a napi rutinhoz tartja magát, és a belső világa az nagyon él, ugye az, amit te nekünk megmutatsz. És egy napon történik vele valami, amit majd mindenki maga értelmez, de lényeg az, hogy elkezd valahogy máshogy tekinteni magára és az életére. Na, ez már egy olyan dolog, ami már nem korosztályhoz kötött, hanem ez már 50-es, 40-es, 30-es, 20-as, de szóval egyébként minél hamarabb elkezdi valaki, innen üzenem a fiataloknak, annál jobb.
1: Így van, így van.
0: De hogy ez így az emberiséget áthatja ez a kérdés, hogy amúgy hol vagy te a saját életedben? Tehát én ezt is látom kérdésnek ebbe a könyvbe.
1: Igen, egyrészt, hogy hol vagy, és hogy tudsz-e jól élni. Tehát, hogy tudunk-e úgy élni, és ez most megint egy picikét így romantizálom a dolgot, de hogy szerintem az nagyon fontos, és most ez tényleg életkor független, hogy egy picit kiszakadjunk ebből az őrült tempóból, és ugye ez a korosztály, amiről mesélek, ugye a 70 pluszos korosztálynál ez egyáltalán nem volt divat kicsit magunkra figyelni, vagy befelé, vagy pihenni, vagy csak bambulni kifelé. Tehát, hogy az ő korosztályuknak a munka volt, meg a család volt, tehát, hogy én látom egyébként a nagyszülőkön is, hogy nem tudnak pihenni. Tehát, hogy vagy dolgozik, vagy elmegy aludni. Tehát,
0: nem
1: hogy
0: ismeri
1: a kettő között
0: ezt.
1: Nincs semmi. Igen. Igen. Tehát, hogy ez nem létezik. Mi már ebben sokkal ügyesebbek vagyunk szerintem, tehát, hogy mi már felismertük, hogy igen, van ez az én idő dolog, meg vannak ilyen dolgok, amit így magunknak lehet, hogy mi jól érezzük magunkat, de ez a generáció, a 70 pluszos, fogalmunk nincs róla, hogy lehet jól érezni magunkat. Itt a fiatalabb generáció,

0: generációra, vagy a mi gyerekeink szerintem sokkal tudatosabbak már. Tehát én nem gondolom, hogy ők belecsúsznának majd ebbe, de felismerni azokat az élethelyzeteket, meg azokat a szituációkat, aminek úgy tényleg lehet örülni, és ezekhez nem kell pénz, tehát hogy itt nem erről van szó, hanem amikor úgy tényleg egyszer csak valamire rácsodálkozol, azt szerintem egy kicsit viszont tudatosítani kell bennünk, hogy vannak ilyen jó dolgok körülöttünk.
1: Abszolút, csak ugye ezt, itt már át fogunk menni egy kicsit a pszichológia meg hozott dolgok, mert hogy ugye ezt tanuljuk, és ahogy te mondtad, a mi generációnk jobban áll, de hát azért belénk van kódolva, belénk is, hogy van valamilyen minta, azt hozzuk, és ugye ez érvényes az érzelmeink kifejezésére, és így tovább, és így tovább. Szóval a kérdés az bennem az, hogy mit gondolsz, mert itt ugye valamiféle életeseményhez kötötted, tehát mit gondolsz, hogy hogyan tud ez változni? Hát hogyan tud egy élet megváltozni, egy felfogás megváltozni?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog szerintem, számtalan módon tud megváltozni az élet. Egyrészt külső hatásokra, másrészt lehet ez egy vélt vagy valós betegség, vagy szóval, hogy bármi lehet, ami egy kicsit átkattint minket, azért az szerintem a ritkábbik, amikor valaki egyszer csak föl kell reggel, és azt mondja, hogy fú, hát én eddig így nem éltem semmit, és most fogom, eladok mindent, és nem tudom, elköltözök egy szigetre, tehát, hogy ez azért a ritkább dolog. Biztos, hogy kell hozzá valami. Én egyébként nagyon bízom benne, hogy például egy könyv a Dolly, vagy egy zene, vagy egy festmény, vagy egy bármi lehet az, ami egy picit elindít minket, és általában azért itt a művészetekről beszélek, ami tud olyan érzelmeket okozni bennünk, amitől picikét talán észbe kapunk, hogy hopp, így eltelt az élet, és hogy így mi történt velünk közben, kik vagyunk, mi mit csináltunk, történt-e bármi olyan, amire azt mondhatjuk később, hogy igen, megérte. És ez csak egy szelete az egésznek, hogy ki hogy eszmél, vagy ki hogy ébred föl. Most Dolly esetében ugye nyilván itt történik valami, ő se érti, és akkor van egy ilyen belső nyomozás is, meg egyszer egy külső, klasszikus, ilyen kicsit krimis szál benne, de hogy a belső nyomozása, hogy ő megpróbálja azt kideríteni, hogy egyébként vele mi történik, ami nagyon szép és fájdalmas lehet egyébként rádöbbenni arra, és egy kicsit örülni annak, hogy de azért elcsíptem az élet fonalát végül. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a dolgok, mint mondjuk egy könyv is el tud indítani valakibe valamit.
1: Hát igen, az kérdés, hogy mi a cél, hogy mit is szeretne a szerző, azzal együtt, hogy én azt hiszem, hogy ez tényleg mindenkinek egyéni, hogy az életének mely szakaszában, milyen élethelyzetbe kapja a kezébe, és tudod, ezen gondolkodtam, hogy vajon kell-e ez? Mármint nem a könyv, mert meg a művészet.
0: Az kell,
1: meg a művészet, ezek tényleg azért kellenek, hogy az életet teljesebbé tegyék, gondolkodtassanak, vagy csak egyszerűen élvezetet adjanak, de hogy annyira az élet az úgy megy, az olyan, nem? Tehát, hogy
0: igen,
1: így egyik megszokásból a másikba, és én láttam ilyet, sőt, hát én magam éltem ilyet, amikor valami nagy amplitúdóval kiugrott egy esemény miatt, és vágyunk vissza a régi kerékvágásba, azzal együtt, hogy szerintem nincs régi kerékvágás nincs egy végül. Nagy tragédia után, vagy egy nagy kiugrás után, de csinálunk új kerékvágásokat, amik azért közel állnak ahhoz, ami számunkra elfogadható.
0: Igen, igen, abszolút.
1: Tehát nem nagyon challenge-eljük magunkat, ezt akarom mondani, így a napi szinten, ahogy például a Dolly elkezdi.
0: Igen, és szerintem ezért fontos, hogy időnként ilyen teljesen tudatosan megálljunk egy picikét. Tehát ott tényleg olyan rettentő gyors lett a világ, magunkon is látjuk szerintem, hogy ha 2 percig nem csinálok valamit, akkor a kezembe veszem a telefonom. Tehát azt érzem, hogy én most 2 percig nem csináltam semmit. Tehát ugye ezért tök fontos az, hogy egy picikét így leálljunk, és tegyük el a telefont, és nem tudom, menjünk egy parkba, vagy szagoljuk meg a rózsát, vagy nem tudom, bármit, ami egy picikét így leállít minket, mert ott jönnek a jó dolgok, meg ott jönnek a jó érzések. És szerintem ebbe tényleg nem vagyunk jók. Hát azért nem, mert ez most kezdődött x éve, tehát hogy azért most van ez a tempó szerintem az elmúlt 10-15 évben, ami egyre gyorsabb, és ebből nehéz megállni.
1: Egyik oldalon, másik oldalon meg az is eszembe jut, és ez kérdés is bennem, hogy nem lehet-e, hogy mi vagyunk egy olyan korban, amikor elkezd az ember számot vetni.
0: Igen, ez egy jó gondolat, de ez igen. Is lehet. Igen, abszolút, abszolút. Igen, nem tudom
1: anélkül,
0: elképzelni
1: hogy magamról. Elmondanám, hogy 40 körül vagyunk.
0: Igen, hogy ezt 20 évesen még nem, ezzel nem agyal az ember, nyilván. Igen, ez tök valid, igen.
1: Hát persze, hogy nem. Hát sőt,
0: És ne is tegyék.
1: Ne is, így Isten őriz. Az a jó. Igen. Menjen, csinálja, amit igen. jónak lát. Sőt, szerintem akkor van az, hogy a mi generációnk attól fél, hogy úristen, nem ugrik-e túl nagyokat a komfortzónán kívül. De hogy
0: ugorjon, tehát hogy szerintem van. Ez a fiatalság lényege, hogy ugorjon óriásiakat, mert aztán abból ki tudja, hogy mi lesz. Hát mi meg ott vagyunk, mint akinek már van valami élettapasztalata, és hát ezért szomorú, hogy a még idősebb emberek, tehát a Dolly korosztály, aki aztán tényleg ott van az élettapasztalat, meg a tudás, hogy nem kérdezzük meg, hogy nem fordulunk oda. Tehát most egy ilyen mediterrán vagy ázsiai kultúrában, ahogy kezelik az idős korosztályt, az valami egészen zseniális, tehát hogy ott van egy ilyen, hogy ott ő számít, tehát ő a családnak egy nagyon komoly támasza, ezekben inkább a mediterrán, meg tényleg az ázsiai kultúrában, ahogy röhögünk azon, hogy egy olasz filmben a mamma, hogy fél tőle mindenki, hogy utasítgatja az egész családot, és jókat nevetünk ezen, tehát hogy azért van nálunk az idős ember, az konkrétan láthatatlan.
1: Igen, csak hogy ugye ez kezdődik a családon belülről, mert hogy társadalmilag az igen. is, és egyébként igen, én is azt gondolom, hogy ez nagy probléma, és nekem is a mediterrán kultúrák jutottak eszembe, illetve Közép-Amerika, tehát hogy ahol igazából a társadalmi idős tagjai kezdik el az utcabálokon a táncot,
0: igen.
1: tehát hogy ez így indul, és mindenki más utána, és mindenki más előbb őket tapsolja meg, de hogy ez indul a kis közösségből, és ezt már innentől kezdve egyéni felelősség.
0: Igen, igen, és ez a család, tehát hogy ebben tényleg a családnak is nagy felelőssége van. Az egy dolog, hogy az aktuális társadalom hogyan kezeli az idős embereket, hogy így használjuk őket, tehát amikor nem tudom, politikailag fontos, akkor mindenféle utalványokat adunk nekik, de aztán utána el vannak felejtve, tehát hogy egyáltalán nem foglalkozunk velük.
1: Jó, akkor te ebben azért tényleg bőven belementél, hogy
0: igen.
1: Okay.
0: Igen, abszolút. Tényleg ezt látom, hogy így nem, semmi. Szerintem ezt lehet ellensúlyozni, hogyha mi családilag foglalkozunk, és odafordulunk feléjük, és egy kicsit vissza lépegetünk feléjük. Tehát, hogy az a megbecsültség, meg szerintem az, hogy éreztetjük velük, hogy igen, látunk titeket, meg értünk titeket, az nekik szerintem tök fontos lenne. Tehát attól függetlenül, hogy egy társadalom hogyan kezeli őket, szerintem kicsibe azért van még mit tenni bőven.
1: Abszolút. Abszolút. Meggondolkodni azon, hogy mi hogyan kötődünk, milyen is ez a kapcsolat, igen. mi az, amit ennek köszönünk, mi az, amire azt gondoljuk, hogy mi változtatni akarunk. Szóval, hogy minden a saját életünknek a változtatása is indulhat innen.
0: Igen.
1: Na, most zene és feles információk, és utána visszajövünk, és belemegyünk jobban ebbe a történetbe, mert hogy Dolly az így fog, és felforgatja a saját életét is, illetve a környezetét is. Tehát azért rendet rak a nyugdíjas otthonba, elkezdi magát megfogalmazni, elkezd ráérezni az életnek olyan ízeire, amit ő amúgy nem ismert. Szóval én azt gondolom, hogy nem csak nem ismert, hanem elutasította, vagy bírálta. Igen. Én azt gondolom, hogy tanulhatunk tőle korosztálytól függetlenül, úgyhogy belemegyünk ebbe, hogy mi is az, amit mi szeretnénk, de nem is tudjuk, hogy szeretnénk. Úristen.
0: Igen, pedig szeretnénk.
1: Ugye? Jó, zene és feles infók, jövünk vissza. Fekete Judit író vendégem.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
1: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Fekete Judit, író Dolly-ról beszélgetünk. Ez a címe az új könyvének, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni. Dolly 75 éves asszonyság. És arra kértelek, hogy most mesélj az ő karakteréről, nyilván mi most beszélgettünk itt az elmúlt időszakban a magyar valóságról, tehát hogy azért tudni kell, ez itt játszódik. A magyar társadalom, annak a berendezkedése, hogyan állunk az időseinkhez, a családokon belüli eltávolodás, amit a digitális tér is erősít, és így tovább, és így tovább. Na de hogy Dolly, a kitalált karakter, az azt hiszem, hogy azt valósítja meg, és úgy él, amit hogyha eltanulunk, akkor a kitalálmányból lehet valóság.
2: Igen, reméljük, igen. Hát Dolly alapvetőleg pont azt a klasszikus életet éli, amit látunk mi is, hogy bentül egy lakásban, teljes apátia, egy idősek otthonába jár egy nap egyszer ebédelni, ahol egy darab barátot se hajlandó szerezni magának, és senkivel nem hajlandó semmire, ezután, amikor megette az ebédjét, akkor hazamegy, és várja, hogy elteljen az idő, ami szerintem az egyik legszomorúbb dolog, amikor látod a saját, mondjuk a saját rokonodon is, idős rokonon, hogy azt várja, hogy elteljen az a nap. És utána másnap mi történik, akkor is azt várja, hogy elteljen az a nap, és hogy így telnek el a napok meg az évek, tehát a teljes apátia. És Dolly így éli egyébként az életét, míg nem spoilerezek, de elkezdenek történni vele dolgok, és erre felkapja a fejét, tehát ő a teljesen, mondhatjuk, hogy a teljesen átlagos, sajnos átlagos nyugdíjas életet éli.
1: Igen, és aztán onnantól, hogy felkapja a fejét valamire, a legeslegelső húzása az az, és azért hozom ezt ide, mert azt hiszem, hogy ezzel is fejeztük be, hogy elkezd gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha valamit, ami egyébként ott volt a mindennapjaiban, hiszen minden nap elsétált mondjuk egy pizzéria előtt, és azt gondolta, hogy hangos, büdös, sok a gyerek, sok a nem tudom, szülő. Mi lenne, ha oda bemenne és megnézné, hogy ott ez milyen is az az étel, amiről egyébként csak fantáziál, mert biztos evett már életében, de hogy amúgy, ja, hát kit érdekel, hiszen egyébként neki meg van mondva, hogy mit tegyen, mert a nyugdíjas otthonban ott ő megkapja a kajáját.
2: Igen, és nagyjából minden meg van neki mondva, tehát hogy így szeretjük megmondani az idős embernek, hogy mit kell csinálnia. Uh-huh. Ő neki megmondták, és ő soha előtte nem vette észre, hogy milyen ízek vannak mondjuk egy pizzába, vagy milyen színek vannak a pizza tetején, vagy bemegy egy parkba, Szent István parkba besétál, és egyszer csak megcsapja őt a rózsa illata, és észreveszi, hogy amúgy igen, így illatok vannak, meg hangok, meg érzések, meg egyebek, tehát hogy egy kicsikét úgy nyílik ki a világ, amire azt mondanánk, hogy hát ez tök természetes, hogy így észreveszünk, hogy milyen szép egy rózsa, hogy az ő életében ezek így nem voltak meg, és az ő élete, ahogy alakult, és ahogy idősödött, észre se vette, hogy tulajdonképpen nem volt benne semmi se, ami őt boldoggá tette.
1: Igen. Ez egyébként egy nagyon erős felismerés lehet. Tudod, van ez a könyvolvasása közben eszembe jutott ez, hogy mit szoktak mondani azok az ápolók, akik így az élet végén ott vannak az emberek mellett, hogy mik azok a dolgok, amiket az emberek bánnak, és ugye nagyon-nagyon így a minimumok, nem? Igen. A több időt tölteni a barátaimmal, a családommal, hogy többet nyaralni, vagy nevetni, igen, hogy a mindennapokban hányszor hisszük azt, hogy annyira égetően fontos és elkerülhetetlen azt, hogy ezt a valamit még megcsináljuk.
2: Igen, meg megszerezzük, meg még több vagyon, meg még több mindenféle legyen körülöttünk, aztán egyszer csak kiderül időskorunkra, hogy amúgy nem ez számított, vagy nem
1: jó,
2: ez
1: csak
2: lett
1: ezt
2: volna.
1: Hogyan tudod előre? Ezen már rengeteget gondolkodtam. Tehát hogyan tudsz most más jelentőséget adni valaminek, mint ami igazából az életedben szerinted jelentős?
2: Szerintem most ezt csináljuk. Tehát, hogy szerintem, uh-huh. amikor most erről beszélgetünk, uh-huh. Meg elolvastad ezt a könyvet, meg én megírtam ezt a könyvet, akkor uh-huh. ezen gondolkoztunk, és ezek azok a dolgok, amikor fölismered. Nem azt mondom, hogy holnaptól mi leszünk az élet császárai, és így mindig 3 centivel a föld fölött, és minden csoda dolgot észreveszünk, de az, hogy egy picit elinduljon ez a fajta gondolkodásmód, azzal most foglalkozunk. Tehát most erről beszélgetünk, remélem, hogy tök sokan hallgatják most ezt a beszélgetést, és mindenki azon gondolkozik, hogy észrevettem-e egyébként azt, hogy... Tehát, hogy szerintem én ilyen annak a híve vagyok, hogy pici lépésekben is így Micsoda. Körülöttünk vannak ezek, és most egy ilyen beszélgetés talán, amikor otthon valaki ezt hallgatja, és nem tudom, főz, vagy mos, vagy takarít, akkor, vagy dolgozik, vagy bármit csinál, akkor egy picit megáll, és elgondolkozik azon, hogy amúgy én mit szeretek csinálni, vagy Igen. hogyan.
1: Igen, ez az életértés, úgy hívom ezt magamba, hogy mikor kezdjük el érteni. És azt is, hogy az, amit eddig mondjuk... úgy csináltunk, hogy mondjuk nem annyira volt értelme, az sem jó irány, ha azért meg elkezdünk haragudni. Szóval, hogy ebben szerintem kell egy nagyon érdekes középutat találni, mert amúgy olyat már hallottam, láttam. Van is a környezetemben, ahol egy súlyos betegség annyira ráébresztette a családot arra, hogy mi az, ami fontos volt, és nem foglalkoztak vele, hogy egyébként odáig el is jutottak, hogy ezt az egészet külön választották. Tehát mindenki ment a maga útján azért, hogy még boldog lehessen. Ez egyébként, hogyha egy jó kötet, ennek megvannak a megfelelő keretei, meg kísérése, ez akkor tényleg még jót is hozhat. Csak olyat is látok, amikor meg annyira el van ez túlozva, hogy na hát eddig biztosan nem volt jó, amit
2: hajszolás,
1: csináltam.
2: Igen.
1: Igen.
2: Igen, hát ez a bizonyos bakancslista, amit nem is baj, ha tényleg megírunk bármikor, tehát hogy úgy mit szeretünk, vagy mit szeretnénk, és itt most nem nem tudom honnan kiugrásról beszélek, bungee jumping, meg az eszetlenségek, tehát hogy ezek tök jók, meg tök izgalmasak, de hogy egy bakancslista egyébként szólhat egészen apróságokról is, tehát hogy így, mint ahogy Dolly esetében is, ezek az apróságok, amikor rácsodálkozik olyan dolgokra, ami neki egyébként így elszaladtott az élet mellette, és nem vette észre, ezek lehetnek bakancslistás topikok. Tehát ezek apróságok. Azért általában az van, hogy ezeknek tudunk a legjobban örülni, én azt hiszem.
1: Igen. Na és miket művel ez az asszony, ami elmondható?
2: Hát ez az asszony, ez mindent csinál, ami botrányos. Tehát, hogy lázadás szít például egy idősek otthonában, amikor egyszer csak észreveszi, hogy milyen méltatlanul bánnak velük. Tehát aki már látott egyébként, és ez nyilván nem minden idősek otthonára vonatkozik, és tényleg senkit nem akarok megbántani, de azért látjuk, hogy például mit kell enniük. Tehát, hogy sok esetben azért ez hasonlít nagyon a kórházi fantasztikus ételekre, de amikor egyszer csak így észbe kap, hogy ez milyen megalázó, hogy egyáltalán senkinek nem fontos, hogy ő ott mit eszik, és vagy az, hogy hogyan bánnak vele. Vagy az, hogy egy, most itt nem is feltétlenül az idősek otthona, hogy egyáltalán hogyan infantilizálják őt az emberek, az orvosok hogyan bánnak vele, vannak szituációk nyilván, ami kórházi, a kórházi létről szól, és megpróbáltam ezeket is humorral kezelni, de hát azért elég szomorú, hogy az orvosok is, vagy az egészségügyi dolgozók, akik kiégtek, akiknek már nincs energiájuk, és megpróbáltam ezt is nagyon árnyaltan tényleg, de hogy mégiscsak ott az idős ember, aki teljesen kiszolgáltatott, és még meg is van ijedve esetleg, és hogy vele hogy beszélnek, vagy hogyan várják el azt, hogy ő hogyan viselkedjen egy kórházban. Tehát, hogy egy csomó olyan szituációt próbáltam beletuszakolni a könyvbe, ami szerintem ilyen nagy felkiáltó jel.
1: És ezek mind olyanok, amik a személyes életedből, vagy környezetedből vettél?
2: Igen. Egyrészt környezetből, másrészt egyébként, ami velem is megtörténik, hogyha a kórházba kerülök, és amikor az ember azt figyeli, hogy hogyan beszélnek vele, vagy a feje fölött hogyan beszélnek róla, és én még ugye azért ilyen 40-esként ezt így tudom kezelni, de amikor 70 fölött, 80 fölött van valaki, és a feje fölött beszélik meg, mintha ott se lenne, azért az tényleg egy ilyen fájdalmas dolog. Tehát, hogy mindenhonnan szedtem nyilván, tehát család és saját élmények, és kicsikét felnagyítva, ahogy kell.
1: Ugye, én sokat foglalkozom ezzel a témával, és egyébként most is lesz majd egy olyan beszélgetés, ami egy konferencia, vagy kerekasztal beszélgetésből született, ami pont ezzel foglalkozik, hogy miért halnak a magyarok hamarabb, mint más népek, és ebben benne van a túlélhető betegségeknek az elhanyagoltsága, és egyébként a kezeléseknek a lassúsága. Nyilván most a rendszernek a hibáit, a sajátosságait azt, aki az elmúlt években vagy maga, vagy a bármilyen hozzátartozója kényszerült egészségügybe, az tudja, igen. És azt is tudja, hogy minden képzeletet is felülmúl, de hogy azért vannak dolgok, amik, szóval, hogy ez pont ez, ahogy beszélnek rólad, vagy veled, vagy neked, ez egész egyszerűen, ezt sosem értem, ez nem fizetés kérdése, ez egyszerűen egy emberi kérdés, ez egy emberi minőség kérdése.
2: Hát ez megint az empátia, amiről az egész könyv szól, és amiről folyamatosan beszélek, hogy egyszerűen az empátia hiánya az, ami szerintem azt okozza, hogy ezt érzékeljük magunk körül. De egy sima átlag bolti szituációban, amikor bemegyek és megkérdezek valamit, vagy elbénázok valamit, vagy leejtek valamit, és ahogy kezelik ezt a szituációt.
1: Zsigerben.
2: Igen, tehát hogy...
1: Oké, csak akkor miről beszélünk? Akkor egy társadalomnak a minőségéről beszélünk.
2: Igen, erről beszélünk, igen.
1: Tehát, hogy akkor ezt lehet edukálni, meg nagyon sokat tesznek, én ezt értem, és amúgy földig hajolok, mert azt hiszem, hogy a legkönnyebb abba kiégni,
2: igen.
1: Amikor próbálsz valamit jó szívvel megmutatni, hogy nézd, így akkor működhet-e más, hogy ez, és nincs rá megfelelő válasz. De hogy akkor mit gondolsz, hogy, mert egyébként lehet ezt, hogy akkor a másik oldal megfelerősíti magát, csak tovább mélyül a szakadék,
2: igen,
1: az árok.
2: Igen, és erre mondtam azt, hogy nekem nincs arra lehetőségem, nincs más lehetőségem, hogy én ezen javítsak. Én azt tudom tenni, hogy megpróbálok én odafigyelni az én környezetemben, hogy az én eszközeimmel, mint mondjuk az írás vagy a könyv, azzal megpróbálok felnagyítani valamit. Aki nem tudom, énekel, az írjon egy dalt, aki fest, az... Tehát, hogy ezzel csak úgy lehet foglalkozni, ha a pici környezetünkben megpróbáljuk, mert nem vagyunk hatással egyszerűen arra, hogy társadalmilag milyen berögződések vannak, hogy ez az ország, ez mentálisan, vagy bármilyen szinten, hogy áll az, akár, most itt nem csak az idősekről van szó, hanem minden, amihez empátiára van, az állatvédelem,
1: hát
2: vagy bármit mondhatok.
1: Van,
2: így van.
1: Ahhoz is szükség van empátiára, hogy kibírt, hogyha a szomszédodnak rossz napja van.
2: Igen, abszolút.
1: Tehát, hogy ez. És neked a feszültségeidet enyhítette az írás, meg a történetnek a kitalálása, az alkotása, mert tényleg, ugye mondtam is, hogy van ez, nagyon, azt szerintem egy nagyon jó fogás a részedről, de ezt már a múltkor is itt csináltad, hogy belehelyezel egy olyan környezetbe, amit látok magam előtt. Tehát Budapestnek, már most nyilván, aki budapesti, vagy ismeri Budapestet, és nem kizárva ezzel bárki mást, de hogy olyan részeit említed, amik még ismertek is. Tehát, ha mondjuk nem is annyira járok a városban ezeket. Szóval, hogy ez nagyon jó, hogy hirtelen és rögtön látom magam előtt, látom még azt is, hogy akkor onnan erről jön a fény, és hogy néz ki az a lakás, amiről beszélünk, amiben Dolly éldegél. Tehát, hogy benne van egy csomó-csomó fanyar humor, és közben meg éles kép, ami segít abba, hogy vizuálisan elképzeljem. De neked segített?
2: Hát ezt nehéz erre válaszolni.
1: Vagy a belevaló munka segített?
2: Azt nem érzem, hogy kellett, hogy valami segítsen ebbe, és ezért írtam.
1: Világos.
2: Inkább én próbálok, ez most ilyen nagyon csúnyán beképzelte hangzik, de hogy én próbálok abba segíteni, hogy ezeket így közel érezzük magunkat. Tehát, hogy egyrészt azért ír az ember saját, jó esetben saját környezet, mert azt ismeri, tehát hogy írhatnék én valami csoda egzotikus helyről, de hogy nem ismerem, és nem akarok bénázni, ezért megírom a saját környezetemet. Másrészt én magam is egyébként rá szoktam csodálkozni, amikor megyek a Szent István Park felé, és ott van az a gyógyszertár, ahova a Dolly bement, hogy erről mindig eszembe jut, és mindig ránézek egy idős emberre, tehát hogy ezek az apróságok, amikor így tudjuk azonosítani, hogy ez így hol játszódik, vagy ez a mi környezetünk, amit nyilván mindenki oda pakol, ahova így szeretne. Szerintem ez hozza közelebb hozzánk valószínűleg a történetet.
1: Igen. Minden esetre tényleg jó vele, nagyon jó vele menni, meg drukkolni neki. És szerintem van az embernek egy olyan része, amelyik azt mondja, hogy igen, ez az. Igen, ez az.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen, igen. Hát,
1: de gondolom, hogy neked is ebből a részedből született.
2: Abszolút, és hát azért szerintem a lázadás az egy nagyon szimpatikus dolog lehet, ha egy karakterbe belegyúrjuk, főleg, hogyha egy 70 pluszos ember kezd el lázadni, és ilyen teljesen fittyethányva mindenre, amit illik neki, vagy ami szokás neki, tehát hogy eleve ez egy ilyen nagyon szimpatikus dolog. Én nagyon bízom benne, hogy majd én 70 pluszosan egy dolly leszek, tehát nagyon dolgozom rajta.
1: Tehát megérted azt, hogy milyen
2: szeretnél. Igen, nagyon szeretnék ilyen lenni, aki így a francba küld el mindenkit, hogyha arra van szükség.
1: Na várjál, Dolly előtte is elküldött mindenkit a francba.
2: Nem, Dolly egy kicsit azért apátiában volt, tehát hogy azért ő nem... Azért...
1: Oké, a belső világában
2: igen,
1: volt.
2: Igen. Később történik vele az, amikor rájön, hogy igen, ezeket így lehet ott azonnal intézni, és milyen szimpatikus, tehát hogy én ezt így gyógyszer vagy receptre írnám föl mindenkinek, ezt a álljunk ki saját magunkért, és...
1: Oké, okay. Na és akkor szerinted, mert szerintem nagyon érdekes felvetés, álljunk ki saját magunkért, abban benne van az, hogy akkor és ott képviseled magad. De az sajnos sok esetben azt kell mondanom, hogy megint csak nélkülözi az empátiát, mert a kiállok saját magamért, az azt jelenti, hogy én magamról beszélek, és egyébként ezt tudjuk, ezt szerintem mindenki igen. csinálja. Tehát most ennek a nem tudom milyen korát éljük, hogy mindenki elmondja, hogy vele mi van.
2: Igen.
1: És a másik, tehát maximum egymásra lehet licitálni. Velem ez van, velem meg ez. De nincs reakció. Nem történik meg az a visszahúzódás, hogy okay, akkor lehet, hogy most neked van több szükséged figyelemre, de hogy nem csak ez nem történik meg, hanem nem teszük fel azt a kérdést, hogy figyelj, mi a bajod? Miért vagy te ilyen? Mert abba mondjuk fel lehet mérni, hogy ez a másik azért ilyen, nem is érti a kérdést, és azért, és akkor szerintem igen, működik a kiállok magamért, vagy kiderülhet az, hogy nagyon rossz nekem most, mert valami történt, jó, akkor tudok segíteni, ki tudsz ebből jönni. Mert most nyilván ezeket igen. nem folytatjuk le, ezeket a párbeszédeket.
2: Szerintem ott a reakció, és most itt vitatkozni fogok veled, ott van a reakció, hogy amikor én magam kiállok valamiért, és azt mondom, hogy na ez nem jó, nem tudunk róla, de egyébként még mögöttünk ott áll sok ezer ember,
1: így van,
2: vagy sok
1: így
2: száz
1: van.
2: Ember, akinek ugyanúgy pontosan az nem jó. Tehát, hogy a Dolly sztoriában szerintem az a jó, hogy amikor ő azt mondja, hogy nekem ez nem jó, és nekem ne adjatok moslékot, mert én nem fogom megenni,
1: jó,
2: akkor
1: hát
2: ott van mögötte
1: az egy rendszer
2: még a másik
1: kérdés,
2: 50 nyugdíjas, aki észbe kap, hogy de amúgy én is ezt teszem évek óta, és végre valaki kimondta. Tehát, hogy az, amikor én azt gondolom, hogy ezek ilyen önös érdek, hogy én kiállok, és azt mondom, hogy na jó, én ezt mostantól nem, akkor egyébként rengeteg ember van, igen. aki úgy pontosan ugyanezt érzi, csak nem tudta vagy megfogalmazni, vagy nem merte, vagy nem akarta.
1: Nincs elég eszköze. Hát ezek a, mondjuk a, egy social media idején így szerveződött egy csomó sorstárs közösség, egy csomó olyan alulról jövő kezdeményezés, aminek igen. lett hangja, tehát hogy ennek van egy nagyon-nagyon-nagyon nagy ereje, valóban.
2: Hát nehezebb most már nyilván, tehát nagy a zaj, tehát sokkal persze. nehezebb most már bármit is elérni, meg észrevetetni
1: hát
2: magad.
1: Hát mindenki azért csak a magáét mondja.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez is egy... Jó lenne egy ilyen rendező, nem? Aki így azt
2: igen,
1: mondja, hogy jó,
2: a nagy rendező.
1: Uh-huh. Igen. Mondjuk van.
2: Van.
1: Tehát én hitem szerint van, csak hogy... Na hát mindegy, ez messzire vezet. De a lényeg az, hogy most egy csomó mindenről beszéltünk, amiről szerintem, és szerinted is úgy érzem, szól ez a könyv, de összességében amúgy egy nagyon szórakoztató történet. Szóval az a jó egy kicsit délután elmerülni benne, és röhögcselni. Te visszaolvasod valaha a könyveidet?
2: Hát ugye van a könyvkiadásnak az a folyamata,
1: mert
2: amikor...
1: Mert hogy te meg ugye igazából abba vagy
2: igen,
1: expert,
2: igen, én könyvkiadással igen? foglalkozom, igen, vagyis én marketinges vagyok könyvkiadóban.
1: Igen.
2: És hát van az a folyamat, amikor leadod a kéziratot, és onnantól kezdődik csak az igazi munka. Én nem is tudom, hogy hányszor olvastam el a saját könyvemet újra és újra. Én nekem nagyon elegem lett, tehát én nem bírtam már ránézni se a saját könyvemre. Szörnyű egyébként, amikor 125-ször, és azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy Balogh Szandi fantasztikus szerkesztői munkájának köszönhetjük, hogy ez azért össze lett rakva ez a könyv rendesen. Csodálatos szerkesztő, ő tulajdonképpen így onnantól, hogy leadtam a kéziratot vele együtt dolgoztunk ezen, és hát igen, újra és újra az ember ezeket újraolvassa, újra dolgozza, átírja, tehát hogy azért eljut az ember addigra, mire végre a boltokba kerül, hogy én nem tudok, nekem elég volt, tehát ugye én már nem olvasom el ezt a könyvet újra, sőt, el is felejtem nagyjából, tehát hogy az tök jó, hogy így most például veled beszélgetünk erről, vagy egy interjú készül, hogy így képbe tartsam magam, mert hajlamos vagyok egyébként, amint kikerült az a könyv, így full elfelejteni, és elkezdek máson kattogni, hogy mi legyen a következő, úgyhogy nem fogom újraolvasni valószínűleg.
1: Szerintem azért még várd meg, hogy mire áll a reakció, meg élvezd egy kicsit a visszajelzéseket, mert én azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó, és sok mindent elindíthat az emberekbe. Köszönöm szépen, hogy
2: én
1: itt voltál.
2: Én is köszönöm, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Fekete Judit író volt a vendégem, és a könyv Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az idő elkezdeni élni. Egyébként nem csak akkor, ugye ezt már mondtam közben is. Nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek, holnap 11-kor jövök majd friss adással. Szép napot addig is mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő Uzsonna Kamat Meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, nemzeti innovációs ügynökség, ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladjak. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Csökken a képviselők fizetése, éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Erős földrengést mértek Kuba partjainál. Sok napsütésre számíthatunk ma, késő délután este jöhet némi frissítő zápor, zivatar. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság fő ügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. A fő ügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ügyet. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Emelkednek a stratégiai üzemanyagkészletek értékesítési árai. A gazdasági és energetikai miniszter rendelete szerint a készletező szövetség a benzin literjét nettó 283 forint 45 fillérért, a gázolajét pedig 310 forint 47 fillérért adhatja tovább a nagykereskedőknek. Ez a benzin esetében közel 5, a gázolajnál több mint 3%-os emelést jelent. A módosítás az új szerződésekre és a hatályba lépés után elfogadott lehívásokra vonatkozik. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint a NAK-nak politikai befolyástól mentesen szakmai alapon kell szolgálnia a gazdák érdekeit. A cél egy független, hiteles, átláthatóan működő és valódi szakmai érdekképviseletet ellátó agrárkamara létrehozása. Menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét a miniszterelnök. Gál Szabolcs Barna mai hatállyal távozik a KEHI éléről, amelyet 2010 óta vezetett. Utódját egyelőre nem nevezték ki. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Erős földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. Az amerikai Földtani Intézet szerint a 6,1-es erősségű rengés Mantua településétől mintegy 104 kilométerre a tengeren volt. Károkról és sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Szökőár riadót nem rendeltek el. A földmozgást Kubában és a közeli Floridában is érezni lehetett.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Ma délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik az érkező hidegfront hatására. A délután második felében is este előfordulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap pedig további záporok, zivatarok jöhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
6: Sej, az aranyi vendéglő ajtaja kitár.
0: Daily Mix filmzene. A mai mixet Grabowski készítette.

0: véglő, rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmézenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Grabowski volt. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Csökkent az éves infláció májusban. 3,4 milliárd forint jut a kórházi klímákra. Elutasították az új béketárgyalási javaslatokat az oroszok. Folytatódik a meleg nyári idő, de frissítő záporokra, zivatarokra készülhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,8%-osra lassult az éves infláció májusban az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a KSH. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 4,3%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kellett kevesebbet fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet. Az üzemanyagok 2%-kal drágultak. 40%-kal csökken az országgyűlési képviselők fizetése. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca nyilvános felhívást tett közzé kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulást támogató tartalmak bevonására. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetők lehetnek. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyv ellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi. 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra a kormány, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-ig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőrösnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntető Bíróság fő ügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. A fő ügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntető Bíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen. Elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat Oroszország. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására. Közben újabb 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott eszköz hatodik részletének kifizetése.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik az érkező hidegfront hatására. A délután második felében is este előfordulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap pedig további záporok, zivatarok jöhetnek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 9-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Színház.
1: Elindult a Városmajori Szabadtéri Színház nyári évada. Az idei programban a prózai színház, a koncert, elsősorban a koncertszínház, a tánc, a stand-up, a gyermekelőadások, filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Benkő Nóra igazgató elmondta, a saját produkcióként létrejövő, Horváth János Antal rendezésében látható Emberek, helyek és dolgok, Duncan Macmillan darabja a függőségekről és a valósághoz való viszonyunkról szól. Kiemelte, hogy a kínálatban megtalálható többek között a Budaörsi Latinovics Színház, a Répa király című előadása, az Orlai produkció előadásai, a Csengetett Milord színpadi adaptációja és az Éjféltájt című Agatha Christie krimi, valamint a Magyar Színház, a Fedáksári ügy, avagy Minden jegy elkelt című produkciója is. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciójaként a Lili Bárónő című operett is látható lesz a Városmajorban. Megemlítette tovább az improvizációra épülő házastársas című előadást, Neil Simon Pletykafészek című bohózatát és a Delta produkció Mindent bele, avagy a Lelkek nyugalma című előadását. A koncert és koncertszínházi programok között megtalálható Marie Froes első magyarországi koncertje, emellett fellép többek között Zsédenyi Adrien Zséda, Falusi Marian, a Budapest Klezmer Band, valamint Lovasi András is, aki személyes hangvételű a legfontosabb magyar szavak című műsorával érkezik a színházba. A nyári kínálat része a Musical Gála koncert Jan Zakatával, Szomor Györggyel és Mészáros Árpád Zsolttal. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián duójának Szeretet vessző béke című előadása is szerepel a programban. Kitért arra, hogy a családi programok között ismét helyet kap Halász Judit koncertje, valamint a Piros Esernyő című zenés mesejáték is. A tánc programok között a Szegedi Kortárs Balett Dante isteni színjátékának inspirációjára készült új produkciója mutatkozik be.
2: Fesztivál.
1: Előadások, filmvetítések és kiállítások is várják az érdeklődőket június 12-én és 13-án a CEU Élhető Világ Fesztiválon Budapesten. A Central European University budapesti Nádor utcai épületében megvalósuló programok ingyenesek, egyes események előzetes regisztrációhoz kötöttek. A fesztivál egyik kiemelt vendége Tari Anna Mária klinikai szakpszichológus lesz, aki Kéri Csabával, a Haver vagy közösség alapítójával beszélget arról, mit válhat igazán tartalmassá a nyár, milyen szerepe van a közösségeknek a jól létben, és hogyan találhatunk egyensúlyt a feltöltődés és a tudatos jelenlét között. A bűnügyi tény, irodalom és az oknyomozó újságírás iránt érdeklődők Dezső András új könyvének bemutatóján vehetnek részt. A Magyar tenger kalózai Alvilág és felvilág a Balaton partján című kötet a rendszerváltás utáni Balatonpart legendás szórakozó helyeinek, a siófoki diszkók világának, valamint a veszprémi alvilág történeteinek kevésbé ismert fejezeteit dolgozza fel. A fesztivál kulturális programjai között szerepel a Reverzió dokumentumfilm sorozat záró vetítése is. Olga Kosanovics Kicsit sem Lipicai című filmje az állampolgárság, az identitás és a hovatartozás kérdéseit vizsgálja, a vetítést szakértői beszélgetés követi. Az egészségtudományi programok középpontjában a mikrobiom kutatásán Schwab Richard előadásában bemutatja, miként járulhat hozzá modern életmód a civilizációs betegségek kialakulásához, a bélflóra megváltoztatásán keresztül. Kós Krisztina a korai immunprogramozás és a mikrobiom fejlődésének szerepéről beszél, majd interaktív dietetikai workshop segít a résztvevőknek abban, hogyan alkalmazhatják a tudományos eredményeket a mindennapi életben. A fesztivál ideje alatt folyamatosan látogatható a CEU története című kiállítás, a látogatók tárlatvezetéseken, épületbejárásokon és történelmi városi sétákon is részt vehetnek, amelyek a CEU épületeinek és a környező városnegyed örökségének történetét mutatják be. A programot jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi egészíti ki. A fesztivál zárásaként a CEU tetőteraszán a Változás valutája című német filmet vetítik majd.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Kisgyerekes szülőknek alig ha szükséges bemutatni a középső triász korszakát, mi több, a fiú szülők nagy része még egy diplodokusz testfelépítését is anatómiai pontossággal tudja leírni. Dinóőrülteknek, a téma expertjeinek, kicsiknek és nagyoknak hoztunk egy hiánypótló toplistát, amelyben az ország kiváló dinoszauruszos kiállításait, parkjait mutatjuk be. Budapest közelében a Budakeszi Dinóparkban izgalmas kalandok várnak ránk. A dínólovaglás, az interaktív tanösvény és a tematikus játékvölgy csupán néhány a számtalan őslényes attrakció közül. A közel 2 hektáros vadaspark területén több tucat élethű dinoszaurusz modellt pillanthatunk meg a fák és bokrok között megbújva. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dinópark. A parkban 35 különböző dínófaj tekinthető meg. A mozgó és hangot adó dinoszaurusz modellek mellett élő dínósók is színesítik

0: Kereki Dino Parkban a stegosaurusoktól a T-rexig sokféle példányt megleshetünk, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogatóközpont, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A látogatók interaktív kiállításokon keresztül ismerhetik meg a bányászat történetét, valamint a város fejlődését. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carboniszt is. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A domboldali erdőt ugyanis félelmetes dínók lakják, amelyek úton, útfélen ráordíthatnak a gyanútlan kirándulókra. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk. Nem messze a dínó völgytől remek játszótér csábít további élményekre, a Malomvölgyi Szabadidőpark északi részén hatalmas játszótér található csúszdákkal, mászókákkal és várral, amellyel megkoronázhatjuk a dínóvadászatot.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Barty Strange eredeti nevén Barty Cox Jr. Oklahoma kisvárosában nőtt fel, afroamerikai és brit szülők gyermekeként. Édesanyja operaénekesnő volt, aki klasszikus zenét tanított neki, de Barty's inkább a rock és a hip-hop felé húzott. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy korábban az Obama adminisztrációban dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna életét. Bátran vegyíti az indie rockot, a countryt, az R&B-t és a rapet, egészen új szint adva zenéjének.

1964-ben Franz Gall, francia tini pop énekesnő megjelentette Les Tombées les filles című felvételét. A Serge Gainsbourg által írt szerzemény szövege figyelmeztet egy nagy nőcsábászt, hogy ne csajozzon annyit, különben egy nap sírni fog. 1995-ben az amerikai April March kétszer is feldolgozta a bájos dalt. Egyrészt felénekelte az eredeti francia szöveggel, másrészt készített hozzá angol műfordítást. A Chic Habit jó pár fokozattal durvábbra sikerült. Már nem sírni fog a csajozógép, hanem leköpik, ketté vágják, és halottas kocsi fogja elvinni. 2007-ben Quentin Tarantino March mindkét verzióját felhasználta a Grindhouse Halálbiztos végefő címében. Időközben 2002-ben egy svájci rockabilly banda, a The Hillbilly Moon Explosion is lemezre vette a brutálisabb angol nyelvű változatot.

0: műsor a szünet után folytatódik. Várjál, augusztus után nem újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
8: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
9: Szevasz, faterka.
8: Tegyen ide egy üveg bort.
9: Jól van. Figyelj.
8: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
9: Bemegyünk itt a srácokkal.
8: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1979-ben jelent meg a Highway to Hell, az utolsó olyan AC/DC album, melyen Bon Scott énekelt. 79-ben mutatkozott be a B-52s a The B-52s című albumával, és 79-ben jelent meg a Pink Floyd The Wall című dupla rockoperája is, amely a zenekar legnagyobb példányszámban eladott albuma lett. A Smashing Pumpkins 97.9 című dala azonban egyáltalán nem róluk szól.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alexandriai Szent Katalin teológusok, filozófusok, ügyvédek, főiskolások, könyvtárosok, szónokok, nyomdászok és dajkák védőszentje. A legenda szerint 282 és 305 között élhetett. Hite miatt Maxentius római császár tüzes, szöges, késes kerékkel akarta kivégezni, de egy villámcsapás széttörte a kegyetlen eszközt, amelynek darabjai a császár katonái tölték meg. Az uralkodó nem adta fel és lefejeztette a lányt. Testéből ekkor vér helyett tejfolyt. Nem a császár, hanem a mártír testéből, amely még sírjából is szivárgott, és minden betegséget meggyógyított. Caravaggio is megfestette. A Sorbonne Egyetem pecsétjén is ő látható, és a mexikói énekesnő Pahua által 2022-ben megénekelt amuletten is Szent Katalin sziluettje szerepel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Anka, aki 1941-ben született a kanadai Ottawában, az 50-es évek óta jelentett meg lemezeket. Sikeres dalszerző, énekes és üzletember. A 61-ben alapított kiadójánál megjelent Diana című szerzeménye minden idők második legtöbbször eladott kislemeze lett. Rock Swings című albumán klasszikus pop, rock, illetve R&B slágereket szabott át. Hallgassunk meg erről egy Bon Jovi átdolgozást, természetesen hibátlan Big Band kísérettel.

0: It's my life.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
7: A Grundvíg Színházi Fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grundvíg Színházi Fiúzenekar, június 28. Jegyek budapestpark.hu.
8: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
9: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Csökken a képviselők fizetése, éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Erős földrengést mértek Kuba partjainál. Sok napsütésre számíthatunk ma, késő délután este jöhet némi frissítő zápor, zivatar. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntető Bíróság főügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. A főügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntető Bíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen. A vártnál nagyobb mértékben lassult az infláció májusban. A KSH adatai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról. Az elemzők ezzel szemben 2,2%-os drágulást vártak. Az élelmiszerek ára éves alapon fél, a szolgáltatásoké 0,3%-kal emelkedett. Havi összevetésben az árak átlagosan nem változtak, az élelmiszerek enyhén olcsóbbak lettek. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint a NAK-nak politikai befolyástól mentesen szakmai alapon kell szolgálnia a gazdák érdekeit. A cél egy független, hiteles, átláthatóan működő és valódi szakmai érdekképviseletet ellátó agrárkamara létrehozása. Menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét a miniszterelnök. Gál Szabolcs Barna mai hatállyal távozik a KEHI éléről, amelyet 2010 óta vezetett. Utódját egyelőre nem nevezték ki. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Erős földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. Az amerikai Földtani Intézet szerint a 6,1-es erősségű rengés Mantua településétől mintegy 104 kilométerre a tengeren volt. Károkról és sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Szökőár riadót nem rendeltek el. A földmozgást Kubában és a közeli Floridában is érezni lehetett.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik az érkező hidegfront hatására. A délután második felében is este előfordulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap pedig további záporok, zivatarok jöhetnek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé. A Balaton hang.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez a Partcafé, a Balaton hangja. A második évfolyamunk 23. műsorát készítjük éppen. Marsall Szilvi kolléganő ül itt velem szemben műsorvezetőként.
2: És nagyon örülök, hogy itt lehetek veled szemben, kedves Pritzinger Péter helyett Mihálovics András.
1: No, Péter igazoltan távol, de jön majd a következő műsorokban, biztos vagyok benne. Viszont nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük mai adásunk vendégét, ő Szabó Lajos, a Köröshegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosa. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Üdvözlöm, én köszönöm, hogy itt
2: vagyok.
3: Sziasztok!
1: No, hát kezdjük az alapoknál. Honnan jött az ötlet, hogy Köröshegyen levendulás néven már a Magyarország legnagyobb tulipa és levendula farmját megalapítod? Emlékszel a pillanatra?
3: Természetesen, igen. Egy balatoni biciklizés, kis túrázás volt az a környéken, ugye, egy kis családi rokonság miatt ugye ott a földváron mozogtunk, és kirándultunk, és ugye erre a dombra, erre a hegyre, mondjuk Köröshegy, akkor hogy kirándultunk, akkor hú, mondom, lehet, hogy ide kéne leköltözni Budapestről egy kis vidéki nyugalomba.
1: Eddig oké, okay, eddig szerintem után. Emberek százezrei jutnak el, de aztán valahogy mégsem követik, tettek az a gondolatot.
3: Igen, rögtön. Akkor itt pár hektár, hú, sikerült, megvéve, oké, okay, rendben van, mi legyen, dió, mandula, magyaró, hát húgom azt mondja, hát inkább levendula. 3 percet döntés volt, de lehet, hogy csak 2. Uh-huh. Mert gyakorlatilag ugye a kereskedelem miatt, amivel dolgoztam régen is, meg családi ilyen dolog miatt, és rögtön, hú, ebből 3-4 termék, el tudjuk adni a Balatonon, van 150 partnerem, milyen jó lesz, pikpak, meg fogunk ebből élni. Persze aztán 1-2 év nyitunk, akkor már kicsit a levendula megnőtt, na mondta, akkor mi legyen, jó, hát nyissunk ki, szedd magad, annyi is pont nyitottabb az időbe, nyissunk, akkor mi is minden hamarabb, jó, rendben. És hát mi történt? Hát el tudjuk adni a terméket itt a saját gazdaságba is, a Köröshegyi levendulásba, ami most már ugye Köröshegyi Tulipán és Levendula Park, de erről majd később beszélek, úgyhogy így indult, uh-huh. így legyorsban.
1: Volt előtte bármiféle balatoni kötődésed? Ez egy kötelező kérdés ebben a műsorban, úgyhogy neked is felteszem.
3: Igen. Szerintem, aki így elkezd itt dolgozni, vagy vállalkozni, vagy élni, vagy létezni, szerintem sok embernek van.
1: Uh-huh. Szerelem, neked melyik helyiség a szíved csücske? Köröshegy után gondolom, mert most már az első, igen.
3: Én egy kicsit beljebbről, Somogyba, egy Igalból, de ugye onnan indult, de gyakorlatilag a Balatonföldvár, tehát az lett a favorit.
2: Uh-huh. És akkor így alakult.
3: Nem, ott dolgoztunk, ugye a családi régi dolog, még Ódába is jártam ott, de amúgy hosszú történet, Hódmezővásárhely, Budapest, tehát így ötszög is szinte az országba, de itt kötöttem ki, mert a nyár arak ugye az ott a környéken és a Balaton partján, és miért ugye

0: nem, gyakorlatilag azért nem. Ilyen legalábbis, mivel ugye elmond, vagy már erről beszéltem, hogy a kereskedelem ugye az benne van az életemben, és egyből láttam azt, hogy ebből a termékeket el tudom adni, meg lehet majd belőle élni, stb. Tehát ugye ez gyorsan kiderült, hogy két év után, hogy hát ez itt a turizmusra fog inkább épülni, mert ugye annyira látogató, annyira érdeklődnek ez a termékeink iránt, és maga a levendula és a virágok miatt, hogy itt is el tudjuk adni a termékeket.
1: Uh-huh. Tehát... Volt, azt mondtad már többször, hogy kereskedelemmel foglalkoztál, azért ha valaki mondjuk csak otthon a balkonján próbált levendulát termeszteni, az sem tud kis kihívás lenni. Neked volt korábban a mezőgazdasághoz bármiféle között? Vagy ha már azt mondtad, hogy ebből turisztikai vállalkozást formáltatok, akkor a turizmushoz volt előtte között bármilyen formában?
0: Nem. Nagyon minimális volt ugye a gazdasághoz is, de hát rögtön egy mezőgazdasági iskola, egy szakközép gyorsba, mert annyira érdekelt, és ugye láttam azt, hogy ez kell hozzá azért, hogy azért hiteles legyen, és meg tudjuk, és szép legyen, jó legyen, meg tudjuk ezt csinálni, a kettőt összegyúrni a kereskedelemmel, és ugye ez adta magát a turisztika, hogy hát ez ugye együtt nem, tehát együtt, a kettő együtt, vagy három egyik a másik nélkül nem fog működni.
1: Uh-huh. Mennyire formálta a te elképzelésedet, stratégiádat, mikor ezt elkezdtétek, ezt a vállalkozást, az, hogy átalakulóban volt akkoriban nagyban a Balatonnak a turizmusa. Tehát előbb jött az, hogy levendulát tartotok, és abból majd vagy termesztetek, és abból fogtok valamiféle terméket csinálni, és utána gyakorlatilag a piac kényszerítette ezt ki, mert az emberek oda mentek, és nézelődtek, és
0: az igény, érdeklődtek. Igen, uh-huh. Igen, az igény. Tehát felmértük, gyorsan láttam, hogy ez erre van igény, hogy ez akkor látványosság, egy utána ugye park legyünk, és tényleg az, hogy minden szolgáltatások majd szép lassan jöjjenek, épüljünk, és ez fogja adni azt, hogy ez tényleg működő válkozás legyen, persze, hát rengeteg munka mellett, de csak így, uh-huh. Pont így.
2: Én egy kicsit belekérdeznék, ja, itt, hogy mit kell tudni a levenduláról, hiszen ha jól gondolom, mert nekem is van otthon levendulám, talán kétszer biztos, hogy virágzik a nyár folyamán, tehát hogy ez valószínűleg, ami nekem otthon van, egy mezei levendula, de ez azt jelenti mondjuk ugye, hogy júniustól augusztusig, augusztus végéig van egy ilyen levendulás időszak, jól gondolom?
0: Igen.
2: De ti gondoltatok egy nagyot, és akkor ezt az időszakot úgy hosszabbítottátok meg, hogy belekerült aztán egy kis tulipán is ebbe a történetbe.
0: Így van.
2: Pont
0: így van,
2: ezért, hogy így legyen van, a azért, levendulán kívüli időszakban is, amivel oda lehet hozzani.
0: Így van. És ugye ez alakult, de ugye a levendulát is direkt már úgy terveztem az egészet, hogy a több fajta, hogy ne, az a virágzás elkezdődjön most a hétvégén, már ugye teljes mértékben nyitás és az esemény elindult, a Szedd Magad levendula születünk a 2026, és utána folyamatosan az angol levendula és az angol fajták is olyan típusa, ami majd augusztusban virágzik, tehát ugye maga a főszezont is teljes mértékben ki tudjuk használni, és utána adódott az, hogy hát elindult a kisebb programok, rendezvények, hogy szeptember ősszel is legyen valami tulipánhagyma fesztivál, tök fesztivál, tehát kitöltsük azokat a időt, amikor még jó idő van, kellemes, szép őszi.
1: Ilyenkor bennem felmerül az, hogy ez ilyen tök tudatos stratégia volt, kvázi egy vállalkozói stratégia, ahogy most meséled, vagy kaptatok impulzusokat maguktól a látogatóktól? Tehát mennyire formálják a látogatóitok a vállalkozást?
0: Hát mindenféleképpen a visszajelzés alapján ugye azt látjuk, hogy azt vagy kérdezzük, látjuk, hogy ugye mire van igény, vagy hogyan, mit szeretnének. És ugye ez nagyon fontos például a fejlesztésben, az, hogy tényleg olyan most idénre készült, hogy olyan mosdókat, babonaszobát csináltunk, mint egy ötcsillagos szállodába, ha így tudok hasonlítani, olyan minőségben. Tehát annyira nézzük az igényeket, hogy hát muszáj fejlődni, tehát is hallgatunk az emberekre, hogy hogyan
2: azért
0: tovább.
2: Azért azt hadd mondjam el, hogy én a tulipán virágzás, azt talán említettem neked, hogy ott voltam az első napon, amikor megnyitottátok a kapuitokat, és akkor jött a hétvége, és egy olyan számot hallottam az egyik alkalmazottól, amire számítanak a hétvégén, hogy meg is döbbentem, tehát hogy több
1: ezer. Én vissza is fordultam egyszer. Na.

0: hát akkor mert tessék.
1: Hogy annyian voltak, hogy azt gondoltam, hogy itt már nem sok tulipán terem nekem, úgyhogy egy másik alkalommal kerestük fel.
2: Kár volt, lehet, hogy sorbálás volt, de bent tényleg 3 hektáros a parkolónk, tehát egy kis türelemmel mindenki beült, igen, és maradt tulipán.
1: Aztán, mikor nagyon kevesen voltak, és visszamentem, akkor rájöttem, hogy butaságot csináltam. Igen.
0: Szóval akkor ezekről a számokról lehet hallani, hogy mennyien fordulnak meg nálatok?
2: Igen, természetesen. Több, tehát van az, hogy a fővirágzás az általában 2-3 hétig tart, vagy igen, de ugye a hétvégék a fontosak, mert ugye akkor érnek rá az emberek jobban, és általában mindig úgy van, hogy a húsvét az beleesik, vagy úgy próbáljuk kisebb trükköket csinálni, hogy a húsvét essen bele, és a virágzás úgy legyen, hogy akkor nyíljon, amikor jobban rájönnek 4 napig az emberek, vagy akár meghosszabbítják, és például a tavaszi szünet, az iskola szünet beleesik. Uh-huh. Szóval
0: arra vagyok kíváncsi, igen, hogy a nyitás első hétvégén hallottam egy olyan számot, amit nem akartam elhinni.
2: Igen, gyakorlatilag 5 és 10 ember között a fő napokon, ez egy pár nap, ez így működik most már 3-4 éve lassan, töretlenül.
1: A gazdálkodás az még szerepet játszik a vállalkozásban, vagy tehát mondjuk akár a tulipán, akár a levendula, mint agrártermék, vagy ez már egy turisztikai attrakció? Nagyon ezt hogy látod?
2: Nagyon fontos a szerepe. Azért fontos, mert így hiteles. Tehát a termékeinket, ami ott a saját boltunkban van, az 80%-ban télen, a holt szezonban, amikor pihen a természet, megújuljunk, akkor a kollégák ezeket gyártják. És ezeket csinálják. Ki van adva, tehát mindenki nincs elküldve, nincs szabadság, rendesen ki van töltve a munkaidejük. És így ugye tudunk fejlődni, és terméket tervezni, inspirálódni, és ilyenkor erre árunk le. Ez a január-februárban
0: például. A termékek kiválasztása az a látogatói igények alapján valósult meg?
2: Hát hát van egy-két dolog, jó hűtőmágnes, igen, az egy igény, mert ugye mindenhol, hát, valaki elmi utazni, hűtőmágnes.
1: Na jó, de hát lehet kapni levendulaolaj, lapátkát, lehet kapni kis vödröt, lehet kapni metszőollót, stb.
2: Hát
1: stb.
2: Így van, ez adja a magát a virághoz, adja magát, az igen, tehát ez uh-huh. benne van, de ezt azért gyorsan tudtuk ezt így prezentálni, igen. Tehát
1: uh-huh. Mennyire van szerepe abból a szempontból a csapatodnak, hogy az ötletek azok honnan jönnek? Milyen selfie pont legyen, milyen dekoráció legyen, mit keresnek az emberek, mit nem keresnek az emberek, mi az, amit elindítunk, de nem úgy működik, mint ahogy, tehát ez egy ilyen témmunka, vagy itt te és a családod visszad a prémet ebben?
2: Hát ezt inkább, igen, inkább mi saját magunk látjunk, sokat utazunk, megmondom őszintén, mert nagyon kell az inspiráció és a fejlődés és az, hogy lásson az ember. Hát csak ott ülünk, csak a körösen a dombon, akkor nem fejlődünk szerintem. Tehát muszáj menni, kreatívan megnézni, akár külföldön, főleg tehát Magyarország ez még ilyen gyerekcipőbe járt, ugye hát gyakorlatilag én kezdtem el ugye maga a tulipán szüretet. Ugye vannak most már konkurenciák, ilyen-olyan, de
0: hol inspirálódtok? Tehát hova mentek?
2: Például a tulipán az Amsterdam az egyértelmű, tehát egyértelmű Amsterdamban. Uh-huh. Hát hiába próbálkoztam én andó, mikor elkezdtem, hogy akkor le Makóra, Szeged környékére és a régi magyar fajtákat megvenni, hát sajnos már nem nagyon tudtam, nem nagyon foglalkoznak ugye Magyarországon vele. Még az elején sikerült, de aztán beláttam, hogy több volt, nagyon sok fele munka, hogy megtaláljon, mert már abba hagyták, nem foglalkoznak uh-huh. vele, így maradt a Hollandia.
1: A maguk a látogatók, az is egy érdekes lehet, hogy ilyen nagyon érzelmi kötődést alakítanak ki ehhez, amit sok idegenforgalmi vállalkozás megirigyelhetne. Ennek szerinted mi az oka? Most mondok egy extrém példát, vagy nem is annyira extrémet, oda mennek, mondjuk oda visznek egy esküvőt. Vagy ott csinálják az esküvői fotózást.
2: Én úgy gondolom, hogy ez gyorsan adja magát a virág, tehát hogy uh-huh. a virágot mindenki szereti, meg ugye, tehát az a természet, hogy mindenki szeret lenni, és hogyha már szép a környezet, hozzá van épülve, az vonzza az ilyen programokat, vagy bármit. Hogy
0: esküvő koncert, vagy ezek kívül még van más is. Volt valami nagyon extrém esemény, aminek helyszínt adtatok?
2: Most például majd szervezünk Veszpa találkozót például, tehát ilyesmi, de gyakorlatilag ugye vannak jóga, hangtál, kisebb programok, ugye most már ugye megépült a Prosecco bár, buborékbárnak hívjuk, de a Prosecco nagy kedvenc a családba, és például az lesz, hogy ilyen különböző tematikájú programokkal ugye készülünk ebbe a vendéglátóegységbe a hétvégekre, most például nyáron.
1: Mennyire segített ebben a fejlődésben, amit leírtál, a közösségi média? Mert ugye azt mondják az emberek, hogy élményeket akarnak, és ezeket az élményeket a közösségi médiába közzé teszik. Hát itt minden van, élmény is van, hiszen egészen lélegzettel állító ajánljuk is a hallgatóknak, akik meg nem voltak, hogy egyszer levendula virágzáskor, vagy tulipán virágzáskor keressék fel a parkot, mert tényleg imádja a fényképezőgép a ott látottakat. És hát ugye azt szokták mondani, hogy nincs jobb reklám, mint amikor az ügyfelek maguk osztják meg az élményeiket, és így megjelölik, van, hogy hol szerezték ezeket, mert akkor az összes ismerősük hú, de jó képeket csináltak, szomszédék, menjünk már le, mi is nézzük meg ezt a csodát.
2: Így van, tehát teljes mértékben, tehát minden már ugye, tehát erre épül, tehát fontos ott lenni minden oldal, akár az Instagramon, Facebookon, vagy bárhol, tehát mert muszáj.
1: Erre ti rá is szerveztek?
2: Gyakorlatilag igen, tehát dolgozunk ezen, persze, teljes mértékben, így van.
1: Mert azt láttam, hogy vannak ilyen direkt fotózásra előállított részei a parknak, most van, nagyon hülyén fogalmaztam,
2: hát
1: persze.
2: Ez a, igen, Insta-kompatibilis fotópontok, és akkor
1: Insta-pont, vagy fotópont.
2: Hát ezeket nagyon-nagyon-nagyon készülünk ezekkel most idén is, hogy mindig legyen újabb és újabb, hogy a vendégeknek legyen újdonság, aki már ugye már volt, és akkor még egyszer még pluszt kapjon.
0: Mikor volt ez a pont, amikor elérkeztetek oda, hogy ez most már nem tulajdonképpen nem egy márka, hanem egy önálló kis ilyen mikrotérség ott a környéket tekintve. Tehát Kőrös-hegy önálló életre kelt, legalábbis a levendulás és a tulipános az egészen biztos, nem csak amiatt, hogy ekkora területen vagytok.
2: Hát ez gyakorlatilag azt mondom, hogy egy olyan 2012-ben volt ültetve az első terület, rá 2-3 évre nyitottunk meg a közönség előtt, és én azt mondtam, hogy 5-6 éve, mikor így a második évben, mikor így azt láttuk a tulipán, úgy értve, hogy a tulipán, tehát a tavaszi virághagymásoknak az ültetése után, 2 év után jött ez a pillanat, tehát akkor 5 éve, 6 éve, jól számolom.
1: Oké, szusszanjunk egyet, és folytatjuk a beszélgetést a rövid szünet után Szabó Lajossal, a Kőrös-hegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosával. Maradjon mindenki a készülékek környékén.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
5: Itt a Partcafé, a Balaton hangja, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szabó Lajossal, a Körösegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosával. Engem az érdekelne így a második blokk elején, hogy mennyire lehet ekkora tömeget rászabadítani egy gazdaságra. Nem aggódtatok amiatt, vagy nem féltek, vagy nem tapasztaltok olyasmit, hogy ez ilyen károkat okoz? Mert azért ott időnként a sok ezer ember egymással versengve próbál tulipánt vagy levendulát gyűjteni, ott azért nem tudom én, taposási kár van, meg hát azért valljuk be, időnként megvadulva az élményektől fegyelmezetlenek tudunk lenni.
6: Hát a tapasztalat az, ugye, hogy aki, ugye, hogy maga ugye szerencsénk van, nem egy foci meccs, tehát nem egy foci meccs.
5: Nem ultrák járnak a levendulát, bár lehet, hogy ők is járnak, romantikázni kedvesek.
6: Igen, csak van, nem az a közeg, és így mindenki egy kicsit így lelassul, úgy vetőkészre, egy kicsit lelassul, és megnyugszik, ha már bejutott, főleg egy ilyen hosszabb kocsisor után, de általában ez 10-10 pár perc alatt benn vannak, így is úgy is a parkolóban, hiába, hogy egysávos az út, tehát kényelmesen be lehet jönni utána, úgyhogy ez nem probléma. Szóval nem, tehát szerintem, ahogy bemak az emberek, érzik azt, hogy itt egy kicsit más a környezet, próbálok mindent úgy rendbe tenni, főleg most már ugye 2 év után, mert ugye azt hagyd mondjam, mert ugye különösen leved a gazdaság, ugye így indultunk, mert ugye akkor, amikor indult, akkor ugye az volt, hogy a gazdaságból főleg, de hát ugye átment ez turisztikába, és muszáj volt a nevet is, ugye, hogy különösen egy tulipán levendula park, és ez teljes mértékben azon vagyunk most is, ezzelre folyik az ültetés, hogy virágok, parkosítunk, sétányok legyenek benne a területen, úgyhogy ez a jövő, és ez van kitűzve a következő évre, hogy folyamatos fejlődés, mindent visszaforgatva, hogy minél szebb legyen.
7: Uh-huh. Ugye nem én vagyok szerintem a célközönség, mert én elsősorban a virág miatt mentem oda, bevallom őszintén, tehát hogy nyilván nem egyszer voltam már ott, de hogy mennyire látod azt, hogy ez trendi vagy igény a városi emberek részéről, hogy természetközeli turizmushoz vagy ba menjenek bele, és ott legyenek a természetbe, és órákon keresztül, mert azért az emberben megfogalmazódik a kérdés, hogy tényleg egy órát utazom mondjuk a fővárosból, hogy egy kis levendulát tudjak szedni, vagy tulipán?
6: Na, nagyon fontos az, hogy van az emberekre igénye. Tehát, mert a szépre, a jóra, az épített szép környezetre arra utaznak, jönnek. Tehát el lehet menni kirándulni, és persze a természetes környezet is gyönyörű, és álom, és abban is ott, tehát lehet, hogy nem is fetekszik ebben, de ez más, ugye. Tehát egy rendezett park, nem csak egy, ugye ez nem az van, hogy nagyon sok helyen van már az, hogy ugye van egy szántóföld, és akkor elültetjük a virágot, és akkor szedma van, de tehát én már ebben az sajátunkban látom a jövőt, azt tényleg, hogy a rendezett park gyönyörűen megcsinálva, és azért jönnek, és azt kell az embereknek.
5: Mondtad, hogy fejlesztetek, és mindent visszaforgattok. Mi van a tarsolyban? Esetleg a kínálat fog bővülni, vagy esetleg más területen, más attrakcióba kezdetek, már ha lehet erről tudni?
6: Más területen, más helyen nem gondolkozunk, mi csak ebbe az egybe. Tehát az biztos, és ennek, hogy minél professzionálisabb és szebb, és minden jobban tovább fejlesszük. Ez ugye van bejárati épület, ami van egy-két hiányosság, ami még kell, és nagyon fontos ehhez az egészhez, hogy tényleg, hogy ez egy olyan desztináció legyen, hogy amit előbb is elmondtam.
7: Hogyan kooperáltuk a környékbeli szolgáltatókkal, vállalkozókkal, illetve van-e tervben, vagy nem tudom, hogy van nálatok vendégház, hogyha valaki mondjuk annyira szeretne több napot ott eltölteni, akkor van-e lehetőség erre?
6: Vendégházunk nincs, de ugye van egy-két partnerünk, akit ajánlunk, és szívesen családba is, akik ugye ebben foglalkoznak, és akkor így ezt így természetesen megoldjuk, és a körös egy ilyen partnerek vagyunk, meg a földvári, akkor is hotelekkel is szoktunk így dolgozni, és akár egy csomagot ajánlunk össze, és kiajánlják, és akkor úgy jönnek a csomaggal együtt majd a vendégek hozzánk. És nagyon nagy tebben van ugye az, hogy egy jó elektromos bicikli partner, aki egy pont legyünk ott, és ugye az is már szerintem elindult, és akkor ez is lassan.
7: Mert hogy sokan jönnek biciklivel.
6: Nagyon, tehát az a természet fenntarthatóság miatt, tehát nem győztük hangsúlyozni idén is, hogy gyertek róla erre a biciklivel, sétáljátok, gyertek le vonattal a Balatonra, megéri sétálni, egyúttal meg tudjátok nézni, földvált is gyönyörű most, tehát ez fantasztikus.
7: És látok, egy jó proszekot tudnak fogyasztani.
6: Hát így van, és nem csak proszekó, hanem kávé, minden, tehát tényleg arra törekszünk, hogy a legjobb minőségű mindent.
5: Mennyire volt az hátrány az elején, hogy nem Balatonparton van az attrakció. Ennek láttátok bármi kárát?
6: Semmit.
5: Mert hogy egyébként az autópályához meg közel van, tehát hogy...
6: Mondjuk azt, hogy egyenlő távolságra, az hát egy kb. 3-3 kilométer a Völgyhíd, úgyhogy közel van mindkettőz, de ezért fontos, attól függetlenül fontos. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy 100 kilométerrel Hőgyészen volt nagyon-nagyon régen, ők még hamarabb kezdtek, mint mi, tehát 2010-ben talán valaki, az bezárt, ha jól tudom, elég gyorsan. Messze van a Balaton, tehát fontos a Balaton, tehát azért fontos egy olyan desztináció, ahol azért nyaralnak, programok vannak, több program van, nem csak egy program van, persze ott is voltak, de itt azért, tehát ez fontos. De nem mondom azt, hogy nem lehet másképp létezni, csak itt a Balatonparton, de nekünk, meg a Balatonnak igen, meghatározó ez szerintem, hogy máshova is, más próba is tudnak csinálni az emberek.
5: Unalomig ismételt gazdasági újságőré kérdés az, hogy mi lehet a sikertitka. Én azért egy kicsit árnyalnám ezt, hogy a természet közeliség és az ezzel kapcsolatos élményvadászat, az mennyire játszott a sikerben szerepet nálatok? Te ezt hogy látod? Vagy ez egy, nem tudom, véletlen volt? Jókor voltatok, jó ötlet volt, ennyi elég a sikerhez?
6: Hú, ez jó kérdés. Gyakorlatilag összetett az egész szerintem. Tehát a minden együtt, amiről már beszéltem, hogy azért egész jó tehát jó a desztináció, jó helyen vagyunk, az ötlet is jókor mondta nekem a húgom. Tehát ennyi, és igen. És az, hogy elhivatottság, meg az, hogy tényleg, tehát nem munkára tekintek rá, hanem ez az élet, hobbi. Tehát.
7: Már ott is laktok?
6: Igen.
5: A Szilvi feszegette ezt a kérdést, de engem érdekel, ugye mondtad, hogy igyekeztek inspirálódni nagyon sok helyről. Én nagyon sokszor hallom Körösegy kapcsán, hogy a Magyar Provence, ugye az a dimbes dombos, nagyon jó a kilátás, ugye a Balatonra, ott van ez a csodálatos attrakció. Mennyiben inspirálódtak mondjuk abból, hogy a köznyelv teljesen magától elkezdte ezt így emlegetni, ezt a térséget? Tehát elmentek-e mondjuk vagy terveztek el mondjuk Provence-ban tanulmányútra menni?
6: Voltunk, tehát egyértelmű, hogy ez nem volt kérdés, hogy menjünk egyszer-kétszer, és inspirálódjunk, hogy esetleg ott hogy csinálják, miként csinálják. Tehát az angol levendulatterületünk, hogy az angol fajta, az direkt ilyen olyan ívekkel, kanyarokkal, tehát még nem csak a dombok látsága adja meg, ami ott nekünk, hogy szerencsénk, igaz, hogy azon sokat dolgoztunk, tehát meg én is ilyen régi fákkal, de megoldottuk azt, hogy még szépen még nem csak a domb, hanem még az ívek is, mintha hullámozna magától az egész, tehát
5: tényleg rajta
7: mi a voltam. Különbség a két fajta között?
6: Gyakorlatilag ez a két fő, tehát nagyon sok fajta van, de a két fő fajta angol és francia. A francia egy orvosilag elismert gyógyhatású levendula, és annak az illóolaja, anyag, virága, minden az gyógyhatású. De egyébként ezt teszik ételbe is, szörplekvár is, hogy nálunk is ebből készül, és az angol pedig az egy kicsit erősebb, káforosabb illat, az megy a szappanba, öblítőbe, mosószerbe, ebbe-abba. Úgyhogy ugye sokszor néha halljuk, hogy hú, én nem iszok levendula szörpöt, meg az a szappaníző. Hát ha valaki angolból csinálja, akkor az igen, olyan, igen, de a franciából akkor az egy édes kis finom, az más. Tehát...
7: Mindenre föl lehet használni a levendulát? Mindent lehet levendulából készíteni gyakorlatilag?
6: Sok minden. Sok minden, nem minden, de sok mindent, igen. Tehát a franciák tényleg, tehát a húsokhoz mindenhol használják, tehát ilyen főételekhez is, nem csak most, ugye mindenben nincs éttermünk, de ugye a lekvár, keksz, sütemények, tehát ezekbe tesszük, igen.
5: Egy másik visszatérő gondolatmenet ebben az adásban, ez a 4 évszakos Balatonnak a koncepciója. Ti pont ezt erősítitek, ugye? Hiszen nem a turisztikai fő szezonban vannak a legfontosabb események nálatok.
6: Így van. Mindegyik fontos, sőt, igen, tehát a legfontosabb ugye most már ugye a tavaszi hagymás virágoknak az attrakciója és virágzása, de a nyár ugye maga ugye a levendulás miatt meg a hosszaság, az, hogy a nyári szület milyen nagy, és meddig, amit jönnek nyaralni, ez ugye nagyon fontos, hogy mindenfajta programot, akár a kertmozi tavaly is volt, tehát hogy ezt berakjunk ilyen kisebb programokat is, vagy nagyobbakat, kisebb, hát 500 ember volt egy óriási kivetítő, tehát egyik legjobb programunk volt. De az ősz, és igen, tehát amit talán mondtam, igen, hogy a Tulipánhagyma Fesztivál, tök fesztivál, és így tovább, így próbálkoztunk télen is, de hát télen azért nem egyszerű, és arra jöttünk rá, hogy hagyjuk kicsit regenerálódni a természetet, pihenni, és akkor addig koncentráljunk másra.
7: Az elég ez az időszak, mert közben azon gondolkoztam, hogy azért nem vagyok mezőgazdasági szakember, de hát nyilván azért ez a földnek, hogy ennyire ki van használva, az szükségszerűen azt jelenti, hogy hagyni is kell pihenni időnként, nem?
6: Igen, most nálunk azért pihen, ez egy ilyen idézőben mondtam, de ugye télen azért, mert ugye hát tehát most január-februárra szervezünk programot, de azért hidegbe, latyakba, vagy esőbe azért nehezebben jönnek az emberek, tehát nem egy fedett sportcsarnok.
7: Nyilván.
5: Mikor lesz a következő eseményetek? Most ugye az előttünk álló hétvégére úgyis programot ajánlunk június 11 és június 14 közé, akkor vagy tájt lesz valami?
6: Gyakorlatilag igen, mivel most 5-én indul a 2026-os levendula születünk, ami 14-15-ig tart az első blokk, vagy hogy mondjam, ugye? Mondhatom, ezt is volt ez szólt, hogy hallottam. Tehát teljes mértékben most ezen a hétvégén a legnagyobb francia levendula születünk, francia virág fog virágozni, teljes bimbó a virágzásba, tehát fú, a legszebb. Ennyi.
5: Jó, köszönjük szépen, és akkor a kedves hallgatók megszokhatták, hogy a műsor utolsó perceiben az előttünk álló június 11 és június 14-e közötti hétvégére ajánlunk programot.
0: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
5: Szilvi, kezd el, légy szívesen, meg majd rácsatlakozom.
7: Június 13-án szombaton a vízisportoké lesz a főszerep Balatonberényben, ahol egész napos programokkal várják az érdeklődőket a Balaton Sub Fesztiválon. A rutinos evezősök és a kezdők egyaránt megtalálhatják a számukra ideális kihívást, gyorsasági és ügyességi versenyek, Sub jóga, valamint különleges túra a Zala torkolatához is szerepel a programban. A napot egy hangulatos naplementés evezés koronázza meg, miközben sárkányhajózás és vízibiciklis programok is színesítik a kínálatot.
5: Én időutazásra hívnám a kedves hallgatókat, ugyanis június 13-án, tehát ugyanazon a napon, mikor a Balatoni Sub Fesztivál lesz, a Festetics Kastély parkjába érdemes ellátogatni Keszthelyre, ahol a barak eleganciát ötvözik a retro életérzéssel, ikonikus slágerek, nyári hangulat, hajnalig tartó tánc várja a látogatókat, méghozzá történelmi környezetben. A program csúcspontja a TNT koncertje lesz, de színpadra lép a Groove House is, az estét pedig DJ Dominik zárja egy fergeteges retro bulival.
7: És akkor végül egy június 14-i vasárnapi programajánlat, a túrázás és a badacsonyi borok szerelmeseinek különleges élményt kínál a bortúra a Tóti-hegy körül, amely vasárnap indul Káptalan Tótiból, a résztvevők három szőlőhegy, a Tóti-hegy, a Szabárhegy és az Őrsi-hegy kevésbé ismert ösvényein barangolhatnak, miközben három családi pincészetnél állnak meg borkostolóra, úgyhogy tessék menni Badacsony és környékére június 14-én.
5: No, hát ennyi volt a programajánlónk, aki még szeretne bővebb program kínálattal szembesülni, az mindenképpen látogassa meg a Visit Balaton 365.hu oldalt, ott fog találni csuda dolgokat. Hát ennyi fért bele mára, hölgyeim és uraim, a Partcafé műsorába. Szabó Lajosnak, a Körösegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosának köszönjük szépen, hogy itt járt, és nagyon sok sikert kívánunk a szezonra, meg sok erőt a vállalkozás folytatásához.
6: Köszönjük szépen.
7: Megnézzük.
5: Meg, bizony.
6: Várunk benneteket.
5: Úgyhogy búcsúzzunk is mára. Köszönjük a műsorvezetői párosa a figyelmet, Marsall Szilvi.
7: És Mihálovics Andris.
5: A viszontlátásra, a viszonthallásra.
7: Viszontlátásra.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafé98.hu. A helyszínen Cyborg Templar 4:30-tól pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Csökkent az éves infláció májusban. 3,4 milliárd forint jut a kórházi klímákra. Elutasították az új béketárgyalási javaslatokat az oroszok. Folytatódik a meleg nyári idő, de frissítő záporokra, zivatarokra készülhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,8%-osra lassult az éves infláció májusban az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a KSH. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 4,3%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kellett kevesebbet fizetni, még az elektromos energiáért 2,5%-kal többet. Az üzemanyagok 2%-kal drágultak. 40%-kal csökken az országgyűlési képviselők fizetése. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők is helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca nyilvános felhívást tett közzé kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulást támogató tartalmak bevonására. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetők lehetnek. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyv ellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi. 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra a kormány, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-ig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőrösnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntető Bíróság fő ügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. A fő ügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntető Bíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen. Elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat Oroszország. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harc téren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására. Közben újabb 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott eszköz hatodik részletének kifizetése.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében is este előfordulhatnak záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap pedig további záporok, zivatarok jöhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Réti Barnabás vagyok, színész. Hallgassátok ti is a rádió.

0: egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Ez itt a

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó?

0: logopédus. Le kell szögeznem egy nagyon fontos dolgot, ami talán nem egyértelmű elsőre, de ha egy kicsit ide figyeltek, talán érthető lesz. Az elefántok nem tudnak síelni.
1: Fú, ez nagyon gáz.
0: Lehet, hogy ezen most megdöbbentetek, de tény.

0: Egyrészt, mert nem lehet akkor a sílécet kapni, ami elég a nagy lábokra. Ráadásul négy kéne elefántonként. Másrészt, sícipőt sem gyártanak ekkorákat. Esetleg, ha minden lábukra felszerelnének egy-egy nagy szánkót, akkor meg lehetne oldani, de akkor is borzasztó nehéz lenne őket megtanítani a síelésre. Mert például nem tudják használni a síbotot sem, és nagyon hülyén néznek ki rajtuk a sísapka meg a szemüveg. Pláne, hogy van még egy apróság, az elefántok főleg, de inkább kizárólag meleg helyeken élnek. Van még valami, ami egy kicsit nehezíti a folyamatot, hogy borzasztóan nehéz rájuk adni egy kezes lábas anorákot, de csak azért, mert nehéz behúzni a cipzárt.
1: Viccelődünk, apuka, viccelődünk?
0: Valójában nem. Tényleg nehéz. Az a helyzet, hogy egy pacák, akit Hannibálnak hívtak, és egyáltalán nem volt kannibál, nem hallgatta a zsebit. Mert az ő korában nem ott zsebi nem volt, de még rádió sem, úgyhogy ezt nem tudta. Mert ha tudta volna, akkor nem jut eszébe egy hadsereggel, meg 37 harci elefánttal elindulni Itáliába, vagyis a mai Olaszországba, meghódítani a római birodalmat. Ez nem is lett volna baj, ha Afrikából hajóval vitte volna őket át a tengeren. De ez a Hannibál úgy döntött, mert ő nagy, jó hadvezér volt, hogy becsapja a római hadsereget és hátulról, vagyis az Alpok hegységen keresztül támadja meg a római birodalmat. Ami egyébként sima ügy lett volna, ha az elefántjai tudnak síelni. De nem tudtak, ezért szegények áztak, fáztak, össze-vissza csúszkáltak a jeges és havas hegyi utakon, és mire átmásztak a magas, hideg Alpokon, ebből a 37 harci elefántból összesen ketten érkeztek meg. Ha valaki részleteket akar erről az akcióról egyébként még hallani, az nézze meg Eddie Izzardot, mert ő nagyon-nagyon pompásan elemzi a síugró elefántokat.
2: Az interneten minden is kapható.
3: Vásároljon elefántot! Az elefánt kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
2: A műsorszám
3: elefánt
2: megjelenítést tartalmazott.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Szóval, a történelem ma nem lett gazdagabb, mert már sokszor megbeszéltük, a felnőttek mérhetetlen mennyiségű hülyeséget tudnak felfedezni, feljegyezni, megjegyezni, sőt később ezeket szabályként meg is kell tanulnunk tőlük, mert ragaszkodnak hozzá, hogy az ő hülyeségüket a következő generáció, azaz a gyerekeik is tudják. Nem kell hozzá sok kész, hogy belássuk, ez így nem mehet tovább. Először is itt lenne az ideje, hogy elkezdjetek dolgozni, igen, ti gyerekek, elkezdjetek dolgozni az úgynevezett gyerektörténelmen. 2022. május 11-én a Várhidi Dodi leesett egy dombról, amire azért mászott fel az osztálytársaival, hogy onnan rettenetesen veszélyesen biciklivel leguruljanak. Itt persze rögtön adódik a kérdés, hogy a gyermektörténelmet írók hozzáírják azt is ehhez a történelmi bejegyzéshez, ami érdekes, hogy így a Várhidi Dodi tulajdonképpen hőssé vált, mert föláldozta magát, hogy a többiek ne törjék össze magukat biciklivel legurulás közben. Mert az mindenképpen borítékolható volt már a dombramászás közben is. Nagy a kérdés, hogy ezt most történelemhamisításnak tekintjük, vagy pedig igazságnak, már hogy a Dodi hős? Ha a Dodi ugyanis előre kiabált, hogy a többiek érdekében fog leesni és összetörni magát, hogy ők ne törjék össze magukat, akkor persze, sőt mindenképpen le kell írni, hogy a Dodi önfeláldozó hős volt, de ha előtte nem kiabált, és leesés közben is csak annyit, hogy a lábam, akkor sajnos meg kell állni a tényeknél, és csak annyit kell írni a történelembe, leperecelt. Összességében megállapíthatjuk, hogy az ilyen jellegű történelemírás nagyon erősen magában hordozza a tévedés, a hazugság, vagy a felesleges vélemény lehetőségét. Ez a lehetséges, felesleges magánvélemény nagyjából úgy néz ki, hogy nálunk például volt egy csata, a Mohácsi. Erről már gyerekek is tudják, hogy úgy hívják, hogy Mohácsi vész. Jöttek a törökök, izonyúan elvertek bennünket, ráadásul a királyunk még bele is fulladt a cselepatakba. Kész, vége, kalap, kabát, Mohácsi vész, minden elveszett. A srácok, meg kell, hogy mondjam, hogy ez a mi magyar magánvéleményünk. Ugyanis a törököknek a magánvéleménye meg az, hogy a Mohácsi siker és óriási győzelem miatt elfoglalhattuk Magyarországot, és mekkora királyok vagyunk. Ez meg az ő török magánvéleményük. A többi európai királyság magánvéleménye meg az volt, milyen kár, hogy a magyarok nem csatáztak jobban, tök bénák. Na ez még egy magánvélemény, és ezért most bejöttek a törökök ide Európába, és nem lehet végigmenni nyugodtan a piacon, anélkül, hogy egy török ne akarna eladni valami hamis pufi dzsekit. Ezek a törökök ráadásul annyian vannak, mint az oroszok.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: festő.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: festő
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Ha a festő festés közben hüvelykujját mutatja neked, az még nem azt jelenti, hogy minden rendben van.
1: 2.
2: Amikor csatajelenetet festenek, akkor a lovaknak nem kell két lábon ágaskodni egy hónapon keresztül.
1: 3.
2: Az, amit a művészettörténész a színek dühös táncának nevez, azt a festő úgy hívja, hogy akril meg borzecset.
1: 4.
2: A festőkben az a jó, hogy kötelező olvasány van, de kötelező festmény nincs.
1: 5.
2: Az a festő, aki festés közben fütyörészik, az tud tapétázni és ablakkeretet mázolni.
1: 6.
2: A festő ruhája és a keze mindig festékes. Hogy bevásárlás közben is lássa mindenki, ő egy festő.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sotiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
3: Ez a Hannibal úr Pun volt, ami egy régi afrikai nép volt, és már nincs belőlük egy sem, mert tényleg pehjesek voltak. A főnökük odament hangoskodni és rendetlenséget csinálni a római birodalomba, ami azért ekkortájt gyakran előfordult, de azért volt béna, mert nem készült fel rendesen. Az, hogy nem tanította meg az elefántokat síelni, annak igazából csak az lehetett az oka, hogy ez a Hannibal, mikor kitalálta, hogy át kell a hegyeken, nem volt rendes térképe. Akkor még sokkal kezdetlegesebb térképek voltak, mint manapság, és valószínűleg a Pun térkép, mert Hannibal Pun volt, nem jelölte az Alpokat. De ha jelölte is, nem hiszem, hogy fel volt üntetve rajta, hogy milyen magas is ez az Alpok-hegység, és hogy van rajta hó, meg jég. És azt se felejtsük el, hogy Hannibal úr Afrikában lakott, a Pun birodalomban. Képzeljük csak el Hannibalt, amikor épp tervezi a hadjáratot, és ahogy mondjuk beszélget a szárnysegédjével. Valahogy így.
4: Na, akkor megyünk Rómába, hátulról megkerüljük őket, és lecsapunk rájuk az elefántjainkkal.
5: Igenis, uram. Vigyünk téli kabátot?
4: Mit?
5: Hát téli kabátot, uram, mert ott hideg van.
4: Hideg? Mi az a hideg?
5: Hát, tudja, tábornok úr, amikor nincs ilyen meleg, mint itthon nálunk Afrikában.
4: Nem értem, de nem baj, vigyünk, ha gondolja.
5: És, tábornok úr, vigyünk szánkókat is?
4: Szánkókat? Mi az a szánkó?
5: Hát, egy olyan jármű, ami csúszik a havon.
4: Havon? Mi az a hó?
5: Hát, olyan fehér fagyott víz. Kicsit olyan, mint a homok, csak hideg. Főnök, nem mehetnénk mégis hajóval?
0: Kérsz tasni?
3: Nagyjából ilyen lehetett a felkészülés a hadjáratra. A rómaiak végül persze jól elfenekelték őket, aztán később el is mentek hozzájuk, és bosszúból lerombolták a városukat, Kártágót, nagyjából 2200 évvel ezelőtt. Aztán ezek a punok újjáépítették az otthonukat, és már éppen kezdtek jól lenni, amikor 600 évvel később napra pontosan ugyanakkor jöttek a vandálok, és megint lerombolták Kártágót, a porig. Szóval a tanulság. Ha az elefántjaid nem tudnak síelni, akkor hagyd békén a rómaiakat.

0: Ez a gyík bitcoin már megint esik.
1: Biztos mindenki hallott már az amerikai szabadságszoborról, amit igazából ajándékba kaptak az amerikaiak a franciáktól. Az úgy volt, hogy Amerikának közeledett a 100. születésnapja, és a franciák, akik akkor épp nagyon barátkozós hangulatban voltak, mindenképpen meg akarták ajándékozni az egykori gyarmatukat. Bármikor jól jöhet egy ilyen nagy barát, gondolták magukban, úgyhogy elkezdtek gondolkodni. Volt korábban egy tervük, miszerint Egyiptomban állítanak föl egy szobrot, de mivel az egyiptomiak köszönettel nem kérték, így már nem kellett tovább gondolkodni. Kapnak az amcsik egy bitangnagy szobrot szülinapi ajándékba. A gond ott kezdődött, hogy a 46 méter magas szobor elkészítése igen drága volt. Szoborlottóval, különadóval meg egyéb trükkökkel kezdték el a pénzt gyűjteni. Például volt olyan is, hogy a szobor fejét meg a fáklyát tartó kezét, ami akkor már elkészült, kiállították és pénzért bele lehetett menni a szobor alkatrészek belsejébe. Végül aztán elkészült a szobor és hajóra rakták a 204 tonnás hölgyet. Ja, elfelejtettem mondani, hogy a szobor egy hölgyet ábrázol, amit egy Szabadság vezeti a népet című festményről mintáztak, ami festményhez pedig egy egyiptomi muzulmán parasztasszony állt modellt. Szép karrier, nem mondom. Mondjuk, kicsit kitolás volt ez az ajándék, mert amikor az amerikaiak megtudták, hogy jön a szülinapi ajándék, akkor New York kormányzója jelezte, hogy nincs pénzük a talapzatra. Így aztán ők is elkezdtek pénzt gyűjteni, mindenféle módon még jótékonysági boxmeccseket is rendeztek. De persze ajándékot nem küldünk vissza, úgyhogy a pénz összejött, a talapzat megépült, de akkora, hogy az 1885. június 17-én New Yorkba érkezett 46 méteres szobor a talapzattal együtt már 93 méter magas volt.
2: Kislányom, hogyha nem alszol itthon, és ott valami baj van, ahol vagy, értesz, valami disznóság, akkor ugye nem ijedsz meg, hogyha valaki elővesz egy csőgörényt.
3: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
4: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und elmond ma neked, mi az a csőgörény. A csőgörény eine kleine pici ütös állat, és akkor kell neked a csőgörény, mikor anyukád a mosogató kádba megépíti a nagy Bauhaus dökut. Az már nem megy le ott a víz, és akkor te hozod a csőgörény, bedugod a lyukba, és a csőgörény kizabálja a dugót a lyukba. Amikor már van folyás, akkor a csőgörényt elrakhatod dezárdel, mert tud harapni, és egyébként nagyon büdös. Most már tudod, mi az a csőgörény? Használd bátran, de legyél óvatos. És ne feledd, a jobb akács egyszer mér, kétszer vág.
5: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
6: Voici maintenant la nouvelle coqueluche de Londres. Il est venu spécialement nous rendre visite. Créateur

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Az Achilles egy fiú név és egy görög mitológiai figura. Vagyis nem igazi, hanem egy Homérosz nevű pacák találta ki jó régen. Onnan lehet tudni, hogy görög hősöket vagy isteneket láttok egy képen vagy domborművön, vagy akár egy vázán, hogy teljesen normális dolgokat csinálnak. Birkóznak, harcolnak vagy diszkoszt vetnek, de mindegyik tök pucér.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Ez teljesen érthetetlen számomra, hogy miért. Lehet, hogy annyira meleg volt az ókori Görögországban, hogy még egy vacak vásznot se tudtak magukra teríteni. Vagy annyira szegények voltak, hogy nem volt pénzük ruhára. De akkor miért nem adták el a diszkoszt, és vettek az árából egy gatyát? De várjátok csak, például Achilles szobrán van a vállára vetve egy köpe. Na szóval volt ruhájuk, csak nem vették fel rendesen. Az tény, hogy könnyebb úgy pisilni, hogy nincs az emberen kis nadrág, de mégis.
2: Viccelünk, apuka, viccelünk.
1: Lehet, hogy náluk más öltözködési kultúra volt, mint nálunk. Vagy csak simán nudisták voltak. Na, azt hiszem, kicsit eltértem a mondandomtól, maradjunk Achilleusnál, vagy Achillesnél, aki nem feltétlenül volt mindig pucér. A lényeg az, hogy az anyukája pici korában megmátotta egy csoda folyóban, amit úgy hívtak, hogy Styx. Mert az a hír járta, hogy ha valaki abban megfürdik, akkor sebezhetetlen lesz.
0: Wow!
1: És az emberről azt jósolják, hogy nagy harcos lesz belőle, akkor nem árt, ha olyankor nem fogja a golyó vagy a penge. Szóval anyu megmártogatta a folyóba a kis Achilleust, csak hogy valahol fognia kellett, hogy ne essen bele, így a sarkánál megmarkolta. És az lett ennek a fickónak a gyenge pontja, vagyis az Achilles sarka. Ami azt jelenti, hogy ez volt az egyetlen hely, ahol meg lehetett őt sebezni. Később el is ment csatázni, és mindenkit legyőzött, viszont a trójai háborúban, ahol a görögök a falovas csellel bevették Trója városát, ezt a zsebtörzs már jól tudja, egy Apolló nevű isten aljasul sarkon nyilaszta, egyenesen a gyenge pontján, és így szegény Achilleus kipurcant. Na de itt álljunk meg egy szóra. El kell áruljak nektek egy dolgot, tudom, hogy felnőtt tartalom, de már úgyis túl vagyunk a mesztelenkedésen, úgyhogy már mindegy. Én úgy tudom, de tényleg főleg a filmekből, hogyha valakinek megsérül a sarka, abból nem lehet meghalni. Ha a fejét vagy a szívét éri a sérülés, a sima ügy, kipurcan és kész. De hogy a világ legnagyobb hőse belehal egy saroklövésbe, az abszurdum. Ha úgy szólna a mese, hogy sarkon lőtték szegényt, elesett, aztán megpróbált elsántikálni, és közben elkapták a gonosz ellenségek, az oké. De nekem gyanús ez az egész történet ezzel a saroklövéssel. Minden esetre a történet annyira híres lett, hogy valaminek vagy valakinek a gyenge pontját azóta is Achilles saroknak hívjuk. És el is nevezték a sarkunknál lévő ínt Achilles ínnak. Ami ha elszakad, az kétségtelenül nagyon fájdalmas. De nem lehet benne meghalni.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszky és Hatches Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt, korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetem nemrég felállt fájdalom munkacsoportja alkalmaz. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdő daganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Erről fogunk beszélgetni, erről a módszerről dr. Zelenai Ferenc fájdalomterapeutával, anesteziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika onko-intervenciós részlege fájdalom munkacsoportjának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Mit csinál egy fájdalomterapeuta? Ezt tegyük rendbe a beszélgetés elején.
5: Hát a fájdalomterápia az jelenleg Magyarországon egy nem teljesen kiépített szakterület. Tulajdonképpen a fájdalomterapeutáknak az a dolguk, hogy megfelelő módon diagnosztizáljanak a fájdalom hátterében, főleg a krónikus fájdalomnak a hátterében álló kórokokat, és erre megfelelő gyógyszeres, egyéb kiegészítő, vagy akár ilyen intervenciós, tűzszúrásos beavatkozásokat javasoljanak.
4: Uh-huh. És ez a fájdalom munkacsoport, ez hogy dolgozik a mindennapokban? Ez kutatócsoport, vagy a kezelési munkában is részt vesz?
5: Mi elsősorban kezelési munkában veszünk részt, tehát főként onkológus kollégák referálják hozzánk azokat a betegeket, akik egyébként a többnyire nagyon jól működő gyógyszeres terápia ellenére is fájdalommal élnek, és akkor mi pedig megfelelő vizsgálatok, illetve képalkotó eredmények alapján tudunk nyilatkozni arról, hogy vannak-e olyan lehetőségek, amikkel mondjuk egy idegblokád, vagy egy idegnek a megállításával ezt a fájdalmat tudjuk-e csökkenteni, vagy nem.
4: Hülye kérdésnek hangzik elsőre, de mégis fel kell tennem, hogy külön a fájdalommal miért kell foglalkozni. Nyilván akinek nagyon fáj valamije, azt most teljesen hülye kérdésnek gondolja, de szeretnénk egy kicsit higgadtan közelíteni ehhez a problémához.
5: Igen, ez egyébként főleg a keleti világ felől érkezett az, hogy az a fajta szemlélet, hogy ne csak azok az emberek találkozzanak a fájdalommal, akiknek mondjuk a szakterületébe tartozik, például egy ortopédus a térfájós betegekkel, ha legyen egy olyan szakterület, akinek ez a kifejezett kutatási és ellátási fókusza, mert olyan bizonyos tartós fájdalom szindrómákban, ahol a klasszikus szakmáknak nem mindig vannak jó megoldási javaslataik, tehát nem akut fájdalmakban, hanem 3 hónapnál jellemzően hosszabban tartó krónikus fájdalmakban, ott már egy olyan komplex szemléletre van szükség, még egy relatív egyszerűbb esetben is, amit egy szakma nem tud képviselni, és ezért jött létre egy olyan szakma, amelyik nagyon sokfajta helyről informálódik, és a beavatkozásokat is nagyon sok fajta helyről tanulja és végzi.
4: Fájdalom és fájdalom között megint csak hülyének tűnő kérdés, van különbség a reklámok szerint és saját tapasztalataim szerint? Igen.
5: Igen, óriási különbség van, ugye egyrészt abban is, hogy az emberek között mekkora a fájdalom megélésének a mértéke, illetve amit még ilyen válaszóvonalként szoktunk húzni, az, hogy ez egy akut helyzet, tehát egy újonnan kialakult helyzet, vagy egy régóta tartó fájdalom. Ugyanis egy krónikus fájdalom esetében már olyan mértékben bejönnek az egyéb pszichés tényezők ebben a fájdalomnak a megélésében, ami nagyon nagy mértékben tudja rontani az adott betegnek az érzéseit, és ezért nagyon fontos, hogy ezt több területről közelítsük meg.
4: És a gyógyulást is nehezíti a fájdalom? Hogyha fájdalommal jár, akkor rosszabb lesz a beteg helyzete értelemszerűen, és akkor nehezebben is gyógyul?
5: Szinte minden esetben elmondható az, hogy biológiailag is levezethető, hogy a tartós fájdalom az milyen különböző szignálokon keresztül rontja szinte bármely betegségnek a kilátásait. Igen. Tehát pusztán csak azzal, hogy valaki jó fájdalommentességet kap, azzal nagyon sok megjavulhat akár az életkilátása, akár a gyógyulásra való esélye is.
6: Beszéljünk most ezekről a bizonyos intervenciós módszerekről, melyekről azt olvastuk, hogy rámaian csökkenti, sőt, akár meg is szüntetheti a fájdalmat a legsúlyosabb betegségekkel küzdőknél is. Ezek új módszerek, és hogy most jöttek be Magyarországra, vagy nehezen alkalmazhatók, és azért kevés helyen alkalmazzák? Hogy néz ki ez a terület?
5: Hát én magam egy kicsit kevésbé nagyvonalan szoktam fogalmazni, tehát azt nagyon fontos megérteni mindenki számára, hogy ezek a beavatkozások nagyon nagy mértékben csökkenthetik, néha tényleg meg is szüntethetik a fájdalmat, de ezt megfelelő módon kell elvégezni jó diagnózissal, és ez sajnos nem minden beteg alkalmas erre, tehát ez nagyon fontos, hogy azt látjuk, hogy ilyenkor a betegek azt gondolják, hogy akármilyen betegségben ez alkalmazható, ez sajnos nincs így, és ez világszinten is egy trend, hogy nagyon kevéssé kutatottak, hogy melyik fajta egyébként már viszonylag régóta alkalmazott idegblokád lehet alkalmas például egy daganatos betegnek az ellátására. Ezen kívül vannak olyan beavatkozások, például az idegfagyasztás, amelyek mondjuk 40-50 évvel ezelőtt volt egy fellendülés, aztán az ugye elhalt, és most újra kezd visszatérni a mindennapi orvosi gyakorlatba, és látjuk, hogy egyre nagyobb vagy egyre szélesebb körben tudják alkalmazni ezeket a beavatkozásokat, és nekünk az a célunk, tehát az ellátásunknak a kutatási része, az pont azt célozza, hogy meg tudjuk mondani, hogy...
7: Itt köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
8: Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
7: Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk,

0: gyerekek a testvéremmel. Ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgaidőszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat. És akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet bennem beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni. És hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció, de hogy ez
1: tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
0: Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
1: Paragrafusokat böngészél.
0: Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon
1: csak
0: fontos.
1: Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
0: Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett, voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
1: Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
0: Igen, ez nekem nem okozott gondot, tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
1: Lehet, akkor majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
0: Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt. Amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédi irodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
1: Belevágtál?
0: Nem. Végül az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinni az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédirodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amiről természetesen

0: felvennének még valakit, és akkor két hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor, akkor valami más feltétel.
1: Ez mennyire szegte a kedvedet a jogi pályát
0: tekintve? Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
1: Akkor nem ez az én utam?
0: Nem ez az én utam. Valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapatába önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát, hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének. Úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
1: Ez a tapasztalás a szakmai utadat tekintve miben nyitotta fel a szemedet?
0: Arra, hogy nagyon fontos aktívan hallgatni a másik embert, és hogy tartózkodjon attól valaki, hogy meg akarja mondani a tutit és az egyetlen utat és megoldást. Mert hogy lehetünk bármennyire is empatikusak egy ilyen helyzetben, akkor sem ugyanaz.
1: Tudsz példát mondani rá, hogy milyen helyzetekre gondoljunk itt?
0: Szóval, hogy nekem jogvégzett emberként teljesen természetes, hogyha valami rossz, igazságtalan dolog történik, akkor igen, mondjuk nekem nem gond azt, hogy megyek és teszek egy feljelentést a rendőrségen. De hogy ez nem egy általános dolog. Az emberekben van egy félelem, úgysem történik semmi, nem fogják komolyan venni a velem történt helyzetet. Sőt, maga az, hogy megjelenni egy ilyen hivatali környezetben, ez kellemetlenséget okozhat az emberek számára. Szóval, hogy bármennyire is az az út és a megoldás, hogy el kell menni és mondjuk tenni egy rendőrségi feljelentést. Nem biztos, hogy valaki arra van felkészülve, hogy ezt így az arcában mondják, hanem hogy végig kell beszéltetni, ki kell alakítani egy bizalmi légkört, aminek a végén eljuthatunk oda, hogy vegye fontolóra azt, hogy de egyébként ők segítenek.
1: Ez egy nagyon érdekes tapasztalás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre vezetett tovább az utad. Egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Tartsatok velünk továbbra is.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal, szakértővel, aki már felvillantottuk, hogy nagyon sokféle az a tevékenység, amit végez, és ott hagytuk abba, hogy kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedben. Mesélj kérlek erről is.
2: Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizony engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
1: Miért nem lettél végül színész?
2: Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki színház történetet tanított, azt mondta, hogy a végzés után az ember adjon magának egy olyan 3-5 évet, és hogyha jól érzi magát abban a helyzetben, akkor ez lesz az útja, és hogy megtalálta azokat a módokat és lehetőségeket. Nekem egy különleges helyzet volt, mert hogy a színházi tanulmányaim miatt egy időre felfüggesztettem a jogi tanulmányaimat.
1: Hogy ez párhuzamosan csináltad a kettőt.
2: Párhuzamosan, de hogy amikor a jogi tanulmányaim már a komoly időszakra mentek, amikor oda kell figyelni és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet, akkor befejeztem a színi tanulmányaimat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
1: Várjon
2: egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
1: És akkor így jött a rádió és a televízió.
2: Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg, úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felülelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
1: Ott is emberekkel beszélgetni.
2: Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzászólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort. Úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán, hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindazokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
1: Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
2: Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse. A színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Szóval, hogy utána azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakulásom volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra.
1: És viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra,
2: teljesen,
1: gondolom. Teljesen. Tehát a szereplés
2: mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok emberben egy óriási stresszfaktor, hogy mi fog történni.
1: Én tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
2: Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgulok, tehát ez nem veszett ki a dologban. És hogy összeérjenek a médiás szálak, meg a jogi szálak, hogy amikor sikerült jogászként elhelyezkednem a belügyminisztériumban.
1: Hát ez volt az első?
2: Ez volt az első munkahelyem. Mm. Akkor pedig kínálkozott egy olyan lehetőség, hogy médiumok megkeresték a minisztériumot, egy azóta már nem létező Rádió Orient nevű társaság, aki kifejezetten a közigazgatásban próbáltak partnereket és a közigazgatás száraz témájának.
1: Egy kicsit lefordítani.
2: Igen, egy kicsit kreatívabb keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak is, én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
1: Ezeket kihívásként élted meg?
2: Igen, mindenképpen. Mert az, hogy az ember a rendszerben dolgozik, és van arról fogalma, hogy egyébként mi történik, és mondjuk a mindennapi munkánk kapcsán kerülünk kapcsolatba, akár szerződéses viszonyban jönnek látogatóba, tárgyalás van, azért az egészen más, hogy az ember tényleg ezt értegessé és színessé, szagossá tegye. Úgyhogy ebben a munkában maximálisan ki tudtam azt élni, hogy egyébként benne is vagyok ebben a rendszerben, de egyébként kifelé is kacsingatok, mert hogy egy laikus érdeklődő is vagyok.
1: És ez még egy klasszikus munkaviszony volt, viszont ma már nem így dolgozol. Meddig tartott az, hogy bent ültél egy irodában?
2: Az életemnek ez egy 8 évét ölelte fel, ahol a belügyminisztériumban dolgoztam végig, de különböző szervezeteknél, mert hogy egyre inkább az a lehetőség is kacsingatott, hogy visszakerüljek az emberek közé.
1: Mint jogász egyébként?
2: Jogászként indultam, de hát nyilvánvalóan, és azt gondolom, hogy ezért nagyon hálás lehetek a vezetőimnek, hogy maximálisan felismerték azt, hogy jól bánok az emberekkel. Ezért megtaláltak olyan feladatok, ahol egyébként ezt a fajta képességemet is ki tudtam bontakoztatni, hogy jól beszélek gyerekekkel, fiatalokkal. Úgyhogy így a munkám, mármint a szervezet keretek közötti munkámnak az utolsó fázisa a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa volt, ahol pedig már ki tudtam bontakoztatni a tréneri képességeimet, mert hogy úgy érkeztem már oda, hogy volt egy hivatalos tréneri végzettségem, akkor már foglalkoztam a digitális világgal, de hogy nyilván nem főállásban, hanem csak így alkalmanként, de ezt a tudásomat is tudták, és hogy akkor már az internet egyre inkább befolyásolta a mindennapja. A vízválasztó azt jelentette az életemben és a történetben, hogy egyre inkább kaptam olyan megkereséseket, akár legyen szó média megkeresésről, szakmai megkeresésről, itthon és külföldön egyaránt, ahol rám mint szakemberre voltak kíváncsiak. És bár a közigazgatás azért az évek során igyekszik rugalmassá válni, mégse arra van berendezkedve, hogy mondjuk hétfő délután valaki felhív, hogy akkor másnap reggel egy reggeli beszélgetős műsorba, akkor ugye be tudsz jönni. Szóval, hogy hiába vettem ki szabadságot, és próbáltam elválasztani, egy idő után egyszerűen ez egy tarthatatlan állapot volt, hogy a kettő nem fért össze együtt, és hogy ez így nem működött. A másik lehetőség pedig pont abból adódóan, hogy megismerte a szakma, vagy azok, akiknek van módjuk és lehetőségük arra, hogy ezt a fajta digitális média műveltség fejlesztést támogassák, hogy ők is elkezdtek megkínálni mindenféle projektekkel.
1: Tehát gondoltál egy merészet, és léptél, folytassuk innen. Egy kis szünet következik, álljunk meg egy kicsit. Dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk ma itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17.000 elfogadó helyen használható, nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
5: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
9: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, és hát ott hagytuk abba a beszélgetést itt a zene előtt, hogy volt egy vízválasztó az életedben, a belügyminisztérium keretei között dolgoztál, de viszonylag egyébként színes munkakörben, mert hogy sok lehetőséggel találkoztál, de egyre több olyan megkeresés érkezett, amelyekben már rád, mint szakemberre voltak kíváncsiak, ahogy fogalmaztál. Tehát ott volt viszonylag korán a kommunikáció, a jog az életedben, rengeteg tapasztalat. Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
10: Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a biztonságosabb internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogy ha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is vagyok, hát hogy jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy 3 napos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak, annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatok szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni. Nem azért, mert hogy félnék a felnőttektől, és remélem ők sem félnek ma tőlem, de az elején azt gondoltam, hogyha szeretnék igazán sok gyakorlati tapasztalatot szerezni ezen a területen, és érteni ezt az egészet, akkor ebben a gyerekek tudnak az én munkámban segíteni. Úgyhogy így indult ez a folyamat, közben lett főállásom, de hogy ez az internet ott volt. Szóval munkaidőn kívül, hétvégén, nyári táborokban legnagyobb nyugalommal meg tudtam jelenni ebben a minőségben.
11: Nagyon nagy kockázatot nem kellett egyből vállalnod, nem kellett kilépni a szervezeti keretek közül, és független szakemberként megállni a lábadon, hanem volt idő építkezni, ha jól értem.
10: Mindenképpen, és azt gondolom, hogy szerintem ez egy helyes út is. Akkor még az internet tényleg gyerekcipőben járt arról, hogy okos telefon, megérintőképen jött. Nem felejtem el, hogy az első tananyagok arról szóltak, hogy hogyan kell biztonságosan e-mail fiókot létrehozni.
11: Teljesen más világot élünk, mint amire akkor ti még készültetek, ez illetve amiben edukáltatok.
10: És hogy azt vettem észre ezeken a találkozásokon, meg a nemzetközi kitekintésnél, hogy ezt nem lehet félgőzzel csinálni. Tehát, hogyha az ember ezzel szeretne foglalkozni, akkor igenis ez megkívánja azt, hogy a 8 órán túl is még rengeteg mindent hallgass, olvas, jelenj meg, tudjanak rólad, ismerjenek, és hogy a közigazgatás ugye ezt a részét sem ameddig lehetett, addig igen, hiszen ezzel is foglalkoznak a belügyminisztériumban, ez nem vitatott része, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiának is van egy digitális része, tehát hogy nem volt idegen a dolog, de hogy még több időre volt szükségem, és azt láttam, hogy mivel egyrészt, hogy egyre több felkérés érkezett, és hogy már ment az, hogy hát és akkor a gyerekem iskolájában volt, de van egy másik gyerekem, aki egy másik iskolába jár, és hogy eljönne oda is.
11: Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek, idejekorán formálni
10: hogy
11: a szemléletüket.
10: Abszolút megérezték azt, hogy erre
11: hogy most történik valami.
10: Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
11: A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
10: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem áll el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények
11: és
10: nélkül megtehető.
11: Is, mert
10: igen, csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni, nem jogász emberek róla, hogy felkelti az érdeklődést és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
11: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult ugye itt az internetjoggal?
10: Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat, és ez volt az a 2 éves időszak, amikor az az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor keressetek, elkezdtek keresni az emberek.
11: Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez tehát, hogy berobban, vagy beindul
10: igen,
11: az életedben?
10: Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
11: Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedbe robbant hogy, be ez a szakértői munka?
10: Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát, hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát, hogy már az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van, vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. Vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
11: Egyébként egy internet jogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
10: Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd, ugye általában, amikor ezt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz.
11: Edukációs szerepkör.
10: Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is, én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi keretei is, és teljesen nem formális.
11: Tehát van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
10: Így van, egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
11: Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívás rejt magában, úgyhogy folytatjuk hamarosan innen a Woman Power-t, maradjatok velünk továbbra is.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsik Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy mit is csinál egy internetjogász, és hogy ez a szakértői munka miből áll igazából össze az életedben, ami egyébként egy nagyon izgalmas dolog, mert említetted, hogy te leginkább gyerekekkel foglalkozol, de mégiscsak ott vannak a szülők, ott vannak a pedagógusok, ott vannak a felnőttek, hiszen nem választható teljesen szét. Ez a világ már mindannyiunkat érint, és nagyon fontos kapcsolódások vannak ebben.
2: Szerintem is, és hogy az egy fontos dolog, hogy azt kell megértenie bármelyik célcsoportnak, hogy egymás nélkül nem tudjuk ezt a helyzetet rendezni. Szóval, hogyha nem vagyok kíváncsi a másikra, hogy mit és hogyan csinál ebben a mindennapi életben, nem fordulok érdeklődéssel felé, akkor tényleg nem fogom érteni. Szóval lehet úgy is csinálni, hogy jó, persze érdekel, aztán meg se hallgatom, hogy mit mond, ez nem jó. Tehát, hogy itt egymás képességeire is szükségünk van. És amikor aktív lett az életemben a felnőttek iránti elköteleződés is, ezt is nagyon szeretem, mert tényleg nagyon jó barátságok bontakoztak ki, meg hogy további együttműködések, megkeresések, tehát, hogy ők is érezték, hogy ez egy jó találkozás volt. Őket leginkább abban szoktam segíteni, hogy legyenek olyan erőforrásaik, olyan anyagaik, amiket be tudnak vinni mondjuk pedagógusként a saját foglalkozásaikra. Mert hogy szerencsére egyre több olyan pedagógus is van, tantártól függetlenül, szóval nem kell ahhoz médiatanárnak, vagy digitális kultúra tanárnak lenni, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, bárki.
1: De hogyha csak arra gondolunk, hogy a mai világban a gyerekek átlagosan 9 éves korukban kapnak okostelefont, akkor itt nagyon komolyan nekünk szülőknek vagy pedagógusoknak fel kell kötni a gatyánkat, fogalmazzunk egyszerűen. Tehát, hogy ott van az eszköz a kezükben, ott van a lehetőség, és rengeteg veszély.
2: Így van, és hogy nyilván lehetek bármennyire is empatikus, meg segítőkész ember, ha nem tudom, hogy mi ez, akkor egy kicsit meg vagyok lőve, és ezt a fajta bizonytalanságot megérzik a gyerekek is a felnőttben.
1: Egyébként mi az, amiben leginkább tudsz segíteni? Itt a veszélyek elhárítása az, ami
2: a megelőzés. A megelőzés van minden tekintetben és minden korosztálynál.
1: Kérlek, hogy hol vannak ezek a fókuszpontok, amikre pedagógusként, szülőként oda kell figyelni, és amiben te tudod segíteni őket?
2: Leginkább abban, hogy egyrészt, hogy nagyon figyeljünk egymásra. Tudom, hogy a kamaszkornak rengeteg tulajdonsága van, de hogy azt is fel kell venni a listába, hogy lehet, hogy valami az online térben történik azzal a fiatallal, ami ugyanolyan tüneteket és reakciókat hoz, mint hogyha egyébként egy lázadó kamasz lenne. De emögött előfordulhat az, hogy valaki bántja, valaki megzsarolja egy számítógépes játékban, megjelent róla egy olyan felvétel, vagy ő küldött magáról egy olyan felvételt.
1: Amiben visszaéltek.
2: Így van, visszaélnek, vagy azzal fenyegetik, hogy egyébként vissza fognak vele élni. És hogy ezek olyan felkavaró és olyan helyzetek, amivel a legtöbb felnőtt, aki most, ha így a társadalmat nézzük, még nem biztos, hogy találkozott a saját gyerek és fiatal korában. És azt érzem, hogy például ez egy óriási gát szokott lenni, hogy de hát nem tudok segíteni, hát nem ismerem azokat a felületeket. Én erről a legegyszerűbb válasz az, hogy kérdezzük meg, hogy hol van a gyerek éppen, mit használ. Szóval
1: ne üljünk mellé, és próbáljuk meg.
2: Igen, és akár együtt
1: szerezni tőlük.
2: Szerezzünk tudást, és hogy töltsünk együtt időt az online térben, legyen szó arról, hogy készítünk egy vicces szelfit, unikornisos háttérrel, vagy kilógó kutyanyelvvel, és egyéb hasonló tartalmakkal, vagy szánok arra időt, hogy egyébként leülök, és együtt próbálom ki a játékot, mint élményt. Szóval szerintem ezeken nagyon sok múlik, meg az elején, amikor megveszem neki azt az első eszközt, akár 9 évesen, 13 évesen.
1: Igen, erre vagy... a 9 éves korra rá is akartam kérdezni, hogy ezt te hogyan értékeled? Nagyon pici még egy 9 éves ahhoz, hogy ezt tudatosan kezelje.
2: Mióta óvodásokkal is dolgozom, azt látom, hogy már lehet, hogy a 9 évesek edukációjával is el vagyunk késve, mert hogy az 5-6 évesek, illetve az egész folyamat és ebben a legújabb kutatások is arra figyelmeztetnek, hogy a szülőként egy pár úgy dönt, hogy egyébként gyereket vállalunk, akkor már a digitális nevelés a magzati korban elkezdődik, vagy azzal a szándékkal, hogy egyébként, hogy akkor most lesz egy gyerekünk. De hogy miért fontos erről beszélni? Mert hogy nem csak azok a kockázatok, amik mondjuk a gyerekeket érik a kortársakon keresztül, legyen szó egy internetes bántalmazásról, a játékban ellopják a karakterét, vagy nem tud különbséget tenni egy valós és egy valótlan tartalom között, hanem azt, amit egyébként szülő okozhat. Például azzal, hogy az ultrahang felvételt már egy közösségi média felületen osztja meg.
1: Ez az első lépés, és utána ugye megszületik egy csomó élethelyzet, amit dokumentálunk, megosztunk.
2: Igen, és hogy én értem tényleg, tehát van egy csomó olyan alkalmazás, amit akár fényképalbumként is tekinthetünk, csak hogy a fénykép, és itt előjön belőlem a jogász, az egy személyes adat.
1: És azzal... igazából erre vagyok kíváncsi.
2: És hogy ezzel egyébként visszaélhetnek. Mert hogy mi történhet? Hát a mesterséges intelligencia korában azt csinálok ezzel a felvétellel, amit akarok. Megváltoztatom a képen szereplőnek a nemét, a ruhásképből ruhátlan felvételt. Csinálok olyan mondatokat, adok valakinek a szájába, ami soha nem hangzott el. És mire bebizonyítom ezt az egész folyamatot, de hát hogy ez nem igaz, ez nem én vagyok. Szerencsére azért egyre szkeptikusabbak vagyunk ezzel kapcsolatban, ami jó hír, de hogy közben az az átélt trauma, amíg mondjuk valaki látja ezt a felvételt, összesúgnak a hátam mögött gyerekként, felnőttként, azért az nagyon-nagyon megterhelő. És hogy ilyenkor kell azt például végig gondolni, életkortól függetlenül. Tehát amíg a gyerek nem tud beszélni, hogyha maradunk itt a családi Igen. viszonynál, addig a szülőnek a felelőssége az, hogy ne osszak meg róla olyan tartalmat, ami a későbbiekben alkalmas lehet arra, hogy nevetségtárgyává tegyék, kínos, kellemetlen, vagy hogy bántalmazás. És abban a pillanatban, amint megveszem neki az első eszközt, ne az legyen, hogy odaadom, talált ki, hogy ez mire jó, hanem együtt üljünk le. Nézzük meg, a törlés funkciót ajánlanám mindenki remek figyelmébe, mert hogy ugye amikor megveszünk egy okostelefon, vagy egy tabletet, akkor rengeteg olyan előre telepített alkalmazás van rajta, ami nem biztos, hogy való egy 9 évesnek, egy 5 évesnek, de lehet, hogy még egy 13 évesnek sem. Szóval ne tartson vissza minket semmi attól, hogy egyébként hosszan nyomjuk és eltüntetjük az ikont.
1: Meg hát amit még hozzátennék, hogy nagyon sokat beszélgessünk a gyerekeinkkel, mert az, hogy egyszer eltüntetünk egy ikont, az nem biztos, hogy az ikon nem bukkan föl 2 perc múlva újra azon
2: véletlenül.
1: A mobiltelefonon. Véletlenül. Igen, tehát, hogy itt nagyon fontos a tudatosság, és azt gondolom, hogy erről beszélgessünk még. Egy rövid szünet után folytatjuk innen a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert izgalmas lesz, folytatjuk.

0: műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja. Minden
4: kopasz... Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu per Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt nem járható a külső sáv a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt. Nehéz az előrejutás a Pesti alsórakparton a Szent István parttól déli irányban, tovább akadozik a haladás a Közraktár utcában befelé. Erős a forgalom a Hegyalja úton és a Margit körúton mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében és a Nagykörúton szakaszonként. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezetéképítés miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti hétfelújítása a Budafoki úton a Rákóczi ídnál, irányonként csak egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességben lezárják a Budafoki utat, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai a kormányfő szerint, lassult az infláció, figyelnek a jégkármérséklésre, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amelyek az országgyűlés elé kerültek. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését célozza, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országban. Mérséklődött az infláció májusban itthon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel a figyelmet erre, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek föl a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
11: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjobiddal végigvinni.
10: Felhők szűrhetik a napsütést, jelentős csapadék nem érkezik, este szemerkélhet kicsit. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap egy hideg front hatására az ország keleti felén beborul, ott záporok előfordulhatnak. A Dunántúlon a szelet élénk lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Csütörtökre virradóan mások felé várható eső. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, visszaesik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
12: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem továbbra is itt a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász, és hát sok mindenről beszéltünk már, arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket, arról, hogy 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket, de egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
13: Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket.
12: Ebben ülnek bele.
13: Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha a Marsról jöttünk volna.
12: De már a 16-7 éves gyerekek.
13: Tehát, hogy ezt
12: is
13: ők nagyon nem, igen, tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásainál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok, például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják. Lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
12: Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
13: Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
12: Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
13: Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%-os biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyeleti rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
12: És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
13: Igen, és hogy ez is egy fontos.
12: Mihez férhet hozzá?
13: Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
12: Játszon szóval, csak az enyémen egy
13: játszon
12: picit,
13: az enyémen, ugye? Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van.
12: Azok úgy, a bizonyos karikák?
13: Bizony, ezek a karikák az online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán és a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogy posztolunk meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egyedül. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
12: És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az őt egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
13: Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket, nem a beszélgetés szándékával.
12: És a bizalmába férkőzik?
13: Bizonyám, elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jó fej felnőttel találkoztam.
12: Az elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
13: Ez konkrétan a fizikai térben is értelmezhető.
12: Ez a fizikai térben is érted?
13: Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek a játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való
12: igen,
13: pénzt gyűjtögetek.
12: Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak
13: küldeni,
12: segíteni.
13: És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuper fegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog, és figyelj, cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
12: És ez nem alakul.
13: És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül hát csak
12: kell,
13: online jelenik
12: ezért
13: meg.
12: Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
13: Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez is ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
12: Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz. Mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
13: Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát, hogy egyrészt nagyon kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkóztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy Media Smart, Media Tudor, Idea Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a gyermekvédelmi internetkerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Baracsi Katalin internetjogász a vendégem itt a Woman Power-ben, és Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internetkerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
2: Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértőként nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni. És hogyha mondjuk egy hatóság, olyan, mint a médiahatóság kezdeményez ki azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást arról, hogy a korábbi blokkokban beszélt szülői felügyeleti rendszerek elérhetőek náluk is, és hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, ezek nagyon jók. Például, hát most már ugye itt a nyári időszakban vagyunk, tavaly nyáron egy olyan kampány volt, ami megmozdította az egész kerekasztalt, ez a hősök.

0: kampány, ahol egy képzeletbeli családnak a mindennapjaiba tudtunk belepillantani, ahol még a kutya is nagyon digitálisan tudatos volt, de hogy ez anélkül nem ment volna, hogy ők megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És hogy a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismert azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogós robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 év egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezette, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
1: Ha már onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályában.
0: Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
1: És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
0: Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
1: De ez annyira a mindennapok részévé vált,
0: igen,
1: és annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
0: Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességeket, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogyha egy iskolai foglalkozás keretében ilyen valótlan helyzeteket, például mondjuk Szaharában fél méteres hó,
1: akkor
0: és ez egy alap...
1: Akkor gondolkodjunk el, és legyenek,
0: igen,
1: tehát kétségei, legyenek egészséges kétségeink,
0: igen,
1: ugye?
0: De hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, és hogy a mesterséges intelligencia korában, amikor a deepfake mellett a deep nude, ezek a vetkőztetős, lemeztelenítő AI-ok is megjelentek, hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekmény az áldozata.
1: Jó és esetben jelezzük neki.
0: Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon. Mert
1: előtte rejtve maradjon és terjedjen.
0: Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profi egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét. De az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogy ha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik. És hogy ennek is van már egy egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
1: Mennyire foglalkozol internetjogászként napi ügyekkel, mémekkel, olyan dolgokkal, amik nap mint nap megjelennek körülöttünk, befolyásolják az életünket, terjednek, akár nézhetjük itt most az elmúlt napok eseményei kapcsán Szoboszlai Dominik esetét. Ezekkel foglalkozol?
0: Azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, egyfajta munkaköri kötelezettségem, mert hogyha bemegyek egy diákcsoporthoz, és mondjuk olyan nehéz témánk van, mint az imént említett deepfake tartalmak és ezeknek a jogi következményei, ezzel nem lehet elkezdeni az első percben, hogy sziasztok, már erről fogunk beszélni, mert be fog zárni a hallgatóság, és ha van érintettség, amit mondjuk esetleg nem tudnak a pedagógusok, vagy nem derült ki, akkor még inkább. Tehát, hogy én nem azért megyek, hogy 45 percig hallgassanak a gyerekek, hanem hogy ők is aktív részesei legyenek ennek a foglalkozásnak. És például Szoboszlai Dominik, meg
1: mondjuk
0: a köré...
1: el azt, hogyha valaki egyébként még nem tudta volna, hogy mi történt vele.
0: Szerintem mindenki tudja, hogy a magyar válogatottnak elkezdődött az edzési, felkészülési időszaka.
1: Bemutatták a focistákat.
0: Bemutatták a focistákat, de ma már ez nem csak arról szól, hogy egyébként ki milyen futball képességekkel rendelkezik, hanem szerintem a divat is kellőképpen alakítja a focisták mindennapjait, és hát Szoboszlai Dominik már nem először egy eléggé megosztó outfitben jelent meg, ami most elszabadult az interneten.
1: Igen, tudom, miért érdekes ez az internetjogász szempontjából?
0: Mert hogy ez egy jó kiinduló pont például arra, hogy vajon Szoboszlai Dominik szerette volna azt, hogy mém legyen belőle, és hogy mindenki beszéljen róla. Van a hírességnek az a foka, ezt egy korábbi politikus, Tordján József mondta, hogy teljesen mindegy, csak beszéljenek rólam. Szerintem ő nagyon élvezné ezt a fajta mém kultúrát, de hogy ezt fel lehet egy csomó jó ügyre is használni. Induljunk ki abból, nézzük konkrétan, hogy mire használnám föl, hogyha most azt mondanánk, hogy rögtönözve itt a rádió stúdióban hirtelen megjelenne öt gyerek, akiknek beszélni kéne gyors talpalóban az internet biztonságról. Hát egyrészt megkérdezném tőlük, hogy látták-e, és nem a divat oldaláról közelítenénk meg, hanem megbeszélnénk azt, hogy mi az a mém. Ők tudják-e, hogy mi az a mém? Voltak-e már olyan helyzetben, hogy ők maguk készítettek mémet, vagy ők mémek lettek-e? És ebből már is átvezethetjük azt, hogy nem biztos, hogy mindenki mém akar lenni. Ezek a mémek lehetnek bántóak is, nem csak olyan viccesek, mint ami most Szoboszlai Dominikkal történik. Én legalábbis még bántó verziót nem láttam ezzel a tartalommal kapcsolatban.
1: Ezt inkább humorosan kezelték, még akár a rendőrség vagy a honvédség részéről.
0: Igen, tehát
1: is,
0: ugye ez egy teljesen meglepő fordulat, hogy még ők is beleszálltak ebbe, de hogy át tudjuk közben beszélni azt is, hogy amikor valakiről van egy fotónk, vagy én csinálok fotót, akkor ez egy engedélyköteles tevékenység. Vagy meg kell kérdeznem a másikat, hogy lefotózhatlak? Felhasználhatom a képedet? El kell neki mondanom, hogy figyelj, én ebből most egy viccet szeretnék csinálni, egy mémet, mert van egy jó mondatod, vagy szeretném megváltoztatni a hátteret, mert hogy mondjuk egy olyan kihívásban vagyunk, hogy szuperhősökké kell alakítanunk magunkat. Hát miért ne lehetne? De hogy a másiknak erről tudnia kell. És nem biztos, hogy mindenki azt szeretné, hogy rajta nevessenek.
1: És ezek nagyon fontos mondatok, nagyon fontos, hogy megfogadjuk ezeket. Zenélünk egy kicsit, utána pedig innen folytatjuk a beszélgetést dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Rengeteg napi problémát dob elénk ez a világ, amire én azt gondolom, hogy nem mehetünk el mellette, releváns válaszokat kell adni. Nem mindegy, hogy hogyan, ezért jó, hogy itt ül a szakértő a stúdióban. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy hát rengeteg helyzet, jó és rossz helyzet, amibe kerülhetünk online térben, mind a gyerekeink, mind mi, nem mindegy, hogy ezekre hogyan reagálunk, akár felhasználhatják a képmásunkat, meg is változtathatják ezt. Tehát, hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon fontos, hogy legyenek internetjogászok, akik tanácsot adhatnak, segíthetnek, edukálhatnak. Egy picit visszatérnék a személyedhez, mert te egy nagyon érdekes utat választottál 10 évvel ezelőtt, elindultál, kiléptél a korábbi munkakörödből, munkahelyedről, a belügyminisztériumból, és a függetlenséget választottad. És nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezt te hogyan élted meg.
0: Egy nagy izgalomnak és kalandnak, és azt gondolom, hogy ennek a kalandnak messze nincs vége, tehát a mindennapokban is ezt érzem. Hiszen hiába térek vissza mondjuk egy iskolába, vagy találkozom ugyanazzal a gyerekcsoporttal egy hosszabb folyamat során, minden nap meglepetéseket és újdonságokat hoz. És egyfajta szabadságot is, mert hogy ez a fajta függetlenség megadja nekem azt is, ami mondjuk egy mémben megjelenik, hogy annyi felé szerte ágazhat, hogy én is rengeteg mindenben kipróbálhatom.
1: Ha már pont
0: magam.
1: Erről beszéltünk a Szloboszlai Dominik képe kapcsán, és nem hiányzik akkor egy nagy szervezetbiztonsága ma már?
0: Nem. A határozottan azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem. Mert hogy ez a fajta szabadság megadja annak a lehetőségét, hogy válogassak a munkáim a felkínált lehetőségek között, hogy melyik meghívásra hogy mondjak igen. És egy szakembernek az is szerintem nagyon fontos, hogy nem elég csak a terepen lenni és egy ilyen terepi tapasztalattal, hanem muszáj látnia, hogy mi történik a nagyvilágban. És hogy a függetlenségnek az is a része, hogy mehetek társszerveknek a rendezvényeire, tőlem teljesen idegen területekre, és hogy nem csak itthon, hanem hogy a nagyvilágban is. Már nem csak az van, hogy passzív hallgatója vagyok egy konferenciának, hanem már rám is kíváncsiak, szóval, hogy kinőttem magam már ebben az oldalban is, és azt, hogyha valakihez kötve lennék így ezzel kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy ez nem minden esetben engedné meg.
1: Hát ezt a szabadságot nem élhetnéd meg. Viszont úgy fogalmaztál, felírtam magamnak, hogy melyik meghívásra hogyan mondjak igent. Viszont a nap 24 órából áll. Hogy állsz ezzel? Mennyit dolgozol?
0: Ahogy a családom fogalmazott, szerintük sokkal többet, mint amikor rendes 8 órás munkám volt. Ezt bizonyosan én is érzem, de hogy...
1: Annyira motivál? Annyira
0: igen,
1: visz?
0: Igen, abszolút. Szóval, aki dolgozott már valaha, vagy dolgozik a mindennapokban gyerekekkel és fiatalokkal, akkor szerintem érti, hogy miről beszélek. Tehát amikor én kijövök egy óvodás foglalkozásról, 3 méterrel a föld fölött. Úgyhogy lehet, hogyha valaki lát az utcán ilyenkor, akkor biztos, hogy valami furcsának találhat, mert hogy annyira okos dolgokat mondanak, és én mindig annyira megnyugszom, hogy amit én szerettem volna, az át is ment, és lefordították a saját nyelvükre, tehát hogy ez a sikerélmény. Másrészt az, hogy tudják már ezeket a dolgokat, hát én ettől odáig meg vissza vagyok, de igen, gyakorolnom kell a nemetmondást, és...
1: Igen, erre utaltam, igen, hogy ez nagyon nehéz.
0: Ez nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy egyszerűen az, hogyha valaki emberekkel foglalkozik, ez a másik oldalról is egy minőséget követel meg. Szóval, amikor bemegyek egy 20-25 fős gyerek vagy felnőtt csoporthoz, ők azt szeretnék, hogy csak és kizárólag rájuk figyeljek, és ez a figyelem az egy fárasztó dolog is. Annak ellenére, hogy élvezem, amiről beszélek, nagyon szeretem, és tök örülök, amikor valaki a személyes útján rájön valamire, hogy ja, hogy erről beszélt, meg hogy akkor ezt most ki fogom próbálni, és akkor utána 3 nap múlva visszaír, hogy képzeld, amit tanultunk, akkor azt most kipróbáltam, és már nekem is van egy ilyen mesterséges, intelligenciás képem, amit tök jól megcsinált.
1: Egyébként iszonyatosan lendületesen beszélsz és adsz elő, ugye több helyzetben találkoztunk már. Mi az, ami téged hajt, illetve hogy tudsz töltődni? Mert hogy olyan nincs, hogy az ember mindig csak ad és ad.
0: Szerintem ez egy kölcsönös folyamat, tehát, hogy a gyerekek és most már a felnőttektől is érzem, hogy nagyon jól áramolnak az energiák egymás között. Tehát, hogy az a fajta, az, hogy örömet okozok azzal, hogy segítek, vagy hogy felismert valamilyen helyzetet, ez nekem is nagyon nagy energia. És ami engem így abszolút tölt, és ez egyáltalán nem munka, az az önkénteskedés. Tehát, hogy
1: ez kapcsol ki?
0: Ez engem nagyon. Tehát, hogy amikor teljesen más csinálok, mint ami a szakmám, eznek az egyike a múzeumi önkénteskedés, a másik pedig a sporteseményekhez kapcsolódó önkénteskedés.
1: Mit csinálsz ilyenkor? Akár a múzeumban, akár egy sportesemény.
0: A múzeumban ez a Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria, ahol már több mint 2 évtizede önkéntesek működtetik a múzeumi információs pultot. Ez azt jelenti, hogy amikor a látogató bejön és térképet kér, vagy az iránt érdeklődik, hogy és akkor mit lehet itt megnézni, akkor ezt önkéntesek mondják, és hogy ennek a csapatnak én is már aktív szerves része vagyok. Szóval, hogy itt például beszélek más nyelveken, a kulturális érdeklődésemet tudom kiélni, és igazából nagykövete vagyok az országomnak, hiszen velem találkozik először az a látogató, és hogyha kap egy jó benyomást arról, hogy itt tényleg milyen tök jó dolgok vannak, akkor jó szájízzel megy el. A sportesemények meg a személyes kíváncsiságom. Szóval, hát ki ne szeretne belelátni abba, hogy mi történik egy ilyen sporteseményen.
1: Mondjuk a kulisz. Nagyobb nemzetközi sporteseményre gondoljunk.
0: Akár nemzetközi, vagy kicsi. Most nekem nagy kedvencem, és hát idén-nyáron szerencsére lesz élményem, hogy ismét az öttusához visszatérjek. Ez egy nagyon közvetlen sport. A sportolók meg maguk a bírák is, és hogy nagyon jól élvezik például azt, hogy önkéntesek is vannak. Szóval, hogy mikor adódik meg az ember életében, hogy odaléphet egy sportolóhoz, és hogy nem csak azért, hogy mondjuk közös képet csináljon, hanem hogy elkíséri mondjuk egy dopping ellenőrzésre. Vagy az a feladat, hogy igen, én vagyok az önkéntes, és nekem kell elmondani, hogy mondjuk egy viharos idő miatt most megváltozott a helyszín, és máshová kell menni. Megérkezik egy külföldi külföldi sportoló a szállodában az önkéntes a biztos kapocs, hogyha bármit is szeretne. Úgyhogy ez például annyira jó, és ők meg olyan hálásak, jókedvűek, bevesznek és cserébe mesélnek. Szóval, hogy meg lehet nézni a sportolónak az emberi oldalát is.
1: Van olyan, hogy nem csinálsz semmit?
0: Igen, van, van. Ne aggódjon. Igen, vannak ilyen pillanatok, amikor úgy el tudok dőlni a széken, kert,
1: kicsit
0: terasz.
1: Befelé fordulni?
0: Csendben, és ilyenkor a valódi macskám, nem a macskás videóm, hanem a valódi macskám például nagyon jól tud ebben relaxálni. Ő nagyon szokta figyelni az online előadásaimat, megszólalásaimat, úgyhogy biztos, hogy legalább akkor a szakértő ezen a témán, de hogy ilyenek.
1: Kell néha megállni, azért is kérdezem, mert ahhoz, hogy az ember ilyen fordulatszámon tudjon pörögni, hogyan lehet ezt
0: mindenképpen, és hogy ebben gyakorlom a nemetmondást, mert hogy akik nem látják ennek azt az oldalát, hogy itt minden egyes alkalomról, a nulláról építem fel azt a találkozást, még akkor is, hogyha vannak bevált paneleim, amikről mindenképpen ezek a minimumok, amikről beszélni kell, nem tudhatom, hogy amikor megérkezem, akkor hogy vannak. És volt már számtalan esetben olyan, hogy aznap reggel történt valami, vagy hirtelen megcserélték az osztályokat, és hogy nem az volt a legviccesebb történet. Az informatikus az egyik iskolában nagyon rendszergazdaként annyira büszke volt, hogy mindent beállított, amit előre kértem, becsengettek, áramszünet volt. Hát nem tudtam ugyanazt csinálni, szóval, hogy erre fel kell készülni, és hogy ez ugyanúgy veszi el az energiákat az emberről. Szóval, hogyha valaki azt hiszi, hogy internetjogászként egy ilyen foglalkozás ugyanarról szól, mindig nem. Még egy iskolán belül ugyanannak az évfolyamnak sem szól ugyanarról ez a dolog, és hogy ehhez muszáj töltődni és kapcsolódni, és az, hogy sok emberrel találkozom, ez nagyban segít, és amikor nemet szoktam mondani, vagy azt kérem, hogy ütemezzük át a dolgot, akkor nem arról van szó, hogy valaki mondjuk nem tudja megfizetni az én szolgáltatásaimat. Néha van ilyen is, ez szerencsére nagyon, nagyon kis hányadban fordul elő, mert találunk megoldást, de hogy az van, hogy egyszerűen én érzem, hogy fáradt vagyok. És mondtam, hogy én nem megyek be fáradtan egy darab gyerekcsoporthoz sem, de felnőtthez sem, mert nem kapják meg a figyelmemet, és arra senkinek nincs szüksége, hogy mondjuk egy türelmetlen, ideges, ilyen hát lazán ledarált szakértő, nem szeretem. Tehát, hogyha valaki
1: félgőzzel nem csinálsz
0: semmit. Nem félgőzzel semmiképpen sem, szóval, hogy ez nem egy tevékenység, hanem én annak a közösségnek minden egyes tagjára kíváncsi vagyok, és el szoktam mondani, hogy lehet, hogy használok fura szavakat az előadásban, szakítsanak félbe, lehet, hogy én abszolút azt gondolom, hogy ezt értik, és mégsem, ezt különösen akkor érzékelem, amikor délelőtt kamaszokkal vagyok, és így szlengben, tehát volt már több tanár, aki visszajelezte, azt mondta, az első 10 percben elvesztettelek benneteket, mert nem értettem.
1: Mert nem értette azt a nyelvet,
0: nem értette azt,
1: amit
0: azt
1: a fiatalok használnak.
0: Viszont végtelenül büszke volt a diákjaira, azt mondta, bármit kérdeztél, vagy bármit mondtál, tudtál hozzájuk kapcsolódni, és mentek veled. Hát, hogy ezt annyira jó volt látni. Jó, de hogy ez idő és energia, úgyhogy én általában ezért szoktam nemet mondani, hogy nem fér bele, tehát muszáj, hogy aludjak konkrétan. Ilyenkor tényleg arra van szükségem, hogy alvás, vagy egy jó sorozat megnézése.
1: Valami, ami kikapcsol.
0: Ami teljesen más, mint a szakmám.
1: Viszont repül az idő, egy rövid szünetet tartunk, még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász, hamarosan innen folytatjuk.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel hát rengeteg mindenről beszélgettünk az elmúlt két órában, viszont amiről még talán nem esett szó, hogy hogyan lehet hitelesnek maradni egy olyan területen, ahol mindenkinek van véleménye.
2: Hú, azt hiszem bővítem az egymilliós kérdéseim számát, ezt általában én szoktam kapni, hogy mikor vegyünk telefont a gyereknek, engedjük-e, hogy ezt használják. Én azt gondolom, hogy komolyan kell venni minden érintettet, és hogy nem kell természetesnek venni azt a helyzetet, hogy mindenki ugyanúgy tudja ezt a témát, ahogy én. És hogy az embereknek ezt a komolyan vételét, ez abban is megnyilvánul, hogy attól, hogy valaki szakértő, akkor nem került fel valamilyen magas piedesztára, nyilván egy szakmai konferencián, amikor ez a témája a beszélgetésnek, hogy ütköznek a különböző szakértői vélemények, akkor fel lehet venni ezt az attitűdöt, és lehet így viselkedni, hogy ragaszkodom, de amikor információt közvetítek, és én ennek gondolom a munkámat, hogy én információkat adok át, akkor igenis a legapróbb részletekig komolyan kell venni az embert, nincs olyan, hogy rossz kérdés, nincs olyan, hogy hülyeséget mond, vagy rosszul csinálja ezt a folyamatot, és nem baj, hogyha valamit nem tudunk. Szóval, hogy ilyen apróságokban is meg kell erősíteni a hallgatóságot, hogy ez egyáltalán nem baj, és ami a személyes részem, hogy nem lehet mindenkit megváltoztatni ezzel kapcsolatban, és hogy nem lehet mindent elmondani. Szóval, hogy a befogadó képességünknek is vannak határai ezzel kapcsolatban. Szóval, amikor egy 45 perces tanóra van, és az iskola azt szeretné, hogy mindenről is, az sem fér bele, tehát, hogy ott is határokat kell húzni. Én a szülői foglalkozásoknál is húzok egy határt, egy szülői fórum 90 percnél nem több nálam, mert hogy nem megy át az üzenet a felnőttek fejében sem.
1: Tehát, hogy annyi... Idő kell, hogy átgondolják, megemészszék, beépítsék a mindennapokba.
2: És hogy ehhez kell adni eszközöket is. Például azt, hogy amikor engem meghívnak egy iskolába, én ott szoktam hagyni a prezentációt, teszek bele direkt olyan linkeket, beszélgetési indító tartalmakat, amire lehet, hogy nem az adott pillanatban van szükség, hanem később. És az, hogy őszintén, és hogy meg kell tanulni úgy beszélni, szerintem, vagy legalábbis én abból próbálom ezt a fajta hitelességet visszafordítani, amit nekem jeleznek vissza az előadások során. Azt mondják, hogy nagyon közérthetően beszélek arról, ami ez a téma, és hogy hát mindenkinek a fejében él valami a jogászról, hogy ez a megközelíthetetlen, fura szavakat használó.
1: És de ezt te megcáfolod, én úgy érzem, internetjogászként.
2: Én bízom benne, hogy igen, mert hogy a munkám 90%-ában nem jogászoknak magyarázok jogi kérdésekről, és
1: hát különböző generációkkal foglalkozol, ezt még azért teljesen nem veséztük ki, mert beszéltünk nagyon sokat a gyerekekről, hogy iskolákba, óvodákba mész, ahol nem csak előadsz, hanem beszélgetsz is, illetve szemléletet formálsz. Mi a helyzet az idősebb korosztállyal?
2: Szerintem ők jó értelemben olyanok, mint a gyerekek, mert hogy legalább annyira nyitott erre a világra. De hogy például, amit te visszajeleztél, hogy hát milyen pörgős és dinamikus, amikor szenyorokkal beszélek erről.
1: Ott le kell lassulni,
2: nem? Bizonyám. És hogy még kevesebb információ, és még lassabb tempóban. És ez nem arról van szó, hogy ez rajtam egy erőszak lenne, hanem hogy arra is oda kell figyelnem, és ez is a hitelesség része, hogy kiknek beszélek.
1: Előfordul, hogy egy-egy kérdés, akár rövid időre is, de kifog rajtad? És azt mondod, hogy akkor ezt átgondolom? Volt már ilyen?
2: Igen, volt ilyen, és hogy azt is lazán bevállalom, hogy azt mondom, hogy nem tudom, ennek utána kell néznem. És hogy ez nem baj. Tehát, hogy az a szakértő, aki mindenhez ért, nekem az a fenntartásaim vannak. Tehát, hogy én sem értek mindenhez, és hogy ezért is szeretek például mondjuk, amikor egy foglalkozásra, vagy egy beszélgetésre jövök, hogy azért úgy beszéljük át a kereteket és a lehetőségeket, és még akkor is érhetnek váratlan helyzetek, de hogy nem zavar azt, hogy azt mondom, hogy ezt nem tudom, vagy hogy igen, az általános kereteket tudom hozzá, de ha ennél mélyebben szeretnénk beszélni, akkor ahhoz nekem is utána kell járnom.
1: Útkereső voltál, és valahogy megtalált ez a terület, az internetjogászat, de mi motivál valójában? A jogi biztonság, az edukáció, a gyerekvédelem, mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Jó, hogy ez annyira rossz dolog, hogy egyet kéne kiválasztani.
1: É, igen.
2: Ér azt mondani, hogy egyébként ez így mind együtt. Uh-huh.
1: Meg csak azt, mindig más súllyal?
2: Nyilván, hogy a hangsúlyok mindig máshol, máshol vannak ezzel kapcsolatban, és talán még azzal támogatnám meg ezt a folyamatot, hogy szerencsére számos olyan találkozásom van, ahol akár több éven keresztül kísérhetek gyerekeket, meg felnőtteket is. Szóval elmondhatatlanul különleges az az élmény, amikor az ember úgy lép be egy iskolába, hogy már az összes tanár ismer, a gyerekek a folyosó megszólítanak, oda jönnek, és hogyha történik stikli, ez egy közelmúltbeli történés, nyilván nem fogom megnevezni az iskolát, de hogy úgy szoktam kezdeni, velük hosszú ideje együtt dolgozom, és hogy na is meséljetek, hogy történt-e valami, és itt nem csak arra vagyok kíváncsi, hogy az interneten történt-e valami, de hogy az is a bizalomjele, hogy egyébként a fiúk elmondták a legújabb stikliüket.
1: Tehát, kapcsolatot kell teremteni.
2: Igen, és hogy ez egy fontos dolog. Ez nekem nagyon, nagyon sokat ad, hogy nem kell itt bizonygatni, hogy akkor most ki és hogy és merre. Meddig, ha nem van egy kapcsolat, és hogy egyáltalán nem ijeszt meg az a helyzet, hogyha valaki oda jön hozzám a folyosón, sőt, újabban most már inkognitóban nem tudok tömegközlekedni. A legújabb szeretem az édességeket is, most már a macskák mellett ezt is mindenki tudhatja, és egy cukrászdában az egyik óvodás gyereke jött oda az anyukájával, hogy anya, ő Kati, aki mesél az internetről. Mert akkor még csak a gyerekekkel találkoztam, és a szülőkkel nem. És hogy a kisfiúnak ez egy fontos dolog volt, hogy az anyukája is tudja, hogy én ki vagyok.
1: Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról. Nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internet jogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
2: Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
1: Hogy figyeled az embereket?
2: Igen,
1: hogy miért foglalkoztatja
2: abszolút
1: őket?
2: Abszolút. Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe. Tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás, sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
1: Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a végzettséged megvan hozzá, színész, a végzettséged megvan hozzá, és mégis internetjogász lett belőled, egy teljesen új terület, amint elindultál. Hogyha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod a küldetésedet most, akkor mi lenne az?
2: Kíváncsiság.
1: Mi az, amit viszont mondanál most a 20 éves kori önmagadnak, aki még kereste a helyét a világban, mi lenne az, amit mindenképpen elmondanál neki? És el tudod-e képzelni ma már, hogy azt a valamelyik másik pályát választottad volna?
2: Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát az, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt énemnek üzenném, akkor azt üzenném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai napon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj. Megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, az nem biztos, hogy olyan Jó, és azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
1: Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? És vannak-e dédelgetett álmaid, vagy a bakancslistádon vannak-e olyan dolgok, amit elárulhatsz?
2: Vannak, mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
8: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
7: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa.
5: Van grebjéd? Június 18-a, Dürer Kert, Tipsa.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
9: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore, vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
10: Közlekedési információk a Rádiókafén.
12: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Rákóczi híd Budai hétfőjénél, a Budai alsó rakparton a Petőfédnél észak felé, a Hegyalja úton és a Margit körúton mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében és a Nagy körúton szakaszonként. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölényi György utca között lezárásra kell készülni. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szélkálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Rebenszki Gergő, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
15: Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Figyelnek a jégkármérséklésre, tiszta virágzás, ne zavarjuk a kérészeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
17: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóan mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjobiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
16: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek föl a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Az amerikai elnök szerint végső szakaszába értek az iráni tárgyalások. Donald Trump úgy fogalmazott, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, melyet napokon belül aláírhatnak, miután nem maradnak vitáspontok. Megismételte, hogy a megállapodást követően azonnal megnyílik a hormozi szoros. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
15: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
18: A műsor támogatója az Opel Frontera.
19: Rádió Café 98, ez pedig itt az Autórádió, melynek a mai adása egy kissé rendhagyó lesz, ugyanis műsorvezető társam Bunkóczi Laci ma nem tud sajnos itt lenni. Neki mielőbbi jobbulást kívánok innen, remélem, hogy hallgatja az adást ennek ellenére. Partnerem ma az éteri bűnözésben viszont Ballai Tomi lesz, zenei szerkesztőnk és technikusunk. Köszi Tomi, hogy itt vagy ma is. Mai témánk a hétvégi MotoGP magyar nagydíj lesz, vendégem pedig Kis Viktória motorversenyző, aki a MotoGP történetében először nőként vezethette fel a mezőnyt, majd erről kifaggatjuk bőven, hogy ez hogy alakult. Valamint a második részben telefonon lesz itt velünk Herman Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke, akivel szintén MotoGP-zni fogunk, és a hétvégi eseményeinek a kulisszái mögé szeretnénk tekinteni egy kicsit. Most viszont hallgassunk egy kis zenét, mindjárt kezdődik az Autórádió, maradjatok velünk!

0: Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió, a Rádió Café közlekedési műsora, melyben ugye nagyrészt autókról szokott szó esni, ugyanakkor a mai adásban sokszor teszünk ilyet, de hogy ma sem lesz ki mind a négy kerekünk, hiszen motorversenyzésről fogunk beszélni, azon belül is a hétvégi MotoGP Magyar Nagydíjról. Itt van velem a stúdióban Kis Viki, motorversenyző, hivatásos kaszkadőr, újságíró, és immár MotoGP Safety Bike Rider. Te ez ilyen titulus halmozó csaj vagy?
2: Ezek szerint. Bár ez a Safety Bike Rider, ez egy egyszeri alkalom volt. Egyelőre, vagy hát ki tudja, mit hoz a jövő, de nagyon izgalmas titulus, ez biztos.
1: Egyébként idefele jövet, nagyon sok BMW motort láttam a belvárosban, ez a te műved? Ezt te intézted egy ilyen kis incepcióval? Mert hogy ma is egy BMW-vel jöttél, neked van valamilyen kötődésed a BMW-hez, ugye?
2: Hivatalosan nincs, de a BMW motorat Hungary-vel dolgozunk valami jó kis együttműködésen, amit egyelőre még nem mondhatok el, majd csak akkor, hogyha fix lesz.
1: Nagyon-nagyon titokzatos vagy, de akkor beszünk erre a nagy dologra, ami nem csak neked volt nagy dolog, mert nyilván az volt, de az egész, hát nem tudom, női társadalomnak, női motorozós társadalomnak ez egy ilyen történelmi pillanat volt, mert hogy a MotoGP történetében elsőként, nőként kaptál egy ilyen szerepet. Mikor fogtad fel igazán, hogy ez nem csak magyarként, de hogy ez nemzetközi szinten is egy ilyen történelmi pillanat? Egyáltalán leért már a fejedben ez a dolog, hogy mi történt?
2: Lassacskán kezd egyébként, de még mindig a hatása alatt vagyok. És egyébként szombaton az eligazításon tudtam meg ezt a tényt, hogy én ezek az első nő, aki ráültetett egy safety bike-ra is fel, tehát konkrétan elsőként mehetett körbe a pályán a pilóták előtt. És annyira vicces volt, mert amikor oda mentünk az eligazításra, oda kísért minket egy magyar hölgy a pályáról, és ott a két a MotoGP-től két spanyol fogadott minket, és akkor így kérdezték, hogy jó, de akkor kik lesznek a Rainerek, és akkor így hát ők. És így akkor mondta, és akkor így mondta, hogy oké, soha nem volt még női riderünk, úgyhogy...
1: Jó, de hogyha ezt leválasztjuk, ezt a első női rider-t, akkor is nagy dolog azért. Tehát ha lett volna előtted még 10 nő, akkor is azért ez egy nagy dolog. Picit tegyük helyre, hogy mi ez az egész, mert ugye a Safety Car intézménye, hogyha máshonnan nem is, a Forma 1-ből viszonylag közismert lehet, de ugye a MotoGP hétvége előtt, vagy akár a te bejegyzéseidet látva, lehet, hogy sokan nem is tudták, hogy mi az a Safety Rider, Safety Rider vagy Bike Rider? Mi a hivatalos?
2: Safety Bike Rider.
1: Safety Bike Rider. Pontosan mit csinál egy Safety Bike Rider egy MotoGP hétvégén?
2: Igazából a feladatunk ugyanaz volt, mint a safety károknak, hogy megyünk egy kört a pályán, azzal a különbséggel, hogy miután nem álltunk be a rajtrácsra a versenyzők mögé, hanem mi egyből bementünk a box utcába és leraktuk a motorokat. A feladatunk az gyakorlatilag ugyanaz volt, hogy ellenőrizni, hogy a pálya megfelelő-e a versenyzők számára.
1: Meg felvezetni őket? Tehát, hogy elől ment a safety, te mentél elől, van formációs kör, nem?
2: Itt nincsen. Is.
1: Nincsen?
2: Nincs.
1: Bocsánat, picit MotoGP-ben alulkvalifikált vagyok ezek szerint, de akkor bementél mögéjük, vagy eléjük, vagy hol álltál?
2: Úgy mentünk fel a rajtrácsra, hogy elől ment a safety car, mi követtük őt, majd amikor ő beállt a pozíciójába, akkor mi szépen becsorogtunk mellé, és leálltunk a két oldalra.
1: Oké, szombaton tudtad meg, hogy te vagy az első női felvezető. Mikor tudtad meg, hogy egyáltalán safety rider leszel?
2: Előtte egy héttel hívott fel Herman Herik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke, és nagyon meglepődtem, épp egy...
1: Meg tudod neki köszönni majd a mai adásban.

0: pénzem, úgyhogy gyakorlatilag nem
1: és
0: volt
1: akkor
0: apropója.
1: És akkor emlékszem, hogy akkor milyen ügyben keresett?
0: Szerintem a mexikói futamokról beszélgettünk, mert jó viszonyt ápoltunk, hiszen annó ő intézett ki Katarban, és neki köszönhetem, hogy Katarban versenyezhettem 2,5 szezont. Úgyhogy valószínű a mexikói női világkupáról csacsogtunk akkoriban, és szóval így meglepődtem, hogy Herman Herik hív, és így felvettem a telefont, hogy hát szia, megkérdeztem, mit csinálsz jövő hétvégén, Viki, és kérdeztem, hogy hát mit csináljak, és mondta, hogy keresnek a safety bike-okra motorost, és hogy ő rám gondolt, hogy lehetnénk az egyik kis Tibi mellett.
1: Ó. Oh. Ja, ketten volt azok?
0: Ketten volt. Ja. Igen.
1: Ja, mert
0: igen,
1: két safety rider van?
0: Igen. Két autó is volt, és két motor is.
1: Jó, és akkor ott ültél a családi asztalnál, gyorsan kocintottatok egyet, vagy hogy...
0: Nem mondtam el nekik, nem mondtad el? Annyira hihetetlen volt számomra az egész, hogy nem mondtam el nekik.
1: Azóta azért elmondtad?
0: Persze. Igen.
1: Igazából milyen út vezetett idáig, hogy megcsörrenjen Herman Herriktől a telefonod, és felkérjen egy ilyen szerepre, hogy kerültél egyáltalán a radarra?
0: Igazából ezt konkrétan majd kérdezzük meg tőle, mert engem is nagyon érdekel.
1: Itt maradhatsz a második blogban, nyugodtan megkérdezheted tőle.
0: Jó, köszi. De gyanítom, hogy Magyarországon én vagyok az egyik legeredményesebb női gyorsasági motorversenyző nő, és ennyi.
1: De hogy azért ez egy elég bizalmi felkérés, mert hogy azért azon túlmenően, hogy a szakmai alkalmasság és a korábbi versenyzői múlt, vagy ezek együtt véve szolgáltatták azt, hogy téged felkért, valószínűleg nem?
0: Hát igen, szeretném így gondolni.
1: Kik szoktak egyébként általában safety riderek lenni? Mindenképpen kell versenyzői múlt, vagy nem tudom, valakit leszólítanak az utcán, ha mondjuk te nem értél volna rá, vagy ez hogy zajlik?
0: Nem gondolnám, hogy bárkit leszólítottak volna így csak így az utcáról, hogy hé, nincs-e kedved beugrani, felpattalni egy BMW M1000RR-re a maga 218 lóerőjével.
1: Segíts kérlek a hozzám hasonló a motorokban jártatlanok kedvéért, hogy ez egy milyen motor, egész pontosan milyen specifikációkat érdemes tudni róla.
0: Szóval a BMW-nek a sportmotorja az S1000RR, és ahogy az autóknál, így a motoroknál is van M-es.
1: Ugyanúgy M-nek hívják a motorban is?
0: Igen.
1: Nem volt túl kreatív.
0: De így biztosan mindenki értheti, hogy miről van szó. Igazából ez 218 lóerős motor, 192 kilóval, remélem nem...
1: Azt mondom, nem. Az igen. A súly lóerő arány az egész kellemes, így a katalógus adatok alapján.
0: Igen, tehát ez a top kategóriájú motor.
1: Azok alapján, amit elmondtál, ez nem egy fix szerep, nem? Tehát, hogy nem tudom, hol lesz most a következő futam, de hogy nem leszel ott safety rider, gondolom.
0: Nem.
1: Ha csak nem csörrem meg az ottani.
0: Egyelőre nem tudok róla.
1: Az ottani Herman Herik nem csörög rád újra, de hogy, mert például a Forma 1-ben ez egy fix szerep. Ott nem cserélődnek, tehát itt a MotoGP-ben hétvégére cserélődnek
0: az emberek. Úgy gondolom, hogy a motorokon igen, bár nem vagyok benne biztos, tehát erről nincsen hivatalos információm, az biztos, hogy a safety car-ban a vezetők, ők fixek.
1: Azt tudod esetleg, hogy már ugye tavaly is volt MotoGP, ahogy ki volt tavaly? Hogy esetleg beszéltél vele?
0: Hogy jól tudom, a Kovács Bálint.
1: Beszéltél vele arról, hogy mire számítasz nagyjából?
0: Nem.
1: Jó, akkor hogyha vele nem beszéltél, akkor ki készít fel ilyenkor, hogy pontosan mi a teendőt, hogy van neked ott egy ilyen supervisorod egész hétvégére?
0: Szombaton volt egy eligazításunk, amikor találkoztunk a MotoGP részéről azokkal az emberekkel, akik ezért felelősek, tehát hogy konkrétan az egyik srác az egyik safety car-nak volt a pilótája, vagy hát a vezetője, illetve a másik srác pedig, aki így összefogja azt a csapatot, és akkor... Először is kaptunk felszerelést, bőrruhát, csizmát, kesztyűt, sisakot, mert mondjuk rám való kesztyűt és csizmát nem tudtak adni, mert mondták, hogy hát ne haragudj, nem volt még női motorosunk, úgyhogy nem készültünk ilyen extra kicsi méretekkel. Ruhából volt méretemben, sisakot is kaptunk.
1: Mert ugye a motorosok nem túl nagy termetűek, úgyhogy volt kis ruha.
0: Igen, volt kis ruha is.

0: Úgyhogy ezt később megengedték, hogy a saját csizmámba is kesztyűmben motorozzak, hiszen hogyha egyszer már safety-ről beszélünk, akkor nem árt, hogyha nem 4 száma nagyobb a csizma a lábamon. És akkor ott utána még volt egy kb. Egy negyedórás eligazítás, hogy akkor hogy lesz, mikor találkozunk, hol találkozunk teljes felszerelésbe, hogy gurulunk fel a pályára, ott mi a feladatunk, ki fog elindítani.
1: Ez ennyire strikt, tehát hogy mindent elmondtak, hogy ilyen óramű pontossággal kell működnie, hogy milyen tempóval mész, mire figyelj, hol kell óvatosnak lenni, mikor mész ki pontosan, tehát hogy volt egy ilyen itiner a farzsabetben, és akkor azt kellett követni nagyon fegyelmezetten.
0: Igen, nagyon-nagyon. Igen,
1: ez gondot okozott számodra, hogy fegyelmezetten kövess egy ilyen itinert?
0: Nem. Nem, hát természetesen ott voltunk mindig időben, mindenhol, és úgy mentünk, ahogy kérték. Az például egy külön többször felhívták rá a figyelmünket, hogy arra az a, tehát, hogy tényleg nagy gondot fordítsunk arra, hogy a motorokon nem lesz gumimelegítő, tehát, hogy hideg gumika gurulunk a pályára, nem kell gyorsan menni, sőt, kifejezetten kérik, hogy ne menjünk gyorsan, mert kerüljünk el mindenféle hiba lehetőséget.
1: Lehet lassan menni egy 220 lóerős motorra? Nem hát, fájdalmas?
0: Nézd, nem tettem le a térdemet a pályán, de tehát, hogy visszafogtam magam. Ha egyszer ez volt a kérés, hogy szépen óvatosan menjünk, akkor ezt így.
1: És egyébként korábban mentél már a Balaton Park circuiten?
0: Soha.
1: Soha?
0: Soha.
1: Most először?
0: Most először.
1: Mert elég magasra tetted a lécet akkor. De nem volt pályaismereted sem, mert hogy én úgy tudom, hogy ez egy ilyen elég szűk és technikás pályaként van számon tartva, és hogy mi volt a tapasztalatod meg az első benyomásod, főleg úgy, hogy ahogy elmondod, nem is mentél korábban rajta.
0: Igen, elég izgatott voltam, főleg, hogy egyébként ezelőtt utoljára 6 évvel pályáztam, de azt csináltam, mint anno az Európa Kupa fordulói előtt, megnéztem a pályarajzot, megtanultam a nyomvezetést, hogy melyik kanyar után milyen és mire számítsak, úgyhogy az már ott volt a fejben, néztem onboard videókat, mert anno az Európa Kupán is kb. Ez volt, hogy alig volt lehetőségünk edzeni, úgyhogy minél jobban fel kellett arra készülni, hogy milyen a pálya, hogy néz ki, hogy motoroznak rajta az emberek, és ezzel készültem.
1: És nem jött elő óhatatlanul is a versenyzői éned? Tehát, hogy már azért gondolom egy ilyen szerepben az a lényeg, nem az a lényeg, hogy mennyire látványosan és szabályosan és gyorsan motorozol, hanem hogy minden rendben legyen és kövesd az utasítást, és hogy a safety first, meg minden, és hogy ez mennyire volt nehéz visszafogni a lovakat, azt a 218-at.
0: Nézd, hogyha ott van a hátsó alatt egy 16 milliós motor, amire kivézete megkérik, hogy vigyázzatok rá, és ne csináltok hülyeséget, és nem kell feszegetni a határokat. Azért inkább arra figyeltem oda, hogy tényleg minden rendben legyen. Tehát ez most itt nem annak volt a helye, hogy én letegyem a térdemet a kanyarban, vagy minél jobb, majdnem teljes kört menjek, hanem végiggurultunk tisztelet teljesen, és ezt elejöttünk a pályáról.
1: Jó, és most azon túlmenő, hogy biztosítjátok a helyszínt, meg felvezetés, meg stb. Történt valamiféle incidens a verseny alatt? Amikor ténylegesen szükség volt, mert tudod, bejön a safety car a Forma 1-re, felvezeti őket, amíg összeszedik a maradványokat, vagy törmeléket. Volt valamilyen incidens a hétvégén?
0: Voltak bukások egyébként, a Moto3 és a MotoGP futamok alatt is tényleg nagy bukások. A Moto2-t sajnos nem tudtam úgy szemmel követni. Viszont itt nem úgy van, mint a Forma 1-ben, tehát hogy itt nem megy föl a safety car a pályára, hanem sárga zászlót lengetnek, illetve úgy van, hogy sárga zászlót, hogyha baleset történt, és adott szakaszon, akkor nem lehet előzni, dupla sárga zászló, hogyha valami idegen tárgy van a pályán.
1: Tehát akkor nem kell fölmenni ilyenkor neked, tehát csak az elején?
0: Így igaz.
1: És a végén se?
0: Nem, sajnos. Szívesen mentem volna, de nem.
1: És egyébként úgy összességében át tudtad élni ezt az egész varázslatos pillanatot, vagy inkább annyira protokollra figyeltél, hogy csak utólag fogtad fel? Tehát most kedd van, ki mikor hallgatja, Spotify-on mindenképp hallgassátok vissza, de hogy eltelt azóta egy 2-3 nap, leért már a dolog?
0: Le, és tegnap egyébként én olyan fáradt voltam, mint akit agyonvertek. Az egész hétvégén annyira pörögtem, és nagyon jelen voltam, nagyon átéltem, nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet. Annyira izgatott voltam, hogy így azon gondolkoztam, hogy volt-e valaha ilyen esemény az életemben, de szerintem nem. Tehát, hogy így maga versenyzésen kívül, hogy felkértek, hogy Katarban versenyezzek, vagy Mexikóban, vagy lehetőség volt az Európa Kupán, azon, tehát, hogy ezeken kívül voltak ilyen nagyon megtisztelő felkérések, de hogy ez abszolút a top. Hogy így, hogy ott állhatok egy rajtrácson gyakorlatilag a világ élversenyzőivel. Jobb messze voltunk egymást, meg nem mentünk oda.
1: De később se? Tehát nem, a padokban nem volt egy kis csicset a Márkezzel, vagy valami?
0: Nem volt.
1: Sajnálod?
0: Volt, mindenki el van foglalva ott a versenyzéssel, utána meg ugye el vannak a kis maguk világába.
1: Mert hogyha jól tudom, egyébként a Márkez nyert a sprint futamot, meg az egész magyar nagydíjat is. Őt szereted igen. Egyébként?
0: Igen, kedvelem.
1: Tehát, hogy örültél ennek. Meg igen. Azt hiszem, hogy századszorra nyert. Tehát, hogy neked is egy ilyen nagy dolog, meg neki is, hogy reméljük, hogy beírja Magyarországot a szívébe, vagy hogy így jó emléket visz haza a Balatonparkról.
0: Igen.
1: A Márkez. És az érdekelne még, hogy mi az, amit te látsz, amit egy átlag néző, akár tévén, vagy a helyszínen, hogy mennyire látsz így bele a kulisszák mögé, vagy mi az, amit úgy gondoltál, hogy valahogy van, aztán ott voltál a szereplőként elég előkelő helyen, és aztán mégsem úgy van, vagy még jobb, mint ahogy előzetesen gondoltad.
0: Igazából nekem ilyen nagy újdonság nem volt ezen a hétvégén, hiszen többször is volt lehetőségem versenyezni MotoGP és Superbike hétvégék előtt, mint betétfutam Katarban, illetve a Superbike hétvégékkel együtt versenyeztük az Európa Kupa fordulókat. Úgyhogy igazából ilyen óriási meglepetés nem volt már. Az nagyon tetszett egyébként, hogy a MotoGP futam előtt volt egy ilyen külön show, néptáncosok léptek fel, volt egy helikopter bemutató is, az is iszonyatosan látványos uh-huh. volt. Az egy viszont feltűnt, és nem tudom, hogy mi lehet az oka, és sajnálatos, hogy nem voltak tele lelátók, képzeld.
1: Ó, na igen. Hát erről majd megkérdezzük Herman Henriket, hogy mit gondol, meg a nézőszámokról, meg hogy értékeli az egész hétvégét a második blokkban. Viki, köszi, hogy itt voltál, és nem vicceltem, maradj nyugodtan a Henrikes telefonbeszélgetésünkre, és hogyha bármi esetleg elő kívánkozna beled, akkor nyugodtan kérdezd meg tőle, meg valamit mondtál, hogy meg akarsz neki mondani. Na mindegy, majd eszedbe jut.
0: Jó.
1: Tartunk most egy rövid szünetet, és jövünk vissza, maradjatok velünk.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: A Grund Víg Színházi Fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grund Víg Színházi Fiúzenekar június 28. Jegyek budapestpark.hu.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!

0: Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Már itt is vagyunk, ugyanakkor ígéretemmel ellentétben Herman Herrick mentesen folytatódik egyőre az Autórádió, mert ugye a Magyar Motorsport Szövetség elnökéről van szó, és valószínűleg picit elfoglaltabb az átlagnál. És mikor beszéltünk, azt mondta, hogy lesz egy megbeszélés, ami lehet, hogy 10 perces, de lehet, hogy 2 órás, és érnék a gyanúperre, hogy az utóbbi lett a befutó. Nem ígérte 100%-osra, hogy rendelkezésünkre áll, úgyhogy egyelőre a Wikivel fogjuk folytatni, és itt a Tomi kollégánk bőszen üldözi majd elnök urat, és reméljük, hogy eléri, mert nagyon sok érdekes kérdéssel készültünk feléje is, hogy kicsit jobban megtudjuk a MotoGP szakmai szervezői és mindenféle egyéb oldaláról egy picit így betekintsünk a kulisszák mögé. De hát akkor még milyen jó, hogy nem mentél haza, ugye?
2: Egyelőre be kell érnetek velem.
1: Szerintem ezzel semmi gondjuk nem lesz a hallgatóknak. Mielőtt elkezdtük volna az adást, meséltél egy érdekes sztorit, mert valahogy szóba került a Schwarzenegger, mert hogy ő is ugye motorozik, azt hiszem talán Harley-val is jár, de sokat látjuk biciklin, és most itt a magyar sajtóban körbe spriccelt nemrég egy ilyen biciklis fotója, és te ugye volt a Viki egy 2 hónappal ezelőtt adásban, érdemes visszahallgatni azt is, ahol elmondta, hogy ő hivatásos kaszkadőr hollywoodi szuperprodukcióban, így most a hazánkban állomásozó Schwarzeneggerrel is összefutott. Egy közepesen kellemetlen találkozással, de kérlek, oszd meg, ugyanolyan, hogy mondjam, igazsághűen, mint ahogy nekem tetted.
2: Jó, igyekszem. Szóval... olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy együtt dolgozhatok Arnold Schwarzeneggerrel. Hát az első találkozásunk az úgy történt, hogy bent ültem a hajas sminkes buszban, mert éppen igazították a frizurámat arra a szerepre, amit most betöltök, tehát hogy a dublőr szerepre. És akkor ő is bejött, és akkor kezdték el megcsinálni neki is a haját. És amikor én végeztem, felálltam, és hát így a tükrön keresztül ránéztem, és mosolyogtam, és ő visszamosolygott rám, és annyira zavarba jöttem, hogy ráköszöntem, hogy szia, és
1: így magyarul, zavarba, hogy szia?
2: Így magyarul, hogy szia.
1: Ó, ez biztos értékelte. Lehet, hogy egy elbúcsúzásnak, mint szia.
2: És így. Annyira zavarba jöttem attól, hogy magyarul ráköszöntem Arnold Schwarzeneggerre, hogy szia, hogy így gyorsan kispuriztam a buszból. És csak így fogtam a fejemet, hogy úristen, kis Viktória, ez nagyon kellemetlen volt.
1: Figyelj, szerintem hetente 10 ilyen találkozásban részt vesz, ami az egyik oldalról kicsit kellemetlennek érződhet. Róla valószínűleg ez már lepereg, vagy maximum egy félmosoly elintézte, de nagyon, nagyon érdekes lehet, mint ahogy az is nagyon érdekes, hogy ennyi ilyen szupersztár közelében kerülhetsz, ami sokaknak csak a akik csak a mozivászon léteznek sokaknak. Kit emelnél ki így a kaszkadőri múltadból, akikkel így együtt dolgoztál? Én tudok, hogy egy valakivel dolgoztál együtt, akire nagyon féltékeny vagyok. De,
2: kitalálom de, a Momoa?
1: Nem, egy hölgyről van szó, nem a Momoa.
2: Szóval találkoztam Jason Momoa-val, illetve a filmbéli, vagy hát a sorozatbéli párjával is, Emilia Clarke-kal is, aki egy tündéri csaj, nagyon-nagyon kedves.
1: Na, másodjára eltaláltad, hogy ki az.
2: Igen, sejtettem utána már, hogy nem a Momoa-ra vagy annyira kíváncsi, hanem az Emilia-ra. Ők a legnagyobb nevek, amiket... Illetve egyszer úgy volt, hogy Angelina Jolie-nak leszek a dublőre, végül is nem lett rám szükség, úgyhogy...
1: Angelina Jolie milyen filmben motorozik?
2: Nem motorozik, illetve én nem csak motoros kaszkadőr vagyok ám.
1: Ha nem?
2: Legtöbbször egyébként autós feladatokat kapok, illetve verekedős... fegyveres, lövöldözős, esőskelős.
1: Amikben te mind hatalmas nagy örömödet leled ezek
2: ez
1: szerint.
2: Ez így igaz.
1: Azt szereted legjobban, amikor felgyújtanak, lelöknek házakról, stb.
2: Igen, igen. Mondjuk a magasból zuhanás az nem a legkedvencebb részem, viszont nagyon-nagyon várom már, hogy munkában felgyújtsanak, mert eddig felgyújtottak kétszer, de mind a kettő hobbiból egyszer. Az egyik az a születésnapi kívánságom volt, utána pedig egy workshopon részt vettem, ahol
1: én egészen más dolgokat szoktam kívánni szülinapomra. Egy része teljesül, egy része nem, de figyelj, ha neked ilyen hamar összejött ez, akkor egyből rögtön a tortán lévő gyártyával már a kanóc fele fordultak az ismerőseid.
2: Biztos benne, hogy a végén eloltanak.
1: Egyébként így, hogy most itt a stúdióból kitekintek, látom, hogy elég közel parkoltál hozzám azzal a motorral. Mivel jöttél meg? Nem vagyok meglepve, hogy motorral jöttél, de hogy kicsit mesélj erről az új mociról.
2: Igen, én most kezdem el a szezonban úgy igazából a motorozást. Mindig kivárom a jó időt, nem is értem, hogy miért húzom eddig, de most kértem ki az első tesztmotort, ami egy BMW, egy 1003-as GS, a kisebbik túramotor. Ugye ennek a nagyobb tesója az Adventure, amit nagyon szeretek. Na, de hogy most
1: és az
2: kis,
1: mekkora köpcent is, a nagyobb?
2: Az is 1003-as, csak...
1: Akkor miért nagyobb?
2: Mert
1: a teste nagyobb?
2: Igen, az ilyen hosszú túrázásokra van kitalálva, és mindenféle csodálatos kalandokra. Ahogy egyébként ez is illet, és pénteken fogok egy hetes kirándulásra indulni önnön magam Olaszországba.
1: Egyedül Olaszországba motorral?
2: Igen.
1: Jó, mondjuk a felgyújtás meg a kaszkadőrködés után ez egyáltalán nem meglepő. Tehát ez gyakorlatilag ilyen fehéröves mutatvány ezek után, hogy egyedül elmész motorral Olaszországba. Mik a célpontok
2: még.
1: Meg, hogy szoktál egyébként? Most mész először így egyedül túrázni motorral, vagy ez egy ilyen bevett dolog nálad?
2: Nem, most megyek először így egyedül túrázni, és egyáltalán úgy nem is vagyok nagy motoros túrás. Szóval ez így abszolút mindenben ilyen első-első lesz. Az első célállomás Mizánó lesz. Megyek a hétvégi Superbike világbajnokságra megnézni.
1: Nézőként csak?
2: Nézőként, igen.
1: De figyelj, lehet, hogy leszólítanak ott is ilyen safety ridernek.
2: Ott, ami azt hiszem, nincsen.
1: Nincsen?
2: Nincs.
1: Hát itt a lehetőség, itt a piaci rés, és
2: mondom,
1: föl kell ajánlani.
2: Figyelj,
1: hogyha Herik valaha visszahív minket, vagy felhívod, akkor lehet, hogy ismer valakit ott.
2: Jó. Nem, hát hogyha szerencsés leszek, akkor majd megint megyek a rajtrásra esernyőt tartani. Vannak a régi jó barátaim a pedokból, ott különböző csapatoknál, és akkor többször előfordult, amikor az Európa kupán versenyeztem, hogy akkor megkértek, hogy Viki, van kedved tartani esernyőt? Mondtam, hogy persze!
1: De ezek a esernyő tartó hölgyek, meg lányok, ezek nem olyanok, mint a grid girl-ök voltak a formájban?
2: De
1: hogy ez,
2: ugyanaz.
1: És őket miért nem faceliftelte már ki a 21. század a rajtrácsról?
2: Hát egyébként már nincsenek nagyon úgy azok a... Ja, szóval mert kívánnak faceliftet, ahogy ezt mondtad. De igazából versenyzőként ez nekem tök más élmény, mint hogyha valaki hostessként van ott. Nyilván az is biztos egy tök nagy élmény lehet, de versenyzőként ott lenni a rajtrácson konkrétan most, amikor a Balatonon volt a Superbike VB, akkor a Kawasaki Factory Teamnél vannak régi jó ismerőseim, és akkor ők kértek meg, hogy
1: és egyébként erről mi a véleményed, hogy eltüntették szépen lassan a grid girl-öket a különböző autósportos eseményekre, megmondtam, tehát hogy szerinted jogos, tehát hogy ez egy úgynevezett tárgyasítás, vagy ez így szerinted rendben lenne a továbbiakban is?
2: Nézd, ez most olyan, hogy már nincsen mondjuk, nem látsz az óriás plakátokon Marlboro reklámokat se, pedig az is milyen szép és ikonikus
1: az
2: volt.
1: Azért az nem ugyanaz.
2: Nem ugyanaz, igen, persze, mert egy tárgyról beszélünk, és nem pedig egy élő személyről, de hát nem tudom, egy kicsit szerintem már túl PC ez a világ, amiben élünk, de ez az én személyes véleményem.
1: Azt kérdeztem,
2: engem.
1: Igen. Mert hogy alapvetően nem testfestett hölgyek vannak ott, tehát
2: nem,
1: hogy normális ruhában.
2: És normális, oké, passzos ruhában, de tehát, hogy az utcán látunk sokkal extrémebbeket, és egyébként szerintem igényesen voltak felöltözve, tehát, hogy nem az volt, hogy ki van mindenünk, hanem ott voltak a csinos hölgyek. Hát, hogyha erre van igény, hogy ne legyenek, hát akkor erre van igény.
1: Ezt még az előző blogban akartam kérdezni, hogy ugye voltál a pedokban nyilván a MotoGP, meg majd most mész a Superbike-ra, hogy mennyire lazább közeg, vagy az ember elképzeli, hogy ott nagyon feszes minden, mert például a Forma 1 pedok, az nagyon feszes. De is. Milyen a MotoGP is, vagy a Superbike-os ehhez képest?
2: Itt is, tehát, hogy nagyon patika rendben van minden, és rendezett és fegyelmezett az egész millió, meg van az ugyanúgy, mint a Forma 1-nél, hogy hogy állnak be a kamionok, hova meg van tervezve, hogy melyik catering hol lesz, és melyik kamion hol van, és mindenki ugyanúgy azzal kezdi a hétvégét, hogy lemossák a kamionokat, tehát, hogy nagyon-nagyon szép rendezett, és abszolút nincs káosz.
1: Igen, de hogy egyébként ezt a fegyelmezettséget is érezni benne, mármint most például valamelyik nagy díjon nem olyan rég az Oscar Piastrit nem engedték be a pedokba, mert hogy nem tudom, valami nem stimmelt a passzával, és hiába mondta, hogy hát haver, én vagyok a McLaren egyik pilótája, mondták, hogy amíg nem oké a passz, addig nem mehetsz be. Szerinted a Marquezt beengednék? Van ilyen face control, ha csak nem bukós is abban van, már szerintem őt akkor is megismerik, ha abban van.
2: Valószínű megismerik. Nagyon szigorúak a beléptetésnél.
1: A konzervativizmusra gondolok, hogy mennyire lengi be a MotoGP padokkot például.
2: Nem, szerintem ott sem engednék be, hogyha nincs meg a megfelelő jogosultságot adó kártya, mert muszáj, hogy muszáj legyen rend, hiszen egyébként meg szétesne az egész rendszer, mert akkor tudod, ő azt mondja, hogy én ez vagyok, meg én ennek a valakia vagyok, hát nem feltétlenül.
1: Hát így akkor hamar megtelne a nézőtér meg a pedok, hogyha így be lehetne jutni mindenhova. Igen. És egyébként mit csináltál egész nap? Hogy telt a napot például? Amikor megvolt a protokolláris része, mivel töltötted az időt utána? Hogy telt ez a MotoGP-s hétvége?
2: Szombati napon, miután megvolt az eligazítás, utána találkoztam egy filmes kolléganővel, és akkor vele jártuk a pedokot, vadásztuk, hogy hát ha el tudunk csípni egy-egy pilótát.
1: Jó, ez cél volt?
2: Hát...
1: Bevallhatod, nem ciki.
2: Persze, egy fotóra, persze, hogy el akartuk őket, Marquez majdnem sikerült, de gyorsabb volt a robogójával.
1: De hogy lehet, hogy a safety rider nem tud egy fotót készíteni a Marquezzel? Ez hogy történhetett?
2: Hát nem mentünk igazából utána ennyire. Lehet, hogyha kitaposjuk ezt az utat, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy fotót már Marquezzel, akkor lett volna rá lehetőség, de igazából így éltem azzal, hogyha úgy adódik, és el tudom csípni egy fotóra, akkor megkérem, hogy jó legyen egy fotót, ha pedig nem, akkor nem.
1: És hol nézted a versenyt? Élőben vagy monitoron?
2: Vasárnap monitoron néztem a versenyeket, a szombati sprintet pedig élő, hát a lelátóról.
1: És ilyenkor a médiaszobában nézted? Vagy hol?
2: Nem, a tech kontrollos kollégáknál. Nagyon sok régi jó ismerősöm van ott, és akkor így ott a boxba.
1: És egyébként sok pozitív visszajelzés érkezett hozzád itt az új szerepköröd kapcsán, tehát hogy azért így kicsit jobban kihúztad magadot, meg hogy ez így gondolom eltöltött elég sok önbizalommal, meg hogy sokan gratuláltak, akár külföldi szakemberek, vagy nem tudom hány embert ismersz ott abban a közegben, de hogy mi volt a visszajelzés, meg hogyan viszonyultak hozzád ott?
2: Hát főként magyarok gratuláltak, és végtelenül jól esett, és én nagyon-nagyon büszkén álltam ott egyébként. Főleg a GP előtt, mikor megszólalt a magyar himnusz, én be is könnyeztem, mert annyira olyan sok régió emléket idézett föl, és maga ez a történés is, ami volt, hogy ott álltunk a MotoGP rajtrácsán, legeslegelől, és szól a himnusz, és ott vagyunk, és ezeken a motorokon ülünk, ketten magyarok, és mi fogjuk felvezetni a futót, jaj, most is nagyon tiszteli, mert vagyok, hogy csodálatos volt, és nagyon jól esett, hogy nagyon sok ismerős és ismeretlen gratulált, vagy éppen a rajtrács melletti lelátóról volt, aki integetett, kívánt, hogy Miki, és így integetett a sapkájával, én visszaintegettem, és így kemény leaktivitiztük, hogy így oké, nyilván viccesen kérdezte, hogy hát te miért nem ott vagy a rajtrácson a többi versenyző között? Én csak így mutattam, hogy ezt kapta. Tehát, hogy nyilván ez az egész csak egy ilyen kis kedves geg volt, vagy vicc, de annyira jól esett, hogy...
1: Van női szakága amúgy a MotoGP-nek?
2: A MotoGP-nek nincs, a Superbike-nak
1: van, azt tudom, de hogy a MotoGP-nek
2: nincs. Igen, MotoGP-nek nincs.
1: És nem vágyódsz vissza versenyezni?
2: Azt gondoltam, képzeld el sokáig, hogy nem mennék már visszaversenyezni. Majd eljött a Superbike VB hétvégéje, Kis Viktória kikerült a pályára, a verseny közelben, és így főleg, hogy ott a női világbajnoki rajtrácson van két csajsz is, akikkel együtt versenyeztünk Mexikóban. És így annyira visszahozta azt az érzést, hogy úristen, de szeretnék versenyezni, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
1: Azt mondtad itt egy fél mondat erejéig az előző blogban, hogy nem volt tele a nézőtér. Ez mennyire volt így, vagy hogy ez mind a három napra jellemző volt, vagy hogy úgy tudom, hogy a tavalyin az 80 ezeren voltak talán nézők. Tipre mennyi volt? Ezt amúgy a Henriktől kérdeztem volna meg szívem szerint, de hogy szerinted hányan voltak?
2: Fogalmam sincs, nem tudom, de az nagyon-nagyon meglepett. Nem tudom, hogy az első két nap hányan lehettek, mert pénteken nem voltam ott, szombaton nem jártam körbe, meg nem voltam a pályán, és akkor így vasárnap, amikor perifériából láttam csak, de hát az feltűnik, hogy a színes üléseket látom, nem
1: tavaly
2: pedig
1: voltál?
2: Embereket. Nem voltam.
1: Mert hogy azt kérdeztem volna, hogy akkor összehasonlítva a tavalyi évet, meg az ideit, így érzésre, meg így feelingre, hogy milyen volt a nézőszám.
2: Nézd, amikor korábbi években máshol voltam MotoGP-n, vagy Superbike VB hétvégén, akkora tömegnyomor volt mindig, mindenhol, amit már a padokban is lehetett érezni, hogy így, tehát hogy szellős, hogy ez így, hogy,
1: vagy mi ennek az oka szerinted?
2: Nem tudom, de én is nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá.
1: De hogy nincs fönt kellőképpen a motorsport, mint kétkerekű versenyszakág a térképen Magyarországon?
2: Hát az biztos, hogy hirdetéseket nem nagyon láttam sehol. Se plakát, vagy nyilván az algoritmus nekem ezeket feldobálta, de...
1: Nem biztos, hogy te vagy olyan... a mérvadó.
2: Igen, de van olyan motoros ismerősöm, aki konkrétan így megkérdezi, hogy jaj, most hétvégén van itthon a MotoGP futam. Szóval nem tudom, hogy ez minek köszönhető sajnos.
1: De egyébként tévéközvetítés is volt, azt hiszem.
2: Igen.
1: És ott firtatták, a Monaki Lehel barátom kérdezte a Gyulai Zsoltot, hogy mert azt hiszem, hogy a Hungaroring ZRT volt a szervező, és a MAMS csak promóter, vagy fordítva, már nem tudom, hogy mi lesz a jövője, mert ugye csak arra akarok meg kiukadni, hogy mit csiripeltek a madarak a padokban, hogy jövőre egyáltalán lesz-e MotoGP, ha lesz, akkor a Hungaroringen lesz, vagy a Balatonparkon, mert hogy azt mondta a Gyulai Zsolt, hogy ha lesz is, jövőre nem alkalmas a Hungaroring egyébként MotoGP-t tartani, szóval a leghamarabb 28-ban, vagy rendezni, bocsánat. Szerinted hol lesz? Vagy lesz-e egyáltalán? Vagy mitől függ szerinted ez így a háttérben? Mennyire láttál ebbe bele?
2: Hát, hogyha lesz, akkor biztosan a Balaton Park ringen lesz, mint ahogy említetted is, hogy a Hungaroring az nem kaphatja meg még arra a licenszet, mert nem alkalmas a pálya különböző biztonságtechnikai okok miatt.
1: Azt tudjuk, hogy mik ezek? Hogy miért nem? Hogy Forma 1-et lehet rendezni, de MotoGP-t miért nem?
2: Hát egészen mások a kritériumok. Nem szeretnék semmi sületlenséget mondani, de azt tudom, hogy például a bukózónák nem megfelelők mindenütt a pályán egy ilyen kaliberű versenynek a megrendezésére.
1: Érdekes. Azt hittem, hogy majd itt valamiféle kulissza titkot megtudunk, meg valamit szivárogtattak a padokba, mert hogy amúgy szerintem ez egy tök jó dolog, hogy legalább ezt elmondják, hogy biztosan nem a Hungaroringen. Tehát a Gyulai Zsolt el tudta mondani azt, hogy nem a Hungaroringen, nem pedig mondott valamilyen politikust választ, tudod, hogy majd megtudjuk, vagy Igen. majd meglátjuk, még folynak a tárgyalások, hanem ezzel így lehet tervezni akár rajongóként, nézőként, vagy bármiként, vagy safety riderként.
2: Igen, de azt nagyon remélem, most a napokban nem néztem híreket. Azt tudom, hogy a hétvégén még nem volt biztosan ilyen visszaigazolt hír, hogy jövőre lesz-e a Balatonon verseny, vagy nem. Azóta nem néztem a híreket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy lesz jövőre, és sokan kijönnek majd megnézni.
1: Na hát közben eltelt az időnk. Úgy tűnik, hogy Henrik nem ért rá ma nekünk nyilatkozni, de semmi baj, nem fogjuk feladni, hanem ki fogjuk szedni belőle azokat a válaszokat, azokra a kérdésekre, amiket szerettem, meg szerettünk volna. Úgyhogy valamikor be fogjuk őt hívni, akár személyesen, akár telefonon, mert tényleg nagyon érdekelnének azok a dolgok, hogy mik vannak ilyenkor a háttérben, de egyáltalán nem bánom, hogy így töltöttük ezt az időt. Tök jó, hogy itt voltál, és köszi, hogy a megdupláztuk az adásidőt, meg a megbeszéltet. Úgyhogy ez így alakult, egy picit ilyen alternatív lett ez a mai adás, de semmi gond. Köszönöm szépen, Tomi, hogy itt voltál. Köszi neked, Viki, hogy te is itt voltál, és illetve maradtál.
2: Én is köszönöm.
1: Folytatjuk, jövő héten találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Lassult az infláció májusban, elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt, Kazasztán ellen játszik a labdarúgó válogatott, Villányi Eszter vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon, májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árestopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 22 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
6: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
5: Ezekben a percekben lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben játsszák a Nagyerdei stadionban. Márko Rossi szövetségi kapitány 4 poszton változtatott a pénteki finnek elleni mérkőzés kezdőjéhez képest. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Elise Regina Brazília egyik legnépszerűbb énekesnője volt a 60-as, 70-es években. Nemzetközi turnéi során felemelte hangját a hazájában akkoriban uralkodó katonai rezsim ellen. Hazatértekor ilyen esetekben hírneve megóvta ugyan a börtönbüntetéstől, de arra kötelezték, hogy állami rendezvényeken himnuszt énekeljen. Balakom Bala című 72-es dalában óvatosabban kritizálta a rendszert, mivel a Bala szó portugálul cukorkát és golyót egyaránt jelent, így a dal is kétértelmű. Ha akarjuk, ez mindössze egy pörgős táncdal az édességről. De beleláthatjuk a korszak folytogató légkörét, ahol az embereknek hevesen szambázniuk kellett a golyók között a túlélésért.

eltérésbe kerültek az azonos nevű Las Vegas-i szállodával, így onnantól kezdve Caesars-ként tevékenykedtek. Legismertebb számuk a Jerk It Out 2002 és 2005 között jelent meg különböző országokban. Hol még Caesars Palace-ként, hol már Caesars-ként adták ki. A dalt megszámlálhatatlanul sok reklámban, filmben, sorozatban, előzetesben és számítógépes játékban használták fel.

A Messzívetek első albuma az 1991-es Blue Lines stílus teremtett. Hip-hop, reggae és soul elemekből vegyített zenéjük a Trip-hop címkét kapta. Most következő daluk az Unfinished Sympathy klipje volt az első, amely az elejétől a végéig vágás nélkül követett egy mozgó témát. Esetünkben a Los Angeles-i West Pico Boulevardon sétáló énekesnőt, Sarah Nelsont.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádiókafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Magyarországon Fekete István 65-ös regényéből és Dargai Attila 81-es filmjéből ismerhetjük a Vadászom, utamból kotródj szállóigét, de a brazil vuk 2015-ben született, a szamba műfaj égisze alatt. Seu Pereira megírta és Poliana Resenji elénekelte a Vajcsimbórát. A szerzemény címe pedig annyit takar, menj innen! Szövege a brazil vadászokat zavarja el az őserdőből, figyelmeztetve őket, hogy ha nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor az állatok és az erdő mitikus lényei előjönnek, aztán sikolyok fognak belehasítani az éj csendjébe. 2025-ben a Trinix francia DJ duó és Marie Froise brazil énekesnő lehelt új életet a vadászok rémének számító dalba.

James the Seventh, azaz 7. Jakab a skót királyság királya volt 1685. február 6-ától 1688. december 11-ig uralkodott. Angliában és Írországban második Jakab néven foglalta el a trónt. Uralkodása előtt több alkalommal is kinevezték az angol flotta főparancsnokának. Uralkodása alatt több mint 300 felkelőt végeztetett ki. Uralkodása előtt, alatt és után első feleségétől 8, másodiktól 7, törvénytelenül további 6 gyereke született. James the Seventh, philadelphiai énekesnőt nem a nem éppen tétlen Stuart házi király ihlette meg, hanem saját atyai ági felmenői. 6 generációra visszamenően mindegyiküket Jamesnek hívták. Így kinevezte magát a 7.-nek. Egyszer kihallgatta két ittas ember beszélgetését, akik azon vetekedtek, hogy melyikük rosszabb. Erről írta a 2025-ös Trauma Olympics szövegét.

Szutor Zoltánt untatja a monotonitás. Saját bevallása szerint nem híve az olyan előadóknak, akik mintha klónoznák az ugyanolyan dalaikat. Ezért az általa vezetett Belmondó zenekar 25-ös lefoglalt tárgyak albumán alkotói koncepció volt, hogy olyan sorstársaihoz szóljon, akiknek úgy szintén rossz a monotonitás tűrő képességük. A nagylemezen békésen megférnek egymás mellett gitáros balladák, trap és rap alapok, metal riffek és a klasszikus beat korszakra emlékeztető hangzásvilágú szerzemények. A Cortisol című akusztikus gitár alapú alternatív rockdal már a dalszövegében is maximálisan megfelel a kitűzött célnak, hiszen a monotonitás okozta stresszre hívja fel a figyelmet.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. 8 gyerek sérült meg ráfutásos balesetben az M1-esen. Egy gyerekeket szállító kisbusz szaladt bele az előtte haladó kamionba, közölte a BRFK szóvivője. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. A gyerekeket könnyű fej- és végtagsérülésekkel vitték kórházba. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, és velem szemben kedves kollégám Czoller Andi, aki olyan lelkesen érkezett haza Isztambulból, hogy azonnal kitaláltuk, hogy egy török műsort kell csináljunk. Nem csak azért, múlt héten is már nagyon, amikor beszélgettünk arról, hogy csak azért, mert közelebb esik földrajzilag a közel-keleti Feszkóhoz, azért van visszaesés és kevesebben mennek. Az elmúlt években egyik legnépszerűbb célállomás lett Magyarországon, érthető módon, de mindig így bennem van, hogy beszéljünk róla azért, mert hogy még mindig a többség az utazóknak Antalya Resort, illetve még ott a környékén néhány charter, és akkor csak nézgelődünk meg, ugye a városlátogatás nyilván, vagy süttetjük magunkat, és a tengerpartnak az örömeit élvezzük, plusz ott vannak ugye a városlátogatások Isztambul, de azon nem nagyon lépnek túl. Úgyhogy beszéljünk Törökországról, egy kicsit talán túllépve, bár elsősorban Isztambulból lesz szó, mert hogy Andi most ott járt, és én tényleg nem tudom, utazás után még talán sose láttalak ennyire lelkesnek.
2: Először is hello, mert még nem köszöntem, mert annyit beszélsz szokás szerint.
1: Hát igen.
2: Na szóval hello. Igen, Isztambul volt egy 5 nap, 4 éjszaka. A lányom 18. születésnapjára ez volt az ajándék.
1: Aha, én jártam mármint, hogy tőle neked, vagy fordítva?
2: Tőlem jó, neki. Ne, a ragozás nem mindig megy.
1: De ő kérte? Vagy hogy ez...
2: Ő szeretett volna mindenképpen valami élményt. Uh-huh. És akkor felkínált a Tunéziát, Londont, és Isztambult. És miután én 12-3-4 évvel ezelőtt jártam Isztambulban, és oda-vissza voltam, az élményektől, ezért gondoltam, hogy inkább azt Londonba 57-szer fog még kb. Eljutni az élete során. Uh-huh. Gondoltam, hogy legyen
1: volt?
2: Egy különleges élményünk, nem volt.
1: Tehát még mindegyik új lett volna.
2: Igen,
1: neki,
2: igen, igen.
1: És akkor
2: a Tunéziát nem mertem bevállalni.
1: És adott egy 3 pontos listát, hogy anya, erről válasz,
2: igen,
1: és menjünk.
2: Igen, igen,
1: és te
2: igen.
1: Tudtad, hogy Isztambul lesz, vagy pedig mindent megnézted, és akkor ez tűnt így?
2: Én ebből a szempontból elég határozottan azonnal eldöntöttem, hogy ebből a választékból Isztambul lesz, uh-huh, ami megvalósul. Nem volt egyébként bonyolult a szervezés, megmondom őszintén, hogy a repülőjegyet azt viszonylag korán megvettem, 40 ezer forint volt fejenként oda-vissza. Uh-huh. Hát ez egy jó kezelhető, hát összeg, ki lehet fogni, igen, biztos pár ezer forinttal olcsóbban, de miután...
1: Erre majd nagyon... kitérek akkor később, de nem
2: igen,
1: akarok közbeszólni.
2: Ugye nekünk az időpont az viszonylag kötött volt, hogy hol tudunk menni, úgyhogy én ezen nem játszottam tovább, viszont a szállással nagyon sokáig vártam. Még rögtön a repjegy idején megnéztem a szállásokat, és olyan mennyiségű volt, ráadásul mind, én úgy szoktam keresni, hogy 9 pont fölött a bookingon.
1: Én már 7,5-nél, hogy
2: én 9,
1: de hogy attól
2: főleg,
1: függ, hogy miért pontozzák le.
2: Főleg Isztambulban, én azt gondolom, hogy ott ezen nem érdemes játszani.
1: Igen, minél inkább eltávolodunk Európától, annál inkább igen, a magas pontszámok a pont. Igen, ez
2: úgy, hogy reggelivel szállást azt gyakorlatilag egy héttel az utazás előtt foglaltam be. És viszonylag jó áron. Tehát négy éjszakára...
1: Zenefüleimnek, tehát ez...
2: Ha mondhatom, 4 éjszakára foglaltunk kettőnknek reggelivel 73 ezer forintért.
1: Az a baj, hogy én már annyira átálltam az eurós számításra, hogy mindig gyors fejszámolást kell végeznem, de 4 éjszak, az azért persze kiváló.
2: Abszolút. És igen, ráadásul mindezt a kék mecsettől 2 darab utcára.
1: Aha, na hát az meg akkor még szuperebb. Mi 4-en voltunk gyerekekkel, és nem gondoltam, hogy 55 euróért 4 uh-huh, fős reggelis,
2: abszolút,
1: és minőségi kis butik szállásokat lehet foglalni.
2: Nagyon sok van, és egyébként nagyon jó minőségűek most már.
1: Ez egy nagyon egyszerű módszer, és nagyon hasznos megnézni, hogy éppen mennyi az adott szállás az adott időszakra, mennyi a egy hónappal azelőttre, ezzel kiszűrhetjük azt, hogy beleszaladjunk egy olyan hétvégébe, amikor esetleg valami esemény van, és szűk a kínálat, vagy bármi miatt megugranak az árak, ilyenbe is már sikerült beleszaladni. Hogyha ez megvan, akkor azért a kereslet kínálat alatt vető törvény alapján az utolsó hetekben azért nagyon komoly leárazások vannak.
2: Beszélve,
1: és miután mindenki külön áraz, és mindenki meg akarja tölteni, sok-sok egyéni árazó egymás alá kezd licitálni, és akkor nagyon jól
2: híreket
1: lehet
2: által.
1: Általánosságban nem Isztambulban szinte mindenhol.
2: Mert hogy annyira sok szállás van, hogy kénytelenek ahhoz, hogy megtöltsék, vagy legalábbis részben kihasznált legyen, az ahhoz muszáj lemenni az árakkal. Tehát volt olyan, ami 4-500 ezeres összeg lett volna 4 éjszakára, és volt helyette 120. Tehát, hogy olyanokat láttam tényleg, hogy döbbenet. Szóval ezt mondom, ez elég könnyen ment.
1: És bocsánat, még egy zárójeles megjegyzés, bár majd nyilván ki fogunk térni a lírára, meg a líra árfolyamára, az, hogy Törökországban külön fölértékelődik a turista, akinek euróban tudnak árazni, olyan szinten értékelődik le a líra már évek óta egyébként, és annyira olcsóvá válik így a külföldi turisták számára, hogy a helyieknek meg ez egy érték, és tök fontos, hogy megtöltsék, és euróban el tudjanak adni a szállást, és nekik, ami nekik ilyen tök pitjánér árnak, és tök alacsony összegeknek tűnnek, az érték, és azért is van ekkora verseny, tehát ez külön egy török specialitás most itt a líra árfolyamának a folyamatos omlása.
2: Egy fél megjegyzés csak ahhoz, hogy mennyire szeretik a turistákat. Ugye én említettem az előbb, hogy 11 pár évvel ezelőtt voltam. Akkoriban nagyítóval kellett azt a helyet keresni, ahol mindenféle undabundákkal végül is ki lehetett kérni egy pohár bort vagy valamit. Uh-huh. És most minden áldott sarkon van egy tetőbár, egy happy hour, tehát most már nem csinálnak ebből abszolút problémát, tudják, hogy csak így lehet. Például.
1: Na most lépjünk túl legalább néhány perc erejéig. Igen. Noha ez a műsor persze erről szól, hogy gyakorlati tanácsok és tippek az utazáshoz, de akkor árasz el az élményekkel. Tehát mit láttatok?
2: Sokkal
1: miért voltál ennyire

0: Picit igen, de volt, volt aki az aktuális politikai helyzettel is teljesen képbe volt, és mutogatta, hogy kit szeret, és kit nem szeret, és így diktátor, és úgy szeretem a másikat, szóval hogy nagyon, nagyon érdekes volt egyébként.
1: Hát nekünk ez a kuszadaszi bazárban is megtörtént, és sose gondoltam volna.
0: Képbe vannak, tavaly, teljesen, úgyhogy, igen. Teljesen képbe vannak. Úgyhogy ez volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Illetve én megmondom őszintén, hogy ezt a soft iszlámot, ez nekem tetszik, ami ott Isztambulban van. Az, hogy pont annyit kapsz belőle, amennyit európaiként még meg tudsz emészteni, sőt, tetszenni is tud. Megértesz olyan iszlámmal kapcsolatos szabályokat, amik innen nézve kevésbé érthetőek, ott viszont tök logikusnak tűnik.
1: És fontosnak, igen.
0: És teljesen emészthető. Én nekem az építészet az mindig is nagyon fontos, vagy akárhova megyek, az úgy meg tud érinteni, és hát ez a Mimar színen által összerakott város, ez nekem egy ilyen lenyűgöző. Megmondom őszintén, csináltunk egy olyat a lányommal, hogy végig feküdtük Isztambul dzsámijait.
1: Az mit jelenti?
0: Az azt jelenti, hogy egy csomó helyen voltunk, olyan helyeken is, amik, tehát nem a kék mecset, meg az Aja Szófia, meg ilyesmi, hanem kisebb dzsámikban, ami kevésbé látogatottak volt, ahol senki nem volt kettőnkön kívül, úgyhogy énekeltünk benne a dzsámiban, feküdtünk a szőnyegen, és próbáltuk átélni de ezt megcsináltuk az ázsiai oldalon, a Jeni dzsámiban, a Hocsapasa dzsámiban, a Kücsikaja Szófiában, a Szokolú Mehmet Pasa dzsámiban. Szóval gyakorlatilag végig feküdtük a dzsámikat. Megmondom őszintén, hogy azért is nagyon jó ez. A kék mecsetbe is le tudtunk feküdni, mert volt egy olyan nap, hogy senki nem volt.
1: A kék mecsetben.
0: Képzeld, döbbenet volt azért, mert aznap este volt Európa Liga döntő Isztambulban, és az egész város kocilázban égett, és egy picit esett az eső is, úgyhogy tényleg senki nem volt a kék mecsetben, nagyon jó volt. Úgyhogy ez volt a mi kis poénunk, hogy így mindenhol lefeküdtünk, és néztük azt a csodát, amit oda építettek.
1: És hogy teltek a napok? Nagyon eltervezetten?
0: Nem, egyáltalán.
1: Hát pedig bele a közepide és lazán.
0: És sokkal precízebben szoktam megtervezni.
1: Igen, azért is kérdeztem, mert meséltél előre.
0: Előrendelni jegyeket, belépőket, kicsit legalább egy picit megtervezni ilyen modulszerűen azt, hogy egy-egy fél nap, vagy egy-egy nap az hogyan telik. Itt viszont abszolút sodortattuk magunkat, egyrészt az időjárás, meg a kedvünk miatt, és nem is nagyon lehetett előre semmit megvenni. Viszont sehol nem volt sorban állás. Megmondom őszintén, hogy nagyon korán keltünk, az azt jelentette, hogy 9:40-10-kor már ott tudtunk lenni a valahol.
1: Ez a nagyon korán kelés?
0: Hát úgy nagyon korán, hogy a többi ilyen kényelmes úri turistához képest.
1: Ja,
0: és innentől kezdve a Topkapi Szerálynál sem volt abszolút semmi. 2 másodperc alatt megvolt a belépőnk, ugyanez volt érvényes az Elsüllyedt Palotánál is a belépőknél. Tehát nem volt abszolút gond. Nem kellett előre sorba állni, meg órákat tölteni. Ott teljesen simán flottul ment.
1: Tehát végig mentetek, sétáltatok, élveztétek a hangulatát, és gyártottátok magatokat a városnak.
0: Igen, és természetesen egy 19 évesen shoppingolni is kell. Az egy nehéz menet volt. Jópofa volt a helyzet, mert ugye mindenki tudja, hogy nagy bazárban nem szabad vásárolni. Tehát
1: de
0: mindenhol máshol kell vásárolni.
1: Nem.
0: Hát ott a legdrágább mindig.
1: Ez kétség kívül. Attól függ, mennyire tudsz alkudni, igen.
0: És azt akarom pont mondani, hogy volt egy fiatal srác, akinek szerintem tetszett a lányom, és kérdezte, hogy te még sosem alkudtál, és mondta a lányom, hogy nem, akkor gyere, megtanítalak. És akkor megpróbálta angolul neki elmagyarázni, hogy mikor mit érdemes mondani egy kiírt árhoz képest, és ő mit fog erre válaszolni.
1: Na, hát nem akarod megosztani velünk a se hallgatókkal?
0: Hát a lényeg az nagyjából a konklúzió.
1: Tudod, mennyi,
0: felénél
1: alacsonyabb. Nekem ez para, én ezt utálom, inkább bele se kezdek, nem tudom a szabályokat, de van, aki ezt profin csinálja,
0: nekünk
1: és az levisz 30-40 százalékot.
0: Annál többet is. Szerintem fél ár köré le lehet vinni. Nekünk is kellett azért egy jó egy nap, hogy ezt a fajta hozzáállás, mert tőlem is nagyon távol áll.
1: Tőlem is, igen.
0: De aztán belerázódsz, és megmondom őszintén, hogy a legnagyobb fogásunk az egy olyan táska volt, amit 1700 liráért kínáltak, most árfolyamtól függetlenül 1700-ért kínáltak, és 300-ért vettünk.
1: Várj, és mennyivel szorozunk most a lirát?
0: 7-es forinttal kell szorozni a lirát.
1: Jézusom, legutóbb voltam is 20, tehát meg beszéltük Gede kollégával,

0: valahogy akkor volt 100. Jó, azért meg 10 sok éve volt, de hogy ja, valami egészen durva a lírának.
1: Hát is állandóan változik, ugye az ember nem vesz ki egyszerre sok készpénzt, na hát erről majd azért beszélgessünk, igen, a készpénz használatról. De hogy
0: most még az élményeknél tartunk, az a gyakorlatra majd a műsor második felében, igen.
1: A lényeg az az, hogy napi szinten is változott az árfolyam. Nem nagyon, de azért voltak folyamatosan ingadozások benne. Uh-huh.
0: És minden napra egy kis shopping, vagy össze-vissza, ahogy éppen?
1: Ahol éppen jártunk.
0: Nagy bazárban mennyi időt töltöttetek? Mert ott igazából, ha nem veszel semmit, csak ott kóvályogsz, akkor is.
1: 12 percet úgy kb.
0: Igen. Én sokkal többet, mert hogy csak ott elveszni is élmény. Most attól, ha tudom, hogy nem vásárolok, és voltam többször, de valahogy nekem az úgy hiányzik, és csak úgy menni, az, hogy ott nézelődsz, összehasonlítod a dolgokat.
1: De a város bármely más pontján ugyanez az élményed megvan. Tehát az egész város egy darab összefüggő shopping center.
0: De olyan, mint a bazárni, nem tudom, nekem a nagy bazár, meg az, hogy vajon hol fogok kiukadni? Már amikor igen, már elveszted, igen, igen. És utána hogyan találok vissza oda a villamos megálló irányába, honnan mennék tovább? Na mindegy, ez jó, nekem van egy ilyen becsípődés is, hogy volt tájfutóverseny ott, képzeld el, nyilván nem, a bazárban konkrétan.
1: Úristen!
0: Ahol a több emeletes, több szintes részeket is ábrázolták, már zárás után a bezárt nagy bazárban, óriási élmény, hát sok-sok éve, és akkor mindig erre emlékszem,
1: hát már
0: nem hiszem magammal a térképet, de persze, és óriási, jó, nagyon-nagyon szeretem, igen.
1: Szóval igazából az a hangulat, meg azok az a nyizsgés-zsizsgés illatok, az, hogy élnek, az utcán élnek, és mindenki mindenkivel valamilyen fajta kapcsolódásban van. Nekem ez így tetszett. Sok egyébként, tehát 5 nap elég volt az idegrendszeremnek, utána ezért egy kicsit kellett ezen pihenni, de nekem bejött nagyon ez.
0: Egyébként szerintem 2-3 nap, nyilván nem lett minden fontosat megnézni, de egy ízelítőnek, meg a hangulat megérzéséhez jelent, tipikusan, ha hosszú hétvége kedvenc célállomásokat össze kell raknom, akkor ott a top 3-ban biztos, hogy benne van Isztambul, mert
1: eszmetlen jókat lehet enni, arra is nagyon kell vigyázni. Tehát de ez minden igazából minden városra érvényes, hogy a turisták által leginkább látogatott helyeken sokkal drágábban tudsz enni, kevésbé autentikust. Tudom mondani, lokantasi, ez az ilyen helyi kifőzde. Aha. Ahol a helyiek is esznek, ilyen menürendszerben. Úgyhogy az ott nagyon finom, nagyon helyi, és nagyon olcsó.
0: És minden nagyon finom, persze. De mondjuk a teja, hát a teázol, ugye az bármikor érdemes leülni, de ott is irgalmatlan sokszoros különbségek vannak, igen, a különböző helyek között, akár csak egy teát.
1: Mindenre igaz ez, hogy hatalmas árkülönbségek vannak, igen.
0: Melyik látnivaló volt a kedvenc?
1: Hát én nagyon elfogult vagyok, én nekem a Jeni Dzsámi a kedvencem. Az ott az Eminönünél, a Galata hídnál van. Aha. Nem tudom. Valószínűleg azzal lehet összefüggésben, mint ahogy az előbb mondtad, a futóversenyt a Nagybazárban. Én ott találkoztam először az iszlámmal 10 évvel ezelőtt, és a szavam elakadt, és valószínűleg emiatt van egy ilyen kicsit erősebb kötődésem ehhez.
0: Uh-huh. Galata torony?
1: Nem is mentünk fel, megmondom őszintén.
0: Mi sem, legutóbb őszintén. Meg akartam mutatni a gyerekeknek, de nem foglaltam előre, mert ennél lazábbra akartuk venni. Sejtettem, hogy sokan lesznek, de az, hogy sok órás sor,
1: igen,
0: az azért
1: viszont rettentő jó különböző oldalakon lehet találni olyan ajánlatokat, hogy milyen tetőbárok azok, amik legalább olyan kilátást tudnak nyújtani az egész Boszporuszra és az Aranyszarvöbölre, úgyhogy alapvetően a drága, sokáig tart, nekem nem volt rá úgy ingerencia.
0: Akkor viszont hajókirándulás, Boszporusz?
1: Hát azt, ha lehet kirándulásnak nevezni, hogy a helyi BKV-ra felültünk, és átmentünk az ázsiai oldalra. Azt nem lehet. Hát nekem az úgy bőven jó volt.
0: Csak egy áthajózás.
1: De ez elég is volt.
0: Ebben
1: jó,
0: vitatkoznék.
1: De hajó.
0: De nem csak azért, mert én hajómániás vagyok, de hogy szerintem ott a Boszporuszon egy 2 órás, vagy 2,5 órás, amikor elmegy a hidak alatt, mindkét oldalt megmutatja, látod a gyönyörű palotákat, a kicsit a természetet is, az egészet, a nyüzsgését, nem, az nekem kell. Ráadásul tavaly nyáron, 5 euró.
1: Igen.
0: Tehát ugye, abban
1: most
0: a pillanatban...
1: 8, de hogy semmi.
0: ez árfolyamtól függ, hogy éppen a lírát, hogy adják, de hogy gyakorlatilag tényleg fillérekért, szóval nekem az kihagyhatatlan.
1: Aláírom, de nekem ez most nem volt. Nekünk ez bőven elég volt így a kis hajókázással átmenni az ázsiai oldalra.
0: Oké, na akkor itt most egy pillanatra megszakítjuk, maradunk még Isztambulban, nem tudom mennyi idő lesz még más török élményekre, illetve gyakorlati tudnivalókra, ha belefér a műsorba, akkor belesúvasztjuk, de az biztos, hogy most szusszannunk kell egyet, Czoller Andival beszélgetünk elsősorban Isztambulról, legfrissebb élményei kapcsán, mindjárt folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, Czoller Andi mesél elsősorban Isztambulról. Nagyjából az élményeken vagyunk túl, illetve arról beszélgettünk a műsor első felében, úgyhogy most kicsit átérünk akkor a gyakorlatibb tudnivalókra. Hogy tetszett a bejutás, illetve a új reptér?
2: Az új reptér az lenyűgöző. Európa legnagyobb reptere, tehát 80 négyzetkilométer, utána olvastam, hogy ez nem hiszem.
1: Na, akkor ezek szerint nagyon beleestad
2: magad. A repülő földet érése, illetve hát a gépből való kilépés után 47 percig tartott kijutni szabad levegőre az épületből.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez meg már engem halálba idegesít, hogyha
2: elhiszem.
1: Hiszem, hogy hányszor kellett elővenni az útlevelet, az már tényleg az irritáló kategória volt, és nem csak a távolság, tényleg fantasztikus, hatalmas, csili-vili, de az idő, amikor az ember azért, tehát eleve nagyon korán ki kell, hogy menjél, és akkor még ott is nagyon-nagyon lassan mennek a folyamatok.
2: 3 órát kell számolni visszafelé arra, hogy 3 órával hamarabb érjél ki a reptérre. És erre még rájön az, hogy metróval 40 perc kijutni.
1: De úgy, hogy száguld a metró, és tényleg megy, mint a golyó, és nem arról van szó, hogy szüttyök 20-szal, és megáll 15-ször. Tényleg hosszú állomás közök vannak, egész egyszerűen messze
2: egyébként
1: van.
2: Egyébként az profi. Tehát a metró profi, kb. 20 percenként jár, és bevisz úgy a belvárosba, hogy egy darab átszállással az ember a Taksim téren van.
1: Azt akartam még tőled kérdezni, az Isztambul kártya, ami alapvető felszerelés, már megszűnt, régen sokat emlegettem a zsetonnal működő villamost, amikor a beléptető kapuknál zsetonokat kellett venni, és azzal nyílt a kis, nem is tudom, hogy hívják ezt, amikor...
2: Hát én beengedő kapuk.
1: Amikor csak eltolod, és így megy körbe-körbe az a... Na, mindegy, most már egy Isztambul kártya van, ami egyébként másra is jó, például nyilvános WC-k is azzal működnek, tehát egyébként egy jó rendszer találtak ki. A reptéren tudtatok venni?
2: Tudtunk.
1: Jó,
2: készpénzért csak.
1: És csak, na ez a másik kérdés, és csak készpénzért.
2: Csak készpénzért, úgyhogy el kellett mennem automatához kivenni, és utána készpénzért.
1: Ez akkor egy fontos információ, és de euróért, vagy már ott liráért kellett, mert...
2: Lírát vettem ki kapásból.
1: Tehát lírát vettél ki, jó, oké, ez gyakori probléma, így jártunk Abu Dhabiban is, azt hiszem, vagy már, igen, hogy most már nem utolsó alkalommal azért már működött a kártyás, a közlekedési kártyának a bankkártyás fizetése. Való megvétele, de hogy ez ilyen tök alapvető és tök triviális dolognak tűnik rengeteg turistának, és mégis egy csomó országban nem tudják meg, de akkor most már működik. Illetve itt nem működik, tehát készpénzzel
2: lehetett csak. A reptéren ott nem működött, aztán utána a feltöltésnél én próbáltam néhányszor telefonnal feltölteni, vagy kártyával feltölteni, és nem fogadta el a rendszer, úgyhogy kizárólag ez a bedugdosom a 200 lírásokat.
1: Nekem is, abszolút a 200 lírás, nem értem, hogy ott van egyébként, tehát ott van a tehát működnie kéne, és nem fog egy akkor ugyanez, akkor ez egy állandó probléma, erre akkor
2: egyébként
1: érdemes
2: készülni.
1: Egyébként
2: maga az Isztambul kárt valóban tökéletesen jó.
1: Ha már megvan,
2: nagyon normálisan lehet közlekedni vele.
1: Bárhova
2: egy darab
1: érinted.
2: Elég. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy egészen 3-4 emberig elég egy kártya.
1: Így van. Jó, akkor ez működik. És a városi közlekedés, nyilván van az egy szál villamos vonal.
2: Mi kb. Azt használtuk, illetve még egy másik ilyen buszvillamos viszonylatot, mert kimentünk Baladba, ami egy ilyen kis bohókás hangulatában egy ilyen, mondjuk, hogy Szentendréhez hasonló ilyen művész negyed. Úgyhogy oda meg simán busszal, meg villamossal ki lehet menni. Tökéletesen jól működik a rendszer, és én megmondom őszintén, Google térkép alapján mentünk, hogy melyik busz, meg melyik villamos járat hova visz, illetve van egy Move It nevezető applikációjuk, ami valós közlekedési adatokkal
1: abban
2: van tele.
1: Is, mert az a nagyon vegyesek a tapasztalataim, ugye ez sok városban egészen használhatatlan, máshol meg tök jól működik, úgyhogy akkor itt érdemes.
2: De hát amennyit közlekedünk, te is tudod, hogy nagyon jól Isztambul közepe, az gyakorlatilag gyalogosan bármikor, bárhova bejárható.
1: Persze, lejárod a lábadat, mert azért vannak távolságok.
2: Igen, de alapvetően nincs gond vele. Az, hogy az ember villamosra néha felszáll.
1: Igen, de ha elindulsz a bazártól, és végsétálod, és akkor a Dája Szofia, még akkor lesétálsz partra, Galata híd, még
2: igen,
1: utána.
2: Igen.
1: Nosztalgia villamos a kis főutcán meg volt?
2: Hát meg volt, az aranyos, hogy ott jön, megy, de hát mondjuk nem ülnék rá.
1: Nem ülnék rá? Hát Hát nekem meg alap természetesen, hát de jó. Nyilván városnak a egyik fő látványossága, persze rengetegen vannak rajta, ott is ugye, trükközni kell, hogy fölférj, úgyhogy ez sajnos így működik.
2: Egy nagyon érdekes dolgot gondoltam, hogy én megosztok veletek, nekem ez újdonság volt, és a lányom világosított fel. Rengeteg olyan embert láttunk az utcán, akik arctartó maszkkal, különböző fáslikkal a fejükön, meg lefogó, nem tudom, ilyen egészségügyi eszközökkel a fejükön jöttek, mentek, és én nem értettem, hogy ez mi. És a lányom világosított föl, hogy Törökország és azon belül Isztambul a fellegvára a szépészeti műtéteknek. Rengetegen azért jönnek oda, volt ilyen szállástársunk is, aki ilyen felvart arctartó, nem tudom mivel ült ott a reggelinél. Oda járnak arcfelvarrásra, hajbeültetésre, rengeteg pasit láttam, tiszta vérpöttyös piros fejjel, hajbeültetésre mentek Isztambulba. Állítólag ez most ilyen nagyon felkapott, ez az egészségi turizmus, vagy kozmetikai turizmus.
1: A villamoshoz, mint alapvető és legfontosabb közlekedési eszközhöz említetted az Eminönü. Megállót, szóval a villamosok egyrészt lényegében mindig extrém módon tömöttek. Elég sokszor nem lehet rájuk fölférni. És még erre rájön az, ami így magyar szemmel, tehát itt azért nyilván a közlekedési kultúránk olyan, amilyen, erről sokat beszélünk, de azért a buszokra, villamosokra felszálláskor azért annyira azért az kialakult, hogy megvárjuk, míg leszállnak, és utána leszállnak. Egészen döbbenetes módon. Tehát amikor rengetegen leszállnának, egy senki, simán. Tehát egyszerűen volt úgy, hogy közelharc árán sikerült lekeveredni, azonnal nyomják befelé az embereket, tehát kész közelharc az utascsere. Tehát tényleg, és általában tömeg is van. Szóval erre rendkívül idegesítő, így magyar szemmel, de erre készüljünk. Igen. Hogy lehet ezt egy kicsit csökkenteni? Pont Eminönü. A villamosoknak vannak betétjárataik, tehát ami nem megy végig a teljes útvonalon, van egy, ami igen, pont Eminönünél,
2: ott fordul vissza.
1: Ott fordul.
2: Meg is jártuk egyszer, és mert bejött, és ugyanabb az irányba ment tovább vissza, és nem mertünk rá felszállni.
1: És egyrészt mindig érdemes megnézni, hogy mi van ráírva, de pontosan azért, mert amikor a hídon már átjön, a Galata hídon, ott eleve tele van, de ezekre a fordulós villamosok, éppen mi visszafelé akarunk menni a város fele, érdemes ezeket a betétjáratokat megvárni, és amikor az beáll, azokra felszállni, mert azokon tudunk üres helyet. Tehát erre kimondottan érdemes, és az olyan tök apróságnak tűnik, hogy betétjáratokról beszélgetünk, olyan brutális tömeg tud lenni, hogy ez tényleg egy kis felszabadultság, hogy ráadásul lejártuk a lábunkat, baromi jól esik ilyenkor azért leülni, órák óta császkálunk, és mi menjünk visszafelé a szállás felé, szóval érdemes ezekre az Eminönün forduló betét járatokra odafigyelni. Olyan apró praktikus tipp akkor, még csak a villamosokhoz. Fűszerbazár.
2: A fűszerbazárt én nagyon-nagyon szeretem, az illatok meg a látvány miatt. Most is onnan hoztam a Gede Balázsnak halfűszert, mert aha, megrendelést kaptam rá.
1: Mennyire lehet ott alkudozni?
2: Hát ott nem nagyon.
1: Ugye? Én is azt tapasztaltam. Az nekem kudarc volt, azt hittem, hogy majd ott is működnek a dolgok, és nem, ott a legkevésbé, igen. Hát az
2: most ha akarják, hogy... ha nem, oda mindenki elmegy, ő nem vitatkozik, és nem áll bele az alkudozásba, úgyhogy annyi, amik ki van írva, azt hello, mehetsz, ha nem tetszik.
1: Mi volt az, amit beígértél, hogy meg akarsz lepni, és van?
2: Hát ez a kozmetikai turizmus volt az egyik, egyébként, ami mondom, nekem egy ilyen nagyon, nagyon érdekes dolog volt. Sose láttam még ilyen számban, ilyen tömegben ilyen jellegű. Illetve a másik az a Pera Hotel.
1: Ahol voltatok?
2: Igen. Te azt nem tudom, mennyire tudod.
1: Hát azért nem ismerem a 10 000 hotel egyikét.
2: Hát a Pera Hotel az egy úristen ikonikus dolog. Az Orient Express, amikor elkezdett közlekedni Párizs és Isztambul között, az isztambuli, akik isztambulig mentek, azoknak a hivatalos szállodája volt az 1900-as évek ben is még, sőt ott volt Európa első liftjeinek egyike, gyönyörű kovácsoltvas lift, illetve itt tűnt el 5 napra Agatha Christie.
1: Oh.
2: itt nagyon visszajáró vendég volt.
1: Nem is szálltatok meg.
2: Nem, persze, csak belógtunk körbenézni, meg ilyesmi. De hát Mataharitól kezdve a angol királyig mindenki lakott abban a szállodában. Hát az egy fantasztikus élmény volt az is.
1: Akkor még egyet, mert most már amit még kiemelnél, mert utána majd még a legfontosabb praktikumokra visszatérhetünk.
2: Hát én azt mondanám úgy általánosságban, hogy merjenek azokból a körökből kilépni az emberek, amik ezek a kötelező körök. Nagyon sok embernél azt láttam, hogy rengetegen fogadnak helyi idegenvezetőt, rengetegen, akik viszik őket ezekre a kötelezőkre. És egyrészt azok az információk, hogy mi hol van, és mi hogy van nyitva, és hogy lehet bejutni, azok mind rendelkezésre állnak, tehát ilyenben nem tud hozzátenni. Azt is, hogy egy-egy látnivalónál, vagy érdekességnél a Topkapi Szerályba is adnak saját fülest, tehát hogy tudsz applikációból minden információt meghallgatni a Topkapi palotával kapcsolatosan, meg hát egyébként is rengeteg információ megtalálható. Én feleslegesnek gondolom azt, hogy privát idegenvezetőt fogadott az ember, mert saját magától simán megoldhatja. És mondom, én arra biztatnék mindenkit, hogy lépjen ki ezekből a kötelező körökből, és menjen el egy kicsikét arrébb, és vesszen el egy olyan helyen, mondjuk a Kékmecset alatti részen, ahol fantasztikus hangulatú házakkal, kis utcákkal, kis éttermekkel, eldugott dzsámikkal. Az egy kicsit, hogy mondjam, bővebben mutat abból, mint amilyen Isztambul.
1: Na pont az a rész volt az, ahol én belebotlottam, és ott voltak a hamamos élményeim annak idején, de mintha eltűntek volna, és amikor legutóbb, csak hogy tényleg úgy volt, hogy találomra elindultam, és találtam, bementem, és akkor ott nem is kellett foglalni, és akkor lehetett menni a Törökfürdőbe. De aztán utolsó két alkalommal már ezek úgy nem voltak ott, vagy hogy nem találtam.
2: Már nagyon komoly, nem voltunk, erre nagyon komoly iparág épült, minden második sarkon van egy hamám, úgy legalábbis az én tapasztalataim alapján. Oda sajnos nem sikerült eljutnunk, amit én szerettem volna, ami szintén 10 évvel ezelőtti élményem, ez a Szulajmán Szultán hamámja, amit a Mimar Sinan tervezett, tehát 500 éve ott van ez a hamám. Az egy fantasztikus élmény volt, most is fogadnak vendégeket, de valami teljesen érthetetlen okból kizárólag vegyes párosokat voltak hajlandóak fogadni, tehát amikor én még e-mailt is írtam nekik, hogy nem értem, mert nem enged foglalni, két nő mennénk, egy anya és a lánya, és közölték, hogy június 5-éig nem mehet két azonos nemű. Úgyhogy az kimaradt sajnos.
1: A két férfi se?
2: Hát arra nem kérdeztem rá, de gondolom, hogy igen, ennyit írtak. Tehát csak egy férfi, egy nő, hogy ennek mi volt az oka, és miért pont június 5-éig, nem tudom. Tehát azt nagyon sajnálom, hogy ez kimaradt, mert az egy hatalmas élmény volt régen nekem, és szerettem volna egy kis meglepetést a lányomnak ezzel. És azok a pótlékok, amiket ugye lehet találni rengeteg hamamot, de a legtöbbben nincs benne az a történelmi töltet, ami itt benne van, és szóval minden áron meg nem akartam.
1: Aha. Hát oké, maradék 1-2 percre, rengeteg mindent.
2: Elvittem a műsor, bocsánat.
1: Nem vitted, de hát azért beszélgettünk, az tök jó. Néhány aprósággal egészteném még csak ki, nem megyünk túl ezek szerint túlságosan Isztambulon, illetve csak annyiban, hogy ami adja magát kézenfekvő összeköttetés, azokról néhány infót azért elmondjunk. Hát nyilván Turkish Airlines adja magát, van Pegasus és van Wizz Air, tehát eljutni egyszerű. A Wizz Air nem adja a budapesti útvonalakat 13-14 alá, most megint nem engedik menni. Ellenben Debrecenből van, Debrecenből 10 alatt is el lehet repülni Isztambulba. Pegazussal kapcsolatosan egy élményemet hadd osszam meg. A mostani közel-keleti háború kitörésekor törölték a járatomat. Akkor jött az utolsó kommunikáció köztünk, a törlésről szóló értesítő volt benne egy link, hogy hol tudom intézni, ami nem működik. A foglalási kódomat a rendszer nem ismeri, azóta se pénz, se információ, tehát ez csak egy ilyen aprócska élmény a Pegasussal kapcsolatosan, ugye nyilván általában azért működnek, de őszintén szóval, bár ugye most már könnyebb lett a bejutás, ugye metróval a másik reptérről, az ázsiai reptérről is, ahova a Pegasus jár, azért a fő reptér a nagyságával együtt, meg mindennel együtt azért nagyon kényelmes, meg a metró azért a 40 perc is, de azért gyorsabban benn van, tehát talán az európai oldalon levő fő reptér inkább ajánlható. Ha mégis összekötnénk valamivel, akkor tényleg akkor még csak utolsó információ. Éjszakai busz például elvisz Antaliába. Valami egységáron van. A Flixbusz megvette a legnagyobb helyi, egyik legnagyobb helyi busztársaságot, tehát a Flixbusznál is lehet foglalni, ez a Kamil Koc, és az 27 euróért van, de közelebbi úti célokra meg 50, tehát változatosak az árak, de mindenhova el lehet menni, rengeteg buszjárat indul. Össze lehet kötni Bulgáriával is, ugye a bolgár tengerpartról Burgaszból naponta sok járat megy, ez egy 5-6 órás út, ott inkább csak a határállomáson a hosszú kellemetlenkedés az, ami bosszantó lehet, de elég hamar Isztambulba ér a járat, úgyhogy. És hát még egy érdekes, hát ez majd egy külön történet lesz, végig hajózni a Dardanellákon, és ez tök jó. Rengeteg hajós út is érinti Isztambult, de miután úgyis, hogy megállnak és mennek tovább, de ez annyira egy fantasztikus város, én ha úgy és kiszállóhelyként is működik. Én innen indulnék és ide érkeznék. Uh-huh. Vagy az egyik irány, amikor csak egy irányú hajótak, akkor itt fejezném be. Már csak azért is, hogy vagy előtte, vagy utána, vagy előtte és utána is ne csak annyi idő maradjon, ami egy átlag hajó után, hogy reggel érkezik és este megy tovább a hajó, hanem lehessen persze több napot eltölteni. De önmagában ott a hajózásod a szorosban. És vannak ugye Dardanellák, összeszűkül, nagyon-nagyon szűkre, az is önmagában tök nagy élmény. Utána kimegy a görög szigetvilágba, és a hajók utána a görög szigeteken, török kikötőkbe is megállnak, nem is drágák, tehát ezeket lehet foglalni, de Isztambul legyen benne, csak ez lenne mindenképpen a javaslatom, úgyhogy ez is egy mód arra, hogy Isztambul meg Törökország bejussunk, és a szépségeit megnézzük. Na, akkor csak ennyit teszek hozzá, mert hogy az időnk az lassan lejár. Andi, nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm.
1: Itt voltál, és meséltél az én egyik kedvenc városomról is, lehet tegyük hozzá. Törökország, Isztambul, bármikor. Kedves hallgatók, a szokásos elköszönés.
2: Ez a legnehezebb mindig.
1: Ez a legnehezebb, igen. Várunk benneteket jövő héten is, és hát a jelszavunk az változatlan, bízz magadban, utaz okosan, és figyeljétek, olvassátok az okosutas.hu-t. Találkozunk tehát jövő héten. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
5: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Lassult az infláció májusban, anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villámi Eszter vagyok. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a költségcsökkentésre irányuló javaslatot egyhangulag szavazta meg a parlament. A kormányfő azt is jelezte, hogy a devizahiteles perek rendezésének ügyében bölcs módosítás született. Átfogó jogalkotási folyamat indul, az igazságügyi miniszter, a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel. A jogszabály, melyet ugyancsak egyhangulag támogatott az országgyűlés, már megjelent a magyar közlönyben, holnap pedig hatályba is lép. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és topok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is lárvakként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anya medve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátrazni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessetek minket a borravaló.hu oldalon, vagy iratkozzatok fel valamelyik csatornánkon, az Apple Podcast-en, a Spotify-on, vagy RSS-ben a Borravaló podcastekre. A mai témánk nagyon érdekes, hiszen a múzeumok éjszakájához kötődik, és a levéltár programjához ezzel kapcsolatban, ami a Monarchia gasztronómiája lesz, és hát természetesen ki más lenne itt a beszélgetőtársam, mint Katona Csaba történész, aki egyébként a levéltár munkatársa, és gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a program létrejöjjön. Rosszul gondolom?
2: Nem rosszul gondolod, de tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, valóban igyekszem aktívan részt venni ebben a dologban. Egyrészt oly módon, hogy nyilván én is az ötletelők közé tartoztam számos kiváló kollégámmal, de aktívan részt fogok venni ezen az estén.
1: Kicsit beszélj arról, légy szíves, hogy működik ez. Lehet, hogy nem ismerik a levéltár működését sokan, és akkor nem tudják, hogy most itt miről is van szó. Be kell menni egy ilyen múzeumszerű épületbe, ahol egy csomó régi iratot meg levelet őriznek?
2: Alapesetben igen. Ugye a levéltár úgy működik nagyjából, hogy 8-tól 4-ig van nyitva, illetve pénteken talán nem 4-ig, de hát valóban, ha valaki a magyar történelmet akarja kutatni, akkor nem haszontalan, ha elmegy egy levéltárba, adott esetben ez az országos levéltár fönt a várban, és amit kevesen tudnak, hogy teljesen ingyenesen állampolgári jogon bárki kikérheti az iratokat. Tehát itt, ha valaki beiratkozik és aláírja a kutatótermi szabályzatot, akkor innentől kezdve jogában áll kutatni. Ugyanez igaz egyébként természetesen a nem magyarokra is, mert hát egy külföldi mérnök kutathatna ugyanúgy. Úgyhogy igazából ez az alapfunkciója a levéltárnak, hogy kiszolgáljuk a kutatókat, de a múzeumok éjszakája az más, akkor nem tartjuk be ezt a szigorú zárási rendet. A múzeumok éjszakáján, ott, ha jól emlékszem, éjfélig nyitva vagyunk, és kifejezetten arról szól a dolog, hogy este lehet borongolni az épületbe, és itt nem a kutatáson lesz a hangsúly, mert a kutatóterem akkor zárva lesz.
1: Tárlatvezetés is van, hogy le lehet menni a pincébe az iratokhoz, vagy ott csak azok jutnak, akiknek ilyen bejárásuk van?
2: Le lehet menni, de ezek vezetett séták lesznek, tehát szoktunk tartani raktársétákat, most is lesznek ilyenek természetesen. Ugye a levéltároknak a raktárak a legértékesebb részei, hiszen itt őrizzük az iratokat, adott esetben az Árpád-kori oklevelektől egészen a modern iratokig. Itt nagyon sok mindenre figyelni kell, megfelelő tárolási körülményekre, például állandó hőmérséklet, állandó páratartalom, állandó fényviszonyok. Ide egyébként külsősök nem nagyon szoktak bejutni, viszont nyilván az emberi kíváncsiság az elsődlegesen az iratokra irányul, ha valaki levéltárba jön. Éppen ezért lesznek vezetett raktárlátogatások, összegyűjtünk egy csoportnyi embert, és szakértő kollégák segítségével ők végigjárhatják a raktárak egyes szakaszait, és nagyon érdekes iratokkal fognak ismerkedni, különös tekintettel a gasztronómia történetére, mert hiszen ez lesz a generál téma.
1: Na, hát jó is, hogy mondod, gasztronómia történeti előadások, beszélgetések, és itt a Monarchia korára fókuszál ez az egész, vagy azért ebből van valamilyen irányba elmozdulás?
2: Természetesen van elmozdulás, ennek több oka van, az egyik, hogy a történelem egy folyamat, tehát bármennyire szeret egy korszakra szakosodni egy történész, nem lehet azt mondani, hogy eddig az évig érdekel, ettől az évtől nem érdekel, hanem természetesen bizonyos folyamatok átnyúlnak a korszakokon, meg a nagy köztörténeti szezúrákon. Aztán ezen kívül magunkat nem akartuk bilincsbe zárni, tehát nyilván a Monarchia a főszerepet fog kapni, de nem csak a Monarchia gasztronómiája fog megjelenni.
1: Érdekes, mert mi sokat beszéltünk ebben a magazinban magáról a gasztronómiai jellegzetességekről, főleg a Monarchia korában, ugye arról, hogy hogyan alakult ki a magyaros ételeknek a sora, beszéltünk a pörköltekről, a gulyásokról és a többi. De amikor azt mondod, hogy az osztrák-magyar Monarchia korszaka és a konyha, akkor mindenkinek eszébe jut ugye a Tafelspitz, ami szintén már egy téma volt nálunk, ugye a Ferenc Jóska kedvenc étele, állítólag az volt az a legenda, hogy ezt reggeltől estig enni tudta volna, és mindig ilyet kért.
2: Igen, úgy tartják számolni, valóban ez volt a kedvence. Nagyon nehéz ellenőrizni, hogy ebből mennyi az igazság, de kétségkívül az ő nevéhez kötődik.
1: Aztán ugye ilyenek jutnak eszébe az embernek, mint a Borjú Bécsi, a Zacher torta, és...
2: Pájsli,
1: így van. Ezek mind szerepelnek a korábbi beszélgetéseinkben. De olvastam egy nagyon vicceset, mégpedig azt, hogy egy sokkal... önmagában ugye sokkal rétegzettebb volt az úgynevezett boldog békeidők, vagy az osztrák-magyar monarchia konyhája, mint azt ezek az ételek mutatják, hiszen pontosan összefogott egy csomó nemzetiséget, egy csomó népcsoportot, neki a szokásait, elkészítési módszereit, de hogy van egy olyan étel, ami úgy köti össze ezt az egész területet, mint semmi más, ez pedig a burgonya főzelék, hiszen lényegében a tiroli hegyektől az alföldi rónákig megtalálható valamilyen formában.
2: Hát ugye Amerika megtermékenyítette Európa gasztro kultúráját, ezt ne vitassuk el, hát gondoljunk az ilyen dolgokra, mint mondjuk a paprika, vagy a kukorica, vagy a krumpli, vagy a paradicsom, tehát próbáljuk meg bármelyik európai nemzet konyháját ennélkül elképzelni, ma ez nyilván lehetetlen. De valóban a burgonya, ami egy strapabíró és nagyon sokféle módon elkészíthető alapanyag, az mindenhol megjelenik, és lássuk, hogy minden létező módon lehet ízesíteni, de egyébként egy főtt krumpli önmagában is tud finom lenni, nem azt mondom, hogy felér egy vagyú bélszínnel, de azért nagyon jó étel tud lenni. Ezért aztán sokan hozzáférhettek, ha pedig valahol ne adj Isten probléma volt a burgonya termelésre, gondoljunk az írországi éhezésekre, akkor az bizony nagy csapást jelentett a lakosságra, ez viszont mutatja a burgonyának valóban a jelentőségét.
1: Nem akarom a burgonya főzelék felé elvinni, de nagyon érdekes volt megnézni azt, hogy mondjuk a bécsi iskolától ugye a magyaros vonalig milyen külön. De ha most, hogyha keresel mondjuk egy burgonya főzelék receptet, megtalálod egyébként ezt a vertigumot, tehát ugye a bécsi iskolát indítva ez a könnyedebb, majoránnás, köményes, citromhéjas, habarásos vonal, és akkor az megy át egy ilyen sertészsíros, babérleveles, vöröshagymás, sokszor rántásos, paprikát is használó vonalba.
2: Én most Kiskunfélegyházán futottam bele például abba, hogy libamáj mellé mandulás burgonyapürét kínáltak, ugye ez nem burgonya főzelék, hanem krumplipüré, mindazonáltal azt gondolom, hogy ez egy elég jó kombináció volt.
1: Bocsát, rosszul mondtam, mert hogy nem habarás, hanem ez a bécsi módszerben ugye ez a vajasrántás van, az Einmach.
2: Igen,
1: tehát az nagyon klasszikus és jellemző
2: és
1: volt.
2: És vaj.
1: Igen. Na, azt mondja, hogy ha megnézzük a programokat, akkor azt látjuk, hogy hát itt problémába ütköztem, mert nehéz választani. De minden esetre ezek a gasztronómia történeti előadások és beszélgetések, ezek kóstolóban egybekötöttek, viszont regisztrációhoz kötött programok, ugye?
2: Így van, tehát nyilván itt a létszámot azt nekünk meg kell határozni, hogy fel tudjanak készülni a partnereink, akik a segítségünkre vannak a kóstoltatásban. Miért van kóstolóval összekötve valamennyi program? Viszonylag egyszerű oka van ennek, nincs gyilkosabb dolog, mint finom ételekről, italokról beszélni, anélkül, hogy hozzájutnánk. Tehát most nem akarok frivol hasonlattal élni, ezért nem is fogok, de maradjunk annyiban, hogy a gyakorlat az sokkal jobb, mint az elmélet, vagy ahogy Petőfi írta, minden Démoszterésznél szebben beszél a tett, ezért aztán természetesen valamennyi beszélgetés kóstolóval lesz megtoldva.
1: Oké, nézzük akkor ezeket a programokat, ja, illetve a regisztráció az hol lehet?
2: Azt a Levéltár honlapján lehet a legkönnyebben megtalálni, de ha valaki telefonál, akkor is a segítségére leszünk. Úgyhogy a programot meg fogjuk hirdetni természetesen a megfelelő időben, és hát ha betelik valamelyik program, akkor majd meglátjuk, hogy lesz-e lehetőség ismételni, de van olyan programunk, amit eleve két időpontban hirdettünk meg.
1: Szuper. Na, akkor kezdjük ezzel, a 17 órakor indul a program, sajt és sörkóstoló.
2: Így van, itt háromféle sajtot fogunk kóstolni, ugye az Apisfarma paras sajt, illetve a Tolbán sajt műhely részéről. De a sajtot általában borral szokták kombinálni, és a sajtbor az egy csodálatos kombináció, na de nem kevésbé csodálatos a sajtsör, és akkor itt jön be a First Craft Beer, amelyik pedig három kiváló sört fog mellé kínálni. Ez azt jelenti, hogy ezt a programot, ha jól emlékszem, ez lesz az, amit kétszer fogunk megtartani. Beszélni fogunk a sajttörténetről, beszélni fogunk a sörtörténetről, természetesen a sajtkészítés, illetve a sörkészítés technológiáról is szó esik. Én magam ehhez egy kis históriai hátteret fog hozzátenni.
1: Itt azért mosolyogtam közben, mert

0: kis mustár, még egy kis mindenféle fűszerek, és megjelent egy deci sör, amivel föl tudom lazítani a sörsajtomat, de a maradék sört illik meginni. És hát ezt, hogyha rákenjük egy olyan pirított kenyérre, amit zsírban pirítottak meg, majd meg is kentük fokhagymával, és még erre jön a sörsajt, az valami egészen csodálatos hatást gyakorol az ember ízlelő bimbójára. Más kérdés, hogy utána egy darabig nem menjen társaságba.
1: Ezeket a partnereket, ezeket megkerestétek? Tehát az Apis Farm, ugye ők friss kecske sajtot hoznak, ugye?
0: Igen, méghozzá a Sajtszövetségen keresztül. Aha. Tehát ugye a Kádár Gellértel, a Sajtszövetség vezető tisztviselőjével van nagyon jó kapcsolatunk, és akkor őt kerestük meg, hogy volna kedve egy ilyenbe beszállni, és innen jött aztán, hogy akkor azért a sajtot kombináljuk egy kis sörrel is, és itt száll be a First Craft Beer, akinek én már sokszor tartottam kóstolót, levéltárban még nem ez lesz a premier.
1: 18 órakor pedig elkezdődik az a beszélgetés, amit Banai Zsófiával együtt tartasz, ez a Mit ettek a kora újkori Magyarországon című.
0: Itt kicsit visszatekintünk. Ugye beszéltünk már ebben a műsorban arról, hogy a Banai Zsófi kiváló kolléganőmmel, illetve rajta kívül még szóval a Zsófi kiváló kolléganőmmel fogunk készíteni egy könyvet, és ennek a egésznek a lényege, hogy egy koraújkortól lényegében a 20. század elejéig húzódó recepteket szeretnénk összeszedegetni a levéltárban. Van egy harmadik szerzőtársunk is, Berta András, ő azért nem lesz jelen, mert éppen akkor máshol külföldön tartózkodik. De a dolognak a lényege, hogy mi ketten egy kicsit ennek a könyvnek az előkészületeiről szeretnénk a Zsófival beszélni. Ennek pedig a legfőbb oka az, hogy a koraújkor konyhája döntően eltért a hagyományosnak tekintett magyar konyhától, és szeretnénk egy kicsit ezt a korszakot is megjeleníteni, ezt a korszakot is fölvezetni.
1: Mik ezek a különbségek, és illetve mikortól származnak ezek? Tehát mit, amikor azt mondta, hogy kora újkor, akkor honnan kezdtétek ezt?
0: 1500-as évek második fele, de nyilván itt az határozza meg a mi mozgásterünket, hogy összesen milyen források maradtak ránk. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy én ugye a modern kort kutatom, a 19. századot, Berta András és Banai Zsófia viszont kifejezetten a kora újkor, tehát a 16-17-18. Századot. És innen már maradtak fönn szerencsére receptek, és ahogy haladunk előre az időben, egyre több recept maradt ránk. És ezek ugye abszolút nem azt hordozzák, ezek az ételek, amit így elképzelünk a hagyományos magyar konyháról, mert az tényleg a 19. század második felére nyeri el azt a formáját, ahogy mi ismerni véljük. És itt azért előfordulnak mai szemmel nézve nagyon más ételek, találkozunk az édes sós kombinációval, nagyon mások az alapanyagok, hangsúlyozottan jelennek meg a különféle vízi állatok, tehát a rák, akkor a teknős béka, nagyon előtérbe kerülnek a halak, meg hát a klasszikussá vált Szent Háromság fűszereken kívül, tehát a són, borson, piros paprikán kívül nagyon gazdag fűszerezés, különféle mártások, tehát látni fogjuk, hogy a kora újkornak ez a leginkább a nemesi udvarházakhoz köthető, meg a főnemesekhez köthető konyhája mennyire más volt, mint ahogy mi gondolni szeretünk a hagyományos magyar konyhára.
1: Egyébként, hogyha valaki ezt kicsit mélyebben szeretné megérteni, vagy tudni szeretne róla, akkor a borovvaló.hu a podcastek között, hogyha rákeres Banai Zsófia nevére, vagy Berta András nevére, akkor velük beszélgettünk arról, hogy milyenek voltak a diéták, az étkezések, ételek ebben a korban. Úgyhogy ez egy baromi érdekes dolog, és tényleg nagyon eltérő attól, amit a monarchia konyhája időszakról tudunk, mert akkor indult el egy olyan változás, amit ma magyaros konyhának tartunk. Tehát nagyon-nagyon nagy a különbség ebben a korban és a mostani magyaros ételek között.
0: Hát arról nem beszélve, ugye, hogy a modern kor uniformizálja az ételeket, tehát ugye megjelenik a tömegsajtó a korábbiakhoz mérten, nem a mai viszonyunkhoz mérten, hanem a korábbiakhoz mérten, megjelennek az első nyomtató szakácskönyvek, és ebből aztán az következik, hogy egy idő után elkezdenek az ételek tényleg uniformizálódni, ez viszont a korai korban egyáltalán nem így van, és nyilván az a meghatározó, mondjuk egy főnemesi konyhában, hogy ad egy milyen alapanyagot teremnek helybe, át kettő, mennyi pénze van a adott főnemesnek, hogy különlegességeket hozasson oda, és ezzel tudja saját magát, illetve a vendégeit megkínálni.
1: Most mondok például egy nagyon jó példát, és erről beszélgettünk ugye mi is már, hogy hát amikor azt mondjuk, hogy a lecsó ugye az egyik ilyen totum factum nagy magyaros ételünk, ugye 1930-as évek eleje óta van írásos emlék a lecsóról, ami azért érdekes, ugye, mert nyilván korábban is készült lecsó, de hogy ugye a császári udvarnak a francia konyha elképesztő

0: módon hatással volt rá az ottani étkezésnek, és ugye gyakorlatilag ez az összes típusú, a tök lecsó, a patiszon lecsó, és a hagyományosnak tekinthető paprikából készült lecsó, az mind visszavezethető a ratatouille-ra, illetve ezekre az ételekre. Tehát igazából ez nem egy ős magyar étel, amit a nyereg alatt puhítva hoztunk be.
1: Hát nagyon nem, és arról nem beszél, hogy ezt az ős magyar ételt lehetetlen elképzelni a bolgár kertészek áldásos tevékenysége nélkül, akik ugye a különféle nagyvárosok mellett telepedtek meg, jellemzően például Káposztás megyeren, de Baja vagy 60 mellett is ott voltak, és ők hozták magukkal azt a technológiát, aminek segítségével a paprikát, illetve a paradicsomot is különösen népszerűvé tudták tenni, sokkal jobban, mint ahogy az korábban kitapintható volt.
0: Megyünk tovább akkor a programokkal, mert hogy nagyon izgalmasak ezek a levéltári programok a múzeum éjszakáján, de itt egy pici szünetet kell tartani, mert elérkeztünk ehhez a ponthoz a műsorban, és akkor utána nézzük azt, hogy a múzeumok éjszakáján az országos levéltár milyen jó kis gasztronómiai programokkal készül, úgyhogy érdemes a honlapon regisztrálni, ha valaki részt akar venni, hamarosan folytatjuk.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
5: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Katona Csaba történésszel beszélgettünk azokról a programokról, gasztronómiai programokról, amiket a múzeumok éjszakáján az országos levéltárban lehet majd látni, nézni, és részt is lehet venni, meg kóstolni is lehet. Ott tartottunk, hogy 19 órakor kezdődik az az előadás, illetve beszélgetés, aminek az a cím, hogy különlegességek az osztrák-magyar monarchia gasztronómiájából.
6: Így van, itt a hangsúlya az örömfőzés csapatának a tevékenységére kerül. Az örömfőzésnek a séfje Pálinkás Zsolt lesz az, akivel beszélgetni fogok arról, hogy egy alapvetően kóstoltatásra, vacsorára, szó szerint, ahogy a cég neve is mondja, örömfőzésre szakosodott csapat, az miért helyezi előtérbe a történelmi érdekességeket. Nyilván, ha tartunk egy vacsorát, legyen ez egy céges vacsora, vagy egy meghirdetett vacsora, ahol befizetés ellenében vehet részt az, aki ott van. Az nagyon sokféle módon lehet összeállítani a programot. Ez lehet egy húsvéti vacsora, lehet egy holland konyha, lehet egy személynek az életútja, akinek a életrajzát, ha ismertetjük, akkor a különféle hozzákötődő ételek jelennek meg. De hát hangsúlyosan jelen van a monarchia folyamatosan az örömfőzés eseményeim. És itt igazából egyrészt kóstolni fogunk, másrészt pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent ez év számára ez a hagyomány, ez a tradíció, amit nyilván 21. század igényeinek megfelelően tud megjeleníteni, de mégiscsak a hagyományokhoz kötődően.
5: Lehet spoilerezni? Mi az a különlegesség?
6: Azért nem lehet, mert azt még nem tudjuk pontosan, Zsolt minket is meg fog lepni azzal, hogy mi lesz az a három tétel, amivel találkozni fogunk, de egy biztos, mind a három a monarchia konyhájának a sarkalatos étele lesz.
5: Aha, tehát ez van kiadva, hogy a sarkalatos kell, hogy legyen. Na, ez nagyon izgalmas. Akkor nem egy sima borjú bécsi, ami egyébként soha nem sima, mert mindig rendkívül jó,
6: Az szerintem nem az lesz, ami egész egyszerűen azért, mert ugye itt az egésznek a lényeg, hogy valami olyat tudjunk felmutatni, ami túlmutat a közismert dolgokon. Ezt persze mindig jól ki kell mérni, mert ugye a közönség az egyrészt szeret ragaszkodni a megszokott dolgokhoz, de tapasztalatom szerint egy ilyen kóstolón inkább abba az irányba szeret elmozdulni, hogy ismeretlen tájak felé ismeretlen tájak felé tudjon elindulni, ezt meg fogjuk oldani.
5: A sajt és sörkóstoló utána meg lesz ismételve, ha jól láttam a programban.
6: Így van,
5: 8 órakor, tehát ennek kettő alkalom van, hogy ezen részt vegyenek az emberek, és akkor 9 órakor a Ferdinánd étterem, Ferdinánd Monarchia étterem, és itt ugye Martin Imre és Katona Csaba beszélgetése, és a végén kóstolóval.
6: Természetesen, tehát nagyjából ugyanaz a metódus, hogy beszélgetünk egy nagyon jó, kiváló barátommal, Martin Imrével, aki ugye a Ferdinándnak a tulajdonosa, és egyúttal vezetője. Ő ugye hangsúlyozottan a Monarchiát helyezi a étterme konyhájának a előterébe, és nem véletlenül. Ugye maga a Ferdinánd az valamikor cseh étteremnek indult, de aztán tágabb horizontra váltottak, és az étlap is ezt tükrözi, tehát ott még trieszti ételek is megjelennek tekintettel arra, hogy az volt a Monarchia konyhája, a Monarchia kikötője, de hát nyilván nem azon van a hangsúly, hanem cseh, osztrák, erdélyi, magyar, stb. Ételeken. Itt is lesz kóstoló, ugyancsak meglepetés, tehát meg fogjuk látni, hogy Imre majd mit fog letenni az asztalra vele, viszont arról fogok beszélgetni, hogy számára miért olyan fontos, hogy pont a Monarchiát jelenítsem a konyhájában, miért volt neki hívó szó, mit látott meg benne, amiről úgy gondolt, hogy a 21. században is meg lehet szólítani vele az embereket.
5: És akkor 22 órakor zárul a Cvakkonikum bemutatóval és kóstolóval.
6: Így van, tavaly kötöttünk egy együttműködési megállapodást, mint Magyar Országos Levéltár, vagy Magyar Nemzeti Levéltár a Cvakkonikummal, ami egy szerintem nagyon gyümölcsöző együttműködésnek a kezdete lesz, hiszen mi igyekszünk feltárni a rendelkezésünkre álló források alapján hitelesebben és pontosabban a világhírű cégnek a múltját. Erről tavaly egy nagyon jó hangulatú sajtótájékoztató keretében ismertettük is a közvéleménnyel, hogy ez fog várni ránk, illetve hát majd meglátjuk, hogy milyen eredményeket fog hozni. Itt nagy örömmel mondom előtt, Cvak Sándor személyesen vitt le minket aztán a pincébe, és tartott nekünk egy kóstolót, ami egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés, másrészt nagyon nagy élmény volt. És erre a partnerségben való tekintettel kerestük meg a Cvakkonikumot, hogy nincs-e kedvük részt venni az Országos Levéltárban. Nem árulok el meglepetést, volt kedvük.
5: És hát nyilván van egy csomó olyan levéltári irat, ami említi a családot. Egyébként érdekesség, hogy ezt a beszélgetést pont Cvak Péter születésének napján vesszük fel. 1927-ben született Cvak Péter, és ő is egy ilyen, hát ugye gyakorlatilag üzletember, de politikus, mert országgyűlési képviselő is volt, de ilyen legendás ember volt, akivel hát ilyen budapesti fürdőkben is lehetett találkozni, mert nagyon szeretettel járt, például Rudas gyógyfürdőben, én többször találkoztam vele, úgyhogy egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon legendás karaktere volt.
6: Ő azt gondolom, hogy annak a klasszikus polgári etosznak volt a hordozója, és a régi vágású üzletembereknek volt a mintája, akire sokszor ilyen idealizáltan gondolunk, és akire sokkal több, nagyobb szükség volna, hogy jóval többen legyenek ebben a világban. Úgy tudott sikeres céget működtetni a 20. században, azért ne felejtsük el, hogy miken kellett keresztül mennie, nem csak Magyarországnak, hanem a Cvakkonikumnak is, hogy meg tudta őrizni a hitelességét, és vissza tudott térni a rendszerváltás utáni Magyarországra, ami nem volt egy könnyű történet, és mindezt hitelesen tudta képviselni. Hát arról nem beszélve, hogy a termék az csak ugyan világhírű. Itt annyit azért elárulhatok, hogy természetesen lesz kóstoló, többféle termékkel fogunk találkozni, de a klasszikus unikum az minden körülmények között köztük lesz.
5: Hát ugye azt elfejtettem, hogy ugye a magyar amerikai nagykövet is volt Cvak Péter, és ahogy mondtad, az nagyon érdekes a történet, ráadásul mostanában a cég visszanyúl abba az időbe, amikor hát olaszországi számüzetésben voltak. Ez a legújabb ízesítésű, vagy legújabb vonal, amivel most kijöttek, ez kimondottan ezt a narancsos bitter vonalat hozza be, amire azt mondják, hogy ez az olasz éveknek az ihletése, hiszen ott többször úgy fogyasztották az ottaniak az unikumot, hogy narancséjjal, narancssal és némi kis szódával vagy proszekkóval felnyomva egy ilyen koktélt varázsoltak belőle.
6: Igen, hát ugye évtizedeken átkötődött a család ugye Olaszországhoz, hogy ott Cvak Sándor ma is Fiorentina szurkoló, ez valószínűleg nem véletlen, mert a emberi nyomot hagynak ezek a dolgok. És igen, valóban, tehát ugye nyilván, mint minden cég, ők is igyekeznek több lábon állni, aminek az egyik alapja, hogy vannak a hagyományos, tradicionális termékek, de mindig szükség van arra, hogy valami újjal is meg tudják szólítani a fogyasztóközönséget, és ennek a kettőnek az ötvözete teljes sikeressé egy ilyen vállalkozást.
5: És meg azt is eszembe jutott, hogy tehát, mint üzletember is kötődött ugye ezer száron nyilvánvalóan az italokhoz, ő egy borimportőr céget alapított a 60-as években az Egyesült Államokban, aztán utána nyilván áthelyezte a fókuszt, és amiután Magyarországra visszajöttek, akkor a 1989-ben az Emil Underberg német likörgyárossal alapította közösen a budapesti likőripari vállalat a Cvakulikum Budapest Kft. Tehát az Underbergnek is köze van hozzá, ezt lehet, hogy nem tudják sokan.
6: Igen, és az Underberg az ugye az egy nagy legenda, nekem nagyon szép bécsi élményem, hogy erősen este 11-kor forró nyári estén, amikor Bécsben a legelegánsabb hölgyek és urak is virslit tesznek kézzel, bárhol, természetesen, császárzsömlével, meg mustárral, akkor elő szokott kerülni ez a szépen kis papírkába tekert Underberg, és előtte, esetleg utána, esetleg mindkét esetben lehúznak egyet-egyet, természetesen egy jó sör mellé.
5: Mennyire érdemes előre regisztrálni? Csak azért kérdezem, mert itt nekem úgy tűnik ebből a programból, hogy egyrészt nincs sok hely, másrészt pedig igen kellendőek a helyek.
6: Én azt gondolom, hogy érdemes, hadd legyek optimista, ugye nyilván nem is mondhatok mást egy általunk szervezett programról. Ha jól emlékszem, 25 hely van valamennyi programon, ami a tanácsteremnek nevezett egyébként nagyon szép, hatalmas teremben, relatíve hatalmas teremben fogjuk ezeket a programokat bonyolítani. Nyilván itt korlátozott a hely, úgyhogy szerintem érdemes időben regisztrálni.
5: Aztán van egy csomó minden, ami ilyen élményprogram kategóriában van, és ez is azért érdekes, mert főleg nekem, mert rengeteg dolog merül itt fel, amiről mi már beszélgettünk, így előjöttek. Például ez a mindennapi ételünk és italunk, a családi levéltárak 16.-20. századi ételkultúrával kapcsolatos iratainak bemutatása.
6: Ugye, ha már beszéltünk erről a bizonyos könyvről, amit ugye Bertha Andrissal, meg Bonnai Zsófival készítünk, akkor mi elkezdtük ezeket az iratokat kutatni, de hát más kollégák is foglalkoztak ezzel, úgyhogy a levéltár számos munkatársának van komoly munkája abban, hogy egy iratválogatást tudunk megmutatni a kedves közönségnek. Nyilván nagyon fontos, hogy lehessen kóstolni, lehessen ismerkedni a gasztrotörténettel, de azért mi mégiscsak egy levéltár vagyunk, a legfontosabb kincseink az iratok, tehát szeretnénk ezekből valóban egy válogatást bemutatni azoknak, akik befáradnak hozzánk, hogy lássák azt, hogy a magyar történelem milyen eredeti iratok alapján ragadható meg, és a gasztrotörténetnek is vannak ilyen forrásai, úgyhogy ezeket lehet itt megtekinteni természetesen.
5: Aztán van egy ilyen, hogy pincék és paloták, bor a főúri főpapi világban. Hát ugye az a régi mondás, hogy amit fermentálni lehetett, azt a papok fermentáltak, úgyhogy ez a szerzetesek, és az egyik olyan dolog, ez a bor természetesen.
6: Ugye a bornak a szerepe megkérdőjelezhetetlen. Természetesen a jobbféle italok azok a reprezentációt is szolgálták, ugyanakkor azonban a hétköznapok itala is volt, illetve hát ne felejtsük el, hogy az egyháznál azért, hogy a hitéletnek is a része a borfogyasztása, hiszen a misén megjelenik a bor liturgikus szakrális szerepben. Következésképpen ennek viszonylag bőséges forrása van. Ugye ne felejtsük el, hogy a régi Magyarország egész területe alkalmas arra, hogy bogyós gyümölcsök teremjenek rajta, így szőlő is, tehát akkor a bor is megjelenik, úgyhogy a bornak, mint úgymond legmagyarabb italnak megadtuk a tiszteletet, és ez is meg fog jelenni hangsúlyosan.
5: Hát itt rögtön ugye kapásból mond az ember olyanokat, hogy a rengeteg apátsági pincészet, még ma is új pompájában ugye a pannonhalmi apátsági pince, akkor van egy kisebb, de minőségben akkor is nagyon jól gyártó a somlói apátsági pincészet, akkor ugye Ranolder püspök birtokai Csopak és Vidéke. Úgyhogy rengeteg érdekesség van. Na, 71-es ízek a polgári kor világából.
6: Így van, tehát a monarchiát nyilván ilyen módon is szeretnénk megidézni. Hál' Istennek egy forrásokban immáron bőséges időszakról beszélünk, és itt is látni fogjuk, hogy a monarchia konyhája hogyan és milyen formában jelenik meg, milyen forrásai vannak ennek, hogyan lehet ezekkel találkozni.
5: Aztán kamrák, pincék mélye, amiről az összeírások beszélnek.
6: Na, az összeírás az egy nagyon hasznos forrás, mert ugye az összeírás az mindig arról szól, hogy a különféle javakat egy lajstromban összesítik. Ezt nem azért csinálták, hogy az utókor tájékoztassák róla, hogy nézett ki a korabeli kamráknak a beltartalma, hanem saját maguknak, ahogy ugye ma is születnek hasonló dolgok, csak a ma születik hasonló dolog, unalmas hivatali iratként tekintünk rá, de bezzek, ha 200 vagy 300 éves mindjárt kultúrtörténeti érdekességé válik. Hát itt fogjuk látni azt, hogy a kamrák mit őriztek az eleink.
5: Ugye mondtuk, hogy vezetett épületséták vannak a levéltári palotában is, és hogy ne gondolja senki azt, hogy ez csak egy ilyen felnőtteknek való és szeszes italokkal foglalkozó valami, családi kincskereső játék, illetve kiállítások is vannak. Ugye állandó kiállítás, kurátori tárlatvezetések, a König Frigyes várrajzai, ami egy időszaki kiállítás, és különböző interaktív foglalkozások, tehát ilyen kézműves műhely, szalvétakészítés, hímzés, különböző restaurátorok vezetik, tehát ugye itt meg lehet tudni azt, hogy például egy régi ilyen tárgyat hogyan lehet alaposan és szépen korhű módon restaurálni, de van itt egy megint, amivel visszakanyarodunk ide a borokhoz, sörökhoz, a palackba zárt történetek, források az ital és borgyártás történetéből.
6: Igen, hát itt is csak arról van szó, hogy ha már egyszer vannak levéltári forrásaink a gasztronómia múltjáról, különös tekintettel erre a tematikára, akkor ezeket szeretnénk megjeleníteni. Ugye nyilván a közönség az kétféle a múzeumok éjszakáján, aki tudatosan megcélozza a levéltárat, és van olyan, aki egész egyszerűen elsétál az épület előtt, ugye a Budai Várban rengeteg program van, rácsodálkozik a nyitott kapura, befárad, és akkor ezért jön hozzánk. Na most ebből következik az, hogy sok olyan vendég van, aki nem feltétlenül a gasztronómia csodáira kíváncsi, hanem magára a levéltárra, vagy akár az épületre, ezért vannak aztán épületséták, hiszen maga az épület is megér egy misét, ahogy mondani szokták. Nyilván a állandó kiállításunk a Keresztűzben 1945, az tavaly nyílt meg, ugye nyilván azt az évet célozta meg, a II. Világháború utolsó évét, ami új irányba indította el igazából a világtörténelmet. Azért is érdemes megnézni, mert ezt idén nyáron föl fogja váltani egy Mohács 500 kiállítás, tehát így a utolsó pillanatokban vagyunk. König Frigyes várrajzait illetően pedig az idénylenes kiállítás szintén, de ha valakiben van, akkor érdemes megtekinteni. De az egésznek az a lényege, hogy egy komplex élményprogramot szeretnénk nyújtani, ha valakit jobban érdekel a gasztronómia, akkor abba az irányba tud elmozdulni. Ha valakit esetleg a levéltár vagy a történelem más szegmensei ragadnak meg, akkor abba az irányba, de rögtön hozzáteszem, hogy a kettő együtt teszi kerek ki ezt a programot.
5: Így nagyon érdekes, tehát az Országos Levéltár honlapját érdemes felkeresni, a múzeumok éjszakája, tehát az időpont, és regisztrálni kell ezekre a programokra, hogy részt vegyenek a kóstolókon, illetve a tárlatvezetéseken.
6: Így van, de egyébként pedig, ha valaki csak besétál a levéltárba, akkor természetesen tárkapukkal és örömmel várjuk, és hozzáteszem, hogy vannak nekünk kiváló levéltárpedagógusaink is, tehát a gyermekek sem fognak unatkozni.
5: Még egy dolog jutott eszembe így, amikor arról beszélgettünk, hogy az újkor ételei, és hogy mennyiben különbözött, és ugye nyilván a paprikának a térhódítása sok mindennek volt köszönhető, és volt egy műsorunk, amiben korábban ugye ezt kielemeztük, hogy a török bors nevű étel, és ugye mint a bors nyilván drága volt, és a régenben is voltak nagyon drága fűszerek, erről is beszélgettünk ugye magánlán kapcsán, a szegfűszeg például, mint az egyik nagyon drága dolog, és most is vannak ilyenek, és ez a sáfrány, ami viszont érdekes módon a bors, a gyömbér és a sáfrány volt a korabeli magyar konyhának a nagyon sokszor használatos fűszere. És a sáfrány ugye elképesztő érdekes, mert nagyon markáns színező, és van egy íze is, ami viszont nem annyira erős, csípős, intenzív, de van egy olyan íze, amit hogyha mondjuk nem teszenek sáfrányt egy paellába például, akkor az rögtön lehet tudni, hogy ez valami hiányzik belőle.
6: A színéből, ízéből azonnal észreveszük, ha hiányzik, hogy a sáfrány az nem tartozik az olcsó fűszerek közé. Korábban sem tartozott azok közé, most sem tartozik azok közé. Sokszor helyettesítik ugye sáfrányos szeklicére.
5: Igen, igen.
6: De hát az csak olyan, mint a dió.
5: Olyan, mint
6: a jó. Igen, tehát ezt tudjuk, hogyha valami majdnem olyan, az nem olyan. Ugye ez a viszony nem egyenrangú, maradjunk annyiban. Ugyanakkor azonban bizonyos ételekből is tényleg a pálya nemzetközi fronton egy nagyon jól ismert ételről beszélünk, ez egy tipikus példája annak, ahol lehetetlen pótolni. Ugye ez a fűszerkeverék, ez olyan ízhatást tudott kiváltani, amire nagyon hasonlít a édesnemes paprika íze. Azért így mondom, hogy a paprika hasonlít erre, mert ez a hármas fűszerkeverék létezett korábban. Viszont a piros paprika azért tudta kiváltani, meg kiszorítani igazából a piacról, mert sokkal olcsóbb volt, egyrészt könnyebb volt hozzáférni, másfelől pedig nem kellett arra figyelmet fordítani, hogy megfelelő arányba keverjük, hiszen el lehetett rontani a keverési arányokat. Úgyhogy úgy fogalmazta meg egyszer ezt egy kollégám, hogy a aranyszínben ázó magyar konyha hirtelen vörössé vált.
5: Hát igen, most már ezt nem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen, és én gondoltam is, hogy ezt valahogy reprodukálni kellene, ezeket az ilyen pörkölt húsokat és különböző ételeket, amik így vannak elkészítve. Beszéltem egy kertészettel, akik nagyon izgalmas dolgokat csinálnak, készítenek kis mennyiségben különböző paprikákat, csiliket, stb. Ezeket tartósítják is, és egyszer azt gondolták, hogy ilyen sáfrány termesztésre is adják a fejüket. Ezt 3 évig csinálták, aztán feladták a harcot. Többek között azért, mert ugye ez ugye egy ilyen a fűszerként termesztett sáfrány, ez egy változat, ez genetikailag homogén, tehát hogy csak ivartalanul szaporítható, ezért minden egyed egy klón, ugyanúgy, mint ahogy a szőlőknél is van ez, és akkor itt jön a bibét használják. Eleve ezeket klónozni kell és úgy szaporítani, utána megvárni, amíg teljes pompájában megvan a virág, akkor a bibéket óvatosan ki kell szedni belőle kézzel, tehát megőrülsz, amire ezeket összeszeded. Úgyhogy biztos tudod, hogyha veszel egy sáfrányt, akkor ugyanolyan csomagolásban van, mint a többi fűszer, de hogyha kinyitod, akkor abban van egy sokkal kisebb papírzacskó, és abban van egy pár szál belőle. Tehát összegyűjteni belőle akár annyit is, amit a boltban meg tudsz vásárolni, valami elképesztő munka, úgyhogy feladták a harcot, nem tudnak ezzel foglalkozni.
6: Hát a sáfránynak a termesztése, szaporítása nem egyszerű dolog, azt gondolom, hogy a emberi szaporodás sokkal szórakoztatóbb és könnyedebb ennél.
5: Egyébként pedig azt lehet, hogy nem tudják, hogy 5 gram fölött mérgező hatású a bibéje, tehát nagy adagban, úgyhogy úgy nem érdemes, de gyógyászatban nyugtatóként, görcsoldóként használták régen, meg a kínai orvoslásban is jelen van, de hát ugye, mint mondtam, ez teljesen más most már a magyar konyhában. Na, például ilyeneket is lehet hallani a Levéltár programjában, úgyhogy kíváncsian várom a magát a múzeum éjszakai eseményt, és a majd a visszajelzéseket.
6: És tisztelettel jelzem, hogy nincs más dolgod, aznap este szeretettel várunk természetesen.
5: Hát én nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Katona Csaba történész számolt be arról, hogy milyen kiváló programsorozattal készül a múzeumok éjszakájára. A Levéltár a neten minden megtalálható, minden információ. Én köszönöm szépen a figyelmet, keressétek a borravaló.hu-n az előző beszélgetéseket, nagyon sok minden, amit most beszélgettünk, vagy amiről most beszélgettünk, azt már jó alaposan kibeszéltük különböző podcastekben, úgyhogy érdemes visszahallgatni ezeket. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladjak. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Figyelnek a jégkármérséklésre, nyert a magyar labdarúgó válogatott a kazahok ellen. Villányi Eszter vagyok. Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. A jogszabály, melyet egyhangúan támogatott a parlament, már megjelent a magyar közlönyben. A rendelkezés a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függeszti fel a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. Arra is kitér a jogszabály, hogyha az adósok kérik, folytatni kell a felfüggesztett pereket. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben tartották. A vezető gólt a kazahok szerezték meg az első félidőben, majd a második félidőben 3-szor is betalált a magyar csapat. A gólszerzők Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Rajmund voltak. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él, és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése, belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése, mondta Kodály Zoltán.

0: albumban.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az egy szál akusztikus gitárral dalokat író és előadó Barkóczi Noémi a hazai hálószoba pop szintér legegyedibb hangú képviselője. Első szólólemeze Nem vagyok itt címmel jelent meg. Dalai a feltárulkozós, lelkizős, filozofálós, töprengő folk hagyományokat ápolja, de a finom iróniának és bájnak köszönhetően nem csak egy elsötétített szoba sarkába kuporodva, hanem nyitott ablakon kibámulva, az égre felpillantva is élvezhető. Szia, Fényfolt!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Pegazusok nem léteznek együttest, az Esti Kornél zenekar dalszerző gitárosa, Lázár Domokos és színművész szakos barátnője Ács Eszter alapította 2011-ben. Egy évre rá jelent meg az akkor még csak kéttagú formáció Szomorú Számok EP-je, amelyről a Kiadó című szám vált ismerté. Az év végén a duó a Heaven Street 7-ből ismert Németh Róbert basszusgitárossal és Lázár Ágostonnal, az Esti Kornél dobosával négy tagúra bővült. Zenéjükre az Inti és melankólikus hangzás mellett a karcosabb megszólalás, a gitárpop és az elektronikus zenei megközelítés egyaránt jellemző.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé afterparty. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long? Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szekrénybe bújt Bognár Bandi, a Nem ismerlek című dal énekszólamának felvételekor. A Kolibri frontembere az otthonában lévő, házilag kibélelt bútordarabban találta meg azt a nyers és természetes hangzást, amelyet ehhez a számhoz keresett. A zenetörténelem során mások is fakadtak már dalra hasonló helyen. Például az igazán feszes soundra vágyó The Beatles az 1968-as Yer Blues rögzítésekor, amikor a teljes zenekar hangszerekkel és erősítőkkel együtt bezsúfolta magát az Abbey Road stúdió mikrofontároló szekrényébe. A kísérlet végkifejletét jól ismerhetjük a White Albumról.

kell most, nálkám, hogy téged itt hagyjalak.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A német-kanadai énekesnő Csicsi azzal a célkitűzéssel alkotja az általa az érzelmes indie pop zsánerébe sorolt dalait, hogy a hallgatót megnyugtassa, nincs egyedül. E törekvés valóban tetten érhető dalszövegeiben. A Two Buddies in a Bed szereplői, ahogy a cím is mutatja, ketten mullatják az időt az ágyban. Az Indie Kinds hősei kettesben álmodoznak és olvassák egymás gondolatait. Az 18 karakterei korántsem 18-an vannak. Csicsi nosztalgikus sorainak sztoria szerint két régi barát, akik már jó ideje nem látták egymást, találkoznak és visszaemlékeznek, hogy milyen volt együtt 18 vagy éppen 14 évesnek lenni.

0: Sziasztok! Nemes András vagyok a Plutó zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A 2018-ban alakult Grand Canada zenekar elsősorban pop együttesnek mondható, de zenéjükben többféle hatással is kísérleteznek. Kezdetben legfőbb védjegyük az volt, hogy a verzékben a férfi rap részt a refrénben női vokál követte, amelyet trombitával egészítettek ki. A korai alapfelállásból adta magát az Airi Mafia párhuzam, amely főként az első magyar nyelvű számokban mutatkozott meg. Azonban már akkor is lehetett hallani, hogy a zenekar szívesen nyúl az R&B-s szólos megoldásokhoz is. Majdnem úgy döntöttek, hogy nem adnak ki soha semmit, és csak élőben lehet majd hallani számaikat. De végül beadták a derekukat, és megjelent első lemezük.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: Az izlandi Of Monsters and Men előszörött koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Radio Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

gyerek. De nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem. Soha többé nem vagy senki nekem.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: volt semmi.
1: Hello, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgass továbbra is a Rádió Cafét, mert itt van barátod.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol

0: kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a bőr.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Sziasztok, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladányben 27 front vonalából. Ez pedig a Rádió Café.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beats Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: blazer like this one.
1: Kataton zakatol, haladtunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat. Jó lenne valaki helyett észrevenni dolgokat.

rijetko jak. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt. Zavarba hoznak vele így, hát elbújok magam mögött.

0: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Café a 98.0-án.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélkül.